0: Motorik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Olyan hideg lávabolygóra bukkantak, ami hasonlít a korai földre. Havi 10 alkalommal ingyen használhatják a MOBUBIT a Budapest GO bérletesek. Alagutakat keres és 5G-s hálózatot épít a NASA a Holdon. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Tudósok nemrégiben felfedezték az eddigi leghidegebb lávabolygót, amely légkörrel rendelkezik, és amely sok szempontból nagyon hasonlíthat a földre, korai korszakában. Írja a space.com. A HD 3167b jelű szuperföld egy 154 fényévnyire lévő csillag körül kering rendkívül szorosan. Olyannyira, hogy egy év a bolygón, vagyis egy keringés a csillag körül mindössze egy földi napnak felel meg. A kutatók szerint kifejezetten izgalmas, hogy ez nem csak egy láva borította szikla, hanem egyben a legkisebb lávavilág, amelyet valaha láttak. Ennek ellenére mégis sikerült megtartania a légkörét. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOBUBIT azok, akiknek a Budapest GO alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van, közölte a Budapesti Közlekedési Központ, azaz a BKK szerdán. A közlekedés szerint az alkalmazásban vásárolt, érvényes havi, negyedéves vagy egy éves bérlettel rendelkezők MOBUBI kuponokat igényelhetnek, amelyel díjmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után 10, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak. A negyedéves bérlettel rendelkezők 3 egymást követő hónapban, az egyéves bérletesek pedig 12 hónapon keresztül kapnak havi kuponcsomagot. A holdbázis felépítéséhez szükséges újabb rendelkezéseket hozott meg a NASA. Az űrügynökség szeptember 30-án 3 új kutatóműszer bevezetéséről, illetve egy 5 g-os kommunikációs rendszer kiépítéséről döntött. Közlésük szerint a 3 eszköz olyan vizsgálatot fog végezni a hold felszínén, amelyek biztosítják, hogy a később odaérkező űrhajósok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek ott tartózkodásuk alatt. A déli sarki holdi környezetfigyelő állomás például egy olyan műszer, amely megfigyeli a felszínre hulló mikrometeoritokat, nyomon követi a könnyen gázzá alakuló illékony anyagok mennyiségét a környezetben, illetve érzékeli a szeizmikus mozgásokat is. A képességeknek köszönhető számos, a holdbázis és az űrhajósokat potenciálisan fenyegető veszélyforrást képes felmérni. Megérkezett a Matthew Perry-ről készült The One About Matthew Perry szeptember 29-én bemutatott előzőse. A Jó barátok Chandler Bingét alakító színészről szóló 3 részes dokumentumsorozat október 27-én kerül fel a Netflixre, a most bemutatott, nagyjából 2 perces kevcsináló pedig a hírnév mögötti embert helyezi előtérbe. A Mary Robertson rendezte sorozatban, amelyről szeptember elején már beszámoltunk, Perry húga, Mia Perry Bowick is felidézi közös emlékeiket, és korábban nem látott családi fotók és videók is előkerülnek. Bowick a Netflix által közölt nyilatkozatában arról beszélt, hogy bátyja teljes emberként szeretné bemutatni, nem csupán Chandlerként vagy a függőségeivel küzdő színészként. Régi barátok, korábbi barátnők és alkotótársak is megszólalnak a sorozatban. A Jó barátok meghallgatásáról és Chandler figurájának kialakulásáról Verena Littlefield, az NBC egykori vezetője, valamint a sorozat első évadának írója Jeff Strauss mesél.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Az évtizedik hónapjában már nem csak a Hidrofehérvár AV19 és a FH19 mérkőzésein szurkolhatnak a jégszerelmesei, de közönségkorcsia keretében maguk is kipróbálhatják a Metarena jegét. A korizni vágyoknak októberben 6 alkalommal is lesz erre lehetősége. Az események ideje alatt korcsia kölcsönzésre is lesz lehetőség, valamint működik a ruhatár és az értékmegőrző is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a felhős időben csapadék még mindig nem várható. Enyhe lesz a légmozgás. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Tudod, hogy milyen tragikus élete is volt József Attilának? 1905-ben született Budapesten. Félárvaként nőtt fel, mivel az apja 3 éves korában magára hagyta őt, 2 lány testvérét és édesanyját. Az asszony, Pőce Borbála, mindenkinek azt mondta, hogy férje Amerikába vándorolt, hogy segítsen a családjának. De ez hazugság volt, igazából a férfi Romániába ment, és új családot alapított, a régit elfelejtve. A gyerekek anyja úri házakhoz járt mosni, takarítani, vasalni. 7 nappal átéve dolgozott, de így sem tudta eltartani a családját, és még az albérletet sem tudta kifizetni, ezért folyamatosan költöztek.
1: Amikor Attila 5 éves volt, ő és egyik testvére, Etus, az Országos Gyermekvédőligához került. Ők Ücsödre küldték őket, ahol egy parasztgazdaháza körül segítettek eltartásért cserében. Itt viszont azt mondták neki, hogy nem létezik az a név, hogy Attila, ezért új nevet kapott. 7 évesen a testvérével együtt hazatért, ám anyjukat munkaközben súlyos baleset érte, pénzünk hamar elfogyott, és a külváros nyomorgó szegényei közé kényszerültek. A kisiskolás József Attila szeretett volna pénzt keresni, így a pénzkeresés szabályos és szabálytalan eszközeivel is megismerkedett.
0: A fiú 1914-ben próbálkozott meg az öngyilkossággal, miután összeveszett nővérével. Lukővel akarta megmérgezni magát, de tévedésből keményítőt ivott. Ugyanebben az évben anyja betegségeinek első jelei kezdtek mutatkozni, méhrákja lett. 5 év múlva szabadszálláson érte a hír József Attilát, hogy szeretett édesanyja meghalt. Ő és Etus a legidősebb testvérükhöz és férjéhez Makai Ödönhöz kerültek. 1920-ban magánvizsgát tett a polgári iskola 4. osztályából. Ugyanebben az évben gyámja beíratta egy gimnáziumba, amit 3 év múlva abbahagyott, ezért gyámja megvonta tőle a támogatást, hogy jobb útra térítse.
1: Ezek után Eszperzit Jánosnál kap szállást, vagy más barátainál húzza meg magát. Kizárólag a művészetnek akar élni, és ezek is lettek a legtermékenyebb évei. Lázadó Krisztus című művéért 8 hónap fogházat és 200 000 korona pénzbüntetésre ítélték istengyalázás miatt. Később végül felmentették, a sajtó sokat foglalkozott a perével, ezáltal pedig sokan megismerhették.
0: Barátai és családja szavára hallgatva egyetemre ment, az egyetem alatt írta meg Tiszta szívvel című versét, erről a versről tudomást szerzett Horgár Antal, egyetemi professzor is, aki ezért ki akarta csapatni az egyetemről. József Attila ezt hatalmas sértésként élte meg, és végül nem is fejezte be az egyetemet. Bécsbe utazott, ahol beiratkozott egy egyetemre, és megismerkedett többek között Hatvani Lajossal és Ignotusszal. Később Párizsba is kiutazott. Itt folytatta a megszokott bohém és nélkülözéssel teli életét. Kapcsolatba került a francia kommunista párt magyar szekciójával. 1927-ben tért újra haza nagy tervekkel. Beiratkozott a Budapesti Egyetem bölcsészkarára, és kiadta 3. verseskötetét.
1: József Attilának Vágó Márta volt az első nagy szerelme. Itt érezhette, hogy milyen viszont kölcsönös ragaszkodás. Szinte euforikus állapotba került, Márta családja viszont csak akkor egyezett volna bele a kapcsolatukba, ha Attila biztos állást vállal, amire képtelen volt. Ezek után szerelme Londonba költözött, Szántó Judittal talán csak az első szerelmét akarta elfelejteni. Hiszen a szomorú igazság az, hogy soha nem írt verset a nő számára. Talán az egyetlen dolog, ami összekötötte őket, a közös nyomor volt. Mivel a pénz, amit kerestek, sokszor arra sem volt elég, hogy egyenek. Judit egyszer megtalálta a költő egy másik nőhöz írt versét, ezért a végső elkeseredésében megpróbált öngyilkos lenni, de nem sikerült neki. Mint később kiderült, a nő és József Attila között semmi nem történt. 3. szerelme Szijjátere volt, hozzá több verset is írt. Ezek a versek egy lelki beteg ember kapaszkodásai voltak egy nőbe, aki meghallgatja és megbocsát neki. Feltehetőleg borderline személyiségzavarra is küzdött, de ezt nem tudják pontosan. Kapcsolata a terapeutával annyira megromlott, hogy késsel támadt a nőre. Ezután egy Kozmutza Flóra nevű gyógypedagógusba szeretett bele. Ismételten viszonzatlanul, hiszen vágyait inkább tünetekként lehetett értékelni.
0: Egy új munka miatt akart volna Pestre menni, ám számára már nem volt hely az autóban. Az egyik utas kinyitotta az ajtót, és azt mondta, látod Attila, itt még egy kutya sem férne el. Ez a tréfásnak szent megjegyzés szíven ütötte a beteg embert, aki bizonyítani akart a barátainak, hogy nincs semmi baja. Másnap 1937. december 3-án este felé sétálni indult, és a Balatonszárszói vasútállomáson elütötte egy vonat. A halálának körülményei nem tisztázottak, a rendőrségi jelentés szerint baleset történt, de sokak szerint öngyilkosság.
1: Ugyancsak 32 évet élt, és utódja nem született, költészete talán örökre meghatározta a magyar irodalmat. Hihetetlenül tehetséges volt, mégis egész életében szenvedett. Nélkülöznie kellett. Az igazi boldog kiteljesedett szerelmet soha nem tapasztalhatta meg igazán. Élete, amilyen szörnyű és hányattatott volt, művei legalább olyan gyönyörűek és örök életűek.
2: 97.5.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Egy sziget, ahol az emberek eltűnnek. Sok titokzatos hely van a világon, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Különböző furcsa jelenségek esnek meg ezeken a helyeken, például különös fények vagy levegőben lebegő tárgyak mutatkoznak. Az emberi eltűnések az ilyen helyeken nem ritkák.

0: lehet, hogy nem tér vissza többé. A helyiek szerint az ősi időkben volt itt egy egész falu, majd 1630-ban hirtelen eltűnt az összes benne lakó ember. Egyes vélemények szerint a szigeten van egy tüzes barlang, ahová az emberek akaratlanul bemennek, és amelyben örökre eltűnnek. De vannak más vélemények is arról, mi történik a titokzatos szigeten. A különböző időkben mindig akad bátor ember, aki megpróbált a szigeten letelepedni.
1: Az elmúló törzsben szülöttjei egy ideig a szigeten éltek, és úgy tűnt, minden rendben van velük. Aztán a telepesek egyszer csak nem mentek többet a tópart közelébe, és amikor egy másik falu lakói elmentek felkeresni szomszédaikat, kiderült, hogy nyomuk veszett. A sziget ismét lakatlan volt. Ugyanakkor a házak megmaradtak, és az edények is érintetlenül hevertek szerte szét. A 18. században a sziget holland és német felfedezőket vonzott be. Nem hallgatták meg a helyi lakosok figyelmeztetéseit, és a szigetre mentek. Senki nem látta őket többé.
0: Az utóbbi időkben, 1935-ben kutatók látogattak el a szigetre. Az angol tudósok Vivian Foss vezetésével érkeztek, és ketten átmentek a szigetre. Mivel egy ideje nem jött hír tőlük, Foss mentő csapatokat küldött utánuk, de azok sem találták meg őket. Mindezek után repülőgépeket küldtek a sziget fölé. A gépről két teljes napig böngészték a területet, de emberi jelenlétnek nyomát sem látták, soha nem találták meg az eltűnt európaiakat. Óriási jutalmat kínáltak a helyi törzseknek a kutatók megtalálása érdekében, de azok nem voltak hajlandók segíteni. Jelenleg csak krokodilok, kígyók és vadkecskék élnek a szigeten.

0: Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbe erdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik. 97. Táskorában.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Kellemetlen érzés a lelapuló, zsíros vagy száraz haj? Ugyan a helyes halápolás elsajátítása igazán nem atomfizika, sokan mégis újra és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat. Utána néztünk lépésről lépésre a helyes halápolás folyamatának.
1: Első lépés. Fejbőrápolás. Az egészséges haj alfája és omegája a fejbőr egészsége. A fejbőrt azonban gyakran terheli a rajta maradt hajformázók és szennyeződések rétege. A maximális megtisztulásért használj hetente egyszer fejbőrradírt, amely nem csak tisztít, hanem a vérkeringést is kellemesen fokozza. A táplálásról és hidratálásról sem szabad megfeledkezni, ami különleges hajtonikok és hajvizek adhatnak meg a frizurának. A tonikot a hajtövekhez vitt fel, majd végez gyengéd masszást a beszívódás elősegítésére. A gyönyörű hajkorona nem várat sokáig magára.
0: Második lépés, helyes hajmosás. A hajmosáshoz használt víz hőfokát állítsd kellemesen langyosra. A forró víz irritálja a bőrt és károsítja a hajszálakat, a hideg pedig nem tisztít eléggé. Masszírozd be a sampont a hajtövektől a hajvégekig, eközben ne kócold túlzottan össze a hajat. Alaposan öblítsd le. És milyen gyakran kell hajat mosni? A szakértők tanácsai szerint legfeljebb hetente egyszer vagy kétszer. A túl gyakori mosás ugyanis megviselheti a hajat. Ha a hajad erősen zsírosodik, vagy gyakran sportolsz, akkor a mindennapos hajmosás sem okozhat gondot, de használj kifejezetten erre kifejlesztett sampont.
1: Harmadik lépés, a haj táplálása és hidratálása. Tudtad, hogy hajmosás megnyitja a haj szerkezetét, amely így sérülékenyebbé válik. Így jut szerephez a kondicionáló, amely lezárja a szerkezetet és kisimítja a haj felszínét. Hetente egy vagy két alkalommal használj pakolást is a haj intenzív regenerálásáért. A leöblítés nem igénylő termékek a must-have kategóriába tartoznak. Hajvégápoló szérum, hajolaj vagy hajsimítókrém. Ezek kiegészítő ápolásként vagy gyors mentőövként is működhetnek. És hogyan is használod a kondicionálót vagy a hajpakolást? Vidd fel a terméket a megmosott törölköző száraz hajra. A hajtövektől mindig legalább 3 cm-es távolságra. A csomagoláson feltüntetett ideig hagyd hatni, majd alaposan öblítsd le.
0: Negyedik lépés, a haj kifésülése. Kezd a megfelelő fésű kiválasztásával, amely hajat hosszának és sűrűségének is megfelel. Ne feledkezz meg a hajmosás előtti fésülködésről. Samponozás közben csak finoman nyomkod meg a hajat ferde helyzetben, majd alaposan csavard ki belőle a vizet. A nedves hajfésülés közben fokozottabban hajlamos károsodásra, ezért hagyd megszáradni, mielőtt kifésülnéd. Ha könnyen gubancolódó hajad van, először használj kifésülést megkönnyítő sprét.
1: Ötödik lépés. Hő elleni hajvédelem. Mielőtt kézbe vennéd a hajvasalót vagy hajszárítót, vigyél fel hővédőkrémet vagy sprét a haj teljes hosszában, amely így megelőzi a hőkezelés okozta károsodásokat. A sérülések kockázatát a megfelelő készülékek is csökkenthetik. Az ionos hajszárítók és a keratinos vagy párával működő hajvasalók jó választások, mert nem teszik tönkre a hajszálakat. Légy óvatos a hőhatásokkal. Minél vékonyabb szálló és minél erősebben károsodott a hajad, annál alacsonyabb hőmérsékletet válasz. 97.5 All the time. Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Coraline. A Coraline és a Titkos Ajtó című film, Neil Gaiman, a Csillagpor és a The Sandman képregény sorozat szerzőinek műve alapján készült.
1: A történet egy kamaszlányról, Coraline-ről szól, aki szüleivel egy régi házba költözik a világ végére. És még szülei egy kertészeti katalógust szerkesztenek, egyáltalán nem foglalkoznak vele, és megöli az unalom.
0: Egyszer felfedező útra indul, és egy titkos ajtóra bukkan, a nappaliukban, ami egy másik valóságba vezet, ahol minden ugyanolyan, mint otthon, csak tökéletes. Azt leszámítva, hogy mindenkinek gombszeme van. De, mint mindig, most is hamarosan kiderül, hogy a tökéletesség sohasem az, aminek látszik.
1: A filmmel kapcsolatban egyébként a készítése a legérdekesebb. Stop motion technikával készült, azaz képkockánként vették fel a jeleneteket, amiket aztán mozgóképé állítottak össze. Ez ma már a gépes animáció korábban elavult, de mivel a Coraline esetében az egész díszlet kézzel készült, ezért csak ez a megoldás volt lehetséges.
0: Ahhoz, hogy felvegyenek egy jelenetet, az egész díszletet a filmben látható módon készítették el, majd egy animátor külön rögzítette az egyes mozdulatokat, mindössze egy fúróval és egy csipesszel mozgatva a bábokat.
1: A filmhez egyébként élő mozgásokat is felhasználtak referenciának. Sőt, az egyik jelenetben, amikor egy csomó virág hirtelen kinyílik, a mozgáshoz a referenciát egy összenyomott kutyajáték adta.
0: A film elkészüléséhez több száz mini kéz, egy arcokkal teli fiók és egy 12 centis parókához kb. 5 kilométernyi részdrót volt szükséges.
1: Az is érdekes, hogy a filmben látható pulóverek is kézzel készültek, és a készítőjük Altha Krohn körülbelül az egyetlen, aki ilyen kisméretben készít pulóvereket.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma az angol nyelv érdekességeiről fogunk beszélni.
0: Biztos sokan voltatok már valamilyen angol anyanyelvű területen nyaralni, vagy a családotok kiköltözött egy munkalehetőség miatt, esetleg cserediákként mentetek ki oda. Na de a nyelvet is beszélitek? Ha igen, attól még lehet, hogy egy csomó mindent nem tudtok róla. Ezért is hoztunk ma pár érdekességet erről a nyelvről.
1: Az I am magyarul annyit tesz, hogy én vagyok, habár az angolban eldöntendő kérdésre adott válaszként is használják.
0: A leghosszabb szavuk 45 betűből áll. Ez a Pneumono Ultramikroszkopik Szilikovulkánokoniózis, ami egy tüdőbetegség neve, amit a hamu és a por belégzése okoz.
1: Középkori dokumentumok bizonyítják, hogy a legrégebbi angol szavak az I, we, to és a three. Ezek közül az I a leggyakoribb, legrövidebb szó a nyelvben.
0: Valójában minden nyolcadik betű, amit angolul írunk le, egy E betű. A legtöbb angol szó pedig S betűvel kezdődik.
1: Egy nyomtatási hibának köszönhetően létezett egy angol szótár 1932 és 40 között, amelyben volt egy szó, aminek nem volt jelentése. Ez a szó a dord, amit azóta szellemszóként emlegetnek.
0: Körülbelül 2 óránként kerül bele egy új szó az angol szótárba, ez kb. 4000 új szót jelent évente.
1: Angolul a kiejtést, a pronunciation szóval fejezik ki, és ez a szó, amit a legtöbb ember hibával vagy tévesen ejt ki.
0: Bármelyik országból származik is a pilóta, egymás között csak angolul kommunikálnak, mivel ez a repülés hivatalos nyelve.
1: De mi is az a panagram? Az ilyen mondat tartalmazza az adott nyelv ABC-jének az összes betűjét. Az angol nyelven egy ilyen mondat a következő. The quick brown fox jumps over the lazy dog, ami magyarul annyit tesz, hogy a gyors barna róka átugorja a lusta kutyát.
0: A magyar lány szó megfelelője az angolban a girl, ami nem a nemet fejezte ki, hanem lehetett fiú és lány is. Akkoriban inkább a gyerek, azaz a csaj szinonimájaként használták, nemtől függetlenül.
1: Az angol rendelkezik olyan ötbetűs szóval is, ami bár francia eredetű, de ugyanúgy kell kiejteni, teljes ötbetűs formájában, mintha lehagynák az utolsó 4 betűjét, és csak 1 betű maradna. Ez a szó a k, és azt a sort jelenti, amiben be kell állnunk várakozni, de bővebben minden sorra is értik, amiben várni kell, például egy online ügyfélszolgálatnál.
0: Az angol nyelv elterjedtségét jól jelzi, hogy a Földön minden 6. ember beszél angolul, és a Holdon is az angol volt az első szó, amely elhagyta egy emberi lény száját. Hogy melyik volt ez, arról van egy kis vita. Egyesek szerint az OK, mások szerint a Houston, míg megint mások szerint a Contact.
1: A magyarok szeretnek játszani az E betűvel. Általában esperanta mondatokat alkotunk, tehát csak E-k szerepelnek benne. Az angolban egyébként ez a leggyakoribb magánhangzó. Autor Ernest Vincent Wright, amerikai író viszont nem másra vállalkozott, mint arra, hogy ír egy egész regényt E betű nélkül. Ez a regény több mint 50 000 szóból áll. A regény neve Gatsby.
0: Nem csak a németben írják a főneveket nagybetűvel, de az angolban is volt erre példa a 17-18. Században. A főnevek első betűje nagybetűs volt, főleg ha hangsúlyozni szerették volna.
1: Az ő úszik fejjel lefelé, visszafelé olvasva és ugyanaz angolul, swims. Fordítsd meg a monitorod, és olvasd el visszafelé. Ugyanaz.
0: Általában az a tévhitel közöttünk, hogy az angol nyelv szókincse nem olyan változatos és bő, mint a magyar. Erre cáfol rá Paul Dixon szótár szerkesztő, aki bekerült a világrekorderek közé. Pontosan 2964 szinonimát gyűjtött össze a drunk szóra angolul.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Manapság nagyon népszerű, mondhatni menő az a jármű, ami elektromos. Metrók, vonatok, trolibuszok és már autók is elektromos árammal működnek. Nem olyan régóta azonban az EasyJet légitársaság azon gondolkodik, hogy villamosítja az egyik repülőgép járatát.
1: Egyes elemzők szerint a repülés lesz a közlekedés következő ága, amely áramosítva lesz. Ez részben azért lehet igaz, mert a mostani repülők tényleg nagy részt foglalnak az éghajlatváltozásban az üvegházhatású gázok kibocsátása miatt. Ez a szám pedig a légiforgalommal együtt folyamatosan növekszik.
0: A korszellemet követve az EasyJet bejelentette, hogy az Airbus-szal és a Wright Electric-kel társulva ki fogja fejleszteni azt a hibrid repülőgépet és hajtóművét, amellyel félig villamosítani fogja a London-Amsterdam járatot. Ennek a legnagyobb környezettudatossági előnye az, hogy a földi gurulás is elektromos árammal lesz megoldva, ami jót tesz Amsterdam levegőjének, mert a repülőtéren a legtávolabbi kifutópálya 15 percre van a termináltól.
1: Mindez véletlenül 2030-ra fog elkészülni, mert egyelőre nincs még akkora akkumulátorkapacitás, amely még egy ilyen rövid útra is elég lenne. A szakemberek szerint a több száz utast elszállítani képes hibrid repülőgép még sokáig csak álom marad emiatt. A teljesen elektromos motorok pedig még pár évtizedig csak a párüléses kísérleti repülőgépeket tudják majd egy negyed fél órára a levegőbe repíteni.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter, Czajner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 plusz egy cikis sztorit lányoktól arról, mit tettek meg egy fiúért, aki tetszett nekik.
1: Íme pár cikis sztori arról, mint ment keresztül 6 lány, akinek tetszett egy fiú. Pontosabban az a fiú. Első sztorink, nem olyan titkos hódoló. Minden évben küldhettünk Valentin napi kártyákat a suliban, így jutott eszembe, hogy írjak egyet a srácnak, aki bejött. Mivel barátok voltunk, ismerte a kézírásom, ezért lefizettem egy lányt, hogy írja alá azzal, titkos imádód. Minden évben eljátszottam ezt, ám kiderült, egy közös barátunk elárulta neki a titkomat, így végig tudta. Kínos.
0: Második cikis sztorink, az új hit. Csatlakoztam a Hídgyulis csoporthoz, mert benne volt a fiú is, aki tetszett. Köztudottan ateista voltam, és ez az egy óra annyival telt el kedd reggelente, hogy próbáltam vele szemkontaktust létesíteni, miközben Istenről papoltak.
1: Harmadik, a környezettudatos szerelmes. Első éves egyetemista voltam, a kiszemeltem pedig a folyosó másik végén ellakott, a szoba mellett, ahova a szemetet hordtuk. Így mindig jelentkeztem a szeméthordásra, hát ha összetalálkozunk a folyosón is, köszönhetek neki. Ha eltévesztettem az időpontot, akkor nekiálltam szelektálni is, így tuti elcsíptem.
2: Negyedik, az előrelátó. Amikor 18 voltam, az unokatesóm esküvői képére photoshoppoltam magamat és a srácot, akibe bele voltam zúgva, hogy lássam, hogy mutatnánk együtt a szalagavatón.
0: Az ötödik cikis sztorink, a kicsit meggondolattam. Arra az egyetemre jelentkeztem, ahol az idegenvezető másodéves fiú édes és megnyerő volt. Felvettek, szóval egy életre szóló döntést hoztam egy kiszemelt miatt, akit ahányszor megláttam, csak fülig pirultam, de leszólítani nem mertem.
1: A plusz egyedik sztorink pedig a Pretty Little Lie. Első évtől érettségig volt egy fiú, akibe bele voltam zúgva. Természetesen nagyon népszerű volt. A kézilabda edzésen azt hazudtam, hogy smároltunk, csak azért, hogy beilleszkedjek a menő lányok közé. Mai napig nem értem miért. Egyszerűen kicsúszott, de azonnal megbántam. Természetesen a srác fülébe is bejutott, és borzalmasan kínos volt. Bocsánatot kértem egyik óra után, de nem hiszem, hogy valaha is elfelejtette. Az évkönyvben mi voltunk a legkínosabb párként feltüntetve.
2: Neked is van hasonló cikis sztorid? Írd meg nekünk Facebook oldalunkon. 97.5 Táskará.

0: rádja. 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondana magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt. Állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül. Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
3: Hey, this is Charlie Puth.
4: Hi, this is Ricky Iglesias.
5: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: 118 éve elsüllyedt hadihajó roncsát találták meg. Ritka vadászati technikát örökítettek meg a delfineknél. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak egy ládában Belgiumban. A mikrofonnál Bali Villő. Csak nem 120 éve elsüllyedt hadihajó roncsát fedezték fel az Egyesült Királyság déli partjainál. A régóta eltűnt rombolót a Project Explore búvár történészei találták meg, akik 5 éven keresztül kutattak a hajó lokációja után. Az Egyesült Királyság haditengerészetének közleménye szerint az HMS Tiger 1908-ban süllyedt el, miután gyakorlatozás során összeütközött egy másik hadihajóval. A mintegy 10.000 tonnás HMS Berwick célkaló gyakorlatilag félbevágta a csupán 400 tonnás Tigert. A hajó orra szinte azonnal elsüllyedt, a farát pedig mintegy 3 perccel később nyelte el a víz. Az 57 fős legénységnek kevesebb, mint a fele élte túl az ütközést, a hajó kapitánya is odaveszett. Rendkívül ritkán látott vadászati technikát örökítettek meg az ausztráliai Queensland partjainak közelében élő delfineknél, írja a Science Alert. Az indiai óceáni palackorú delfinek rendkívül intelligens állatok, amelyek eszközhasználatokról ismertek. Ezt azonban eddig nagyon kevésszer sikerült csak megfigyelni. A Sunshine Coast Egyetem kutatói azonban most bemutattak néhány friss, történelminek nevezhető felvételt a Marine Mammal Biology című folyóiratban megjelent tanulmányukban. Alexis Levengood vezető kutató elmondása szerint a szokásos delfin megfigyeléseket végezték, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a Harvey-öbölben az egyik delfin kiemelt egy óriási kagylót a vízből. Az angolul shellingnek, magyarul kagylózásnak nevezhető technikát eddig hivatalosan csak a nyugat-ausztráliai Cápa-öbölben dokumentálták, sehol máshol a világon. Levengood és csapatának videói tehát az első vizuális bizonyítékok arra, hogy Ausztrália keleti partján élő delfinek is gyakorolják ezt a vadászati stratégiát. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak munkások építkezés során egy ládában Belgiumban. Aranyások, maradjatok távol, már nincs ott semmi látnivaló, mondta a helyi rendőrség munkatársa, és arra kért mindenkit, maradjanak távol az építkezéstől. Az még nem dölt el, kié lesz a nagyértékű arany. A ládába rejtett kincsek értéke legkevesebb 9 millió euró, vagyis 3,3 milliárd forint, írja az MTI. A munkálatokat végző építőipari cég alkalmazottainak bejelentését követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs és ki a tulajdonosa. Az ügyészség célja annak kiderítése, hogy az arany hogyan került oda, és hogy legálisan szerezték-e be. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában. A Golden Globe-díjas színész a hatalmas terepjárójával hajtott át a piros lámpán, aminek következtében frontálisan ütközött egy piros a Toyota Prius-szal.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Vízdoktori címmel tünteti ki a Buenos Aires-i Egyetem a 8-szoros aranylabdás futballsztárt Lionel Messit. A ceremóniára a 39 éves klasszis válogatottbeli búcsú mérkőzése előtt kerül sor szerdán, amikor a nyári világbajnokságon ezüstérmes dél-amerikaiak Benint fogadják a fővárosi Estadio Monumentában. A tanulmányaival 13 évesen felhagyó Messi kitüntetését azzal indokolta az 1821-ben alapított intézmény, hogy kivételes pályafutása a kiválóság, a kitartás, az alázat és az etikus magatartás, valamint az argentin nemzeti színek iránti elkötelezettség példája, és mindezek olyan értékek, amelyeket az egyetem már régóta képvisel.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék nem várható, enyhe lesz a légmozgás. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. Amit eddig nem tudtál a középsuliról. Kulisszatitkok a sorozatról és a forgatásokról.
1: A középsuli sorozat 2015 áprilisában indult. Több mint 7 éve gyártja két hetente a legújabb izgalmas részeket. Hirtelen lett felkapott és eléggé népszerű téni sorozat.
0: Többek közt Dancsó Péter által készített videója miatt lett nagyon ismert. Vannak olyan részek, melyek elérik a 3-3,5 milliós nézettséget is.
1: Egy elég érdekes osztállyal indult, és ez a sorozat izgalmas, váratlan események tömkelegét hordozza magában. 7 éve kitartóan fut a YouTube-on, immáron ez új osztállyal.
0: Nincsenek teljesen megírt forgatókönyvek, mint amikor elindult. Ott az adott helyzetben improvizálunk. Vannak adott szituációk, amit kedvünk szerint alkothatunk meg és játszhatunk el.
1: A forgatások havonta egyszer-kétszer vannak egész nap különböző helyeken. Olyan fiatalok játszanak benne, akik suliba járnak vagy dolgoznak és érdekli őket a színészet. Mindig változatosak a szereplők, a helyszínek és a történések is.
0: A forgatások úgy zajlanak, hogy oda megyünk az előre megbeszélt időpontban a helyszínre. Utána felmérjük a terepet, átbeszéljük az aznapot, hogy mik fognak történni.
1: Van egy előre megírt diszpó, amiben az van, hogy hány jelenet lesz és kik között. Volt már ugrálóparkban, paintball pályán, lovardában és egyéb extrém helyeken is forgatás.
0: A középsuli mellett fut a YouTube híradó, melyet 5 évvel ezelőtt indítottak el a szereplők. Általában itt két régi középsulis összeszedi, majd elmeséli a YouTube-on történt izgalmas eseményeket.
1: Van egy harmadik ága is ennek, mégpedig az interjúk. A középsuli főszerkesztője sok riportot készített már, például Szabi Estel, LL Juniorral és még sok más ismert emberrel. Ezek a videók megtalálhatók a középsuli YouTube csatornáján.
0: Évekkel ezelőtt nagyon nagy sikere volt a középsuli közönség találkozóinak és webshopjának. Ezek a közeljövőben is lesznek, ahogyan még jó sokáig a középsuli sorozat is. Neked volt kedvenc részed?
1: Ha volt, írd meg nekünk Facebookon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salfi Janka, Bali Villő és Gubi Barbara Petra. Az ismeretlen vizek legelképesztőbb kincsei. A tengereket az emberiség régóta járja hatalmas hajóival, ám a víz mélye ma is szinte ismeretlen terület. Sok száz évvel ezelőtt pedig bármilyen mesés kincseket vittek is magukkal a szerencsétlenül járt hajók, úgy tűnt, hogy azok örökre odavesztek és menthetetlenül elnyelte őket az ismeretlen. Napjaink kincsvadászai azonban sok éves kutatómunka, vagy éppen a véletlen szerencse folytán újabb és újabb mesés drágaságokat fedeznek fel ott, ahol korábban még élő ember nem járt.
1: Ilyen például Szanyozé kincse. A hajótörések Szent Grájának nevezett ezüst, arany és maragd a Szanyozé spanyol gája rakománya volt, melynek értéke ma dollármilliárdokra becsülhető. A gája 1708-ban a kolumbiai Cartagena partjainál a brit hajókkal folytatott csata után süllyedt el. 300 évvel később, 2015-ben a roncsot az óceán fenekén fedezték fel.
2: Továbbá a Caesar aranya. Egy búvárkirándulás során gondtalanul lebegni biztosan szerethetetlen élmény. Ha mindeközben véletlenül felfedezel egy mesés elveszett kincset, az garantáltan családi legenda lesz. Pontosan ez történt 2015-ben egy búvárklub tagjaival, akik az izraeli Cizera ősi kikötőjében néhány aranyérmét találtak, amikről először azt hitték, hogy játékpénz. Hamarosan azonban kiderült, hogy nagyon is értékes 1000 éves aranypénzt találtak, ráadásul összesen több mint 2000 darabot. Arról, hogy ezek az ősi érmék hogyan kerültek a tenger mélyére, sajnos még nincs válaszunk, de a régészek és a történészek már keresik a válaszokat.
0: Az antikiterai roncsok. Bár a Görög-sziget melletti ősi lelőhelyet már 1900-ban felfedezték, a kutatók még mindig találnak itt újabb és újabb elsüllyedt kincseket egy hajóroncsról. Ezek közül a leghíresebb egy komplex eszköz, amelyet a világ első számítógépének neveznek. A fogaskerekekből készített szerkezet a nap és a hold nyomon követésére és a nap és a hold fogyatkozások előrejelzésére alkalmas. A készüléket az időszámításunk előtti második századra tippelik, de semmit nem ismernek ebből a korból, ami ehhez hasonlatos lenne. A korai számítógéppel kapcsolatos kutatások ma is folynak, miközben újabb és újabb expedíciók további kincseket, elsősorban értékes bronz szobrokat és kerámiákat hoznak fel itt a tenger mélyéről.
1: Az aranyhajó az Egyesült Államok történelmének egyik legnagyobb vesztesége. Az SS Közép-Amerika nevű hajó 1857-ben Dél-Karolina partjainál süllyedt el egy hurikán következtében fedélzetén az aranyláz bőséges rakományával. Az aranyhajó felfedezésének története szinte ugyanolyan drámai, mint a süllyedése volt. 1988-ban Tommy Thompson kincsvadász találta meg a roncsot. A zsákmány fölötti jogi vita addig húzódott, míg 2015-ben végül a hatóságok is felzárkóztak hozzá, így a felszínre már ők hozták a kincseket. Legalábbis azok egy részét. 2014-ben egy későbbi expedíció során 40 millió dollárnyi értékben hoztak a felszínre aranyrudakat és érméket, és valószínű, hogy a mélyben még több kincs lapul, amit lehet, hogy soha senki nem talál meg.
2: Végül a fekete hattyú. A Nuestra Señora de las Mercedes egy spanyol hajó, amely Dél-Amerikából arany és ezüst kincsekkel megpagolva indult útjára 1804-ben, ám a britekkel folytatott csata után elsüllyedt. A rakomány 2007-ben egy amerikai mentőcég fedezte fel, amely a fekete hattyú kódnevet adta 500 millió dolláros kincstalálatnak. Az ember azt hinné, hogy legalább a hajó fekete volt, vagy hasonló, de nem. Ez a hajó halványbarna volt aranycsíkkal. Miután bizonyossá vált, hogy a zsákmány valóban az egykori Mercedeshez tartozott, a kincsek visszakerültek a spanyol kormány tulajdonába. Ezt az amerikaiak nyilván szomorúan tapasztalták. 90.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Bányavári Zoltán, Tóth Kristóf és Bognár Lilla. Hoztunk neked 6 érdekes úti célt és pár elképesztő helyi szokást.
1: Ha Angliából képeslapot küldenél, vigyázz, hogy a királynő arcképével ellátott bégeket még véletlenül se fejjel lefelé ragazd rá a képeslapokra és borítékokra, ugyanis illegális cselekedetnek számít. 1965-ben ezt a büntetést eltörölték, ám 1998-ban előírták, hogy életfogytiglani börtönbüntetés jár érte. A törvény elvileg még azóta is érvényben van, de nem tudunk róla, hogy valakin alkalmazták volna. Ha netalántán Svájcban érne egy nukleáris katasztrófa, itt állítólag az egész populáció számára elegendő bunker áll rendelkezésre arra az esetre, ha itt érne egy nukleáris katasztrófa, nem kell aggódnod, az egész populáció számára elegendő bunker áll rendelkezésre arra az esetre, ha el kéne bújni a föld alá. Úgy tudni, 8000 bunker bújik a föld alatt országszerte, köztük több még ma is felfedezetlen. De jól ismert például Lucernben a 20000 fő befogadására képes föld alatti folyosó.
0: Ha pedig Etiópiába készülsz, jó, ha tudod, hogy Etiópia naptára 7 évvel le van maradva az általunk használt Gergely naptárhoz képest. Eleve 13 hónapjuk van, melyek közül a 13. hónap mindössze 5 napos, illetve szökői év esetén 6. Az etióp új évnapja szeptember 11-e, vagyis nemrég léptek be a 2012. évükbe. A karácsonyt január 7-én ünneplik, csak náluk Gannának hívják, és Sziklábovály templomokban tartják a miséiket. Utána azonban nem feltétlenül otthon üldögélnek családi körben, hanem akár az egész éjszakát is kint, az utcán töltik imával és kántálással. Ezeket leszámítva azonban náluk is 7 napból áll egy hét, 24 órából áll egy nap, és ugyanazt a 4 évszakot tartják számon, amelyeket mi is.
2: És hogy mit csinálj, amikor szavak nélkül akarsz odahívni valakit magadhoz Ázsiában? Jellemzően felfelé fordított tenyérrel a mutató ujjaddal teszel göndörítő mozdulatot, igaz? Sok ázsiai országban csak kutyák hívogatására használják, ha pedig a Fülöp-szigeteken csinálod, akkor akár le is tartóztathatnak érte. Egy tájföldi tapasztalat alapján megtévesztő a hívogató kézmozdulat. Ugyanaz a lefordított tenyerű integetés, mint ami nálunk a menny innen jelentést hordozza.
0: Ha Afrika kicsiny országába, Ruandába készülnél, talán meg fogsz lepődni, micsoda tisztelet övezi ott a nőket. Ruanda, még az USA-t, de Angliát, Írországot, Franciaországot vagy Német

0: országot is lekörözi női egyenjogúság terén. 2018 óta az öt legfontosabb ország között szerepel e tekintetben. Az 1194-es népirtás után a kormány elkötelezett lépéseket tett afelé, hogy egyenlő jogokat biztosítson a nők számára is. Ez az elképzelés kiterjedt a nők kormányzati szerepére, az oktatásra, illetve az egészségügyi ellátásra is. Az afrikai ország egyébként 3,5-szer kisebb, mint Magyarország.
1: Mi az, amit helyből összekötsz a fejedben New Yorkkal? Hát a szabadságszobor. Képzeld, a szabadságszobornak saját szigete van, hozzávetőlegesen 2,5 kilométerre Manhattan déli csücskétől. Vagyis a körülötte lévő víz New Jersey államhoz tartozik, a szigetért New York állama felelős. A sziget csak 1956-ban kapta meg a Liberty nevet, előtte Bedlónak nevezték. A részszobor egyébként 1886. októberében készült Franciaország ajándékaként az Egyesült Államoknak.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Dittinger Léna és Dudás Bálint. Agy nélkül tanul, eszik és megrögyítja magát a világ legkülönlegesebb élőlénye. Nincs agya, de képes tanulni, nincs szája, de mégis eszik, 2 percen belül megrögyítja magát, és láb nélkül mozog. Most egy olyan érdekes élőlényt mutatunk be, amiről még biztos, hogy nem hallottál. Még a biológusok sem tudják, hogy hova rendezzék ezt a különleges sárgás színű egysejtű élőlényt, amelyet a párizsi állatkert elsőnek mutatott be. A közönség már élőben láthatja a masszabece nevű gomba kinézeti organizmust, az élőlénynek nincs szája, nincsenek szervei, mégis tudja észlelni a táplálékot és elfogyasztja azt. Nincsenek lábai, de anélkül is tud mozgást végezni, és ha félbevágják, 2 percemből helyreállítja önmagát, és 24 óra alatt képes a duplájára megnöveszteni méretét.
1: Külön érdekesség, hogy becenevét a Massa című 1958-ban bemutatott film után kapta. A Steve McQueen főszereplésével készült B-listás horrorban egy földön kívüli massa minden útjába kerülő dolgot elfogyaszt egy pennsylvániai kisvárosban. Természetesen a valóságban nem jelent veszélyt az állatkerti látogatókra. A kiállított massza csak néhány centiméter átmérőjű, és egy terráriumban a fatörzsre helyezve láthatják a látogatók.
0: A massza a természet rejtélyeinek egyike, mondta Bruno David, a Párizsi Természettudományi Múzeum igazgatója. Meglepő számunkra, mert nincs agya, mégis képes a tanulásra és a probléma megoldásra. És megosztja a tanultakat. Vagyis, ha egyesül 2 massza, az egyikük tudása átkerül a másikba is. Biztosan tudjuk, hogy nem is növény, nem is állat és nem is gomba. A természet rejtélyeinek egyike. Nagyon meglepő módon mozog ahhoz képest, hogy olyan, mint egy gomba. Állati jellegű viselkedése van, képes a tanulásra, fejtette ki a szakértő.
1: Bálint, te már hallottál ilyen fajta élőlényről?
0: Hát, még nem. Egy kicsit ez is megdöbbentett, hogy létezik ilyen élőlény. És te hallottál már ilyen élőlényről?
1: Igazából hallottam már sok furcsa a dologról, viszont ilyen élőlényről még egyszer sem.
0: Szerinted mitől érdekes ez az élőlény?
1: Szerintem azért érdekes, mert képes olyan emberi dolgokra, amikre mi is, viszont olyan szervek nélkül, amik nekünk szükségesek azoknak a lefolytatásához. És szerinted?
0: Hát, egy kis megjegyzést mondanék, hogy még az lenne a habatortán, ha még elkezdene beszélni is, úgy, mint egy ember, de hát szerintem az érdekes benne, hogy amit te is mondtál, hogy képes olyan dolgokra, amit egy ember is képes, szóval megnő, meg ilyenek.
1: És te megnéznél ezt az állatot az állatkertben?
0: Biztos, hogy megnézném élőben. Nagyon érdekelne, hogy hogy néz ki. És te megnéznéd ezt az élőlényt a
1: Igen,
0: élőben?
1: Persze, szerintem nincsen olyan ember, akit ez ne érdekelne.
0: És most jöjjön még néhány érdekesség a lényről. Óránként 4 cm-es sebességgel mozog, és a kutatók szerint szívesen fogyaszt zapkását vagy zappelyhet, a sós dolgokat azonban nem kedveli. Színe az elfogyasztott táplálék szerint is változik. Például, ha céklát kap, vöröses árnyalata lesz. A szakértők szerint alvó állapotba is lehet helyezni, majd szükség esetén felébreszteni, és szinte lehetetlen elpusztítani. Sőt, ez az első eset, hogy a massza fogságban is életben tudott maradni. A tudósok remélik, hogy minél többet megtudnak majd erről az élőlényről, bíznak benne, hogy az új ismeretek segíthetnek majd az újrahasznosításban, az erdők talajának, vagy más szennyezett talajok megtisztításában, sőt, akár új típusú gyógyszerek, baktériumok felfedezésében is. Reméljük, neked is tetszett. A szíves meg is nézed ezt az élőlényt, akkor irány a Táskarádió oldala.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Fresi Zsófia. A tea története. A tea, mely ma a világ egyik legkedveltebb itala, eredetileg gyógynövényként volt ismert. A története hihetetlenül gazdag, tele van legendákkal és érdekességekkel, melyek nem csak az ital eredetét mutatják be, hanem annak kultúráját, jelentőségét is.
1: A tea az idők során a világ rengeteg pontján vált a mindennapok részévé. Mindenhol egyedi hagyományokkal és ízekkel gazdagítva.
0: A felfedezésének története számos legendában öröklődött meg. Az egyik ősi történet szerint Buddha fedezte fel a teát, amikor egy napon meditálva egy tealevél hullott a csészéjébe, így alkotva meg a világ első teáját.
1: Egy másik elbeszélés szerint Bodhidharma a zen buddhizmus alapítója. Harcba szállt az álomsággal meditáció közben, és az első teacserjék ott nőttek ki, ahova a szemhéjai hullottak.
0: A legismertebb legenda azonban időszámításunk előtt 2737-ből származik, amikor Sennung kínai császár véletlenül felfedezte a teát. Egy vatta a növény levelei hullottak a forró ivóvizébe, így alkotva meg a világ első teaitalát.
1: A tea kezdeti szerepe, mint gyógynövény, nem is meglepő, tekintve, hogy számos egészségügyi előnye ismert. A teában található antioxidánsok és más jótékony vegyületek, mint a teát, évszázadokon át használták. Különféle betegségek kezelésére és az egészség megőrzésére.
0: A tea az idők során számos kultúrában vált elengedhetetlenné. Kelet-Ázsiától kezdve, ahol a teázás mély spirituális és társadalmi gyakorlatokhoz kapcsolódik, egészen a brit tea délutánokig és az amerikai jégtáig az egész világon elterjedt.
1: Minden kultúra hozzáadott valami sajátosan egyedi ízvilághoz és fogyasztási szokásaihoz, így teremtve meg a ma ismert sokféle teafajtát és készítési módot.
0: Ma a tea nem csak egyszerű ital, hanem egy összetett gasztronómiai élmény. A hagyományos teafajták, mint a zöld tea, fekete tea mellett számos új ízesítés és változat áll rendelkezésre.
1: Te szoktál inni teát?
2: 97.5 All the time. Táskorád.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pápa Ivett és Übarics Richárd. Mai adásban a társfüggőségről lesz szó. A társfüggőség vagy kapcsolatfüggőség a másik embernek a másik véleményének való kóros alárendeltség, mely a lehetetlenné teszi az egyenlőségen alapuló emberi kapcsolatok létesítését.
1: A társfüggőség oka az, hogy kisgyerekkorban nem alakulhatott ki megfelelő kötődés az anya és a gyermek között. Ha ez a kapcsolat nem tudott kialakulni, vagy megszakadt, akkor felnőtt korukban a gyerekek ezt a kapcsolatot fogják keresni a többi emberben. 12-16 éves korban is lehetőség van erre a leválásra. Ám ha ekkor sem történik meg, a kialakuló társfüggőség felnőtt korban mind kapcsolatainkra, mind életvitelünkre kihatással lesz.
0: A társfüggő személyek másoktól teszik függővé önértékelésüket, véleményüket, hangulatokat és tetteiket is. Nem érzékelik a határt majd maguk és mások között, könnyen befolyásolhatóak, ugyanakkor akaratosak és manipulatívak is lehetnek. A kapcsolataikból hiányzik a kölcsönös szabadság és az önállóság.
1: Mivel másra akarja áttolni a felelősséget, fontos számára, hogy a kapcsolat megmaradjon. Ebből megfelelési kényszer ered. Ugyanakkor, mivel másokat tart felelősnek, saját gondolataiért elvárja, hogy mások is megfeleljenek neki. A megfelelési kényszer miatt a társfüggő személy sokkal könnyebben befolyásolható, manipulálható lehet, a másokkal szemben támasztott elvárásai miatt pedig követelőző és hiányzik az őszinteség.
0: De honnan tudod, hogy valaki társfüggő? A tünetei, ha valaki nem tudja a saját és mások érzéseit, gondolatait elkülöníteni. A mások jóváhagyására van szükség, ahhoz, hogy jól érezze magát. A mások problémái miatt is idegeskedik, és felelősnek érzi magát. Ha nem tudja, hogy mit akar, nem képes felismerni, hogy mire volna szüksége, vagy megfelelési kényszere van.
1: Összeomlik vagy kiborul, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy várta. Minden energiáját másokra és az ő boldogságukra fordítja. Bizonyítani próbálja, hogy méltó arra, hogy szeressék. Nem hiszi el, hogy képes gondoskodni önmagáról. Idealizál másokat és csalódott, ha nem elvárásainak megfelelően viselkednek. Jelentéktelennek és bármire méltatlannak érzi magát, önmagát vádolja olyan dolgokért, amikért nem is felelős. Nem tartja magát elég jónak, fél a visszautasítástól, gyakran kerül áldozat szerepbe, fél hibázni. Arra vágyik, hogy mások jobban szeressék. Nem fejezi ki nyíltan az igényeit mások felé, inkább játszmázik vagy szavakkal, tettekkel célozgat, utalgat. Nem meri nyíltan kifejezni igazi érzéseit, attól félve, hogy akkor mások nem fogadják el. Hagyja, hogy mások megbántsák, és nem is próbálja megvédeni magát. Nem bízik önmagában és döntéseiben, nehezére esik egyedül lenni.
0: Társaságba, olvasásba, zenehallgatásba, alkoholba, a szenvedélyek hajszolásába, drogokba, munkába, evésbe, vagy bármilyen más tevékenységbe menekül, mert nem tudja egyedül önmagával jól érezni magát. Úgy tesz, mintha nem történnének vele rossz dolgok, még akkor is, amikor éppen történnek, mintha nem volna szüksége senkire és senkitől semmire. A világot és az embereket vagy tökéletesnek vagy pocséknak látja. Hazudik, hogy megvédje és fedezze azokat, akiket szeret. Nehezére esik örülni és spontánnak lenni. Általában nyugtalan, de nem tudja miért. Aggódik, hogy megszakadnak a kapcsolatai. Úgy érzi, hogy a kapcsolatai fogságban tartják, hogy mások vagy mások érzései irányítják. Fél a saját haragjától. Tehetetlennek, erőtlennek érzi magát ahhoz, hogy változtasson önmagán vagy életén. Úgy érzi, hogy valaki másnak kellene megváltozni ahhoz, hogy ő sokkal jobban legyen. Gondolkodásmódjára a végletesség jellemző.
1: Ezek a tünetek komoly kihatással lehetnek egy ember életére, és még ha fel is ismeri őket, nem biztos, hogy egyedül meg tudja őket oldani. Ha magadra ismertél, kér segítséget, hiszen a saját és a környezeted élete is könnyebb lesz, ha le tudod ezt küzdeni.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Farkas Dániel, Kurusz Regina, Gál Zsombor, Porkolá Boldizsár és Dukai Alexandra. Tudod, hogy készül a kenyér? És a kovász? Most kiderül. Csabai Attilával beszélgetünk a Már Vártalakban.
1: Milyen alapanyagokat használtok, hogy igazán jól legyen a kenyeretek?
2: Alapvetően a kovászos kenyér az csak néhány összetevőkből áll. Jelesül a kovászból, a kenyérlisztből, vízből és a sóból. Mindenki, aki mást állít, az nem mond igazat. A kenyér így készül.
3: Milyen fázisokon mennyátok a kenyér, amíg készül?
2: A kovászos kenyér technológiája az alábbiak szerint néz ki. Az összetevőket, amit az előbb elsoroltam, összekeverjük a dagasztás során. Mi egy függesztett karú dagasztóval dolgozunk, ami körülbelül imitálja azt, amit az emberi kéz annak idején a VK-ban a dagasztás során végzett. És ezzel a kíméletes módszerrel bedagasztjuk a tésztát, ez körülbelül egy olyan 30-40 percig is eltart. Innentől kezdve egy pihenő fázis van, és egy hajtogatási fázis, ami alatt gyakorlatilag elindulnak az érési, meg kelési folyamatok a kenyérben, a kenyértésztában, és akkor, amikor megfelelő állagú lesz a kenyértészta, akkor egy osztás során kialakítjuk a méretét, majd egy formázás során kialakítjuk az alakját, és utána bekerülnek a hűtőbe, a szakhajtóba berakott tészták, és gyakorlatilag egy ilyen 18 órás érlelés során kialakul bennük az a szerkezet, ami szükséges ahhoz, hogy abból egy igazán szép és finom kenyér legyen, és gyakorlatilag minden reggel 4 órakor kezdjük a sütést, amikor is a kenyerek egy ilyen 260-280 Celsius fokon 40-45 percig sülnek, és a végeredményt meg tudjátok nézni a polcon.
3: Minden kenyerhez használtok kovászt?
2: A kenyereinkhez csak kovászt használunk. Ez azt jelenti, hogy nálunk az a kovászos technológia általában a pékségeknél azt jelenti, hogy valamilyen szárított kovászport kevernek a kenyérbe, hogy az íze és a színe az egy kovászos kenyérre hasonlítson. Az nálunk úgy néz ki, hogy mi egy természetes kovászt használunk, ugye ezt naponta etetjük, naponta életben tartjuk, hogy a kenyerénkhez fel tudjuk használni. Ez a kovász kerül bele a kenyérbe, és mi nem használunk élesztőt. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy igen, nálunk minden kenyérbe kovász kerül, de csak kovász.
4: Hogyan készül a kovász?
2: Kovászt bárhogyan készíthetünk. Amit el tudok mondani, hogy nálunk biztosan a műhelyben, ha egy kis vizet összekeverek liszttel, akkor kovász lesz belőle egy-két nap alatt. Annyi élesztő baktérium, meg annyi élesztő gomba és annyi teljesabb baktérium van a levegőben, nálunk minden kovászolódik. Ha összekeverjük a kenyér lisztet vízzel a dagasztóban, mert ez az első fázis, akkor gyakorlatilag egy 5-6 percen belül elkezd buborékosodni, tehát az láthatóan elindul ez a fajta erjedés. Úgyhogy azt kell mondjam neked, hogy ez a legegyszerűbb, de hogyha otthon kovászt akarsz készíteni, akkor a legegyszerűbb módja az, hogy lisztet vízzel összekeversz, egy az egy arányba, és egy pici kurtot belekeversz, és minden nap, hogy áll éppen a dolog, és minden nap adsz neki egy pici tenni, lisztet, meg egy pici vizet, és akkor gyakorlatilag egy ilyen 3-4 nap alatt elindul egy olyan fajta erjedés, amit már a kovásznak nevezhetünk.
5: És melyik pékárút a legnehezebb elkészíteni?
2: Erre azért nehéz válaszolni, mert amikor az ember elkezdi és csinál egy pékséget, akkor úgy tűnik, mintha minden pékárút nehéz lenne elkészíteni, még a legegyszerűbb kenyeret, vagy zsemlét, vagy bármit. Alapvetően, hogyha az ember megtanulja a szakmát, akkor nem nehéz elkészíteni egyik terméket sem. Ami nehéz az, hogy minden nap egyen jobbat kellene csinálni, és ezért állandóan fejlődni kell. Újabb alapanyagokat kell kipróbálni, illeszteni kell mindig a technológiát magához, az alapanyagokhoz, a vevő igényekhez. De hogyha azt kérdeznéd, hogy nekem melyik lenne most a legnehezebb, ha bemennék a műhelybe, azt mondanám, hogy a csokis babka, mert olyan rettenetesen csokis lesz az ember keze, hogy azt nem szeretem, és azért mivel az ember valamit nem szeret, akkor azt nehezen csinálja, úgyhogy én például a csokis babkát nehezen tudnám összerakni. Egy 2-3 év alatt el lehet úgy sajátítani ezt a szakmát, hogy a nulláról akár, hogy azt mondhassa az ember, hogy valójában minden egyszerű. Különben egy nagyon jó croissant csinálni, az nehéz.

0: vizet. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Néha jó csak leülni és zenét hallgatni. A Spotify az egyik legnépszerűbb zenesztrémelő szolgáltatás a világon. Sokan használják, de keveset tudnak róla. És most jöjjön néhány információ a cégről.
1: A Spotify fejlesztését 2006-ban kezdte meg a Spotify AB csapata Stockholmban, Svédországban. A céget Daniel Ek alapította, a Stardoll korábbi műszaki igazgatója, a TradeW társalapítója és Martin Lorenzon. Az anyavállalat már a Spotify Ltd. londoni székhellyel, míg a kutatás és fejlesztés továbbra is a Spotify AB kezében van.
0: A nagy közönség számára 2008. október 7-e óta elérhető. Ekkoriban az ingyenes regisztrációt meghíváshoz kötötték, hogy kordában tartsák az ingyenes és fizető ügyfelek arányát. Ezzel ellentétben azonban az előfizetői regisztráció nem volt meghívóhoz kötve. Eközben a Spotify AB bejelentette, hogy sikerült megállapodást kötnie több nagyobb zenei kiadóval.
1: 2009. február 10-én a regisztrációt megnyitották, a meghívás szükségességét eltörölték, majd a Spotify-t kiterjesztették az Egyesült Királyságra is. A mobil alkalmazás megjelenésével ugrásszerűen emelkedett a regisztrált felhasználók száma, így 2009-ben az Egyesült Királyságban ismét bevezették a meghívós regisztrációt.
0: 2010. május 18-án két újabb előfizetői típust is bemutattak. A Spotify Unlimited korlátlan, hasonló a Spotify Premium előfizetéshez, azonban nem tartalmazza többek között a mobil szolgáltatást. A másik előfizetői típus a Spotify Free, ingyenes, ami rendelkezik az alapvető szolgáltatásokkal, és havi 20 óra zene hallgatását teszi lehetővé.
1: 2011. április 15-én a Spotify blogbejegyzésben bejelenti, hogy jelentősen csökkenteni fogja az ingyenes felhasználók által szabadon hallgatható órák számát 2011. május 1-ével. Az állítás szerint minden Spotify Open és Spotify Free tag időkorlátját havi 10 órára csökkentik. Továbbá egy felhasználó egy számot csak 5 alkalommal hallgathat meg. A változás a Spotify Premium és Spotify Unlimited felhasználókat nem érinti. Az új felhasználók mentesülnek a változások alól 6 hónapig.
0: 2011. július 14-én a szolgáltatás elindult az Amerikai Egyesült Államokban is, ami jelentős mérföldkő, hiszen a 4 főlemez kiadóval már régóta húzódtak a tárgyalások.
1: 2012. március 29-én világszerte eltávolításra került az 5 lejátszás számonként korlátozás az ingyenes felhasználók fiókjáról. Azonban a korlátozás az Egyesült Királyság és Franciaország felhasználóit továbbra is érinti. A 10 óra per hónap korlátozás továbbra is érvényben maradt a fél évnél idősebb fiókokon.
0: Az alkalmazás sokáig a következőképp működött. A Spotify-on történő regisztráció vagy az első Facebookon keresztüli bejelentkezés után a felhasználó fél évig használhatta a szolgáltatást ingyenesen, időbeni korlátok nélkül. E próbaidőszak alatt a felhasználói felületen reklámok jelenhettek meg, illetve bizonyos időközönként a zeneszámok váltása között rövid reklámok voltak hallhatóak.
1: A próbaidőszak lejárta után a felhasználók már csak havonta 10 óra zenét hallgathattak, még pontosabban heti 2,5 órát. Az időkeret fel nem használt része átvezetődött a következő hétre. Ez a 6 hónapos korlátozás 2014 évelején megszűnt. Azóta az ingyenes változatot használók is korlátlanul, de nem reklámmentesen hallgathatják a Spotify zenei tartalmait.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.7 a Táskarádió bemutatja.
1: Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
2: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táskarádióban.
3: Olyan hideg lávabolygóra bukkantak, ami hasonlít a korai földre. Havi 10 alkalommal ingyen használhatják a MOBUBIT a Budapest Go bérletesek. Alagutakat keres és 5G-s hálózatot épít a NASA a Holdon. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Tudósok nemrégiben felfedezték az eddigi leghidegebb lávabolygót, amely légkörrel rendelkezik, és amely sok szempontból nagyon hasonlíthat a földre, korai korszakában. Írja a space.com. A HD 3167b jelű szuperföld egy 154 fényévnyire lévő csillag körül kering rendkívül szorosan. Olyannyira, hogy egy év a bolygón, vagyis egy keringés a csillag körül mindössze egy földi napnak felel meg. A kutatók szerint kifejezetten izgalmas, hogy ez nem csak egy láva borította szikla, hanem egyben a legkisebb lávavilág, amelyet valaha láttak. Ennek ellenére mégis sikerült megtartania a légkörét. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOBUBIT azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van, közölte a Budapesti Közlekedési Központ, azaz a BKK szerdán. A közlekedés szerint az alkalmazásban vásárolt, érvényes havi, negyedéves vagy egy éves bérlettel rendelkezők MOBUBI kuponokat igényelhetnek, amelyel díjmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után 10, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak. A negyedéves bérlettel rendelkezők 3 egymást követő hónapban, az egyéves bérletesek pedig 12 hónapon keresztül kapnak havi kuponcsomagot. A holdbázis felépítéséhez szükséges újabb rendelkezéseket hozott meg a NASA. Az űrügynökség szeptember 30-án 3 új kutatóműszer bevezetéséről, illetve egy 5 g-os kommunikációs rendszer kiépítéséről döntött. Közlésük szerint a három eszköz olyan vizsgálatot fog végezni a hold felszínén, amelyek biztosítják, hogy a később odaérkező űrhajósok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek ott tartózkodásuk alatt. A déli sarki holdi környezetfigyelő állomás például egy olyan műszer, amely megfigyeli a felszínre hulló mikrometeoritokat, nyomon követi a könnyen gázzá alakuló, illékony anyagok mennyiségét a környezetben, illetve érzékeli a szeizmikus mozgásokat is. A képességeknek köszönhető számos, a holdbázis és az űrhajósokat potenciálisan fenyegető veszélyforrást képes felmérni. Megérkezett a Matthew Perry-ről készült The One About Matthew Perry szeptember 29-én bemutatott előzőse. A jó barátok Chandler Bingét alakító színészről szóló 3 részes dokumentumsorozat október 27-én kerül fel a Netflixre, a most bemutatott, nagyjából 2 perces kevcsináló pedig a hírnév mögötti embert helyezi előtérbe. A Mary Robertson rendezte sorozatban, amelyről szeptember elején már beszámoltunk, Perry húga, Mia Perry Bowick is felidézi közös emlékeiket, és korábban nem látott családi fotók és videók is előkerülnek. Bowick a Netflix által közölt nyilatkozatában arról beszélt, hogy bátyja teljes emberként szeretné bemutatni, nem csupán Chandlerként vagy a függőségeivel küzdő színészként. Régi barátok, korábbi barátnők és alkotótársak is megszólalnak a sorozatban. A jó barátok meghallgatásáról és Chandler figurájának kialakulásáról Verena Littlefield, az NBC egykori vezetője, valamint a sorozat első évadának írója Jeff Strauss mesél.
2: Sporthírek a Táskarádióban.
3: Az évtizedik hónapjában már nem csak a Hidrofehérvár AV19 és a FH19 mérkőzésein szurkolhatnak a jégszerelmesei, de közönségkorcsi a keretében maguk is kipróbálhatják a Metaréna jegét. A korizni vágyoknak októberben 6 alkalommal is lesz erre lehetősége. Az események ideje alatt korcsi a kölcsönzésre is lesz lehetőség, valamint működik a ruhatár és az értékmegőrző is.
2: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
3: Ma a felhős időben csapadék még mindig nem várható. Enyhe lesz a légmozgás. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Somos Péter és Nyári Ádám. A mostani adás során szerettem volna valami igazán különleges sportot bemutatni, és egy kis böngészés után meg is találtam az igazit. Amikor ezt megtaláltam, ezzel kapcsolatban három kérdés merült föl bennem azonnal, hogy miért, és hogy ez még miért nem híres. Hölgyeim és uraim, íme a víz alatti jégkorong.
1: Hogy a nevéből is sejteni lehet, a játék alapjai azonosak a hagyományos jégkorongéval, azzal a jelentős eltéréssel azonban, hogy a jég másik víz alatti felén játsszák.
0: A játék célja, hogy a 6 méter széles, 8 méter hosszú pályán a körülbelül 25 cm átmérőjű hunkalocell korongot a jégbe fejjel lefelé rögzített kapuba juttassák. A jég alatt egyszerre a két fős csapatok egy-egy tagjai küzdenek egymással, akiknek nem csak remek búvároknak kell lenniük, de igen nagy tüdővel is kell rendelkezniük, hiszen a sportot mindenféle légzőfelszerelés nélkül játsszák.
1: És ebben eltér mondjuk egyes más víz alatti sportoktól. Vannak ugyanis olyanok, amik szintén így egy hagyományos sportágnak a víz alatti megvalósításai, amit ugye egy búvár palackokkal játszanak.
0: Amúgy ennek is van, tehát a jégkorongnak is van még egy másik változata. Én azt nincsen magyar fordítása, én ezt csak simán víz alatti hokinak fordítottam, amit egész konkrétan az úszómedence alján játszanak búvár felszerelése, de hát ott nem a két fokos vízben, hanem az úszodában, tehát azért ez lényegesen egyszerűbb.
1: A játékosok 30-60 másodpercenként feljönnek a jégbe váltjukakon, hogy levegőt vegyenek.
0: Viszont tehát érthető módon nem olyan ritka, hogy valaki nem ér fel időben, és eszméletét veszti a víz alatt. Ilyenkor azonnal akcióba lép a négy lyukaknál várakozó oxigénpalackkal felszerelt búvár egyike.
1: Hagyományos testvéréhez hasonlóan a víz alatti hoki is harmadokból áll, ezek azonban nem 20, csak 10 percesek, és köztük 10 perces szünetek vannak, hát igen, egészségügyi okai lehetnek ennek.
0: Valószínű, bár ugye közben van csere, tehát egy csapat ugye két főből áll, és néha cserélnek.
1: És 10 perces szünetek vannak, amikor a játékosok a pálya mellett felállított sátrakban és szaunákban melegedhetnek fel, hiszen hiába a búvár felszerelés, a víz még így is hihetetlenül hideg.
0: Az első víz alatti jégkorong világbajnokságot 2007. februárjában tartották Dél-Ausztriában, a Weissensee tó jegén, illetve hát egész konkrétan alatta.
1: A játékosok 30 cm vastag jég alatt 2 fokos vízben játszottak. Az első helyen Finnország végzett, nem is értem miért. Őt követte Ausztria és Szlovákia. Rajtuk kívül még Csehország, Németország, Hollandia, Lengyelország és Szlovénia képviseltette magát a tornán.
0: Szerinted ennek a sportnak az elterjedésére mennyire van esély mondjuk, hogy világszinten? Hiszen azért nyilván vannak olyan országok, ahol ezt nehezen megvalósítani, de azért például szerintem Magyarországon egy víz alatti jégkorong pályát igazán lehetne létesíteni.
1: Lehetne, hát hogyha annyira fölkapnák az emberek, annyira tetszene, akkor már mostanra egy kicsit jobban elterjedt volna, hiszen 10 éve volt az első világbajnokság.
0: Nekem mondjuk nagyon tetszik, tehát én abszolút támogatom.
1: Tehát én azt gondolom, hogy így egyes társadalmi csoportoknak a kedvelt hobbiaként, akár résztvevőként, akár nézőként terjed inkább el, mint sem úgy egyetemesen.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Muhel Bíbor. Mindenki jól tudja, hogy a bolygónk felszínének 70%-át a víz teszi ki. Legyen az patak, tó, folyó, tenger vagy óceán. Bár a tavakban és folyókban tudjuk, milyen állatok élnek, az óceánok lakosai nagy részben még mindig ismeretlenek. Azonban ma egy olyan állatfajtát hoztam, ami talán az egyik legismertebb az óceánok vízében. A cápák már az őskor előtt, sőt, még a dinoszauruszok kora előtt is éltek, mivel az első életforma először a vízben fejlődött ki. Mint a mai világban, már akkor is több cápafaj létezett, ám van egy fajta a sok közül, amely már az őskorban, a félelmetesen nagy termetével és hatalmas állkapcsával hírnevet szerzett magának. A megalodon. Az emberek manapság már leginkább csak filmekből ismerik az állatot, de a lelkes cápa rajongók tudják igazán a rettenthetetlen őscápa történetét.
1: Az ősállat neve szó szerint nagyfogút jelent, ami nem meglepő, ugyanis 15-18 cm-es nagy, cakkos foga volt. Az állkapcsát pedig akár 3 méter szélesre is ki tudta nyitni, és az halálos fogakkal felsorakoztatva akár még az akkori óriás bánákban is nagyobb kárt tudott okozni. A megalodon 15-17 méter hosszú volt, és a tömege elérte akár a 40-50 tonnát is. Mondanom sem kell, hogy a cápa a történelem egyik legnagyobb ragadozója volt, pedig rajta kívül voltak más nagytestű ragadozó vízi élőlények is, mint például az óriás kalmárok vagy a fogascetek.
0: Az utolsó megalodon körülbelül 2 millió éve tűnt el a föld felszínéről. Ehhez képest a cápák családjába tartozó állatfajok már több mint 400 millió éve jelen vannak a bolygón, habár az első cápafajok többsége kihalt. Ez azért lehet még meglepő, mert a sok-sok eltelt évhez képest biológiájuk keveset változott. Maga a megalodon cápának valódi méretét és felépítését viszont nehéz meghatározni, mivel a tudósok számára kevés olyan kövület anyag van, ami támpontul szolgálhat a pontos adatokat illetően. Ugyanis a megalodonnak, hasonlóan a többi cápafajhoz, a váza szinte teljes egészében porcból áll, ami az óceánok magas sótartalmától és egyéb baktériumaitól hetek alatt széthullott és szertefoszlott. A kutatás egyetlen segítsége a partokra kisodort fogak, a váz egyetlen része, amely csontból van. A kutatók a fogakat, mint egy építőkockát úgy használják fel a cápák rekonstrukciójához. A fogak alapján ugyanis meg tudják határozni az állat állkapcsának, és abból következtetve pedig az egész testének méretét.
1: A megalodon, mivel senki sem mert szembeszállni vele, 25-40 évig is elért. De hogy mennyi élelmet kellett elfogyasztania ahhoz, hogy ennyi évig életben maradjon? A becslések szerint a napi fogyasztása 600-tól az 1200 kg-ig terjedt. Viszont akkor mégis hogyan tudott egy ilyen rendkívüli erővel és magas túlélési képességgel rendelkező faj hirtelen kihalni? A tudósok mai napig nem biztosak abban, hogy mi okozta a vesztüket. Talán egy másik ragadozó tüntethette el a föld felszínéről őket. Egy másik lehetséges válasz az éghajlatváltozás lehet, ugyanis az óceánok hűlni kezdtek, és ezt a meleg vízhez hozzászokott cápák nem bírták. Egy úgymond éhínség is lehetett a kihalás oka, mivel a nagyobb testű állatok, a bánák egy idő után elkezdtek vándorolni északabbra, és így nem maradt a hatalmas cápáknak más nagyobb élelem, mint a saját fajuk. Viszont bármi is okozta vesztüket, a megalodonok örökre a tengerek és óceánok koronázatlan királyai maradnak.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Hoztunk pár dolgot, amit a gyermekek nagyobb eséllyel örökölnek az anyukájuktól, mint az apukájuktól. Az első például az alvási szokások. Amikor egy kisbaba megszületik, az anyukája teljesen szinkronba kerül az ő alvási szokásaival. Hiszen ha alapjáraton nehezen alvó típusra beszélünk, aki álmatlansággal küzd, vagy alapból nagyon éber alvó, azt a gyermek is megérzi és átveszi magára. Ezért aztán szinte biztos, hogy anyukáddal idősebb korodban is hasonló alvási szokásaitok lesznek.
1: Például a hajad állapotát is örökölheted. Első körben nem kizárólag az anyától örökli egy gyermek a haja színét, azonban sokat elárul a gyermek hajszínéről az anyáé. Sőt, az esetek többségében az édesanya hajának típusa öröklődik tovább, azaz, ha az anyuka göndörhajú, az apuka pedig nem, nagyobb eséllyel lesz göndör a kisgyerek is.
0: A harmadik a temperamentumod. A gyermekek sokszor a szülők temperamentumát öröklik, különösen az édesanyjukét. Noha a nevelési körülmények is jelentős szerepet játszanak ebben, szakértők szerint inkább az számít, hogy az anyára mi jellemző. Ha ő nyugodt természet, akkor te is nagyobb eséllyel leszel hidegfejű, de ha lobbanékony, akkor meg lehet, hogy te is inkább ráhasonlítasz ezen a téren, és nem az apukádra.
1: Sőt, még a balkezességedet is inkább anyukától örökölheted. Mivel a balkezesség alapból ritkaságnak számít, elég komplex a genetikai háttere. Ha az apuka balkezes, akkor van némi esély arra, hogy a gyerek is az legyen. Ha viszont az anyuka az, akkor az esélyek erre jelentősen megnövekednek. Ha pedig mindketten balkezesek, majdnem biztos, hogy a gyerek is az lesz. Sőt, ha az anyuka családi ágából mindenki balkezes, tuti, hogy a gyermeke is örökli majd ezt.
0: Felsorolásunkban szerepel a migrén is. Ha egy anyukának viszonylag gyakran vannak migrényei, sajnos nagy az esélye annak, hogy ezt a gyermeke is örökli majd tőle. Az édesanyja vércukor szintje is fontos, hiszen ha diabétesszel küzd, lehetséges, hogy ez később a gyermekénél is jelentkezzen. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A sivatagi és a sarkiróka.
1: A sarkiróka, Vulpes lagopus, egy ravasz, de kistermetű ragadozó, amely az északi sark környékén honos. Kiemelkedően alkalmazkodó a zord sarkvidéki éghajlathoz, mind fizikai adottságaiban, mind viselkedésében. Nyáron a bundája sötétebb barnás árnyalatot ölt, míg télen tiszta fehérré válik, ami kitűnő álcát biztosít a hótakartájon. Ez az álcázó képesség nélkülözhetetlen a ragadozók számára, hiszen segít a táplálékszerzésben és a ragadozók elől történő elrejtőzésben. Az élőhelyéhez tartoznak a nyílt síkságok és a köves hegyoldalak egyaránt, ahol elegendő rejtekhelyre és táplálékforrása lel. Az odóikat általában a talajban, hó alatti üregekben alakítják ki, ahol védettséget nyújtanak a zord időjárás ellen. A sarkiróka odói jellemzően több bejárattal rendelkező összetett alagút rendszerből állnak, amelyeket a hó és a fagyott földrétegek alá ásnak. Ezek az odúk kiváló védelmet nyújtanak a hideg ellen, és helyet biztosítanak a kölykök születéséhez és felneveléséhez.
0: A viselkedése a túlélésre összpontosít a zord éghajlati viszonyok között. Aktív vadász, éjjel-nappal mozgásban van, és kiválóan tájékozódik a hóban és jeges területeken. Szociális viselkedése változó, egyedülállóan vagy kisebb csoportokban éli mindennapjait, elsősorban párzási időszakban mutatva szorosabb kapcsolattartást. Intelligensek és alkalmazkodó képesek táplálkozási szokásaikat az évszakokhoz és a rendelkezésre álló táplálékhoz igazítják. A sarkiróka mindenevő étrendjét a kemény éghajlati körülményekhez igazítja. Intelligens módszerekkel lokalizálja és ejti el zsákmányát.
1: A sivatagi róka a rókák családjának legkisebb termetű faja. Észak-Afrika, a sínai félsziget és az arab félszigeten a forró sivatagok lakója, olyan területeké, ahol némi száraz növényzet még megtalálható. A nagy fülei 10-15 cm-esek, ezek a talaj alatt mozgó zsákmány észrevételére hasznosak. Társas állat, kisebb családi közösségeket alkot, a nappali forróságot a maga által ásott üregekben pihenve vészeli át.
0: Éjszakai vadász, főleg napnyugta és napkelte között mozog a szabadban. Az üreg 10-15 bejárattal is rendelkezhet. Ennek oka, hogy az üregben nem egyetlen róka család él, hanem egy egész kolónia, vagyis sokszor több generáció is él együtt. Az üreget a homokdőnék között kemény homokolása ki, így azokban a szél kevés kárt tud tenni, és nem omlik be könnyen. A természetben 10, állatkertekben átlag 12 évig élnek. A füleiket hűtés és hőleadásra is használják, meg persze igen jó hallásra is. Bár ragadozóként elsősorban gerincekre, főleg rovarokra, kisebb gerincesekre vadászik, a táplálékának jelentős részét termések, levelek és gyökerek teszik ki, amelyekből fedezni tudja a napi vízszükségletét.

0: találkozó.
1: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kajli és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is. Mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
2: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
1: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
2: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Schuller Vivi és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 5+1 tippet, hogy zökkenőmentes legyen utazásod.
1: Mindannyian tudjuk, hogy az utazás gyakran stresszel jár, pedig épp ilyenkor kéne, hogy kikapcsolódjon az ember. Annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az utad, érdemes néhány dolgot figyelembe venni, mielőtt startolnál.
0: Tervezz előre! Írj össze egy listát arról, hogy milyen költségekkel kell számolnod, milyen programokon szeretnél részt venni, ezek mennyibe kerülnek, és milyen áron vannak a különböző élelmiszerek, a szállás és a repülőjegy. Ha ezeket pontosan követed, nem lesznek kint anyagi problémák.
1: Óvatosan válasz szállást. Nem csak az a legfontosabb, hogy minél olcsóbb helyen szállj meg, hanem érdemes figyelembe venni sok másik tényezőt, például a közbiztonságot. Nézz utána, hogy milyen az adott környék, ahol keresgélsz, mielőtt lefoglalnád a szállásod.
0: Harmadik tippünk, hogy zökkenőmentes legyen az utad, hogy vedd figyelembe a vallást is. Egy nagyon jó módja a low budget utazásnak, ha kiviszel ételt, amit majd ott megfőzöl. Nagyon fontos azonban, hogy néhány országban a vallás miatt egyes termékeket nem vihetsz be. Ezt mindig vedd figyelembe utazás előtt.
1: Készíts programtervet. Tudjuk, hogy sok munka és idő, de elképesztő módon megkönnyíti majd utadat. Írd össze, hogy miket fogtok megnézni, hova mentek majd, és azt is pontosan, hogy hova hogyan kell eljutni. Buszok, vonatok, ezeknek a száma, indulási és érkezési idejük.
0: Az ötödik tippünk, hogy mit csinálj és mit ne. Minden országnak van egy tabu listája, ezt érdemes átböngészni, mielőtt elutazol. Vannak olyan helyek, ahol például nem ajánlott a csapvízfogyasztás, egyes részeken pedig húst nem ajánlott tenni. Ezeknek mind nézz utána.
1: Az utolsó dolog pedig, hogy figyelj a bőröndödnek a méretére. Akárhányszor utazunk, mindig van legalább egy valaki, akinek a bőröndje nagyobb a kelleténél. Mielőtt elrepülnénk egy másik országba, mérjük le pontosan a bőröndünket, hogy emiatt ne kelljen felárat fizetnünk.
0: Neked van valami sajátos szokásod, vagy valami bevált tipped, amikor utazni szoktál?
1: Hát ugye ilyen bevált dolog nincsen, egy átlagos, igazából én tervet készítek, hogy mit csinálok, mikor csinálom, meddig csinálom, és így belépőjegyeket is mindig előre foglalunk, ha olyan helyre megyünk. És igazából ilyen kis előre tervezés. De néha jönnek spontán dolgok is, és igazából csak ennyi. Neked?
0: Hát én általában úgy utazok, hogy mindent a véletlenre hagyok, és az utolsó pillanatban indulunk el, vagy épp az utazás előtti nap találjuk ki, hogy hova is megyünk, meg se tervezzük azt, hogy mi a pontos program, csak úgy spontán teszünk mindent. 97.5 All the time.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos fotón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: 97.5 Táska Rádió.
3: Táska Rádió. Táska
2: Rádió. Te is beleférsz.
4: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Miután az embereknek sikerült megépíteniük az első munkagépeket és robotokat, azóta felmerül az emberekben az a kérdés, hogy ezek a gépek vajon jelenthetnek-e veszélyt a társadalomra nézve. Természetesen a robotlázadást bemutató filmek és játékok nagyban hozzájárultak ennek a képnek a kialakulásához. Az emberek már mostanában is szoktak rettegni, hogy elvesztik a munkájukat, egy gépnek hála, de mindig jelen van az az érv, hogy van egy dolog, amire a gép nem képes, az emberségre. Sajnos vagy nem sajnos, már elérhető néhány olyan program, ami akár a művészek legnagyobb rémáma is lehet.
1: Ezek közül a Midjourney a leghatékonyabb. Képes arra, hogy az általunk leírt szövegeket teljesen emberi hatású festményé alakítsa, ez az úgynevezett promptírás. Ezek a mesterséges intelligencia által alkotott festmények félelmetesen hitelesek, és az ember meg nem tudná mondani, hogy nem kézzel alkották azokat. Ha valaki egy könyvnek a táj leírását, vagy egy mesebeli szörny leírását lefuttatja, akkor megkaphatja a tökéletes részletes ábrázolást. A programnak ez a képessége veszélyes lett azokra a grafikusokra nézve, akik könyvek borítóját, filmek koncepciós rajzait és társasjátékok illusztrációját csinálják, hiszen ezen művek készítője minek fizetne rengeteg pénzt a grafikusnak, ha saját maguk pár sor bepötyögésével megkaphatják az alkotást.
0: A generatív művészet először a 60-as években jelent meg, Harold Cohen brit művésznek hála, a technika fejlődésével pedig egyre jobb eredményeket ért el. A műfaj úttörői George Nies és Frieder Naik voltak, a két német szakember a digitális képalkotás úttörői közé tartozott, ők egymástól függetlenül kezdtek el olyan programokkal kísérletezni, amelyek művészeti céllal alkotnak képeket.
1: A szoftver már említett tulajdonságai, bár nem hangzanak túl pozitívnak, ennek ellenére a művészek akár alkotótársként is tekinthetnek erre a programra. Míg a program egy átlagos használója betelhet azzal, hogy egy mesterművet sikerül alkotnia, addig egy koncepciós művész a végletekig finomíthat egy AI generált képet, hiszen szerencsére még abban a helyzetben vagyunk, hogy mi irányítjuk a gépet, és nem a gép minket.
0: A mesterséges intelligencia által gyártott képek felhasználása inkább a kisebb cégeknek lesz idő és pénzspórolás, mivel az USA álláspontja szerint a nem ember által alkotott képeket nem lehet levédetni, így a nagy multicégeknek nem éri majd meg az ilyen képekkel való reklámozás vagy logóalkotás, mert bárki felhasználhatja azokat.
1: Felvetődik az a kérdés is, hogy egy AI festmény megalkotása kinek az érdeme, az emberé vagy a mesterséges intelligenciáé. Ha sikerül alkotnod egy sikeres festményt, az a tiéd, vagy a szoftver aktuális platformjának tulajdona. Ezek és még sok más megválaszolatlan kérdés vetődik fel az AI art jövőjével kapcsolatban.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Vagy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiúgyüttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. A vezető kislemezük, a Crown, az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mik volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tinédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismertelen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Subin, ismertebb nevén Subin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertelen Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénik címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Hank Taehyung, ismertebb nevén Taehyung, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyung dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenie Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen. 97.5 All the time. Táskorádió.

0: Storik, Pletkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: 118 éve elsüllyedt hadihajó roncsát találták meg. Ritka vadászati technikát örökítettek meg a delfineknél. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak egy ládában Belgiumban. A mikrofonnál Bali Villő. Csak nem 120 éve elsüllyedt hadihajó roncsát fedezték fel az Egyesült Királyság déli partjainál. A régóta eltűnt rombolót a Project Explore búvár történészei találták meg, akik 5 éven keresztül kutattak a hajó lokációja után. Az Egyesült Királyság haditengerészetének közleménye szerint az HMS Tiger 1980-ban süllyedt el, miután gyakorlatozás során összeütközött egy másik hadihajóval. A mintegy 10.000 tonnás HMS Berwick célkaló gyakorlatilag félbevágta a csupán 400 tonnás Tigert. A hajó orra szinte azonnal elsüllyedt, a farát pedig mintegy 3 perccel később nyelte el a víz. Az 57 fős legénységnek kevesebb, mint a fele élte túl az ütközést, a hajó kapitánya is odaveszett. Rendkívül ritkán látott vadászati technikát örökítettek meg az ausztráliai Queensland partjainak közelében élő delfineknél, írja a Science Alert. Az indiai óceáni palackorú delfinek rendkívül intelligens állatok, amelyek eszközhasználatokról ismertek. Ezt azonban eddig nagyon kevésszer sikerült csak megfigyelni. A Sunshine Coast Egyetem kutatói azonban most bemutattak néhány friss, történelminek nevezhető felvételt a Marine Mammal Biology című folyóiratban megjelent tanulmányokban. Alexis Levengood vezető kutató elmondása szerint a szokásos delfin megfigyeléseket végezték, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a Harvey-öbölben az egyik delfin kiemelt egy óriási kagylót a vízből. Az angolul shellingnek, magyarul kagylózásnak nevezhető technikát eddig hivatalosan csak a nyugat-ausztráliai Cápa-öbölben dokumentálták, sehol máshol a világon. Levengood és csapatának videói tehát az első vizuális bizonyítékok arra, hogy Ausztrália keleti partján élő delfinek is gyakorolják ezt a vadászati stratégiát. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak munkások építkezés során egy ládában Belgiumban. Aranyások, maradjatok távol, már nincs ott semmi látnivaló, mondta a helyi rendőrség munkatársa, és arra kért mindenkit, maradjanak távol az építkezéstől. Az még nem dölt el, kié lesz a nagyértékű arany. A ládába rejtett kincsek értéke legkevesebb 9 millió euró, vagyis 3,3 milliárd forint, írja az MTI. A munkálatokat végző építőipari cég alkalmazottainak bejelentését követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs és ki a tulajdonosa. Az ügyészség célja annak kiderítése, hogy az arany hogyan került oda, és hogy legálisan szerezték-e be. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában. A Golden Globe díjas színész a hatalmas terepjárójába hajtott át a piros lámpán, aminek következtében frontálisan ütközött egy piros a Toyota Prius-szal.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Vízdoktori címmel tünteti ki a Buenos Aires-i Egyetem a 8-szoros aranylabdás futballsztárt Lionel Messit. A ceremóniára a 39 éves klasszis válogatottbeli búcsú mérkőzése előtt kerül sor szerdán, amikor a nyári világbajnokságon ezüstérmes dél-amerikaiak Benint fogadják a fővárosi Estadio Monumentában. A tanulmányaival 13 évesen felhagyó Messi kitüntetését azzal indokolta az 1821-ben alapított intézmény, hogy kivételes pályafutása a kiválóság, a kitartás, az alázat és az etikus magatartás, valamint az argentin nemzeti színek iránti elkötelezettség példája, és mindezek olyan értékek, amelyeket az egyetem már régóta képvisel.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a felhős időben csapadék nem várható, enyhe lesz a légmozgás. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma 13 ország különböző üdvözlési formáját hoztuk el.
0: Te tudod, hogy egyes távoli kultúrákban milyen különböző köszönési formákat használnak? Érdekesek a különbségek. Az biztos, hogy egyik sem fogható a jó öreg hazai készfogáshoz.
1: Vajon ezek az üdvözlési formák napjainkban is mindennaposak? Mit gondolsz, mi lehet az oka ezeknek a különböző, néhol egyszerű, néhol intim, néhol bonyolultnak tűnő, rítusszerű köszöntési formáknak?
0: A Fülöp-szigetekiek szép gesztusát manonnak nevezik. Ezzel mutatják ki tiszteletüket a fiatalabbak, a tapasztaltabbaknak. Megfogják az idősebb személy kezét, és egy finom mozdulattal hozzáérintik homlokukat.
1: A japánok meghajlással köszöntik egymást, aminek időtartama és testtartási szöge szituációtól függően változó.
0: Az emberek Indiában a namaste szót használják egymás köszöntésére, miközben tenyereiket a mellkasuk fölött összeérintik, pontosabban összeszorítják és ujjaikat felfelé fordítják.
1: Hasonlóan Indiához, a táj üdvözlési forma, a váj, egy imához hasonló gesztus, amit egy finom meghajlással kísérnek.
0: Franciaország népi szokása, hogy arcon csókolják egymást a találkozó felek.
1: A maori emberek Új-Zélandon egy hagyományos gesztussal, a hongival üdvözlik egymást. A két ember egymáshoz érinti orrát és homlokát köszönésképpen.
0: Botswanában, Afrikában egyszerű, de hosszabb lépések folyamatát kell követni a megfelelő üdvözlési forma betartásához. A jobb karjukat kinyújtják, míg a balt a jobb könyökük alá helyezik, majd összeérintik kezeiket, először csak a hüvelykújjukat, majd tenyerüket, majd visszaállnak az eredeti pozíciójukba.
1: Mongóliában az emberek egy sálat adnak egymásnak ajándékba, miközben mindkét kezükkel egymásba karolnak és enyhén meghajolnak.
0: Szaúd-Arábiában az emberek készfogással köszöntik egymást, és azt mondják Assalamu alaikum, azaz békesség legyen rajtad. A köszöntést olykor orruk összeérintésével is kísérik, vagy egymás vállára helyezik az ellenkező kezüket.
1: Tuvalu egy polinéziai sziget, ahol az emberek hagyományos üdvözlési formája egy mély lélegzetvétel, miközben arcukat egymáshoz nyomják.
0: Kenyában a Maszai törzs az új embereket úgy fogadja be, hogy egy táncszertartást rendeznek, ahol körben versenyeznek, ugrálnak minél magasabbra.
1: A malájok jellemzően mindkét kézzel megérintik egymás kézfejét, aztán tenyerüket a szívükre helyezik.
0: A tibeti emberek egymás köszöntéseképpen kinyújtják a nyelveiket, hogy bebizonyítsák, nem reinkarnációja egy irgalmatlan 9. századi királynak, akinek közismerten fekete nyelve volt.
1: Te milyen köszönési formákat ismersz? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 97.5 Táska Rádió.

baloldali fény. Az élet kékegén veled, élet képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett papként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen. Legyél szív a szürkületben, egedi az aurát, ha túszjuk a szórát. Ne sietesd oda.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos, Szigül Barnabás és Petrovics Adél. Négy kölyök kutyát ölt meg egy férfi.
1: A 41 éves elkövető német juhász kutyáinak 4 kölyke született. A férfi nem tartott igényt a kiskutyákra, ezért a kölykök közül 3-at kegyetlenül elpusztított, majd tetemüket elásta az udvaron egy gödörbe. Az állatok közül egy még életben volt, amikor a férfi elásta őket, így neki különös szenvedést okozott. A többszörösen minősített állatkínzással vádolt férfi már az előkészítő ülésen beismertetettét és lemondott a tárgyalás jogáról is. Ezért 6 hónap szabadságvesztésre ítélték.
2: Az emberiség az állatvilággal szimbiózisban él, ezért az állatkínzás rendkívül súlyos cselekmény. Nélkülözhetetlen számunkra az állatvilág, ezért annak védelme alapvető kötelessége mindnyájunknak. Az állatkínzás abból a szempontból különleges, hogy ilyen tárgyi súlyú bűncselekmények közül egy bűncselekmény sem képes ilyen mértékben kiváltani a társadalom felháborodását. Érthető a gazdik aggodalma, hiszen szörnyű még csak belegondolni is, hogy ezek a kínzások akár szeretett kis kedvenceinkkel is megtörténhettek volna. De ki is követi el az állatkínzást?
1: Nem más, mint aki gerinces állatot indokolatlanul bánt, vagy olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodást vagy pusztulást okozza. Az állatkínzáson kívül szorosan ide kapcsolódik egy másik fogalom, a természetkárosítás is. Ugyanis fokozottan védett gerinces állat vagy egyéb veszélyes állat megkínzása természetkárosításnak minősül.
2: Szerencsére egyre többen tesznek az állatkínzás ellen hazánkban is. Vannak alapítványok, civil szervezetek, akik koordinálják a folyamatokat, befogadják a megmentett állatokat, információkkal segítik a lakosságot, és akár a hatóságokkal is együttműködnek. Ilyen például a Székesfehérváron működő Herosz Állat és Természetvédő Egyesület, akik napról napra teszik szebbé egy-egy állat jövőjét.
0: De magánszemélyként is sokat segíthetünk, részben azzal, ha figyelünk a környezetünkben élő állatokra, részben pedig azzal, ha segítjük a szervezetek munkáját. Hiszen ahogy Antoine Francis mondta, amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.
3: 97.5 Táskará.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Ha felnézzük az égre, jó pár repülőgépet láthatunk, nem kis kondenszcsíkkal, ami hozzájárul a globális felmelegedéshez.
1: De rájöttek, ha nem képződik kondenszcsík, a repülés sem olyan környezetszennyező. A CO2 kibocsátás csökkentése mellett a repülési tervek módosítása is sokat segíthet a klímakatasztrófán, ráadásul ennek még a költségei sem olyan magasak. A járatok viszonylag kis hányada járul hozzá az éghajlati változások nagy részéhez. Ha tehát módosítani tudjuk ezeknek a járatoknak az útvonalát, jelentősen csökkenthetjük a negatív környezeti hatásokat is, nyilatkozta Mark Stettler, a londoni Imperial College közlekedési és környezetvédelmi előadója egy interjúban.
0: A környezetvédelem érdekében a kormányok a széndioxid kibocsátás csökkentésére koncentrálnak, mert a globális kibocsátás 2,4%-áért a repülési ágazat felelős, és egyetlen repülés ugyanannyi CO2-t bocsájt ki, mint sok ember egy egész év alatt. A tudósok viszont arra is felhívják a figyelmet, hogy a kondenszcsíkok által okozott sugárzás a légi közlekedés negatív környezeti hatásainak 57%-áért felelős, a csíkok ugyanis fokozzák a felmelegedést.
1: A kondenszcsík gyakorlatilag vízgőz, amelyéként kondenzálódik a hajtóműből kijövő koromszemcsékre, de csak akkor, ha a levegő nagyon hideg, nedves és túltelített. Azért környezetszennyező, mert megfogja és elnyeli azt a hőt, ami egyébként az űrbe távozna. Nappal valamennyire blokkolhatja az beérkező napfényt, ami minimális hűtőhatással jár, de ez nem semlegesíti a negatívumokat, mivel percekig, órákig, de akár napokig is képes a légkörben maradni.
0: Az útvonalak és a magasság megváltoztatása lehet a kulcs. A repülési útvonalak megváltoztatásával a gépek elkerülhetnék a légkör azon részeit, amelyek elég hidegek és nedvesek a kondenszcsík képződéséhez, így viszonylag kis költségráfordítással csökkenthető lenne a környezetszennyezés. A járatok kevesebb mint 2%-ának kellene megváltoztatni a repülési magasságát ahhoz, hogy 59%-kal csökkenjen a negatív hatás, mivel már 1000 lábnyi módosítás is megakadályozhatja bizonyos kondenszcsíkok kialakulását, mondta Stettler professzor.
1: A kondenszcsíkok körülbelül 80%-át tudtuk megjósolni és elkerülni a tesztrepüléseink alatt. Nagyon kevés járatot kellene eltéríteni ahhoz, hogy jelentős éghajlati változást lehessen elérni, mondta Christian Voigt, a Mainz Egyetem felhőfizikai tanszékének vezető professzora, a Német Légiközlekedési Központtal folytatott kísérleteire hagyatkozva. Hozzátette, hogy a légitársaságok érdeklődnek a projekt iránt, mivel a hatékonyság ellenére a költségek nem túl magasak.
0: A néhány ezer lábnyi magasságváltoztatást az utasok kényelmének megzavarása nélkül minden esetre kihívás lesz a légitársaságoknak. Jelenleg a pilótáknak kell időben észrevenniük a légköri jeleket ahhoz, hogy a süllyedés ne legyen zavaró az utasoknak.
1: Erre egyébként már vannak szoftvermódosítások is, amelyek szintén nem számítanak drágának. Míg egy hajtóműcsere általában 200 millió dollár, addig a szoftvercsere akár 12 millió dollárból is kijöhet. Mivel az új útvonalak elkerülnék a légkör vízgőzös területeit, amelyek a kondenszcsíkok mellett a turbulenciát is okozzák, az utazás is kényelmesebb lenne.
0: A légkörtudós Ken Caldiere professzor szerint a kondenszcsíkok káros hatásainak megelőzése kevesebb, mint évi 1 milliárd dollárba kerülne, miközben a haszon nettó értéket ennek több, mint ezerszerese.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente, Bali Villő, Sáf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnesvasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.

0: véget ér.
1: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Almira és Bódis Bence. Most a személyes kedvenc előadómról, Pitbullról lesz szó. Ha ezt a nevet mondom neked, hogy Pitbull, valószínűleg a 10-es évek elejére egy hatalmas láger jut eszedbe, de életében elég hosszú út vezet idáig. A rapper eredeti nevén Armando Christian Perez Miami-ban született, és kubai származású. A Miami Coral Park High School fősulin végzett, ahol már a rappelésre fókuszált, és elkezdte írni első dalait.
2: 2004-ben jelent meg debutáló albuma, a Miami, aminek a vezető slágerét Claude Lynn Johnnal és Diaz Brothers-szel közösen alkotta meg. A korong a Billboard listán a 32. míg a Hot Rap Rockson a 11. lett. 2004-től szinte mindennapi vendég volt a Miami rádiókban. Pitbull későbbi számai egy-két filmben hallhatóak. Pályafutása kezdetén a Zoja című dala bekerült a Too Fast, Too Furious című filmbe.
1: Tovább repülve az időben, 2009-ben jelentek meg az első világszerte felkapott dalai, az I Know You Want Me és a Hotel Room Service. Utóbbi a Hot 100 listán a 11. helyig felkúzott. 2011 a duettek éve volt Pitbull számára. Évelején az Ördögi Kör című szappanopera főszereplőjével, Jean Carlos Canelával dolgozott együtt egy duett erejéig, amit egy újabb közreműködés követett, Jennifer Lopez oldalán. Az On The Floor szinte minden valamire való lista élmezőnyébe került, és a tavasz egyik legnagyobb slágere lett. Ezzel a duettek sora még nem zárult le, márciusban debütált a Give Me Everything, április végén a Rabiosa Shakirával közösen, majd júniusban a Rain Over Me következett.
2: A rapper szakmai oldalról sok támadást érte a dalaiban észrevető koppintások miatt. Például az On The Floor-ban felfedezhető egy betét a 80-as évek egyik hatalmas kedvencéből, a Lambadából, vagy a Christina Aguilera-val közös Feel This Moment-ben hallható dallam, az Aha, Take On Me-ből. Természetesen a rajongókat ez cseppes sem zavarta, és az említett slágerek hatalmas népszerűségnek örvendenek mind a mai napig.
1: 2014-ben nagy áttörés hozott a Shakirával közös VR-ban, amit a foci VB-re írtak. Ez minden idők legnépszerűbb olyan dala, ami a futballal kapcsolatos. Ennek ellenére a Billboardon csak a 7. helyig jutott, viszont az biztos, hogy a dalától az egész világ megismerte Pitbullt. Az utóbbi 2 évben 2 nagy slágere született, a Halálos Iromban 8-ból ismert Heima és a Floridával közös Greenlight, ami szintén az autóversenyzésről és a száguldás szeretetéről szól.
2: Végül néhány érdekesség. Egy későbbi interjúban elmondta, hogy miért választotta a Pitbull nevet.
1: A kutyák túl hülyék, hogy veszítsenek, és törvényen kívüliek Floridában. Kb. Én is így írnám le magamat.
2: Mondanom sem kell, hogy ezzel később botrányt okozott az államokban. Továbbá 2018-ban bejelentette, hogy a fezenen fog fellépni. Ám 2 héttel a koncert előtt az eseményt törölték. Végül Florida jött el Székesfehérvárra.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Hunor és Pál Nagy Botond. Ma a Legóról fogunk beszélni, és annak történetéről és rekordjairól. Kezdjük is ott, hogy honnan származik a Legó. A Legó egy Old Creek Christiansen nevű dán asztalos fejéből pattant ki. Christiansen Dániában egy kicsi műhelyben kezdett el dolgozni három fiával. Olének nehéz dolga volt, de szerencsére akadt egy kis segítsége. Az egyik fia, Gottfred Creek Christiansen, nagyon sokat segített neki abba, hogy gyorsabban folyjon a munka.
1: Először fajátékokat kezdett gyártani, amiket nagyon szépen készített el, hiszen azt gondolta, hogy a gyerekek legminőségibb játékokat érdemlik. Ole azon gondolkodott, hogy kellene egy jó név a boltjának. Aztán arra jutott, hogy úgy fogja nevezni, hogy Lego. Ez a név onnan jött, hogy jól játszani azt jelenti dánul, hogy Leggott. És ennek a két szónak az első két betűjét használta fel.
0: Ole éppen Kopenhágába ment, hogy megnézzen egy új gépet, ami műanyagot présel. Ole nagyszerűnek találta. Azonnyomban felhívta fiát, és közölte vele, hogy szerinte műanyagjátékot kéne gyártaniuk, mert az nagyon megdobná a keresletet. Haza is ment, és beszerezte a műanyagprés gépet, és el is kezdtek vele csörgőket, és más műanyagjátékokat gyártani. De Olénak valahogyan csak a kockákon járt az esze. El is készítette a Lego kockát, amit egymásra lehet építeni. De ahogy teltek múltak az évek, Gottfred is felnőtt lett, és rájött, hogy a Lego elemek folyton szétesnek. Ezért hát megalkotta azt, hogy egymáson maradjanak. Egy már határtalanul lehetett belőle építeni. Sajnos ezt Ole már nem érte meg.
1: Na ez volt a Lego története. Most pedig jöjjön néhány Lego rekordokból. A világ legnagyobb Lego építményét több mint 10 000 ember építette, és összesen 3 millió darabból áll. Ez az alkotás Asmogel Milliard Factory, ami a Manchesterben épült legnagyobb textilgyár. Ez az alkotás több mint 200 000 négyzetméteren terül el.
0: A világ legnagyobb Lego készlete, ami összesen 11695 darabból áll, egy hatalmas falra kitehető világtérképet ábrázol. Azonban azt érdemes megjegyezni, hogy nagyon kicsi pötty elemekből lehet kirakni. Hasonlóan, mint egy kirakóst. Tehát ezért lett ez a legnagyobb készlet.
1: Legérdekesebb minifigurát is megemlítem. Igaz, hogy ez nem készlet, sem műalkotás, de a figurák is lehetnek nagyon érdekesek. És az a figura pontosabban három, amiről beszéltem. Hiszen az nem más, mint egy Jupiter figura és egy Juno, egy Galileo Galilei figura, amelynek alumíniumból készültek, méghozzá azért, mert nagyon strapabírónak és nagyon könnyűnek kellett lenniük. Ezeket a figurákat 2011-ben felrakták Juno űrszondára, és kilőtték őket. Máig is ott van fenn, keringenek az űrben. Az ára több mint 2 milliárd dollár. És ez azért ennyi, mert azzal kalkuláltak, hogy ha valaki le akarná hozni onnan, akkor beletartozna az, hogy te kimész az űrbe, felszeded a minifigurákat és lejössz.

Kivezeti a listát, azt is tudjuk. Az én utam sose volt könnyű, de soha nem hazudtam semmi ölesküt. Mindig nyávognak rólam a celebek, kevesek hozzá, hogy megértsék az eszemet. Büszke

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Bóza Levente.
1: Több mint egy év után visszatértek a földre azok az űrhajósok, akik a nemzetközi űrállomáson rekedtek, miután kapszulájuk meghibásodott. Írja The Guardian. A három férfi szeptember 27-én épségben landolt Kazasztánban.
0: Az űrhajósokat a Soyuz MS-22 vitte az űrállomásra, és azzal is érkeztek volna vissza. Azonban egy űrszemét megsértette az eszközt, emiatt nem lett volna biztonságos azzal utazni.
1: Sergej Prokopjev és Dmitrij Petelin, orosz kozmonauta, valamint Francisco Rubio, amerikai asztronauta, így a tervezett 180 helyet 371 napot töltött a Földön kívül, utóbbival ezzel felállított egy rekordot is.
0: Az űrhajósok számára februárban már küldtek egy új Soyuz űrkapszulát, de nem térhettek azonnal, ugyanis meg kellett várniuk, ameddig a helyükre új emberek érkeznek. A csapat így végül csak szeptemberben térhetett vissza a Földre.
1: A többi űrben töltött időhöz képest valószínűleg ez volt eddig a leghosszabb idő, amit kint töltött egy csapat, teljesen tehetetlenül várva a megmentést. A mentőkapszula teljesen biztonságban érkezett vissza a Földre, benne a megmentett űrhajósokkal.
0: Hihetetlennek fog tűnni, de az első rekordot még Oroszország válította fel anno a 90-es évek közepén. Összesen 470-437 napot töltöttek az űrben az asztronautáik.
1: Nem semmi, hogy a sok megpróbáltatás ellenére az űrkutatások azóta sem álltak meg, és már készül is a következő rakéta, amely az emberiségnek ismét lehetősége lesz felmenni a felfedezetlen hatalmas világűrbe.
0: Hihetetlennek fog hangzani, de az első rakéta, amelyet emberekkel fedélzeten küldtek fel a világűrbe, az 1961. április 12-én történt meg.
1: Alekszejevics Gagarin, a szovjet légierő 27 éves pilótája, a Vostok 1 típusú egyszemélyes űrhajóval 1 óra 48 perc alatt egyszer megkerülte a Földet, majd sikeresen landolt az előre kijelölt körzetben a Szovjetunió területén.
0: Gagarin személyében a világon először járt ember a világűrben. Hőstette gyakorlatilag egy új korszak nyitányát jelentette. Leginkább az orosz származású Konstantin Eduardovics és Szergej Pavlovics volt az, aki megteremtette annak lehetőségét, hogy embert küldhessünk az űrbe.
1: Valószínűleg ezek nélkül az emberek nélkül nem tartana a tudomány és az emberiség a mai napon ott, ahol tart. Tudtad, hogy nem csak a testi, hanem a mentális egészség is nagyon fontos?
0: Mi is a mentális egészség? A mentális egészség alatt értjük az érzelmi, pszichológiai és társadalmi jólétet, illetve bármit, ami befolyásolja az agyi képességet, felfogást és viselkedést. Többek között eldönti azt is, hogy egy egyén hogyan kezeli a stresszt, kapcsolatokat és döntéshozatalt.
1: Az ember mentális állapotát több szempont határozza meg. Ilyen például a biológiai, egyéni, családi és szociális, illetve gazdasági és környezeti tényezők.
0: A mentális egészség fogalomkörébe tartozik, hogy milyen forrásokból szerezzük információinkat, hogyan használjuk fel azokat az egészségünket érintő tevékenységünkben és döntéseinkben. Az érzelmi egészség meghatározza, hogy milyen mértékben vagyunk képesek kifejezni érzelmeinket, mennyire értjük meg saját érzéseinket és másokét is.
1: A személyiséggel kapcsolatos egészség arra vonatkozik, hogy milyen embernek látjuk magunkat, mit szeretnénk elérni, milyen az értékrendünk, mik a céljaink, és hogyan képzeljük el, illetve valósítjuk meg önmagunkat.
0: A társadalmi egészség körébe tartozik, ahogyan magunkat, mint egyéneket látjuk, ahogyan a társadalom tagjaival együttműködünk, és hogy milyenek emberi kapcsolataink, viszonyaink. A spirituális egészség is létfontosságú az általános egészség szempontjából, mert integrálja az egészség többi dimenzióját. Ez abban nyilvánul meg, hogy mélyen mi érdekel bennünket, és hogy hogyan viszonyulunk a dolgokhoz.
1: Tudtad? Az értékrendszerünkből adódó értékítéletek alapján hozzuk meg életvitelünkre vonatkozó döntéseinket. Ezért egészségesen élni nem egyenlő azzal, hogy az egészséget, mint értéket önmagában elfogadjuk. Az egészséges életvitel sokkal inkább azon az értékrendszeren alapul, amelyel a bennünket körülvevő világhoz viszonyolunk. 97.5 All the time.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Faragó Zsófi és Grácz Gréta. Ma az egyik legnépszerűbb videójátékról, a The Sims 4-ről lesz szó. Esetleg nem játszottál még vele és kíváncsi vagy, hogy működik? Semmi ok az aggodalomra. A játék elején kapsz egy rövid bemutatót a játék menetéről.
1: A The Sims 4 egy életszimulációs játék, amit a Maxis és a Sims Studios fejlesztett, és az Electronic Arts jelentetett meg. 2013. május 6-án jelentették be, majd 2014. szeptember 2-án jelent meg a játék az Amerikai Egyesült Államokban. Két napra rá pedig Európában is kapható lett. Később a játékhoz kiegészítő csomagok, játékcsomagok és cuccos csomagok jelentek meg. Ezek legfőképpen új berendezési eszközöket és a Sims-ek külsejével kapcsolatos dolgokat tartalmaznak. Néhány csomaggal új tulajdonságokat is kaptak a Sims-ek. A játék célja, hogy létrehoz egy sikeres háztartást, munkát adj nekik.
0: A The Sims 4 nagyon sokat fejlődött a The Sims 1-hez képest, ami 2000 februárjában jelent meg. A legnagyobb újítás, hogy a korábbi úgynevezett csúszkákat, a szabad formálás váltotta fel. A The Sims 3 még nem lehetett szabadon formázni a karakterünket, viszont a Sims 4-ben már egy kattintással olyan arcot, testalkatot kaphat a Simünk, amilyet csak szeretnénk. Tehát minden testrész szabadon formázható. Ez a fejlesztés sokkal realisztikusabbá tette a játékot. Vannak teóriák, hogy a Sims 5 2020-ban fog megjelenni.
1: Gréta, neked mi a véleményed a játékról? Mióta játszol vele?
0: Én nagyon szeretem ezt a játékot, mert szerintem egy nagyon jó unaloműző, és az, hogy mikortól játszom vele, hát egy 2 éve körülbelül azóta játszom vele. Szerinted mi a legjobb a Sims 4-ben, Zsófi?
1: Szerintem az a legjobb benne, hogy nagyon egyedi szimeket lehet már készíteni benne, meg házakat is.
0: És képzeljétek, vannak teóriák, hogy a Sims 5 már 2020-ban megjelenik.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészőt által a munkai túlterheltséggel hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek. Például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont, és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy teher lesz az életünkben.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
8: Olyan hideg lávabolygóra bukkantak, ami hasonlít a korai földre. Havi 10 alkalommal ingyen használhatják a MOBUBIT a Budapest Go bérletesek. Alagutakat keres és 5G-s hálózatot épít a NASA a Holdon. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Tudósok nemrégiben felfedezték az eddigi leghidegebb lávabolygót, amely légkörrel rendelkezik, és amely sok szempontból nagyon hasonlíthat a Földre, korai korszakában, írja a space.com. A HD 3167b jelű szuperföld egy 154 fényévnyire lévő csillag körül kering rendkívül szorosan, olyannyira, hogy egy év a bolygón, vagyis egy keringés a csillag körül mindössze egy földi napnak felel meg. A kutatók szerint kifejezetten izgalmas, hogy ez nem csak egy láva borította szikla, hanem egyben a legkisebb lávavilág, amelyet valaha láttak. Ennek ellenére mégis sikerült megtartania a légkörét. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOBUBIT azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van, közölte a Budapesti Közlekedési Központ, azaz a BKK szerdán. A közlekedés szerint az alkalmazásban vásárolt, érvényes havi, negyedéves vagy egy éves bérlettel rendelkezők MOLBUBI kuponokat igényelhetnek, amelyel díjmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után 10, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak. A negyedéves bérlettel rendelkezők 3 egymást követő hónapban, az egyéves bérletesek pedig 12 hónapon keresztül kapnak havi kuponcsomagot. A holdbázis felépítéséhez szükséges újabb rendelkezéseket hozott meg a NASA. Az űrügynökség szeptember 30-án 3 új kutatóműszer bevezetéséről, illetve egy 5 g-os kommunikációs rendszer kiépítéséről döntött. Közlésük szerint a 3 eszköz olyan vizsgálatot fog végezni a hold felszínén, amelyek biztosítják, hogy a később odaérkező űrhajósok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek ott tartózkodásuk alatt. A déli sarki holdi környezetfigyelő állomás például egy olyan műszer, amely megfigyeli a felszínre hulló mikrometeoritokat, nyomon követi a könnyen gázzá alakuló illékony anyagok mennyiségét a környezetben, illetve érzékeli a szeizmikus mozgásokat is. A képességeknek köszönhető számos, a holdbázis és az űrhajósokat potenciálisan fenyegető veszélyforrást képes felmérni. Megérkezett a Matthew Perry-ről készült The One About Matthew Perry szeptember 29-én bemutatott előzőse. A Jó barátok Chandler Bingét alakító színészről szóló 3 részes dokumentum sorozat október 27-én kerül fel a Netflixre, a most bemutatott, nagyjából 2 perces kevcsináló pedig a hírnév mögötti embert helyezi előtérbe. A Mary Robertson rendezte sorozatban, amelyről szeptember elején már beszámoltunk, Perry húga, Mia Perry Bowick is felidézi közös emlékeiket, és korábban nem látott családi fotók és videók is előkerülnek. Bowick a Netflix által közölt nyilatkozatában arról beszélt, hogy bátyja teljes emberként szeretné bemutatni, nem csupán Chandlerként vagy a függőségeivel küzdő színészként. Régi barátok, korábbi barátnők és alkotótársak is megszólalnak a sorozatban. A Jó barátok meghallgatásáról és Chandler figurájának kialakulásáról Verena Littlefield, az NBC egykori vezetője, valamint a sorozat első évadának írója Jeff Strauss mesél.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: Az évtizedik hónapjában már nem csak a Hidrofehérvár AV19 és a FEHA 19 mérkőzésein szurkolhatnak a jégszerelmesei, de közönségkorcsia keretében maguk is kipróbálhatják a Metaréna jegét. A korizni vágyoknak októberben 6 alkalommal is lesz erre lehetősége. Az események ideje alatt korcsia kölcsönzésre is lesz lehetőség, valamint működik a ruhatár és az értékmegőrző is.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma a felhős időben csapadék még mindig nem várható. Enyhe lesz a légmozgás. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Rocsalov Maja, Hedrik Mira, Bali Villő és Sarf Janka. Most arról fogunk beszélni, hogy a srílankai légierő buddhista szerzeteseket vetett be azért, hogy legyen végre eső, és arról, hogy nem engedték be a betegeket újatlan pólóban és rövidnadrágban a horvát klinikára. De mindezek előtt érkezzen Miley Cyrus és a Best Persuades.

0: 90-től Táskarádió te is beleférsz. Nem engedték be a betegeket újatlan pólóban és rövid nadrágban egy horvát klinikára. A horvát sajtó beszámolója szerint az egyik panaszos, földigérő, szélespántos nyári ruhában érkezett az intézménybe. Több osztályon is megfordult, anélkül, hogy bárki szóvá tette volna a viseletét. A központi betegfelvételnél azonban közölték vele, hogy így nem maradhat. A nő végül egy nála lévő rövidújú pólót vett fel, és ezt követően tudta elintézni a jelentkezést. A kórház közölte, betegeitől és látogatóitól kultúrált, az intézményhez illő megjelenést vár el. Álláspontja szerint a dalmáciai hőségben is lehet könnyű ruházatot viselni anélkül, hogy az fürdőruhaszerű, különösen hiányos vagy átlátszó lenne. A sürgős ellátásra az előírások nem vonatkoznak.
1: Szóval fürdőruhában meghalhatok, de bemenni a kórházba nem mehetek be.
0: Igen, vagy egy nyári ruhában lehetsz rosszul, és eljöhet a mentő, és bevihetnek a kórházba, de te a saját lábodon nem totyoghatsz be.
2: De ez egyébként...
1: De hát, most azt mondta, hogy nyári ruha. Tehát, nem volt se átlátszó, se...
2: Hát pántos ruha volt.
3: Látszik addig benne a vállam, mint most.
2: De ez hülyeség, tehát hogy pántos ruhában nem mehetek be. Nincsen, tegyük fel, hogy nincsen nálam felhőség, akkor ki kell mennem a napra, meg kell várnom, amíg elájulok a hőségtől, és majd ha a mentőbe visz, akkor oké, hogy pántos felhőségben vagyok.
0: De komolyan, mi van, hogyha mondjuk nem lett volna nála egy póló, vagy most tételezzük fel, hogy elmentek így, ugye egy száz trikóba, vagy ilyen nyári ruhába, és nincs nálatok egy póló, mert azért valljuk be, az ember nem mindig tart magánál egy plusz pólót. Vagy hát igen, nem is tart.
2: Igen, valójában ha nyáron megyek valahova, pántos felső, nem viszek magammal pólót, pulcsit, meg ilyesmit, mert nem fogom felvenni, mert meleg van rohadtul.
0: Persze, de tehát, hogy meg tudom érteni ezt a szituációt amúgy egy bizonyos helyzetekben, például akkor, amikor egy templomba mész be, mert ott igenis nem dobja ki az ember a vállát. Ott magadra veszel valamit, hogyha van egy célod, hogy te ma bizony elmész ebbe és ebbe a templomba, akkor viszel magad egy pulcsit, vagy olyan felsőbe mész, mert ott
1: az a tisztelet.
2: Nem illik, meg egyébként is hideg van. Például
1: de egy kórházban,
2: éttermekbe is tudjátok, nem lehet fürdőruhába bemenni meg.
3: Hát de meg nem értem, persze, hogy miért zavarja a kórházat egyáltalán az, hogy pántos például a póló vagy a ruha. Tehát én értem, nyilván nem fogok besétálni egy teljes fürdőruha szedbe egy tangába, még melltartóba. De most, hogyha valami bajom van, és éppen ez van rajtam otthon, és gyorsan meg kell mennem, de mondjuk mentőt nem akarok kívni, akkor bemegyek.
2: Igen, tehát nem vagy olyan rosszul, hogy egy mentőt kihívjál, de elég rosszul vagy ahhoz, hogy a kórházba bemenj. Azt szerintem már elég indok azért, hogy ott legyél.
3: Ugye ki vannak általában, itt Fehérváron is írva, ezek a fokozatok, hogy mi mennyire súlyos fokozat. Uh-huh. Na és mondjuk, ha például beleesel pont ebbe a vörös zónába, de újatlan van rajtad, akkor a doktor közli veled, hogy szia, légy, amúgy figyú, életveszélyben vagy, de azért menjél haza, öltöz már át, mert azért így mégse tud lekelletni, mert tudod, ezek a vállak azért nagyon felkeltik a figyelmet.
2: Túlmutatós. De egyébként azt írja, hogy sürgős ellátásra nem vonatkoznak az elejírások. Szóval, hogyha te annyira nagyon haldokolsz, akkor nem fognak téged még átöltöztetni gyorsan, hogy inkább, hogy ne legyél fürdőruhába.
1: Jó, meg a másik, hogyha meg hasonlónak, akkor ők maguk vágják le rólad ruhát, szóval.
3: De meg nem okay. is az, hanem hogy ugye vannak ezek, hogy sürgős ellátásba kell, hogy részes legyél, de hogy van a között is idő, mint például mondjuk vársz egy röngerre, vagy nem tudom mire, és akkor közben valamilyen új oda megy, hogy hallod, húz már innen.
2: Tehát igen, épp ez az, tehát, hogy most a te újatlanba vagy, akkor neked meg kell várnod, amíg annyira rosszul lesz, hogy bemehess az újatlanba.
0: Véleményem szerint ez butaság, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről, szóval írjátok meg nekünk. Minden esetre mi most megyünk tovább Cat Sci-től a The Gabrielle-lel.

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A Sri Lankai légierő buddhista szerzeteseket vetett be azért, hogy legyen végre eső. Buddhista szerzetesekkel a fedélzetén szállt az aszályos területek fölé a Sri Lankai légierő egyik katonai gépe, hogy esőért imádkozzanak. A helyi meteorológiai szolgálat

0: A szolgálat szerint a dél-ázsiai szigetországot az El Niño időjárási jelenség miatt még a következő hónapokban is súlyos szárazság fenyegeti. Ezt követően azonban özönvízszerű esőkre lehet számítani, hogy ismét egy aszályos időszak következzen. Amúgy én erről az El Niño-ról hallottam.
1: Ez Nino, úgy van, úgy kell mondani, Nino.
0: Nem, Niño.
1: Biztos, hogy nem Niño.
0: Niño. Mert a ninja az a nő, a Niño meg a férfi. Én ezt onnan tudom, hogy a keresztapukám spanyol, szóval ezt tudom.
1: Niño, oké.
0: Niño.
1: Akkor El Niño.
0: El Niño. Hosszan mond az enyt. Niño.
1: Az azt mondom, El Niño lesz.
0: Niño.
1: Niño.
0: Szóval én ezt onnan erről hallottam, mert apukám nekem ezt egyfolytában hajtogatta, hogy ez van, és hogy ez itt lesz, és hogy mik lesznek. Szóval én erről hallottam.
2: Ez egyfajta ilyen természeti dolog, hogy a két kontinens között az egyik irányban meleg levegő halad, és a másik irányban pedig száraz, ilyen hideg van. Én és ez miatt yeah.
1: Várjatok, én ezt értem, de most itt beszélgetem mindenféle ilyen természeti, hogy hívják rá, de ti nem hallottátok, buddhistákat vetettek be, hogy eső legyen.
2: Ó, tényleg ez lemaradt.
0: Ja, igen.
2: Szerzeteseket.
0: Szerzeteseket.
2: Voltak is szerinteteket? Ilyen esőtáncot csináltak?
1: Én azt olvastam
2: a címbe. Nem, az volt, hogy imádkoztak.
1: Igen, az volt a címbe.
2: Táncolva?
1: Hogy, hogyne. Remélem, ilyen esőtáncot jártak. Na, de hogy az volt a címbe, hogy ilyen vadászgéppel vagy katonai géppel, míg a katonák ilyen palackokba szentelt vizet locsoltak a földre, ők addig így imádkoztak.
2: Hát végül is így is lehet esőt csinálni, locsolnak.
0: Tehát, hogyha mondjuk én egy buddhista szerzetes lennék, aki éppen a családdal megy XY helyre nyaralni.
2: Most telepeződtél, ez a titkos életed, ugye mire?
0: Valójában én voltam az egyik sílankai buddhista.
2: De a szerzeteseknek van családjuk? Szerintem nincsen.
1: Szerintem sincsen.
0: Hát nem tudom, hogy a buddhisták
2: nem
0: hogy
2: csinálják.
0: A
2: szerzeteseknek
0: együtt élnek, szerzeteskednek
1: a másik szerzetesek a családja.
2: Igen, úgy
1: ez ilyen nagy kötelék.
0: Akkor én vagyok a szerzetes, és akkor elmegyek Janival a másik szerzetesre nyaralni. De ha mondjuk én szerzetesként éppen a Ibiza felett repkedek, és akkor elkezdem mondani, hogy akkor esőt teremtek?
1: De persze. Kell hozzá a szentelt víz.
0: Ja, hogy a szentelt víz? Értem,
2: és a tánc,
0: nem.
2: Ne feledjük el a táncot. Nagyon szeretnék látni 10 szerzetes, fekete, ilyen dementor embert, akik
0: én pirosban képzelem el
2: egy repülőn.
1: Én úgy képzelem el őket, hogy nekik ilyen
0: piros.
1: Tudjátok, vagy narancssárga.
0: Nekem pirosat, ilyen mély vörös.
1: Én úgy tudom elképzelni a ruhájukat, mint tudjátok ezek a... hogy mondják ezeket?
0: A papír ruhák?
1: Nem, az indiaiaknak, tudod, mint amik vannak.
0: Ja,
1: ezek,
0: tudom, ezek a...
1: Meg amit lehet látni itt a kínai videókban, TikTokon,
0: tudom.
1: Kis szarú, vagy mi a manók.
0: Tudom, miről
2: a
0: beszélsz.
2: Tehát a buddhista szerzetesek, ők olyanban vannak, ilyen piros, meg narancsal,
1: hogy
2: tudjátok, ilyen lebernyekben.
0: Olyan, hát olyan, mint egy, igazából, mint egy pap.
2: A filmekben, amikor szokott lenni egy ilyen szerzetes karakter, aki nem tudom, törökülésbe ül és lebeg, meg ilyenek.
0: Ja, a szőnyegen?
2: Azok így róluk, tehát akik így
1: az Aladdin.
2: Például.
1: Tehát, ja, ugye, de hogy
2: azok így róluk vannak mintázva. Tehát, hogy úgy képzeljétek el,
0: ha esetleg te buddhista szerzetes vagy, akkor kérlek hozd nekünk esőt, mert úgy érzem ránk fér. Minden esetre mi most hallgassuk meg Miley Smith és Neil Horan közösét, a Drive Safe-et.

0: legtöbb sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: 118 éve elsüllyedt hadihajó roncsát találták meg. Ritka vadászati technikát örökítettek meg a delfineknél. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak egy ládában Belgiumban. A mikrofonnál Bali Villő. Csak nem 120 éve elsüllyedt hadihajó roncsát fedezték fel az Egyesült Királyság déli partjainál. A régóta eltűnt rombolót a Project Explore búvár történészei találták meg, akik 5 éven keresztül kutattak a hajó lokációja után. Az Egyesült Királyság haditengerészetének közleménye szerint az HMS Tiger 1908-ban süllyedt el, miután gyakorlatozás során összeütközött egy másik hadihajóval. A mintegy 10.000 tonnás HMS Berwick célkaló gyakorlatilag félbevágta a csupán 400 tonnás Tigert. A hajó orra szinte azonnal elsüllyedt, a farát pedig mintegy 3 perccel később nyelte el a víz. Az 57 fős legénységnek kevesebb, mint a fele élte túl az ütközést, a hajó kapitánya is odaveszett. Rendkívül ritkán látott vadászati technikát örökítettek meg az ausztráliai Queensland partjainak közelében élő delfineknél, írja a Science Alert. Az indiai óceáni palackorú delfinek rendkívül intelligens állatok, amelyek eszközhasználatokról ismertek. Ezt azonban eddig nagyon kevésszer sikerült csak megfigyelni. A Sunshine Coast Egyetem kutatói azonban most bemutattak néhány friss, történelminek nevezhető felvételt a Marine Mammal Biology című folyóiratban megjelent tanulmányukban. Alexis Levengood vezető kutató elmondása szerint a szokásos delfin megfigyeléseket végezték, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a Harvey-öbölben az egyik delfin kiemelt egy óriási kagylót a vízből. Az angolul shellingnek, magyarul kagylózásnak nevezhető technikát eddig hivatalosan csak a nyugat-ausztráliai Cápa-öbölben dokumentálták, sehol máshol a világon. Levengood és csapatának videói tehát az első vizuális bizonyítékok arra, hogy Ausztrália keleti partján élő delfinek is gyakorolják ezt a vadászati stratégiát. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak munkások építkezés során egy ládában Belgiumban. Aranyások, maradjatok távol, már nincs ott semmi látnivaló, mondta a helyi rendőrség munkatársa, és arra kért mindenkit, maradjanak távol az építkezéstől. Az még nem dölt el, kié lesz a nagyértékű arany. A ládába rejtett kincsek értéke legkevesebb 9 millió euró, vagyis 3,3 milliárd forint, írja az MTI. A munkálatokat végző építőipari cég alkalmazottainak bejelentését követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs és ki a tulajdonosa. Az ügyészség célja annak kiderítése, hogy az arany hogyan került oda, és hogy legálisan szerezték-e be. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában. A Golden Globe díjas színész a hatalmas terepjárójával hajtott át a piros lámpán, aminek következtében frontálisan ütközött egy piros a Toyota Prius-szal.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Díszdoktori címmel tünteti ki a Buenos Aires-i Egyetem a 8-szoros aranylabdás futballsztárt Lionel Messit. A ceremóniára a 39 éves klasszis válogatottbeli búcsú mérkőzése előtt kerül sor szerdán, amikor a nyári világbajnokságon ezüstérmes dél-amerikaiak Benint fogadják a fővárosi Estádio Monumentában. A tanulmányaival 13 évesen felhagyó Messi kitüntetését azzal indokolta az 1821-ben alapított intézmény, hogy kivételes pályafutása a kiválóság, a kitartás, az alázat és az etikus magatartás, valamint az argentin nemzeti színek iránti elkötelezettség példája, és mindezek olyan értékek, amelyeket az egyetem már régóta képvisel.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék nem várható, enyhe lesz a légmozgás. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Rocsarov Maja, Hedrik Mira, Bali Villő és Sarfjanka. Most szó lesz a Starban Sztárról, és arról, hogy egy napány miatt tört ki verekedés egy görög strandon. De mindezek előtt érkezzen Davidtől a Félit.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Napágy miatt tört ki verekedés egy görög strandon. Szemtanúk szerint a két férfi Aténtől nem messze strandon került összetűzésbe, majd a szópárbaj hamar tetlegességig fajult. A verekedésben végül mások is részt vettek. A helyszínen káosz alakult ki, a sikítások pedig még a strand másik oldalán is hallatszottak. A fiatalabb 76 éves férfit a kiérkező rendőrök letartóztatták. A vele lévő 21 éves nőt szintén bilincsbe vitték el, de őt később szabadon engedték. Az ő arcán is sérülések látszottak. A verekedés közben a 82 éves férfi összeesett. A beszámolók szerint már a mentők kiérkezése előtt megkezdték az újra élesztést, végül a kórházban elhunyt. Az áldozat állítólag épp másokra várt egy lefoglalt napágynál, amikor a konfliktus kirobban. Azt egyelőre vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a férfi halálát. Hát ha őszinte akarok lenni, a hír alapján valószínűleg nem hirtelenséggel hunyt el a férfi. Ugyanakkor mint két idős férfiről beszélünk.
1: Na várj, amikor olvasod, én nem hittem, hogy ebből az lesz, hogy az egyikük meghal a végén.
0: Én sem, és
1: azt hittem, hogy normális sztori lesz.
0: Számítottam. Először is nekem valami feltűnt az itt témától eltévő, de vele volt egy 21 éves nő, egy 67 éves férfival. Vajon miért volt vele? Mindegy.
1: Igen, érdekes. Korkülönbségerős.
0: A másik...
1: De ki tudja, lehet a lánya volt.
0: Lehet amúgy, lehet, vagy valami ilyesmi. Nem viszont... Viszont azt nem, egyszerűen rengetegszer voltam szemtanúja olyannak, hogy az idősök kezdenek egy konfliktust. És legyen szó egy fiatallal szemben, legyen szó egy vele egy idősnek, egy idősebbel szemben, akkor is nagyon-nagyon sokszor van az, hogy egy idős kezdi. Én azt szeretném tudni, hogy ebben az esetben az napágy annyira fontos volt, hogy itt verekedésig kellett
2: de
0: menni.
2: Most gondolj bele,
3: annyira
2: hogy...
3: fontos volt, hogy meghalljon valaki.
2: De most gondolj bele, mi van a sírjára írva, vagy nem tudom. Szeretettel és elhunyt egy napágy miatt.
1: Jó, ez biztos
2: egy napágy.
1: Jó, ez biztos, hogy nem írnák rá de senkinek én, a sírjára.
2: Jó, vicces lenne.
1: Én amúgy hát a külső embereknek talán a családnak annyira
2: megölt egy napágy.
3: Én amúgy ezt úgy tudom elképzelni már, mint abban, amit most Samira felolvasott, hogy ez a férfi, ő ott volt, tehát, hogy ő alapvetően nem szeretett volna ebbe részt venni, ő várta a lefoglalt napággyal, gondolom, a család többi tagjára.
1: Igen, tehát a család foglalta le, gondolom, ja.
3: Igen, és hogy valahogyan mégis belekeveredett, és hát 80, mennyi volt? 82?
1: 82, 8, igen.
0: Hát volt egy 76 éves, és aki meghalt, az 82 éves.
3: Tehát 82 éves volt, ez egy 82 éves, az egészségrendszered, meg az ilyenek, azok már nem annyira jók. Szerintem hát annyira a stressz kicsit okozta neki ezt, hogy igen, kapunt.
1: Ja, hát még az is lehet, hogy nem tudom, infarktus kapott, és semmi köze nincs az egészhez. Tehát, hogy
3: ja, szegény lehet. Most úgy van beállítva, hogy meghalt egy napány, mint a szudat közben a magas vérnyomása elvitte a csávveszunkat. Aztán
1: hát épp az, hogy még nyomozzák, hogy miért halt meg, hogy nem.
3: Hát boncolás, kérlek szépen, ez nem is tudom, ez egy pár napja már megtörtént azért.
1: Hát jó, de azért, nem fogják, amit megvannak az eredmények, rögtön nyilvánosságra kerüljön minden, tehát azért
3: de én nem is ezt értem, hanem, hogy egy pár napon belül boncolásnak már meg kéne lennie, és hogyha már ekkora hír lett belőle, akkor már miért nem mondják el, hogy figyú, amúgy lehet, hogy egy lőtsem miatt halt meg, nem is a napágy miatt, tehát, hogy
1: lőtsem miatt, hogy került fegyverek éjjébe.
2: Ez a napágyal,
1: meglőtték a napágyal.
3: Ja, igen, amúgy a napágyat rádobták.
1: A napágyat
3: rálőtték.
2: Igen.
3: Igen, egy ágyúból a napágy így kijött, és így puff, és
2: napágy tudod, hogy a villó. Nem hallottál még róla? Tök híres dolog.
3: Amúgy igen, miért? Hol lesz barlangba?
1: De egyébként szerintem, tehát én azon gondolkodom, hogy akkor ez a férfi várt, ugye, családja lefoglalta a napágyat, és ott várt. És hogy lett ebből vitetett? Mi a 76 éves pali belekötött, hogy adja már oda
3: szerintem
1: a napágyat?
3: Szerintem ő nem.
1: Mert hogy verekedés lett belőle. Mert az volt, hogy eredetileg elkezdtek vitatkozni szóban, és utána kezdtek el verekedni.
3: De nem a nőci, meg a 70 nem tudom hány éves csávesz kezdett el vitatkozni?
1: Nem, a kettő nem.
3: De várjál, volt egy fiatalabb csávon, meg ez a 70 valahányos, nem?
0: Nem, 76 és 82 éves.
1: A 76 éves volt a fiatalabb csávú.
0: Minden esetre ti ne veszekedjetek napágyért, hanem inkább hallgassátok meg Ariana Grande-től a 7 That I Made You Love Me.

0: 95 a Táskarádiót, te is beleférsz. A Sztárban Sztár legújabb évadában 12 énekes méretteti meg magát. A show műsor rögtön egy drámai fordulattal zárult, ugyanis a szabályok értelmében már az első adás végén két versenyzőnek búcsúznia kellett a versenytől. Gallus Niki volt az egyik első kieső, akinek a fiatal párja is reagált az azonnali búcsúzásra. Gallus Niki és Kohanski Roy búcsúztak a versenytől. Előbbi Katona Klári Hello című 1982-es dalával lépett színpadra, és bár számos néző szerint a zsűri alulpontos az egyébként megható produkciót, végül mégsem sikerült továbbjutni a következő adásba. Nikit a 23 évvel fiatalabb szerelme, Pazicski Tibor, Tóni is élőben támogatta a stúdióból. Én bekönnyeztem, számomra a legjobb vagy, Nikim. Szerelmem, szeretlek, írta ki meghatódva Tóni. Hát számomra ez amúgy kicsit fura, mert hogyha van egy párja, akkor miért ilyet? Miért ír? Miért mond ilyet a gyerekkori szerelme?
1: Bármi.
0: Mert itt azt írta, hogy ugye a Gallus Niki volt az egyik első, aki kiesett.
1: De nem, de ez a Tony, ez a párja.
2: Igen, és a pasia, ez a Tibi, Tibor, Tony, valaki, és ő mondta, hogy fiatalabb, mint a Niki.
0: Ja, értem. Akkor oké. Hát, mármint, hogy nem, vagyis most nekem mindegy.
1: Éljenek boldogul, de igen, hogy a 20, tehát, hogy 23 éve fiatalabb szerelme, ez a Tibi, tehát ő a párja.
0: De mennyi idős a Gallus Niki, vajon?
1: Hát fogalmam nincs.
2: Én még értem, nem hallottam a nevét.
0: De ismerős ez a Gallus név.
3: Nekem fogalmam is, hogy kicsoda ő, de amúgy néztétek ezt tegnap este?
0: Nem néztem.
1: Én sem néztem most.
3: Nem néztem, mert nekem mára kellett tanulnom ugye dolgozatokra, de hogy nekem anyukám nézte, és hogy azt mondta, hogy elvileg ez a, hogy hívják, már nem annyira színvonalas, mint régen volt. Tehát, hogy emlékeztek, hogy régen mekkora nézettsége volt ennek az egésznek, a viccek.
1: Nem, mint a Sztárban Sztár.
3: Igen.
1: Tehát most a műsorra beszélsz. Egyébként igen. Én kicsit úgy voltam, tehát, hogy tavaly vagy tavaly, nem tudom, akkor még néztem, mert tök vicces volt, mi az én műsorokban a válogatókat szeretjük a leginkább, mert azok azért viccesek, de azért vannak szép hangok is, tehát, hogy kb. Így az a legjobb része a műsornak, és most már nem tudom, nekem így a zsűri se olyan nagyon szimpatikus.
3: Mert például, ugye van az X-faktor,
0: ja, annak a zsűri,
3: annak a zsűri sízéját, ez teljesen átment ripacskodásba.
0: Amúgy őszintén szólva, hát most egy kicsit ez lehet, hogy megosztam, mit mondok, viszont én nekem szerintem az a tehetségkutató, ami a legjobban tetszik, az még mindig az X-faktor. Ugyanis engem, nekem a csillag, ugye most talán volt ez a Csillag születik, vagy meg aztán.
3: Igen, Csillag születik, meg a, mind a kettő volt.
0: De amiben most a Marics Peti van, az a Megasztár. Na hát én a Megasztárba bele se kottyantottam őszintén, szóval mert nem érdekel. A Sztárban Sztár még azért érdekel, mert benne van a Stóbuci.
3: A Sztárban Sztárok azért nagyjából megtartották a zsűriüket. Tehát, hogy nagyon minimális. Tehát, hogy nem úgy cserélték le, hogy így egyből lecserélték valamit teljesen újra, hanem azért a régi embereket, akik megtartották.
1: De két évvel ezelőtt, vagy két évaddal ezelőtt még teljesen más volt a zsűri. Tehát azóta már teljesen mindenki.
3: De minden évadnál újabb a zsűri. Tehát, hogy egy-egy embereket
1: vesznek. Nem egészen. Hát,
3: ugye a legelső
1: nagyon sokáig ugyanaz volt végig egyébként.
3: Ugye a legelső... A legeslegelső Sztárban Sztárnál ugye a Majka volt, a Joci, a Tóth Gabi, meg a nem tudom kicsoda, ők négyen voltak, aztán a Majka meg a Joci átiratkozott a TV2, vagy RTL-ben, vagy másik csatornában.
1: Tehát a Tóth Gabi, a Babett, a Joci, meg a Majka, ők szerintem egy-kettő, esetleg három évadon keresztül, így voltak végig egyébként mind, és utána volt az, hogy ugye a Majka meg a Joci átiratkozott, és onnantól lett így szépen lassan lecserélgetve az egész bagázs egyébként.
3: Igen, de ők legalább lassan voltak, nem az volt, hogy meg régi embereket
1: hoztak,
3: ja,
1: mert
3: értenek a szakmához, tehát nem beraknak. Na, bocsánat, szeretem a Maricsot, tényleg. Most berakni őt egy zsűrihez úgy, hogy nem tudom, van x3 vagy 4 év tapasztalata ebben.
2: Jó, szerintem abban megegyezhetünk, hogy lecserélődtek nagyon az emberek, de mindenkinek van tapasztalata, és ebből igazol, hogy kihozhatnak valami újat.
0: Az biztos. Én kíváncsi vagyok, hogy nektek erről mi a véleményetek, és melyik műsort szeretitek a legjobban, de most következzen Jungle-től a Back on 74.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Olyan hideg lávabolygóra bukkantak, ami hasonlít a korai földre. Havi 10 alkalommal ingyen használhatják a MOBUBIT a Budapest Go bérletesek. Alagutakat keres és 5G-s hálózatot épít a NASA a Holdon. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Tudósok nemrégiben felfedezték az eddigi leghidegebb lávabolygót, amely légkörrel rendelkezik, és amely sok szempontból nagyon hasonlíthat a Földre, korai korszakában, írja a space.com. A HD 3167b jelű szuperföld egy 154 fényévnyire lévő csillag körül kering rendkívül szorosan, olyannyira, hogy egy év a bolygón, vagyis egy keringés a csillag körül mindössze egy földi napnak felel meg. A kutatók szerint kifejezetten izgalmas, hogy ez nem csak egy láva borította szikla, hanem egyben a legkisebb lávavilág, amelyet valaha láttak. Ennek ellenére mégis sikerült megtartania a légkörét. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOBUBIT azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van, közölte a Budapesti Közlekedési Központ, azaz a BKK szerdán. A közlekedés szerint az alkalmazásban vásárolt, érvényes havi, negyedéves vagy egy éves bérlettel rendelkezők MOBUBI kuponokat igényelhetnek, amellyel díjmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után 10, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak. A negyedéves bérlettel rendelkezők 3 egymást követő hónapban, az egyéves bérletesek pedig 12 hónapon keresztül kapnak havi kuponcsomagot. A holdbázis felépítéséhez szükséges újabb rendelkezéseket hozott meg a NASA. Az űrügynökség szeptember 30-án 3 új kutatóműszer bevezetéséről, illetve egy 5 g-os kommunikációs rendszer kiépítéséről döntött. Közlésük szerint a három eszköz olyan vizsgálatot fog végezni a hold felszínén, amelyek biztosítják, hogy a később odaérkező űrhajósok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek ott tartózkodásuk alatt. A déli sarki holdi környezetfigyelő állomás például egy olyan műszer, amely megfigyeli a felszínre hulló mikrometeoritokat, nyomon követi a könnyen gázzá alakuló illékony anyagok mennyiségét a környezetben, illetve érzékeli a szeizmikus mozgásokat is. A képességeknek köszönhető számos, a holdbázist és az űrhajósokat potenciálisan fenyegető veszélyforrást képes felmérni. Megérkezett a Matthew Perry-ről készült The One About Matthew Perry szeptember 29-én bemutatott előzőse. A Jó barátok Chandler Bingét alakító színészről szóló 3 részes dokumentumsorozat október 27-én kerül fel a Netflixre, a most bemutatott, nagyjából 2 perces kevcsináló pedig a hírnév mögötti embert helyezi előtérbe. A Mary Robertson rendezte sorozatban, amelyről szeptember elején már beszámoltunk, Perry húga, Mia Perry Bowick is felidézi közös emlékeiket, és korábban nem látott családi fotók és videók is előkerülnek. Bowick a Netflix által közölt nyilatkozatában arról beszélt, hogy bátyja teljes emberként szeretné bemutatni, nem csupán Chandlerként vagy a függőségeivel küzdő színészként. Régi barátok, korábbi barátnők és alkotótársak is megszólalnak a sorozatban. A Jó barátok meghallgatásáról és Chandler figurájának kialakulásáról Verena Littlefield, az NBC egykori vezetője, valamint a sorozat első évadának írója Jeff Strauss mesél.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az évtizedik hónapjában már nem csak a Hidrofehérvár AV19 és a FEHA 19 mérkőzésein szurkolhatnak a jégszerelmesei, de közönségkorcsia keretében maguk is kipróbálhatják a Metaréna jegét. A korizni vágyoknak októberben 6 alkalommal is lesz erre lehetősége. Az események ideje alatt korcsia kölcsönzésre is lesz lehetőség, valamint működik a ruhatár és az értékmegőrző is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék még mindig nem várható. Enyhe lesz a légmozgás. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.5 Táskrádió, te is beleférsz, ez a Vekkár, a mikrofonoknál Hedrik Mira, Rocanov Maja, Sarfjanka és Bali Villő. Meglepő produkciókból és különleges hangokból nem volt hiány az X-Faktor 2026 első válogató adásában, illetve újra fellángol egy bizonyos egészségőrület. Mindjárt hozzuk a részleteket, de előtte érkezzen Doja Cattal a Jealous Type itt a 97.5-ön.

0: kilencvenhetes rádiót is beleférsz. Leragasztják a szájukat, hogy jobban aludjanak, de életveszélyes lehet az újra fellángoló egészségürület. Néhány hete a természetgyógyászat érdíjjal kitüntetett Spicer Gyöngyi, vagy ahogy sokan ismerik, Soma Mama Gésa, közzétett egy bejegyzést, amelyben betapasztott szájjal látható, és feltehetően alváshoz készülődik. Azt írja, hogy amióta elkezdte a Buteyko légzés tanfolyamot, azóta leragasztott szájjal alszik, és javult az alvás minősége. De állítólag veszélyes lehet, hogyha nincs orvosi felügyelet.
1: Hát nyilván megfulladsz.
0: Hát figyelj, leragasztod a szádat, bedugulsz az éjszaka alatt, nem veszed észre, és megfulladsz.
2: Amúgy van erre egy csomó, láttam egy csomó ilyen videót. Nálam a nagybátyám olyan, hogy elalszik, ő elkezdi orrán venni a levegőt, és utána van egy idő, amikor ilyen nagyon mélyen alszik, akkor a száján veszi a levegőt. És nagyon sokszor ugye a száján lélegzik, az pedig nincs bedugulva az orra, csak a száján lélegzik. És ugye ez horkolással is jár általában, hogyha az ember a száján lélegzik, és pont a hétvégén volt szóban ez a tapaszt, hogy ez mennyire segíthet neki, de beszéltük, hogy oké, de mi van, hogyha tényleg bedugul az embernek az orra, és akkor tehát, hogy ön nem veszi észre az ember, hogy nem kap levegőt.
0: Vagy tehát alszik, akkor valójában csak szépen ha alszik, akkor csak szépen lassan megfullad.
3: Nem.
1: Vannak az agynak ilyen, direkt ilyen dolgai, hogyha elkezdesz haldokolni, akkor nyilvánvalóan fáj, és felhívja a figyelmet, hogy ha amúgy haldokolsz.
3: Meg ez ugyanolyan, tehát, hogy mint például, amikor éjszaka megjönnek tőle neked a piros napok éppen. Uh-huh. Most nem tudom, hogy szép, így fogalmaztam szépen, de hogy arra is felkelsz.
1: Mi a
3: azt
1: havi
3: is érzékeled. Igen.
0: Hát nem feltétlen.
2: Én sem. Reggelre már van, tudom, hogy
0: igen,
2: van.
0: Igen, tehát van, hogy felébredek rá, van, hogy nem, de alapvetően nem.
3: Én mindig felébredek abban a pillanatban, hogy megérzem, hogy ott van.
0: Szerintem meg tudsz fulladni álmodba.
2: Szerintem is. Én támogatom a megfulladást. Mármint, hogy nem.
0: Igen, ne támogassunk.
3: Majd akkor neked fulladásos halált rendezünk, jó?
0: Igen, ne rendezünk senkinek semmi halált.
2: Nem, én már...
3: Inkább neked, Villó?
2: Én úgy értem, hogy...
0: Nem,
2: az ötletet támogatom, hogy fulladásos
0: halált. Az elképzelés.
2: Igen. Na jó, az...
0: Szerintem csak mélyebbre ásod magad. Korán van még ez.
2: De amúgy ti kipróbálnátok?
0: Nem. Biztos, hogy nem.
2: Hát én lehet.
0: Én biztos, hogy nem. Egyébként én is láttam ilyen videókat, hogy tudjátok mit? Ilyen olyan videókat, hogy ilyen reklámozták, hogy jaj, ilyen, tudjátok, ez a ilyen nagyon teátrálisan előadott, amikor fekszenek az ágyba, és akkor a nő így fölkel, és ilyen nagyon idegbe van, mert hogy a pali a horkol, és akkor hoz egy ilyen tapaszt, ráragasztja az arcát, és utána így visszakuckózik, és milyen jól alszik, mert hogy a pali nem horkol, mert az arcában ez a...

0: tanárok, pletykák és a te zenéd. Újra neked!
1: Feliz Cinco de Mayo!
0: Bruno Mars, ez a Becker.

0: Azonban nem csak Charles volt szenvedélyes kávé ellenes. Amikor a fekete ital a 17. században Svédországban is megmutatkozott, az akkori királynak, második Gusztávnak nagyon nem ízlett. Ezért kísérlettel bizonyította volna, hogy a kávé öl. Egy ikerpár volt a tesztalany, az egyik napi 3 kannával kávét, a másik teát ivott ugyanilyen mennyiségben. Viselkedésüket és testi reakcióikat orvosok figyelték.
1: Közben meghalt a király, 2 orvos is. Az ikerpár meg csak döntötte magába a koffeint rendületlenül. Végül a természet rendjének megfelelően az egyik meg is halt, de nem a kávét, hanem a teát ivó ember. És Svédországban azóta is az egyik legkedveltebb ital a kávé. A rágalmak azonban a svéd király és a posztum bukása, mivel a Coca-Cola beperelte a céget, ellenére olyannyira részévé váltak a köztudatnak, hogy még ma is félünk a kávé gyerekekre leselkedő ártalmaitól. Táskarádió.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. Mielőtt külföldre utazol, nem árt, ha ismered ezeket az extrém törvényeket. Rengeteg dolog van, amit nem tudunk sok városról, és ha oda megyünk nyaralni, bajba is kerülhetünk miattuk. Legyél óvatos, olyan hely is van a világon, ahol tilos meghalni. Úgyhogy amondó vagyok, az ilyen problémáidat máshol intézd.

0: országban például tilos a magas sarkú. Ha ókori látványosságokat szeretnél meglátogatni magas sarkúban, lehet, hogy mezítláb kell folytatnod az utadat, amivel már csak az a gond, hogy a legtöbb látványosság találja a lyukacsos kő, ami igen kellemetlen.
1: Utazzunk most Argentinába. Buenos Airesben nem szabad pályapaplannal takarózni. A törvényhozók azzal indokolták, hogy túl kényelmesek, és az ilyen kényelmesség serkenti és ösztönzi a buja érzéseket.
0: De Franciaországban is vannak érdekes törvények. Óvakodj, ha esetleg megfordul Saint-Laurent-ben, ugyanis meghalni tilos. Ha valaki megmerészel halni, súlyos büntetés kap. Hogy hogyan büntetnek meg egy halottat, arra fogalmam sincs, de azért figyelj oda. Az ok a következő. A dél-franciaországi kisfalunak megtelt a temetője. Ezért a polgármester mind a 260 lakosnak megtiltotta 2008-ban, hogy ezentúl meghalljanak, ha nincs lefoglalt sírkövük. Vagyis ha oda mész, vagy vigyél magadnak saját temetőt, vagy vigyázz magadra.
1: A következő állomás Amerika, ugyanis New Jersey-ben törvénybe iktatták azt is, hogy tilos golyóálló mellényt viselni, hogyha elveszed valaki életét. Én figyelmeztettelek. Ha esetleg épp gyilkos hangulatban járod New Jersey-t, hagyjál pulcsit, jacket, vagy mit tudom én, de ne golyóálló mellényt.
0: Még mindig Amerikában vagyunk, csak a másik felén, Wyomingban. Wyomingban meg van tiltva, hogy bárki is nyulat fotózzon júniusban. Júliusban már szabad persze. Úgyhogy ha épp júniusban szembe találkozol egy fotogén nyullal, nehogy lefotózd, mert abból a pénzből, amit ki kell fizetned, akár vehetnél is egyet.
1: Ha már meguntod ezt a sok nevetséges törvényt, akkor ajánlom neked Franciaországot, ahol teljesen legális összeházasodni egy hullával. Szóval, ha te tehetséges sírású vagy, és menthetetlenül beleszeretsz a kiásott hullába, irány Franciaország, de arra számíts, hogy csak te fogod kimondani a boldogító igent.
2: 97.5. Táskará.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Merrákot okozhat a sok szalonna és kolbász.
1: Kismértékben növelheti a merrák kialakulásának kockázhatát a nőknél, ha rendszeresen esznek feldolgozott húsételt, például szalonnát és kolbászt. Állapította meg egy új kutatás, amely elemzéséhez több mint 1 millió nő adatait használták fel.
0: Amerikai kutatók egy folyóiratban publikált munkájukban 15 korábbi tanulmány adatait elemezték, és arra jutottak, hogy azoknál a nőknél, akik sok feldolgozott húsfélét fogyasztanak, 9%-kal emelkedik a mellrák kialakulásának kockázata ahhoz képest, akik kevés ilyesmit esznek. Az Egészségügyi Világszervezet már korábban közölte, hogy a feldolgozott húsfélék rákkeltő hatásúak lehetnek.
1: Szakértők azonban óvatosságra intenek a tanulmány megállapításával kapcsolatban, és arra hívták fel a figyelmet, hogy az egyes nők valóságos kockázata igen csekély, az inkább a népességre kivetítve érzékelhető. Rengeteg kutatást megnéztek, de sok a kérdőjel.
0: Az összességében több mint 1 millió nő adatain alapuló tanulmány kapcsolatot talált a feldolgozott húsfélék fogyasztása és a mellrák kialakulása között. Azt azonban nem tudta világosan bizonyítani, hogy a rákot tényleg ezek a húsfélék okozták-e. A tanulmány 15 korábbi kutatást elemzett, azok azonban különbözőképpen határozták meg azt, hogy mi számít túlzott fogyasztásnak a feldolgozott húsfélékből.
1: Egy brit tanulmányban például a napi 9 g-nál több számított soknak, ami heti 2-3 szelet pirított békönt jelent. Más tanulmányokban azonban sokkal nagyobb mennyiség számított kockázatosnak. Az elemzett kutatások a résztvevők elmondás alapján rögzítették, hogy mit tettek, és a későbbi követések során vizsgálták, hogy kinél alakult ki mellrág. Ezzel ugyanakkor az a probléma, hogy azoknál, akik különböző mennyiségű feldolgozott húst fogyasztottak, más olyan életmódbeli különbségek is előfordulhatnak, ami miatt mellrákjuk lehet.
0: Nagy-Britanniában minden 100 nőből 14-nél alakult ki mellrák élete valamelyik szakaszában. A 9%-os kockázatnövekedést úgy is le lehet fordítani, hogy ez nagyjából minden 100 nőre jutó további plusz egy esetet jelent. A kutatók hangsúlyozták, hogy a rák kockázatot a feldolgozott húsfélék okozzák, a vörös húsok fogyasztásánál nem találtak ilyen kapcsolatot. A WHO a vörös húsokat a feltehetően rákkeltő kategóriába sorolta.
1: A Harvard Orvosi Egyetemnek egy kutatója, a tanulmány vezető szerzője az eredmények tükrében a húsfogyasztás csökkentését javasolta, de nem tanácsolta az elhagyását az étrendből. Jelenleg az ajánlott mennyiség napi nem több, mint 70 g-nyi vörös hús.
0: A feldolgozott húsfélék, a békön, a kolbász, a hotdog, a szalámi, a sonka, a sózott, szárított, pászolt marhahús különböző tartósítási eljárásokkal készülnek. Több elmélet is született arról, hogy miért emelhetik a rákkockázatot, az egyik szerint a pátsó hathat a húsban lévő fehérjére, amitől az rákkeltővé válik.
2: Táskarádió.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Ma a krumpliról hallhattok érdekességeket. A burgonya ismertebb nevén a krumpli, burgonyafélék családjába tartozó növény, amelyeket keményítőben gazdag gomójáért termesztenek világszerte. Európában a 16. században került. Magyarországra 1650 körül jöhetett be, de igazi elterjedése II. József magyar király adókedvezményeinek volt köszönhető. A krumpli szó bajor osztrák nyelvterületről érkezett a magyar nyelvbe, míg a burgonya szó etimológiai eredete eddig tisztázatlan.
1: Peru és Chile hegyvidékén őshonos, ott az őslakosok már körülbelül 5000 éve termesztik, de fogyasztásra már több mint 7000 évvel ezelőttre tehető. Európába először Pizarro expedíciója hozta el az 1540-es években. A 16.-17. Században spanyol-portugál kereskedők elterjesztették Ázsiában és Afrikában is. A magyarországi botanika első mecénása Batthyány Boldizsár a tudomány szeretete miatt látta vendégül Carolus Clusiust. Ekkor került először a krumpli Magyarországra. Azonban még hosszú ideig tartott, mire elterjedt az országban. Az 1800-as évektől kezdtek el komolyabban foglalkozni vele. Ausztráliába az angolok vitték a 18. században. Ez a legfontosabb termesztett nem gabona növény, így több ezer fajtájai ismert. Becslések szerint ma világszerte 192.000 négyzetkilométeren termesztenek burgonyát.
0: Fogyasztani kizárólag a gomolyás szabad. A virágból keletkező bogyókban, a növény felszíni zöld részeiben, valamint a burgonya gomó szemeiben. A napon tartott gomó megzöldülő héjában méreganyagot, szolanint fejleszt. Mindennapos alapvető élelmiszernövény energiatartalma harmada a kenyérének. Egy kifejlett gomó normális tömege 40-200 g.
1: Kártevői. A burgonya legnagyobb ellensége a krumpli bogár. A bogár és lárvái a növény leveleivel táplálkoznak, ezáltal ők is mérgezővé válnak. A gumókat a földben megtámadhatja a lótücsök, a cserebogár és a pattanóbogarak lárvája is. Talajlakó fonálférgek is károsíthatják, amik elsősorban az intenzív termelés miatt szaporodhatnak fel.
0: Gyógyhatásai. A nyers burgonyaszeletek nedve lágyítja, tisztítja a bőrt. Reszeléke enyhíti a szem körüli dúzzanatokat, hűsíti a nap égette bőrt. Pépjével pattanásokat, aranyeres csomót kezelnek. Nedvével keléseket vagy forrázott sebeket gyógyítanak.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Berzebici Dávid, Virág Hamilila, Petrószki Gergely, Kovács Jászmin, Szőcspitos Koppány és Horváth Winter Kristóf.
1: Eljött hozzánk Molnár Tamás nézsasa és kutyája Fidó, aki elmondta, mit tesznek akkor, ha találnak egy kutyát, és mi mit tegyünk ebben a helyzetben.
0: Hogyan jött létre az alapítvány?
2: Maga az egyesület 2003-ban jött létre, és egy nagyon egyszerű magyarázata volt a történetnek, ugyanis akkor mi már azzal foglalkoztunk, hogy az utcára kidobott vagy bántalmazott állatokat összegyűjtsük. De ugye az teljesen egyértelmű, hogy ezeket az állatokat gyógyszerezni, kezelni kell, hiszen a legtöbb kutya, akit bántottak, ugye az vagy balesetes volt, vagy megverték, vagy éppen annyira sovány volt, vagy rosszul kezelték orvosilag, és mondjuk tele volt féreggel vagy bolhával, és ez mind-mind pénzbe kerül. Akinek állata van, ezzel tökéletesen tisztában van. Tehát létre kellett hozni valami pénzforrást, ami ugye az alapítvány volt, de hát ez nem azt jelentette azonnal, hogy az alapítványba dőlt volna a pénz, hanem hosszú-hosszú évek munkája kellett ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy egyáltalán megismerjék magát az alapítványt, aminek ugye a becsületes hivatalos lánykori neve az, hogy Alfa Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány. Na ez jó hosszú, és ezt a jó hosszú nevet nekem minden egyes oltási könyvbe be kellett szépen írnom a kutyáknál, mint tulajdonos, és volt nekem egy kolléganőm az állatkórházba, a Gabeszkánk, aki egyszer ezt megunta és leírta, hogy Aska. Egy darabig így nézegettem, és mondtam, hogy ez tök jó. Innentől kezdve lettünk mi Aska. Sokkal egyszerűbb megjegyezni és kimondani is.
3: Miért éppen az állatmentéssel szerettél volna foglalkozni?
2: Hú, tudod, ez egy nagyon érdekes dolog, mert én tulajdonképpen ilyen veletek egykorú lehettem, amikor még az én időmben nem a lakásba töltöttük az időt, hanem az utcán. Összejött néhány ilyen hozzám hasonló félőrült, aki úgy döntött, hogy imádja a kutyákat, és elkezdtük begyűjteni a kóborkutyákat. Tehát voltam ilyen 10-11 éves, amikor ez az őrület indult. Tehát azt gondolom, hogy valahogy az én életemben ez meg volt írva, és akkor a végén a civilség mellett, igazándiból 2007 végétől lettem én főállásba a menhely vezetője, és onnantól végzem mindezt főállásként.
4: Milyen más állatokkal foglalkoztok még?
2: A régebbi időszakban foglalkoztunk mindenféle állat befogásával, de ugye az nagyon keményen le van jogszabályi körökbe írva, hogy egyáltalán mihez, kinek mihez van joga. A kis kedvencek azok, akik hozzánk tartoznának, mert a régi időben ugye foglalkoztunk mi vadak befogásával is, lásd olyan, mint őzek, aranysakál, voltak kígyóink, de ugye változott a törvény, és a vadászati törvény értelmében ma már ezekhez az állatokhoz csak és kizárólag vadászok nyúlhatnak, úgyhogy ebből kifolyólag nekünk megmaradt a úgynevezett kedvencek. Leginkább kutyások vagyunk, nagyon ritka esetekben macskázunk. Leginkább akkor, hogyha mondjuk sérült a macska, akkor, mert ugye mi vagyunk egy kórház is, tehát a macskák ellátását megoldjuk, viszont az elhelyezésével mindig bajban vagyunk, ehhez meg partnereink vannak.
5: És hogyan kezelitek a vadaf kutyákat?
2: El kell hitetni ezekkel az állatokkal, hogy ez nem így fog történni, hanem valóban mi szeretni és vigyázni fogunk rájuk. És ezért van az, hogy a befogásnál nagyon sokszor a civilek részéről látunk egy ilyen megrettenő nézést, vagy akár még be is szólnak nekünk, amiatt, hogy mondjuk éppen egy, mondom a hivatalos nevét, franciabot, amúgy huroknak hívjuk mi, ami nem más, mint egy pórás, csak vas vagy alumínium bot nyele van. Egyetlen egy a lényege, ad egy jó hosszú távra el tudunk vele nyúlni. A másik pedig, amikor ugye rátesszük a kutya nyakára magát azt a pórász részt, akkor ő elkezd őrjöngeni. Két variáció van. Az egyik az, hogy elkezd így mind a krokodil körbeforogni, nagy buli. A másik pedig az, hogy amikor rákerül, akkor megmerevedik a kutya. Ez a két variációnk van. És hogyha ugye pörög, mind a ringlispi, vagy éppen be akar minket támadni, akkor ez a bottal meg tudjuk magunkat védeni, és így tudjuk felrakni a kocsira. Két hét a karanténunk, a szigorú megfigyelésünk, de hónapokat tölt a kenejébe, mert mikor odaér valaki, akkor bebújik a kutyaházba, vagy benn van a kutyaház alatt. Ezek ilyen hosszabb folyamatok, úgyhogy nem egyszerű, abszolút nem egyszerű. Egy a lényege, hogy amit nagyon-nagyon sokan a mai napig, és a legtöbb kutyatámadásnak is ez az oka, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kutyákat lehet imádni, szeretni ágyba aludni vele. Ettől független, ha én rászólok a kutyáimra, és azt mondom, hogy nem, akkor az nem lesz. Ha azt mondom neki, hogy ide gyere, akkor az ide jön. Tehát határozottan kell nevelni az állatokat, tehát tudni kell kezelni az állatokat, és akkor nem lesznek gondok, és ezt nekünk minden egyes kutyával következetesen ugyanúgy végig kell vinni, és egy idő után ezért fog az bekövetkezni, hogy elhiszik nekünk, hogy az valóban úgy lesz, amit mi mondunk, és elhiszik azt, amit kérünk tőlük, és meg is csinálják.
6: Hogy érintiteket az, hogy ennyi sebesült állat van?
2: Én azt szoktam mondani, mikor ezt kérdezik tőlem, hogy tulajdonképpen én már nem tudok sírni. Meg tudok még döbbenni, mindig elcsodálkozom az emberi egyetlenségen, mert hogy ezeket az állatokat mindig az emberek bántják. Akarva vagy akaratlanul, de mindig miattuk kerülnek ilyen állapotba. és hát elég nehéz feldolgozni. Mikor új kollégák kerülnek hozzánk, akkor ők azért látszik rajtuk, hogy nagyon sokáig megviseli ez az állapot, megsiratják a beérkező állatokat, illetve az egyik kollégámnak volt egy zseniálisan jó mondása, azt mondta, a Jani fél éve dolgozott nálunk, és akkor ő azt mondta nekem, ha valaki fél évvel ezelőtt azt mondja, hogy ő ilyen esetekkel fog találkozni, és ilyen eseményekbe fog belekerülni, akkor azt mondja, hogy hazudunk, mert ember el nem hinné, hogy ma, manapság milyen körülmények között lehet állatokra rátalálni.
7: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas Ákos és Vince Ambrus. TikTok és veszélyei. A mai világ elengedhetetlen applikációja a TikTok. Ez az alkalmazás elterjedt a fiatalok körében vicces rövid videói miatt. Ezek a videók sok mindent tartalmazhatnak, táncokat, mémeket, cuki állatokat, aktivista mozgalmakat, kihívásokat. Viszont a sok videók és kihívások közül van pár, ami kiemelkedik. Ezek a kihívások veszélyesek, akár halált is okozhatnak. TikTokot ezért már Indiában letiltották. Az egyik ilyen veszélyes kihívás a Blackout Challenge, ami azt akarja elérni, hogy addig folytogass magad, amíg el nem ájulsz. Ebből már több haláleset is jött létre. Másik hasonló challenge, amikor egy bizonyos allergiagyógyszerből az átlagnál 10 vagy 20-szoros nagyobb adagot vesznek be a fiatalok, hogy halucináljanak.
1: Ezek mellett az app önmagában is veszélyes tud lenni, mivel automatikusan engedélyezi a kamera és mikrofon hozzáférését a telefonokon. Az algoritmus, amit létrehoznak, minden fióknak személyes. Mindenkinek a megnézett videói alapján áll össze a For You-ja. Ezek mellett a TikTok az arcodat is memorizálja, ez általában akkor történik meg, amikor egy filtert próbálsz magadra rakni. Ez az app képes embereket függővé tenni. Egy általános felhasználó naponta 1,5 órát tölt legalább a platformon. Ezért vigyáznunk kell az adatainkra, és figyeljünk oda, mi történik a fiókunkkal.
0: De nem szabad csak ezek alapján megítélni a platformot. Adni kell neki egy esélyt. Az elővigyázatossággal előbb említetteket ki lehet kerülni. A TikTok önmagában egy vicces és érdekes videó megosztó hely. Adjunk egy lehetőséget a sok utálatot kapott TikToknak.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili.
1: Harcművészet és küzdősport kicsit másképp. Most megismerkedhetsz az Embukán Kempóval.
0: Először is kezdjük azzal, hogy nem ajánlom gyenge idegzetűeknek. Nem kell megijedni, csak egy kicsit durva. Tulajdonképpen a Shaolin Kempó, a Jiu-Jitsu, a karate és az ökölvívás technikáit ötvöző sportág. Lehet még nem annyira híres, mint a többi harcászat, de egyre nagyobb ismertségnek örvend. Az alapító dr. Harnos Imre Imi bácsi hétféle mesteri ranggal rendelkezik, aki nagy tiszteletet érdemel. Ugyanis kemény munkájával hozta létre mindazt, amit ma Zenbuken Kempónak nevezhetünk. Hogy ez most mit is jelent? Nagyon egyszerű. Japánról lefordítva, harcművészi szellemcsarnoka. A sport a test és a lélek képzését helyezi előtérbe és ügyel saját elveinek betartására.
1: Gyakran vannak versenyek, amikkel rengeteget lehet tanulni. Ezek arra jók, hogy megtud, milyen egy teljesen ismeretlen emberrel harcolni, akitől meg kell védened magad, és győztes helyzetbe kell, hogy kerülj. Sokféle számban lehet nevezni, formagyakorlatban, ami olyan, mint egy láthatatlan szemét ütlegelnél a levegőben. Persze ez nehezebb kombinációkból áll, melyeket meg kell előre jegyezni. Ott van még a földharc, ahol kötelező a fog, lágyék, mellvédő. Állásból indul és talajon folytatódik. Ha az egyik versenyző le tudta rántani a másikat, azután már jöhetnek a folytások és feszítések is. Továbbá szükséges lábszár, lábfej, fejvédő, valamint boxkesztyű, mert AB, illetve C viadal során nagyon hasznos tud lenni, mikor mondjuk eltalálnak egy rossz helyen. Bekapsz egy fültőrugást, vagy bepancsolnak egyet az arcodba. Ezeknél inkább állóharca jellemzőbb. A pusztakezes viadal bevezető az MMA ketrecharc világába. Most megtudhatod, milyen fokozatok vannak. Összesen 22 övfokozat létezik. Az első 12 több színű kezdőkre, középhaladókra, haladókra vonatkozik, míg a másik 10 csak fekete, ezek a danok, melyeket sikeres vizsga után köthetnek fel a profik. Ahány csík van rávarva, annyi fekete öves vizsgát csinált már a tapasztalt harcos. Ám a viselet is különböző. Zöldövig fekete felső, ZBK kempó hímzéssel a hátán, fehér alsó. Kéktől az egész fekete egy bizonyos szintig, utána vagy piros, vagy kék lesz.
0: Jelenleg a Székesfehérvári Profi Kempó Akadémia, röviden PKA Egyesületnél edzek. 3 év vagyok tagja ennek a közösségnek, és sok dologra megtanított közöttük, bátorságra, becsületre és önfegyelemre. Azért választottam a kempót, mert megragadott a harci szellem, amihez elengedhetetlen a gyors észjárás és cselekvés. Nagy kitartást igényel, meg persze magas fájdalom küszöböd, mégis megér minden egyes belőtt percet. Tudom bizonyítani, amikor látom a mestereket a töréseknél, olyankor elszentek és szinte mindenre képesek, pedig seprűnyeleket roppantanak szét a testükön, és egy szavuk sincs. Vagy mikor itong téglákat törnek szét ketté csupán a fejükkel. De ezek nem is a legkeményebb dolgok közé tartoznak. Na az, mikor két hosszabb tűz szúrnak az alkarjukba, amire rá van kötözve legalább 3 betondarab, és igen, ezeket még el is kell törniük. A Zenbukán Kempó semmelyik másik harcművészettel sem lehet összehasonlítani, ugyan eltér a megszokottól, de pont ettől lesz olyan különleges. 97.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 118 éve elsüllyedt hadihajó roncsát találták meg. Ritka vadászati technikát örökítettek meg a delfineknél. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak egy ládában Belgiumban. A mikrofonnál Bali Villő. Csak nem 120 éve elsüllyedt hadihajó roncsát fedezték fel az Egyesült Királyság déli partjainál. A régóta eltűnt rombolót a Project Explore búvár történészei találták meg, akik 5 éven keresztül kutattak a hajó lokációja után. Az Egyesült Királyság haditengerészetének közleménye szerint az HMS Tiger 1980-ban süllyedt el, miután gyakorlatozás során összeütközött egy másik hadihajóval. A mintegy 10 000 tonnás HMS Berwick cirkáló gyakorlatilag félbevágta a csupán 400 tonnás Tigert. A hajó orra szinte azonnal elsüllyedt, a farát pedig mintegy 3 perccel később nyelte el a víz. Az 57 fős legénységnek kevesebb, mint a fele élte túl az ütközést, a hajó kapitánya is odaveszett. Rendkívül ritkán látott vadászati technikát örökítettek meg az ausztráliai Queensland partjainak közelében élő delfineknél, írja a Science Alert. Az indiai óceáni palackorú delfinek rendkívül intelligens állatok, amelyek eszközhasználatukról ismertek. Ezt azonban eddig nagyon kevésszer sikerült csak megfigyelni. A Sunshine Coast Egyetem kutatói azonban most bemutattak néhány friss, történelminek nevezhető felvételt a Marine Mammal Biology című folyóiratban megjelent tanulmányokban. Alexis Levengood vezető kutató elmondása szerint a szokásos delfin megfigyeléseket végezték, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a Harvey-öbölben az egyik delfin kiemelt egy óriási kagylót a vízből. Az angolul shellingnek, magyarul kagylózásnak nevezhető technikát eddig hivatalosan csak a nyugat-ausztráliai Cápa-öbölben dokumentálták, sehol máshol a világon. Levengood és csapatának videói tehát az első vizuális bizonyítékok arra, hogy Ausztrália keleti partján élő delfinek is gyakorolják ezt a vadászati stratégiát. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak munkások építkezés során egy ládában Belgiumban. Aranyások, maradjatok távol, már nincs ott semmi látnivaló, mondta a helyi rendőrség munkatársa, és arra kért mindenkit, maradjanak távol az építkezéstől. Az még nem dölt el, kié lesz a nagyértékű arany. A ládába rejtett kincsek értéke legkevesebb 9 millió euró, vagyis 3,3 milliárd forint, írja az MTI. A munkálatokat végző építőipari cég alkalmazottainak bejelentését követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs és ki a tulajdonosa. Az ügyészség célja annak kiderítése, hogy az arany hogyan került oda, és hogy legálisan szerezték-e be. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában. A Golden Globe-díjas színész a hatalmas terepjárójával hajtott át a piros lámpán, aminek következtében frontálisan ütközött egy piros a Toyota Prius-szal.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Díszdoktori címmel tünteti ki a Buenos Aires-i Egyetem a 8-szoros aranylabdás futballsztárt Lionel Messit. A ceremóniára a 39 éves klasszis válogatottbeli búcsú mérkőzése előtt kerül sor szerdán, amikor a nyári világbajnokságon ezüstérmes dél-amerikaiak Benint fogadják a fővárosi Estádio Monumentában. A tanulmányaival 13 évesen felhagyó Messi kitüntetését azzal indokolta az 1821-ben alapított intézmény, hogy kivételes pályafutása a kiválóság, a kitartás, az alázat és az etikus magatartás, valamint az argentin nemzeti színek iránti elkötelezettség példája, és mindezek olyan értékek, amelyeket az egyetem már régóta képvisel.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék nem várható, enyhe lesz a légmozgás. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97. Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletben kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak: latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretébe jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.
2: Ne is beleférj! Táskarádió!

0: Fondás Székely Bogi és Nerebecki Máté.
1: Az új legendás állatok? A kritikusok szerint rettenetes film, de én élveztem minden egyes percét. Nemrég néztük meg a barátaimmal a legújabb legendás állatok filmet, ami a Dumbledore titkai címet viseli. A franchise harmadik részét már a rajongók, köztük én is nagy izgalommal vártuk, azonban a kritikusok elég negatívan vélekedtek az egyébként 200 millió dolláros költségvetésű filmről. Nekem nem okozott csalódást, sőt, hoztam nektek egy ajánlót, ami remélem meghozza a kedveteket, hogy ti is megnézzétek. Figyelem, a következő szöveg spoilereket tartalmaz.
0: A új vagy a legendás állatok világában melegen ajánljuk, hogy nézd meg az előző kettő filmet, mivel egyszerűbb lesz felvenni a fonalat. A szereplőgárdában nem történt különösebb változás. Néhány szereplő kimaradt, van néhány új is, azonban egyelőre ennél többet nem szeretnék mondani, hogy maradjon meglepetés azoknak, akik még nem látták. A főszereplő továbbra is Goethe Salamander, az ifjú különc varázsló, akinek fontos feladata és szenvedélye, hogy megóvja a varázslatos állatokat. A másik két főszereplő már ismerős lehet a Harry Potterből. Dumbledore a Roxford igazgatója és Grindelwald a hírhet varázsló, aki egy zavaros eszmét követve világuralomra akar törni és elpusztítani a muglikat. Az évek óta tartó harcban Dumbledore és társai próbálják őt ebben megfékezni. A főhősök ugyan feltűntek a Harry Potterben, ez a történet bőven Harry generációja előtt játszódik, a 20-as években. A nézőkben felmerül a gondolat, hogy párhuzamot vonjon egy bizonyos történelmi személy és az általa kiépített rendszer és Grindelwald között. Ezt megerősíti az egyik jelenet, ami Berlinben játszódik. Teljesen olyan, mintha az ember egy háborús filmet nézne a náci Németországról. A különbség az, hogy a zászlókon nem horogkereszt, hanem Grindelwald logója vidít. A kettő között egyébként kísérteties a hasonlóság.
1: A film in medias res kezdődik. Dumbledore és Grindelwald egy kávézóban beszélgetnek. Itt hangzik el először az, amire mindenki gondol, és amit a rajongók már tudtak. Dumbledore mondja ki az eddig ki nem mondottat. Azért támogatta régen Grindelwaldot, mert szerelmes volt belé. A film végén marad egy nagyfokú bizonytalanság, de egy dolog bizonyos, nem viszonzatlan szerelem volt. A két varázsló 10 éves korában nem csak a mély barátságból lett szerelem kötötte össze, hanem a közösen vallott eszme, miszerint a nagyobb jóért áldozatokat kell hozni. Vagyis, hogy rend legyen a világban, meg kell szabadulni a Mugliktól. Ketten akarták ezt végrehajtani, de szerencsére Dumbledore kiszállt az egészből, Grindelwald pedig elindult lefelé azon a lejtőn, ahonnan nincs visszaút. Kapcsolatuk teljesen megszakadt. A forgatás maga sem volt zökkenőmentes. Már az elején meg kellett válnia egy karaktertől, miután az őt játszó színész szexuális zaklatás miatt elítélték. Mivel nem fontos szerepet játszó mellékszereplőről volt szó, az ügy eltörpült a kulcsfontosságú szerepet játszó Johnny Depp mellett. 2020 novemberében a színész bejelentette, hogy nem fog visszatérni Grindelwald szerepében, miután a Warner Bros. Felkérte erre. Magyarán szólva, ki lett rúgva a forgatásokról. A legtöbben már tudják, vagy minimum sejtik, hogy ez a feleségével folytatott pere miatt történt így. Azonban ez már egy másik történet. A gonosz varázsló megtestesítője Mads Mikkelsen lett, akinek elvileg 2 napja volt eldönteni, hogy elvállalja a szerepet vagy sem. Mads elmondta, hogy nem tervezi úgy játszani a karaktert, mint Johnny Depp. Ez észrevehető is, mivel a barátaimmal mi úgy láttuk, hogy Depp alakítása inkább a romlott gonosz, aki látszik, hogy nem mindig volt ilyen elvetemült, és nem olyan erős, hogy képtelenség legyen legyőzni. A Mikkelsen által alakított azonban a zsigeri gonoszság megtestesítője, akiben az empátia szikrája sincsen meg, akárcsak egy sziopatában. Nem sokkal az első vetítések után Ezra Millerről ütötték fel a fejüket megdöbbentő hírek, miszerint lecsukták különböző büntettek miatt. Zaklatás, rendbontás, marihuána birtoklás és súlyos testi sértés. A kérdés csak az, hogy ezek után ő rá is az a sors vár, mint Johnny Deppre, de egyelőre ezt majd a jövőben zongorázzák le az alkotók. Minden esetre nem lennék a producerek helyében, akik feladott a kordában tartani a társaságot.
0: Forgatás folyamatát a Covid sem kímélte. Eleve 6 hónapos késéssel indult, majd le kellett állítani. De a lényeg az, hogy elkészült, és egyik színészt sem sújtotta drasztikusan a vírus. A producerek között J.K. Rowlinggal tekintélyes színészgárdát sorakoztatnak fel. Jude Law-val, Eddie Redmayne-nel, Ezra Millerrel és a sokadjára említett Mads Mikkelsennel. A rendezői székbe ismét David Yates került, aki az előző 2 film mellett az utolsó 4 Harry Pottert is rendezte.
1: Bevallom, én sosem olvasok filmkritikát.

Már csak azért is meg fogom nézni a filmet, hogy rácáfoljak. Én ezzel az ajánlóval szeretném ellensúlyozni a negatív véleményeket. Ha kedvet kaptatok, hogy megnézzétek a Dumbledore titkait, higgyétek el, megéri!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbi, Dombi Judit és Fónai Dorka. A mai adásban elhoztunk nektek a legfurcsább Guinness rekordokat.
1: Az első az Egyesült Államok beli Gary Turner, kinek bőre úgy nyúlik, akár a gumi. Mindez fájdalommentesen és mindenfajta sérülés nélkül történik. Ez a tulajdonság a teljes testfelületén érvényesül, a talpától egészen a fejbőréig. A kihúzott bőr minden esetben rövid időn belül visszahúzódik, eredeti alakját megőrizve. Az eset magyarázata az, hogy Gary születése óta Ehlers-Danlos szindrómában szenved. Ez a szindróma nem csak a bőr nyújthatóságát, hanem a hajlékony izületeket is eredményezi. Gary bőre a betegségek miatt sokkal sérülékenyebb, így egy apró karcolás is képes tátongó sebeket képezni rajta.
2: Másodszor nagyon megdöbbentett minket Jackie Bibi, aki képes volt 8 sörgő kígyó farkát egyszerre a szájában tartani 13 másodpercig. A kígyó ember elárulta, hogy a művelet titka egyszerűen a mozdulatlanság.
0: Harmadikként egy török férfi igazán undorító mutatvánnyal követelte helyét a rekorderek között. Ilker Yilmaz, ugyanis képes a tejet az orrán felszívni, majd azt befogva a szemén kispiccelni. Mindez annyira jól megy neki, hogy 2018-ban 280 cm távolságba spriccelt. Ezt azóta senki nem volt képes megdönteni.
1: A negyedik egy egészen furcsa rekord, és abban biztosak vagyunk, hogy ez nem sok embernek juthatott volna az eszébe. De Hugh Hiang ugyanis egy fúrót rögzített a plafonra, majd egy perc alatt nem kevesebb, mint 148-szor megpörült a saját tengelye körül. Nem is csoda, hogy a rekord felállítása után erős hányinger gyötörte.
2: Ötödikként Michael Lotitóról beszélünk, akinek meglehetősen furcsa étkezési szokásai vannak. 9 éves korában véletlenül megevett egy üvegdarabot, amit hihetetlen módon a gyomra elég könnyen megemésztett. Azóta csak az átlag emberek számára emészhetetlen dolgokon él, kedvence a bicikli és a televízió. A rekordok könyvébe akkor írta be magát, amikor 2 év alatt megevett egy Cessna 150 típusú repülőgépet. Állítása szerint a banántól és a főtt tojásról állandóan gyomorrontása van.
0: Hatodikként az Egyesült Államok beli Wisconsinban élő Donald Gorsk 2008. augusztus 17-éig összesen 23.000 McDonald's-os Big Mac hamburgert fogyasztott el. A férfi sorozatban 37 éven keresztül napi rendszerességgel evett Big Mac hamburgereket. Arról nem ír a Guinness rekordok könyve, hogy a férfi mennyit költ különböző orvosi kezelésekre, illetve milyen magas a koleszterin szintje. Viszont elképzelhető, hogy ezekben a kategóriákban is rekordál lenne.
1: Az utolsó furcsa Guinness rekordunkkal biztosan nem találkoztatok még. Mindenki hallott már a kecskéről és a gördeszkáról, de a kettőről egyszerre biztosan nem. Létezik ugyanis egy kecske, Harpy, aki a világ leggyorsabb gördeszkázó kecskéje. Harpy a 36 méteres távot 25 másodperc alatt gyűrte le. Ilyen nagy távot előtte még egy kecske sem teljesített.
2: Tudtok még ehhez hasonló Guinness rekordokat? Osszátok meg velünk!

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Működik a napról legnagyobb felbontású képeket készítő teleszkóp.
1: Korábban nem látott részletességgel mutatja be a nap felszínét az új Hawaii teleszkóp. Felvételei akár 30 kilométeres felszíni jelenségeket is láthatóvá tesznek. Jelenleg ez a legnagyobb napteleszkóp. A képeket az Amerikai Nemzeti Tudományos Alap naptávcsöve készítette, melyet mintegy 3000 méterrel a tengerszint felett a Maui-szigeten lévő Haleakala vulkán tetején állítottak fel. A teleszkóp, amely a világ jelenlegi legnagyobb, 4 méteres naptükrével rendelkezik, lehetővé teszi, hogy a kutatók jobban megértsék a napban zajló folyamatokat és azok hatását a Földre.
0: A teleszkóp, amely a világ jelenlegi legnagyobb, 4 méteres naptükrével rendelkezik, lehetővé teszi, hogy a kutatók jobban megértsék a napban zajló folyamatokat és azok hatását a Földre. A Földtől 150 millió kilométerre fekvő napfelszínen láthatóvá vált a viharos, forrógó gázmintázat. A sejtszerű struktúrák belsejében forró plazma emelkedik a felszínre, majd lehűl, és sötét vonalakban lesüllyed. Ez a folyamat a konvekció, vagyis a hőáramlás. Az új eszközzel a mágneses mezők markerei is jól láthatóvá válnak.
1: A teleszkóp segít megjövendölni a nap mágneses kitöréseit. A naptevékenység vagy űridőjárás tanulmányozása segíthet a tudósoknak előrejelezni a Földet érő esetleges problémákat. A nap mágneses kitörései többek között tönkre tehetik a műholdakat, működésképtelenné válhat emiatt a GPS, de hatással lehetnek a légi közlekedésre és áramkimaradást is okozhatnak. A teleszkóp az Amerikai Űrkutatási Hivatal nap körül keringő Parker Solar Probe nevű űrszondájával, valamint a továbbiakban a NASA és az Európai űrügynökség Solar Orbiter nevű űrszondájával működik együtt.
0: Maradjunk a napkutatásnál, titán hőpáncél és kálciumfoszfát burok kell a nap felfedezéséhez.
1: A NASA bejelentése szerint az imént említett Solar Orbiter nevű napszondát indítják útnak a floridai Cape Canaveralból az Atlas V nevű hordozó rakétán. A Vénusz és a Föld gravitációs erejét fogja használni, hogy kilökje magát a nap körüli pályáról, és így elsőként pillanthassa meg madártávlatból a nap sarkvidékeit.
0: Az ekliptika a nap egy év alatt megtett látszólagos útja az égbolton, valamint a Föld keringési síkja a naprendszerben. Nagyjából a nap egyenlítői síkjában helyezkedik el, ebben a síkban keringenek a nap körül a bolygók.
1: A Solar Orbiter előtt a napot vizsgáló minden műszer az ekliptika síkjában, vagy ahhoz nagyon közel mozgott. Most képesek leszünk fentről lenézni a napra, fogalmazott Russell Howard, az Amerikai Haditengerészeti Védelmi Laboratórium űrkutatója. A misszió 7 éve alatt a Solar Orbiter 24 fokkal fog eltérni a nap egyenlítőjének síkjától, ha a missziót 3 évvel meghosszabbítják, akkor 33 fokkal.
0: A tervek szerint a naptól való legkisebb távolsága 42 millió kilométer lesz. Titán hőpáncélja és kálciumfoszfát alkotta burkolata ellenáll több mint 480 Celsius foknak is. Várhatóan közvetlen képet kap a nap sarkpontjai felől érkező napszélről, és segíthet annak megértésében is, mi okozza a napfot növekedésének és apadásának 11 éves ciklusát.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Az Antarktisz hihetetlen föld alatti tavai.
1: Az Antarktisz az örök jégbirodalma, kicsik kívül a legkevésbé felfedezett kontinens. Számos természeti csoda és rejtély otthona. Kevesen gondolnak rá, de gyakorlatilag ez a világ legnagyobb sivatega, csak homok helyett jég és óborítja. Ezen földrész vastag jégrétegei alatt nehéz elképzelni bármit is, a tudósok mégis számos föld alatti tavat fedeztek fel. A képződményeket először a 70-es években radarok segítségével fedezték fel, becslések szerint mintegy 400 tó található a 3 kilométeres jégréteg alatt. A tavak a jégtakaró súlyából eredő nyomás miatt nem fagynak be.
0: Antarktisz egyik legnagyobb jég alatt húzódó tava a Vostok-tó. Térfogadát tekintve a harmadik legnagyobb tava, ami 3,5 kilométerrel a jég alatt fagyoskodik. Szó szerint fagyoskodik, ugyanis mínusz 3 fokos annak ellenére, hogy több mint 20 millió éve jég borítja.
1: Egy másik tó is eléggé lenyűgözi a tudósokat, a mély tó, ami Kelet-Antarktiszon található. Ez a tó 55 méterrel van a tengerszint alatt, és a sótartalma mélyebbre kerülve egyre nő. Tízszer sósabb, mint az óceán, ezért sosem fagy be, annak ellenére, hogy a legmélyebb pontján mínusz 20 fokos.
0: Van még egy olyan is az Antarktiszon, hogy McMurdo völgy, ami egy élénk bíborvörös 5 emeletes vízesés. Igen, vérvörös, úgy néz ki, mintha a jégen lévő sebből ömlene a vér. A véres vízesés tápláló víz egykor sós tó volt, amely a tó tetején kialakult grecsérek miatt ma már el van vágva a légtörtől. A víz 400 méter mélyen a föld alatt őrződött meg, és az idők során még sósabbá vált. Ma már háromszor sósabb, mint a tengervíz, és nem tud befagyni. Úgy néz ki, mintha egy tömeggyilkosság helyszíne lenne. Ez a hátborzogató látvány csak helikopterrel, vagy rossz tengert látogató körültató hajókkal érhető el.
1: Az Antarktiszról van szó, sokan azonnal titokzatos dolgokat kezdenek gyanítani, az örök jégbirodalma ugyanis megint csak egy olyan terület a földünknek, ahol nagyon kevés ember járt egyelőre. Sokszor egyenesen olyan elképzelések jönnek, hogy az Antarktiszon a hegységek alatt akár ősi civilizációk lenyomatai is lehetnek, így pedig akár piramisokat is rejthet a brutális jégtakaró. De persze a földön kívüliektől kezdve minden téma feljön, pedig ezeken kívül is fantasztikus felfedezéseket rejthet a tenger mélye a fagybirodalmában. 97.5 All the time.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: szólnak. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivi, Lendvai Martin és Vas Eszter. Környezetszennyezés felső fokon.
1: A 21. században élő civilizált emberek, vagyis mi, rendkívül károsak vagyunk a természet számára. Akár eszünk, iszunk, vagy utazunk az árt a földünknek. Gondolj csak bele, segítségképpen összegyűjtöttünk neked pár dolgot.
2: Az első az eldobható műanyag. Mivel ezek nagyon tartós tárgyak, így több ezer évig is változatlanok maradhatnak. Ezért aztán az óriási mennyiségben gyártott műanyagflakonok, tasakok, háztartási eszközök azután is megmaradnak, miután kidobjuk őket. Könnyen belátható, hogy emiatt aztán egyre több lesz a szemét a környezetünkben.
3: De nekem például tök nagy pozitívumot jelentett az, mikor bementem, kértem egy kávét elvitelre, és nem rakták le a műanyagfedőt. És én annyira boldog voltam, hogy ezzel is úgy segítettem azt, hogy ne ártsak a földnek. És mögöttem lévő, aki kérte a kávét, ő meg, hát mi az, hogy nincsen izé rajta a műanyagtető, de aztán tök felesleges, hát most úgyis, mikor megiszod, akkor kb. Leveszed róla, szóval szerintem tök felesleges lenne, vagy eldobható evetközök, tányérok is még sorolhatnánk, hogy hány ilyen felesleges dolog van szerintem az életünkben.
1: Hát igen, meg az, hogy az acskók helyett is bevezetik a bászonzsákokat, meg ugye azt, ami nem eldobható, hanem újra felhasznosítható, tehát nem kell rögtön kidobnod, nem szakad ki olyan könnyen, szerintem ez is egy jó újítás.
2: Meg végül is úgyis kidobott, tehát megiszod azt a kávét, megy tegyük fel 10 perc alatt, utána úgyis a kukában végzi. Meg a szívószál is, mondjuk nem kávéhoz, nem mondjuk egy üdítőhöz, teljesen felesleges.
3: Következő a dobozos üdítők. A dobozos üdítőket általában olyan papírba csomagolják, amit műanyaggal, illetve vékony fémfóliával vonnak be. Tehát nem elég, hogy rengeteg fát kell kivágni ahhoz, hogy előállítsák a dobozokhoz szükséges papírt, de ezt még műanyaggal is bevonják. Emiatt az e-féle anyagot nem tudják újrahasznosítani. Így viszont újabb óriási szemétmennyiség keletkezik.
1: A következők az elemek. Az elemek, még a legegyszerűbb ceruza és lapos elemek is általában olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, melyek vagy erősen mérgező, vagy maró hatásúak. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, mi történik az elemekkel, miután kimerültek. Kidobjuk őket, azaz újfent a környezetünket szennyezzük velük.
2: A következő dolog, ami árt a környezetnek, az a papír. A papír önmagában amúgy ártalmatlan anyag, azonban az előállítása nagyban hozzájárul a természet pusztulásához. Az emberiség jelenlegi pazarló szokásai miatt rengeteg papírra van szükség, és ehhez bizony nagyon sok fát kell kivágni, nem véletlenül fogynak rohamosan az erdők. Ráadásul ezt nem csak az erdők silnik meg, de a papírgyártás során sok tiszta vizet is elhasználnak, ráadásul különféle vegyi anyagokat, savakat, lúgokat is a természetbe juttatnak.
3: Itt egy újabb ok, hogy miért ne írjunk dolgozatokat. Tök felesleges, mennyi papírt elhasználunk arra, hogy egy-egy szódolgozatot vagy egy sima témazárót megírjunk.
1: Hát de fel is lehet újra használni, például amit az irodában használnak papírokat, és aztán már nem kell, annak a hátulján még van egy teljesen üres oldal, amit újra fel tudunk használni. Tehát ezért annyira felesleges tiszta lapokat elpazarolni olyan dolgokra, hogy mit tudom én, felírok annyit, hogy bevásárló lista, és aztán jaj, mégse ez, nem kell, is kidobom.
2: Ja, nálunk már a suliba 4-5 szódogát írunk, mondjuk az angoltanárom olyan, hogy nem máshol, hanem 4-5 szódoga ráfér egy 2-3 papírra, és akkor így sokkal egyszerűbb.
1: Az utolsó pedig a rovarírtó és növényvédőszerek. A nagyüzemi növénytermesztés során a haszonnövények, például a búza vagy a kukorica megóvása érdekében rengeteg permetezőszert szórnak szét a mezőgazdászok. Ezek olyan mérgek, melyek a növényevő állatokat megölik, így több növény marad meg betakarítás vagy szüretelés idejére, mintha nem permetezték volna le. A sok mérget azonban az eső belemossa a földbe, majd onnan a talajvíz szerteszét viszi, sokkal messzebb, mint ahol eredetileg kiszórták. Ezért aztán a permetezőszerek nem csak ott és azokat az állatokat ölik meg, melyeknek eredetileg szánták őket, hanem máshol, később, sok más állattal is végeznek egyszerre.
4: Ha van környezetvédő szokásod, írd meg nekünk a Facebookon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Regő és Rivnyák Robin. Következő adás során a jogosítvány megszerzéséről és az ehhez kapcsolódó tudnivalókról fogunk beszélni. Tanfolyamat akár 16 és fél évesen is el tudod már kezdeni, míg a forgalmi vizsgát 17 éves kortól tudod letenni. Ezen kívül még fontos, hogy vigyük magunkkal az orvosi alkalmasságigazolásunkat, melyet korábban a házi orvosunknál már megcsináltattunk, de legyen nálunk személyigazolványunk, illetve ne felejtsük otthon az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okiratot sem.
1: Hogyan érdemes belevágni? A beiratkozás bármelyik magyarországi autós iskolánál történhet, célszerű olyat választani, ami a lakhelytől nincs túlságosan messze. Ezen kívül ügyeljünk arra, hogy a kiválasztott helyen megfelelő legyen a képzés színvonala, az árak, illetve a vizsgákon elért eredményesség is. A hivatalos magyarországi képzők listája a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján megtalálható.
0: És mit kell tudnod a tanfolyamról? Maga a tanfolyam két fő részből áll, elméleti és gyakorlati órákból. Az elméleti képzés alatt a KRESZ szabályok, a vezetési elmélet és a műszaki ismeretek tanulását értjük. Az elméletet egyébként meg lehet tanulni a helyszínen egy klasszikus képzés során, de az utóbbi években elterjedt az autós iskoláknál az úgynevezett e-learning módszer. A különbség a kétfajta képzés között csupán annyi, hogy utóbbi esetén az elméleti tanfolyamról otthonról egy számítógépen is elvégezheted. A KRESZ vizsgától függetlenül ugyanúgy a helyszínen történik, érintő képernyős monitorokon kell kiválasztani a KRESZ-szel kapcsolatos kérdésekre a helyes válaszokat.
1: Mi a teendő ezután? Sikeres elméleti vizsga esetén a tanfolyamot a gyakorlati résszel tudod folytatni. A gyakorlati képzés 29 órából és egy vizsgaórából áll, melyen egy vizsgabiztos jelenlétében mutatod be a szükséges gyakorlatokat, illetve azt, hogy a forgalomban is magabiztosan és balesetmentesen tudsz közlekedni. A tanfolyam során a képjárművet természetesen az autós iskola biztosítja, de valószínűleg senkinek nem kell bemutatni a T-betűs jelzéssel ellátott autókat.
0: Egy óra oktatás egyébként valójában csak 50 perc vezetésből áll, de a lényeg az, hogy a leendő autótulajdonos legalább 580 kilométert vezessen le, mielőtt a vizsgázásig eljut. Természetesen szükség esetén lehet pótórákat venni, ennek az árát az adott autós iskola szabja meg, érdemes tehát körültekintően választani. A gyakorlati és elméleti képzésen kívül a jelentkezőnek egy sikeres első segélynyújtási vizsgát is le kell tennie ahhoz, hogy a jogosítványa kiállításra kerüljön.
1: Mennyibe kerül a jogosítvány megszerzése? Erre sajnos nincs mindenhol alkalmazható egyértelmű válasz, hiszen a költségek autós iskolánként eltérnek, ezért is érdemes alaposabban körülnézni, mielőtt a legelső képzési helyet kiválasztanánk. Akár interneten is rá lehet keresni az adott autós iskola értékeléseire, hiszen elég sok helyen a tanfolyam sokkal drágább lehet valójában, mint ahogy azt hirdetik.
0: Azt viszont kijelenthetjük, hogy általában akkor is, ha minden elsőre sikerül, 6 személyű összegre kell gondolni. A pontos árakat az autós iskolák honlapján megtalálhatod. Biztonságos közlekedés mindenkinek!
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A Cirque du Soleil egy montreáli székhelyű, szórakoztatóipari vállalat. A világ legnagyobb kortárs cirkusza, melyet azt tesz egyedülállóvá, hogy nem folyamodik állatszámokhoz, viszont nagyban támaszkodik mozgásművészek, akrobaták, zsonglőrök, légtornászok és komikusok munkájára.
1: Minden Cirque du Soleil műsornak saját központú témája és története van az, ahhoz kapcsolódó karakterekkel. Az előadásokat élő zenével kísérik, és a műszaki személyzet helyett maguk, az előadó művészek cserélik az artista kellékeket a produkciók között. A turnézó előadások hossza általában 2 óra és 2,5 óra közé tehető, egy 15-20 perces szünettel együtt. Az állandó székhelyi műsorok általában 70 és 90 percig tartanak szünet nélkül. Átlagosan az előadások egy héten 10 alkalommal kerülnek bemutatásra. A turnéző előadásoknak rendszerint egy sötét napja, azaz előadás nélküli napja van, míg az állandó műsoroknak 2.
0: A Cirque du Soleil az 1990-es és 2000-es években rohamosan növekedett, előadásaik száma meghaladta a 20-at, melyek több mint 300 városban voltak láthatóak, a világ összes kontinensén, az Antarktisz leszámítva. A vállalat nagyjából 4000 embert foglalkoztat, 50 különböző országból. Éves árbevétele körülbelül 1 milliárd amerikai dollárt tesz ki. A több állandó székhelyű Las Vegas-i show esténként több mint 9000 embert szórakoztat, ami a város látogatóinak 5%-át teszi ki, így világszerte több mint 100 millió ember látta már a Cirque du Soleil produkciókat. A Cirque du Soleil-t egy utcai előadó művészekből álló 20 fős csoport alapította meg 1984-ben. A szervezetnek ma már több ezer alkalmazottja van.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dézsi Barbara és Salamonra. Biztos hallottál már Billie Eilish-ról, de nem biztos, hogy sok mindent tudsz róla. Ha ezen változtatni szeretnél, tarts velünk! Billie Eilish neve biztos neked sem ismeretlen. A 17 éves lány a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel egy színészekből és zenészekből álló családban. Billie kiskorában is szeretett énekelni, de csak kisebb fajta kórusokban énekelt. 11 évesen arra az elhatározásra jutott, hogy dalokat fog írni. 2016-ban pedig meg is jelent az első száma St. Cloud kislemezként. 2019 áprilisában pedig felrobbantotta a Coachella színpadát, nemrégiben szerepelt egy Calvin Klein kampányban és debütáló albumával. When We All Fall Asleep, Where Do We Go-val elérte az első helyet a USA Billboard 200 listáján.
1: Billie mindent megtenne a rajongóért, sőt, az egyik fanját át is hívta magához, hogy megmutassa neki a tarantulláját. Viszont a fiatal énekesnő egyszer nagyot csalódott a rajongóiban. Az Austin City Limits zenei fesztiválon Billie-t az egyik rajongója meglopta. Miközben Billie lement a közönséghez megölelni őket a testőrei kíséretében, valaki ellopta a gyűrűjét, ami nagyon fontos volt számára. A koncert közben Billie ki is akadt ezen, pedig eddig egyetlen koncertet sem hagyott ki a fanjai miatt, sőt, még kificamodott bokával is végigcsinálta az egyiket. Billie Eilishnak azért sem könnyű az élete, mert a német Nylon Germany magazin címlapján Billie-t messzelenül kopaszul ábrázolták. Ez nagy felháborodást keltett az egész világon. A magazin szerkesztősége valószínűleg nem fog meglepődni azon, ha pár hét múlva a bíróságon találja magát.
0: Barbie, te mit gondolsz róla és a stílusáról?
2: Hát, egy kicsit ilyen furcsa stílusa van, mert mindig ilyen oversize cuccokba jár, de elvileg ez azért van, mert hogy ne tudják őt így bekategorizálni, hogy vékony, vagy kicsit ducibb, vagy valami, de hát nem tudom, egy kicsit ilyen furcsa, mert mindig ilyen Gucci meg Louis Vuitton cuccokba jár, közben meg mondja, hogy mennyire jótékonykodni szeretne. De azért különleges. Te miért szereted a zenéjét?
0: Hát én szeretem a zenéit, meg tök jó hallgatni, igazából olyan megnyugtató talán, meg kitűn a többi énekes közül, mivel hogy egy más irányzatot képvisel, és máshogy énekel, és ez annyira jó, nekem nagyon tetszik. És most a végére jöjjön egy fun fact Billie Eilishről. Nem fogjátok elhinni, 12 éves kora óta bele van zúgva Justin Bieberbe.
1: Te mit gondolsz Billie Eilishről? Megírhatod nekünk a 0620 94 45 135-ös SMS és Viber számra. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Olyan hideg lávabolygóra bukkantak, ami hasonlít a korai földre. Havi 10 alkalommal ingyen használhatják a MOBUBIT a Budapest Go bérletesek. Alagutakat keres és 5G-s hálózatot épít a NASA a Holdon. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Tudósok nemrégiben felfedezték az eddigi leghidegebb lávabolygót, amely légkörrel rendelkezik, és amely sok szempontból nagyon hasonlíthat a Földre, korai korszakában, írja a space.com. A HD 3167b jelű szuperföld egy 154 fényévnyire lévő csillag körül kering rendkívül szorosan, olyannyira, hogy egy év a bolygón, vagyis egy keringés a csillag körül mindössze egy földi napnak felel meg. A kutatók szerint kifejezetten izgalmas, hogy ez nem csak egy láva borította szikla, hanem egyben a legkisebb lávavilág, amelyet valaha láttak. Ennek ellenére mégis sikerült megtartania a légkörét. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOBUBIT azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van, közölte a Budapesti Közlekedési Központ, azaz a BKK szerdán. A közlekedés szerint az alkalmazásban vásárolt, érvényes havi, negyedéves vagy egy éves bérlettel rendelkezők MOLBUBI kuponokat igényelhetnek, amelyel díjmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után 10, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak. A negyedéves bérlettel rendelkezők 3 egymást követő hónapban, az egyéves bérletesek pedig 12 hónapon keresztül kapnak havi kuponcsomagot. A holdbázis felépítéséhez szükséges újabb rendelkezéseket hozott meg a NASA. Az űrügynökség szeptember 30-án 3 új kutatóműszer bevezetéséről, illetve egy 5 g-os kommunikációs rendszer kiépítéséről döntött. Közlésük szerint a három eszköz olyan vizsgálatot fog végezni a hold felszínén, amelyek biztosítják, hogy a később odaérkező űrhajósok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek ott tartózkodásuk alatt. A délisarki holdi környezetfigyelő állomás például egy olyan műszer, amely megfigyeli a felszínre hulló mikrometeoritokat, nyomon követi a könnyen gázzá alakuló illékony anyagok mennyiségét a környezetben, illetve érzékeli a szeizmikus mozgásokat is. A képességeknek köszönhető számos, a holdbázis és az űrhajósokat potenciálisan fenyegető veszélyforrást képes felmérni. Megérkezett a Matthew Perry-ről készült The One About Matthew Perry szeptember 29-én bemutatott előzőse. A Jó barátok Chandler Bingét alakító színészről szóló 3 részes dokumentumsorozat október 27-én kerül fel a Netflixre, a most bemutatott, nagyjából 2 perces kezdcsináló pedig a hírnév mögötti embert helyezi előtérbe. A Mary Robertson rendezte sorozatban, amelyről szeptember elején már beszámoltunk, Perry húga, Mia Perry Bowick is felidézi közös emlékeiket, és korábban nem látott családi fotók és videók is előkerülnek. Bowick a Netflix által közölt nyilatkozatában arról beszélt, hogy bátyja teljes emberként szeretné bemutatni, nem csupán Chandlerként vagy a függőségeivel küzdő színészként. Régi barátok, korábbi barátnők és alkotótársak is megszólalnak a sorozatban. A Jó barátok meghallgatásáról és Chandler figurájának kialakulásáról Verena Littlefield, az NBC egykori vezetője, valamint a sorozat első évadának írója Jeff Strauss mesél.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az évtizedik hónapjában már nem csak a Hidrofehérvár AV19 és a FH19 mérkőzésein szurkolhatnak a jégszerelmesei, de közönségkorcsia keretében maguk is kipróbálhatják a Metaréna jegét. A korizni vágyoknak októberben 6 alkalommal is lesz erre lehetősége. Az események ideje alatt korcsia kölcsönzésre is lesz lehetőség, valamint működik a ruhatár és az értékmegőrző is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék még mindig nem várható. Enyhe lesz a légmozgás. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: Kilencfejtő Táskarádió, te is beleférsz. Ma a testképzavarról lesz szó.
1: Először is mi az a testképzavar?
0: A legtöbb ember nem elégedett az alakjával, vagy más külső tulajdonságával. Viszont a testképzavar a föld népességének mindössze a 2%-át érinti. Az ebben szenvedők még a legkisebb szépséghibájukat is tragédiaként fogják fel, ők lelki gyógykezelést, gondozást igényelnek.
1: De mégis kiket érint?
0: A testképzavar leginkább a tinédzsereknél fedezhető fel, azon belül is inkább a lányoknál. Jól bizonyítja ezt egy 2005-ben készült amerikai felmérés, miszerint a középkiskolások 45%-a próbálkozott már a fogyókúrával. De az idősebb korosztályt is érinti a zavar. A 30 és 40 éveseknél akár az előregedés jelei miatt is kialakulhat extrém esetekben.
1: Megkérdeztünk ideket is, hogy mit gondoltok a testképzavarról.
0: Szia, te hallottál már a testképzavarról?
2: Igen, hallottam.
0: Mivel ugye fiúknál elég gyakran előfordul mostanában ez az izomdiszformia, idegen szóval, hogy mindenki izmosabbnak szeretne tűnni. Esetleg találkoztál már ilyennel, hanem is magadnál, más edzőstársadnál?
2: Nem, még sosem találkoztam ilyen esettel, és tőlem távol áll ez nagyon. Én elégedett vagyok magammal, és igazából akikkel együtt edzek, azok is.
3: Szerintem, amikor nem vagyunk elégedettek a testünkkel vagy önmagunkkal, és azért olyan túlzásokba is esetünk akár, ami az egészségünk rovására mehet.
1: És magadon változhatnál valamit?
3: Nem, én elégedett vagyok magammal, és szeretem is magam.
1: Ideális férfi test számodra milyen?
3: Hát, szerintem ilyen nincs igazából. Én mostanában annyira azt szoktam magamon észrevenni, hogy annak örülök, ha látom valakin, hogy elfogadja magát akármilyen is. Ez valahogy így örömet okoz nekem is.
0: Te tudod, mi az a testképzavar?
4: Igen, nemrég hallottam róla.
0: És esetleg ismersz olyat a közvetlen környezetedből, aki ilyenben szenved?
4: Egyetlen ismerősöm sem szenved szerintem ilyen problémába.
0: Esetleg neked volt már ilyen, hogy gyengének érezted magad, és az járt a fejedben, hogy még kell edzeni, még muszáj elmenni edzeni?
4: Nem, de én teljesen elégedett vagyok úgy, ahogy vagyok.
0: Ha tehetnél, nem is változtatnál semmit?
4: Semmit sem.
1: Szia, hallottál már a testképzavarról?
5: Szia, igen.
1: És mi a véleményed róla?
5: Szerintem mindenki fogadja el magát, és szeresse úgy magát, ahogy van, ha pedig ezen tud egy kicsit is változtatni, vagy leadni, tegyen érte, de ne siránkozzon, mert ezért nem éri meg.
1: Bár sokan nem gondolnák, a férfiaknál is egyre jobban előjön a testképzavar. Tipikus fajtája az izomdiszformia. Az ebben szenvedők testüket szintén nem képesek reálisan megítélni. Azt éppen túl soványnak, erőtlennek, gyengénnek látják. Komoly függőséget okozhat, mivel számukra kényszer a folyamatos edzés és a szteroidok és egyéb izomerősítő szerek fogyasztása.
0: Milyen következménye lehet?
1: Sokan a folyadékbevitelt is csökkentik testképzavaruk miatt. Ennek következtében kiszáradás, mellkasi fájdalom, szívritmuszavar alakulhat ki. A hiány alapatok miatt fogászati problémák, veseműködési zavarok, pajzsmirigy működési zavarok is kialakulhatnak. A tejtermékek, gyümölcsök hiánya is komoly következménnyel járhat. Az ásványi anyagok és vitaminok bevételének elkerülésében csontritkulás és csonttörések léphetnek fel.
0: És most jöjjön néhány durva példa. Az anorexiás Rachel Farok egészen megdöbbentő esetét sokan ismerik. A lány az étkezési zavarok miatt 18 kilóra fogyott le, és volt olyan időszak, amikor az összes csontja kilátszott, a bőre teljesen rátapadt a csontjaira, és életveszélyes állapotban volt. Rachel szerencsére még épp időben kért segítséget egy adománygyűjtő weboldalon, hogy anyagi támogatást kapjon a gyógykezelésére, és végül összesen 200 ezer dollárt kapott. Emellett más tüneteket is okozhat a testképzavar. Szilágyi Liliana, magyar Európa bajnok úszónő a blogján írt arról, hogy az elvárások és a megfelelési kényszer hatására hogyan lett bulímiás, és hogy milyen súlyos károkat okozott a szervezetében a betegség. Az úszónő azt is leírta, hogy főként édesanyja segített a betegség leküzdésében.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Indiában már valóságá vált, hogy a levegőért is fizetni kell.
1: Indiában olyan súlyos a légszennyezettség, hogy Delhiből gyakorlatilag gázkamra lett a szmog miatt. Az aggasztó helyzet miatt több intézkedést is bevezettek, de a helyiek szerint nem lett jobb minőségű a levegő. Ennek hatására megnyílt az első oxigénbár Új-Delhiben, ahol 15 percen keresztül lélegezhet be a fizetőképes vásárló tiszta oxigént. Egy negyed órás terápia ára 4-6 dollár, azaz körülbelül 1500 forint között mozog.
0: A cég tulajdonosa szerint 20 évvel ezelőtt azt se gondolta senki, hogy a tiszta vízért fizetni kell, de sajnos most eljött az az idő, hogy a tiszta levegő is pénzbe kerüljön. Egy, a városban élő, de ukrán származású nő azt mondta, hogy egészen egyszerűen nem tudja tovább elviselni, hogy folyamatosan kapar a torka, szúr a szeme és folyik az orra. A negyed órás oxigén kúra viszont segít neki. Azt nem tudta megmondani, hogy valóban használ az oxigént, vagy csak az egész pszichológiája miatt érzi magát jobban, de szerinte és a többi látogató szerint sincs más módja, hogy akár negyed órára is tiszta levegőhöz jussanak.
1: A súlyos, a WHO határértékeit akár tízszeresen is meghaladó értékek csak a fővárosban 46 millió ember egészségét veszélyeztetik. A lakosság úgy érzi, hogy a kormány próbálja az igazi megoldás helyett komolytalanná tenni a helyzetet, ezt bizonyítja, hogy az ország egészségügyi minisztere nemrég a légszennyezettség káros hatása ellen azt javasolta, hogy mindenki egyen több répát.
0: Más tisztségviselők pedig azt kérik, hogy imádkozzanak, hogy jobb legyen a helyzet. Sokan ennek ellenére is hisznek a kormánynak, szerintük egészen biztosan tenne valamit az ország vezetése, ha tényleg rossz lenne a helyzet. Nem érdekli a dolog a mezőgazdaságban dolgozókat sem, akik továbbra is égetik a tarlót, és azokat sem, akik a szemetet égetik.
1: Maradjunk a környezeti problémáknál. Az éghajlatváltozás miatt repedhet meg az USA atombomba temetője.
0: Az évszázad végére a tengerszint emelkedése miatt megrepedhet a Marsa szigeteken található betonépítmény, amelyben az USA atomkísérleteinek nukleáris hulladékát és más rendkívül szennyező anyagokat temettek el. A Runit Dome nevű betonsír tárolja azokat a nukleáris hulladékokat, amelyek a Marsa szigeteken felrobbantott atombombák után képződtek 1946 és 1958 között. Ez 67 atombomba nukleáris szemetét jelenti.
1: Azonban a Los Angeles Times vizsgálatai szerint az Egyesült Államok kormánya tucatnyi biológiai fegyverpróbát is végzett a szigeteken, mielőtt összekeverte a halálos törmeléket és a talajt a betonnal, majd eltemette azt a kupolában. Ráadásul az újság arra is talált bizonyítékot, hogy az építmény szivárog. Ugyanakkor az óceán szintjének emelkedése is folyamatosan növekvő veszélyt jelent a kupolára.
0: Az amerikaiak nem akarnak tudni a problémáról. A helyi kormány tisztviselői segítséget kértek az Egyesült Államoktól, amire az amerikai hatóságok azt reagálták, hogy mivel a betonsír nem az ő fennhatóságuk alá tartozó területen van, ezért nem is az ő felelősségük.
1: Hilda Hein, a Marshall-szigetek köztársasági elnöke vitatta az Egyesült Államok álláspontját. Megkérdőjelezte, hogy hogyan tartozhatna a nukleáris hulladék a szigetekhez, ha azt nem is ők állították elő. Egy idén publikált tanulmány szerint a szigetek egyes részén hasonló mértékű sugárzás mérhető, mint Csernobil vagy Fukushima közelében. A Marshall-szigeteki kormány 1986-ban kötött egyezményt az USA-val, és a két évvel később felállított nemzetközi bíróság megállapította, hogy az Egyesült Államoknak 2,3 milliárd dollárt kell fizetnie a vagyoni és egészségügyi károk miatt. Az USA kongresszusa és a bíróságai azonban megtagadták ezt. A Los Angeles Times jelentése szerint a mai napig csupán 4 millió dollárt fizettek ki.
0: A 4000 amerikai katona közül, akik 3 évet töltöttek a törmelék kezelésével, 6 meghalt a folyamat során, mások százaival pedig olyan betegségek végeztek, amelyek a sugár terheléshez kapcsolódtak. A kutatók szerint a Marshall-szigeteknél a század végére nagyjából másfél méterre lehet magasabb a vízszint, ami a nukleáris sír megrepedését eredményezheti. Ha ilyen módon a benne lévő több tonnányi szennyezőanyag az óceánba kerülne, annak a pusztító hatását szinte fel sem lehetne mérni.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Amikről a történelem könyvek nem írnak. A csernobili atomkatasztrófa. Csernobil és Pripyati nyugodt kisvárosok voltak, azonban a baleset egyik napról a másikra fenekestől felforgatta a lakosság életét. Hogyan telt el a zónában ez a 3 évtized? És mi a helyzet most?
1: 30 éve történt a csernobili atomkatasztrófa. Az atomerőműben a 4-es blokk éves karbantartásához készülöttek a szakemberek, amely keretében egy kísérletet szerettek volna végrehajtani, azonban egyes biztonsági előírásokat nem vettek figyelembe. Emiatt pedig 1986. április 26-án szombaton hajnali 1 óra 23 perc 58 másodperckor a csernobili atomerőmű 4-es reaktora gőzrobbanás következtében kigyulladt, és robbanások sorozata után bekövetkezett a nukleáris olvadás. A helyiek pusztán csak találgathatták, hogy mi is történt valójában, azonban többségük már tudta, hogy valami nagy baj van, ugyanis már aznap megjelentek a katonai járművek és védőruhás maszkos emberek. A hatóságok viszont továbbra is késlekedtek a lakosság kimenekítésével. Még napokkal a katasztrófa után sem kezdték meg az evakuálást a veszélyzónából.
0: A kitelepítés eredetileg ideiglenes lett volna. Sokan nem is vittek magukkal elegendő mennyiségű ételt és ruhákat, mivel számítottak a visszatérésre. Végül a lakosok soha nem térhettek vissza. Az elkövetkezendő napokban kitelepítették Csernobil lakosait, ezek után pedig az erőmű 30 kilométeres körzetében az összes települést. A többi már történelem. Katonákat irányítottak a felrobbant reaktorblokkhoz, akiknek megfelelő védőfelszerelés nélkül kellett eltakarítaniuk a romokat. A hónapokig tartó akcióban százezrek vettek részt, ezrek haltak meg az ott eltöltött órák, napok következtében. Az áldozatok számáról nincsenek pontos adatok, mivel a Szovjetunióban a katasztrófa után titkosították az áldozatok kórházi kartonjait.
1: Azonban egy valami biztos. A baleset közvetlen áldozatai állampolgári kötelezettségük teljesítése során azonnal, illetve életveszélyes sérülésük, egészségkárosodásuk miatt a balesetet követő 90 napon belül életüket vesztették. A jelenleg elhagyatott szellemvárosban egykor főleg a csernobili atomerőmű dolgozói éltek családjukkal. Mit is jelent ez számokban? 49 ezer lakost, ebből 15 ezer gyermeket és 16 ezer nőt. A város tervezett népesség száma 75-78 ezer fő lett volna.
0: A területet a baleset 25. évfordulóján 2011 márciusában megnyitották az idegenforgalom számára. Az egykor még szigorúan őrzött tiltott zónáról ma már több dokumentumfilm is készült, amelyek valósághűen mesélik el Csernobil történetét és a katasztrófát követő harcok és megpróbáltatások cselekményét. Emellett azonban sok filmest, zenészt és írókat ihletett meg a kihalt város. Az ideglelés Csernobilban, amit nem mellesleg ajánlok megnézésre, és a Die Hard 5. részében is szerepet kapott az egykor lakott város. És végül egy fun fact Csernobilról, hogy még ismert együttesek klipet is forgathattak a kihalt városban, mint például az Example.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Margit és Szabó Amina, magyar őslények, egy letűnt kor nyomai hazánkban. Biztos hallottatok már a 65 millió éve más élőlényekkel együtt kihalt dinoszauruszokról. Páran talán a tévé képernyőjére, vagy egy könyv oldalaira tapadva csodáltátok az érdekes őshüllőket, melyek egykoron a volt Pannon-tengert és az akkori magyar szigetvilágot is benépesítették. Gondoltátok volna, hogy kis hazánkban is voltak ilyen csodálatra méltó teremtmények?
1: A legfőbb magyar dinoszaurusz lelőhely az egykori Iharkút település helyén található. 2000 óta folynak ásatások, melyek évről évre egyre több embert mozgatnak meg. A lelőhelyet Ősi Attila és pár ismerőse fedezte fel. Iharkút azóta az európai lelőhelyek között az egyik legismertebb. Magyarország a késő krétai korban nagy részt víz alatt volt. Ez volt a sekély Pannon-tenger. A mai hegységek akkoriban szigeteket alkottak, ahol egyedi élővilág alakult ki.
0: Az első megtalált szárazföldi őshüllő a Hungarosaurus tormai névre keresztelt dinoszaurus volt. A faj neve magyar gyíkot jelent, a tormai pedig Torma Andrásnak, a lelőhely egyik megtalálójának állít emléket. A Hungarosaurus körülbelül 4 méter hosszú úgynevezett ankylosauria dinoszaurus volt. Ez az alrendág jól felismerhető a tagjain található páncélról, tüskékről, esetleg a farok végén lévő csontos buzogányról. Gyakorlatilag olyanok voltak, mint egy páncélozott harckocsi. A Hungarosaurus a rokonainál viszonylag hosszabb lábaival eléggé gyors mozgású élőlény lehetett.
1: A legismertebb magyar dínók közé tartozik még az Ajkacetrops kozmai. Elnevezését Ősi Attila szülővárosáról, Ajkáról és Kozma Károlyról, az ajkai kőszénbányák nyugalmazott geológusáról kapta. Az Ajkacetrops a Cetropsia nevű csoportjaink egyik legkisebb képviselője lehetett a mintegy 1 méteres testhosszával. A filmekből jól ismert galléros Triceratops viszonylag közeli rokona volt. Feltehetőleg csordákban legelészett. Mikor megtalálták állkapocs elemeit, azt hitték, hogy azok felfelé hajló karomszerű újpercek. Az Ajkacetrops iharkúti felfedezése az első egyértelmű bizonyíték arra nézve, hogy korábban csak Ázsiában és Észak-Amerikában élt Ceratropsiák Európában késő krétai szigetvilágát is benépesítették.
0: A tollas, már madárra emlékeztető dinoszaurusz, a Bouxitornis mincentié is az akkori élővilág szerves része volt. Az iharkúti lelőhely azon kevés európai késő kréta lelőhelyek közé tartozik, ahonnan töredékes, de annál fontosabb madárleletek is előkerültek. A lelőhelyen eddig megtalált közel 10 000 csontmaradvány közül körülbelül egy tucat sorolható a madarakhoz. Bár a leletek kizárólag végtagcsontok, mégis sokat elárulnak az iharkúti késő kréta madárvilágról. Legalább 2 madárfajt sikerült már beazonosítani, melyek közül az egyik övméretű volt, és az ide sorolható csüccsont alapján a krétai időszak végén kihalt Elanornithes madarak új fajaként írták le.
1: Nem csak madarak repkedtek akkoriban a levegőben. A légtér urai, jelen esetben a bakony sárkányai, a bakony drakó nevű pterosauriák, azaz repülőhüllők voltak. A popkultúrában gyakran megjelenő Pterodactylus 3-4 méteres szárnyfesz távolsággal rendelkező rokona gyakori volt a szigetvilágban. A pterosauriák nem dinoszauruszok voltak, csak rokonságban álltak velük. Feltevések szerint dögökkel, halakkal táplálkozhatott.
0: A vízi halakat nem csak a levegő hüllői terrorizálták. Az édesvízű folyókban, rokonaival ellentétben megélő Pannoniasaurus nem kevés egyedétől találtak maradványokat. A Jurassic World című filmből ismert Mosasaurus unokatestvére 6 méteresre is megnőhetett a gazdag élelemforrás lévén. A folyóvizekben abban a korban kaimánhalak úszkáltak, a partokon a Trabantról elnevezett fokszemű trabanti teknősök sütkéreztek az Iharkutosokus krokodilok mellett. Ősi tulipánfák és kezdetleges zárva termőfák árnyékában pulykáknál kisebb pneumoraptorok vártak a következő zsákmányukra. Rajtuk kívül rengeteg, még felfedezetlen élőlény lába taposhatta a Bakonyhegység egykori földjét. Őrületes belegondolni, ugye?
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is belefért. A mikrofonnál Fónai Dorka és Naár Barbara. A gyermekrablás manapság talán az egyik legnagyobb probléma, viszont ennek egyes esetei elég nehezen felismerhetők még a felnőttek számára is. Most 10 olyan jelet mutatunk be, ami alapján felismerheted, hogy gyermekrablás történik.
1: Az egyik leggyakrabban használt trükk egy rabló részéről. Az elvesztettem a kutyámat, segíteni a megkeresni mondattal kezdődik. Ennek a kisebb gyerekek nagyon könnyen bedőlhetnek, azonban ha te felnőttként résen vagy, megelőzheted a bajt. Ha valakinek tényleg eltűnt a kutyája, nem egy kisgyermektől fog segítséget kérni, hanem inkább keres egy tapasztalt felnőttet.
0: Másodikként, ha egy gyerek sír, kiabál és próbálja kiszabadítani a kezét egy felnőtt szorításából, könnyen lehet, hogy csak hisztiről van szó. Azonban, ha a helyzet elfajul és a gyermek arcán komoly félelmet látsz, ne félj oda menni és megkérdezni tőle, hogy minden rendben van-e, illetve hogy ki az a felnőtt, aki vele van. Ha gyermek rabló, akkor valószínűleg azonnal el fog szaladni, nehogy megjegyezd az arcát.
1: Te is tudod, hogy a gyerek könnyen elcsábítható édességgel, amely persze az azt kínáló férfi autójában van. Ilyenkor ugyanaz a teendőd, mint az előző helyzetnél. Kérdezd meg a gyermeket, hogy ki az, akivel el akar menni, és ezzel meg is zavarod a rablót.
0: Vannak olyan esetek, ahol a rossz akaró arra hivatkozik, hogy valamelyik családtag küldte őt az adott gyermekért. Ha ilyet látsz, kérdezd meg a gyermeket az anyukája telefonszámáról, és hívjátok fel együtt. Már is kiderül, hogy valós a helyzet.
1: Van, hogy az emberrablók más gyermekeket használnak fel arra, hogy a kiszemelt áldozatot elcsábítsák. Ezért, ha azt látod, hogy az egyik gyermek elhívja a másikat a közeli biciklitárolóba, hogy nézze meg az új bicikliét, mindenképpen menj oda és kérdezd meg, hogy hova mennek, és honnan ismerik egymást. Azt is megteheted, hogy velük mész és ellenőrzöd, mit csinálnak.
0: Az is gyakori, hogy egy autó lelassít egy gyermek mellett, és útbeigazítást kér tőle, esetleg az autóba invitálja. Ez mindenképpen legyen gyanús neked, mivel egy vezető biztosan nem egy gyermektől fog ilyenfajta segítséget kérni.
1: Aki a legbátrabb, ki akar jönni egy kört, hívószóra is érdemes felfigyelned. Bevett taktika ugyanis, hogy egy motoros állít meg egy csapat fiúgyermeket, és ezt mondja nekik, aztán ha az egyik ők elmegy vele, biztos, hogy nem hozza már vissza.
0: A 10 éven felüli lányoknál nagy divat a fotózkodást, és ezt a rablók is kihasználják. Sokan adják ki magukat az utcán fotósnak vagy producernek, és hívnak lányokat azonnali fotózásra vagy castingra. Ennél mindenképpen próbálnak meggyőzni a lányokat, hogy ez nem valós, mert az utcán nem castingolnak.
1: Egy gyermek számára az is hihető módszer, ha egy rendőrnek öltözött ember akarja bevinni őt, mert állítás szerint valami rosszat tett. Ilyenkor nagyon nehéz kiszűrni a valóságot, mert egy rendőrnek biztosan te is hiszel. Azonban, ha egy kicsit gondolkodsz, rá fogsz jönni, hogy a rendőr nem a gyermeknek, hanem az anyukájának szólna.
0: Az is figyelmeztető jel lehet, hogyha egy gyermek azt kérdi a mellette sétáló embertől, hogy bácsi, hova megyünk. Már az is gyanús kell legyen neked, hogy egy gyermek nem szólítja bácsinak a családtagjait, illetve, hogy velük van, valószínűleg tudja, merre mennek.
1: Ti ismertek még ilyen módszereket? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon. 97.5 Táskarádi.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter és Schuller Vivi.
1: A felnőttek nem vesznek mindig komolyan, amikor középiskolás vagy. Igaz, hogy már csak pár évre vagy attól, hogy törvényesen is felnőttnek számíts, de a szüleid ezt sajnos hajlamosak elfelejteni. Születésedtől fogva nevelnek, úgyhogy ahhoz vannak hozzászokva, hogy gyerekként tekintsenek rád. Azonban tehetsz pár dolgot annak érdekében, hogy elért, hogy megváltoztassák ezt a hozzáállást. Íme a listánk.
0: Az első tippünk: tisztelj, hogy tiszteljenek. Ha állandóan szétkozódsz és visszafeleselsz a szüleidnek, akkor életlennek fognak tartani. Tisztelettel kell bánnod velük, ha azt akarod, hogy ők is ugyanezt tegyék veled. Ha legközelebb indokolatlannak érzett szófogságot kapsz, próbálj meg komolyan elbeszélgetni velük arról, mit gondolsz. Csak is a te hozzáállásodon múlik az egész.
1: Teljesíts jól az iskolában. Ne adj okot a szüleinek, hogy rosszat gondoljanak rólad. Csináld meg a házi feladatodat, szerezd jó jegyeket, tegyél meg mindent tőled telhetőt, hogy elkerüld a büntetéseket. Még ha számodra nem is olyan fontos az iskola, a szüleinek igen. Ha azt látják, hogy jól teljesítesz, akkor tudni fogják, hogy felelősségteljes és megbízható vagy.
0: Harmadik tippünk, hogy keresd munkát. Hogyha van elég időd, hogy az iskolával és a munkahelyen zsonglőrködj egyszerre, akkor tedd is ezt. Ha suli mellett nincs rá lehetőség, a nagyobb iskolai szünetekben is kereshetsz diákmunkát. A szüleid nem fognak gyereknek tekinteni, ha saját pénzből meg tudod venni magadnak a videójátékaidat, és nem tőlük kérsz pénzt, valahányszor csak elmész otthonról. A munkába állás egy újabb remek módja, hogy bebizonyítsd, hogy igenis felelősségteljes vagy. Ezt így tudom, hogy te dolgozol itt suli mellett, ezt hogy érzed, hogy neked ez így hogy működik? Tényleg felelősségteljesebbként tekintenek rád?
1: Nem tudom, hogy felelősségteljesebbként tekintenek rám anyáik. Én minden esetre sokkal biztonságosabban érzem magamat, hogy nem mindig anyáiktól kell kéregetni, hanem tényleg, hogy ha el akarok menni este a városba, akkor el tudok menni magamtól, és nem vagyok anyáikhoz kötve. És egy nagyon jó érzéssel is tölt el, hogy igen, én már 16 évesen is tudok dolgozni, akár a suli mellett is, még hogyha nem is 8 órásos munkaidőben, de a munka után, vagy a suli utáni 1-2 óra az így pont elég szerintem.
0: A munka után pedig következzen a negyedik tippünk.
1: Ne adj okot a csalódásra. Ha a szüleid tényleg bíznak benned, ne okoz nekik csalódást. Ha hétvégére ráthagyják a házat, ne kelljen arra visszajönniük, hogy romokban áll az egész. Ha megengedik, hogy hajnali 2-ig buliz, ne szétcsúszva menj haza. Ha mégis, akkor a beléd vetett bizalmuk könnyen köddé válhat.
0: Hatodik tippünk, hogy ne kezeljenek többé gyerekként a szüleid, hogy öltözködj a szerepednek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy nem akarnak úgy látni, hogy már majdnem a combodig le van tolva a farmerod. Amikor a barátaiddal mész szórakozni, öltöz nyugodtan úgy, ahogy a kedved tartja, de ha egy családi vacsorára mész, öltözködj visszafogottan.
1: Utolsó tippünk, hogy hogyan kezeljenek felnőttként, viselkedj is úgy. Ha azt akarod, hogy a szüleid vagy a tanáraid tiszteljenek, a beszédstílusod elképesztően fontos. Kerüld a szitok szavakat és a szleng használatát. Ez nem azt jelenti, hogy nem viccelődhetsz velük, vagy nem mesélhetsz nekik a napodról. Épp ellenkezőleg, csak közben figyelj oda, hogy maradj tiszteletteljes.
0: Ha neked is van pár tipped, írd meg nekünk a Facebook oldalunkon.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Vízöntő korszakbeli előadás, három nap béke és zene. Így hirdették meg az első Woodstocki zenei és művészeti vásárt, ami egy ingyenes, nemzetközi fesztivál volt. Az 1969-es Woodstock ma már úgy szerepel a köztudatban, mint az amerikai hippie mozgalom legikonikusabb eseménye.
1: A legendás fesztivált New York, White Lake-ben tartották 1969. augusztus 15-e és 18-a között. Egy esős hétvégén a szabad ég alatt 32 előadó és zenekar lépett fel, körülbelül 500 ezer néző előtt. A hatalmas tömeg kétségbe ejtette a hatóságokat, erősítéseket is küldtek az eredetileg kivezényelt rendőrök mellé. Viszont nem volt rá szükség, mert nem történt rendzavarás, vagy esetleg botrány, ami részben annak is köszönhető, hogy a kábítószerárusítást is engedélyezték.
0: A 69-es Woodstock nagy sikert aratott. A szerelem, a békevágy és elfogadásról szólt. A fesztivált megrendezték 1979, 1989 és 1994-ben is. A legemlékezetesebb talán mégis a 99-es lesz a rengeteg botrány miatt. Az utolsó Woodstockot egy bezárt katonai légibázison rendezték meg, szintén New York államban. A koncerteket egy hatalmas beton kifutópályán tartották, ahol semmi árnyék nem volt, cserébe a hatalmas területet el lehetett keríteni, hogy ne legyen belógás. A belépőket 45-50 ezer forint körül adták, és se folyadékot, se ételt nem hozhattak be a fesztiválozók, hogy a pénzüket a rendezvényen költsék el.
1: Körülbelül 400 ezer ember vett részt az eseményen, azonban a szervezők nem számoltak a 38 fokos forrósággal, amit még jobban felerősített az, hogy egyáltalán nem volt árnyék a betontéren. A fesztiválozóknak elképesztően túláraztak mindent, $4, vagyis közel 1200 forintért adták el a fél literes vizet, és az ingyenes vízcsapoknál is több száz méteres sorok álltak. Emellett hamar kiderült, hogy nem telepítettek elég mosdót és zuhányzót, amik pedig voltak, azok eldugultak.
0: A fesztiválozók megelégelték a rettentően magas árakat, illetve a víz és árnyékhiányt, ennek a következménye pedig több százezer dühös ember lett. A metal együttes Limp Bizkit frontembere az egyik számukat úgy konferálta fel, hogy most mindenki engedje ki a dühét. Ennek eredményeképpen a tömeg elkezdte letépkedni a furnérlemezeket, a hangtornyok darabjait, és többen ezeken szörföztek a tömeg tetején, illetve elképesztő pogó és lövöldösődés kezdődött mindenhol. A pogózásból rengetegen kerültek az orvosi sátorba, akik arról győzködték az orvosokat, hogy fújják le az egész eseményt, mert ennyire ijesztő dolgot még életükben nem láttak.
1: Majd egy alapból jó indulatú, kampányfogós, tragikus fordulatot vett. Egy fegyverellenes szervezet közel 100 ezer gyertyát osztott ki az embereknek, hogy a Red Hot Chili Peppers Under the Bridge című szám alatt mindenki gyújtson egyet. A feldúlt közönség egy része viszont mágiát rakott a területen, szétdobált vizes flakonokból és funérlemezekből, majd egy tucat másik mágiát is raktak a környéken, amelynek az lett a következménye, hogy az egyik hangfal torony lángra kapott. Tűzoltókat kellett hívni a lángokhoz, akiket a közönség flakonokkal kezdett el dobálni. Így inkább hagyták, hogy leégjen minden.
0: A problémák mellett még rengeteg tényező volt az emberek hergelésére, például az egyik repcsapat $100-osokat dobált a tömegbe, és azt figyelték, hogyan verekednek össze miatt az emberek, vagy hogy a kivezényelt több tucat önkéntes ott hagyta a munkáját, és elvegyült a tömegben bulizni.
1: Azért rendezték meg újra és újra a Woodstock Fesztivált, mert az 1969-es jól sikerült, ezért úgy gondolták a szervezők, hogy felfrissítve, átalakítva ismét el lehet adni Michael Lang és társai a Woodstock 50. évfordulóján újból meg akarták szervezni ezt a fesztivált. A fő szponzor azonban megvonta a támogatást, a kiválasztott helyszín pedig megbontotta a szerződést. Végül az összes jelentősebb fellépő bejelentette, hogy nem áll a színpadra, így az eseményt lefújták.
2: Te is beleférsz. Táska Rádió.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Kuruc Regina. Most a házi szamarakról és testfelépítésükről lesz szó. Testük kisebb, ugyan mint a lóé, mégis általában a lovakhoz hasonlítják őket. Magasságuk nagyjából 1,5 méter, súlyuk pedig elérhetik az 500 kg-ot. Felálló és vaskos szőr általában, csak a farkuk végén nő, de ezeket leszámítva nagyon hasonlítanak a lovakhoz. Általában súlytól függ, szoktak el rajtuk lovagolni.
1: Vannak olyan országok, melyekben szamárvédő akciókat szerveznek az állatvédők. A szamarak nem ragadozók, így elég szelíd és könnyen tanítható állatfaj. A legtöbb ember a Shrek meséből ismerhette meg a csacsi igazi világát, hogy milyen vicces és boldog állatok. Nagyon ragaszkodóak akár egy kisgyerek, és persze makacsak is, innen ez a mondás. A patájukat a lovakhoz hasonlóan napi szinten ápolni és tisztítani kell. A szamarak őshazájában melegebb volt az éghajlat, így nem árt, ha kicsit melegebben tartjuk őket, mivel náluk egy megfázás akár végzetes is lehet.
0: A tévhit ellenére a szamár és az összvér csak részben azonos faj, mivel a ló és a szamár kereszteződéséből jött létre az összvér. A csacsik ugyanolyan gondozást igényelnek, mint a lovak, bár a szőrük vastagabb, ezért többször kell fésülni és formálni.
1: Az összvér sörénye színét és formáját általában a szamártól örökli, de a fülei a lovakére hasonlít. Farkuk szintén a szamaraké. Testük is a szamárra hajaz, és nehezen viselik a patkót. Mind a három fajtát szívesen tartják és szaporítják a gazdák, bár a ló egyértelműen a legközkedveltebb fajta.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 118 éve elsüllyedt hadihajó roncsát találták meg. Ritka vadászati technikát örökítettek meg a delfineknél. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak egy ládában Belgiumban. A mikrofonnál Bali Villő. Csak nem 120 éve elsüllyedt hadihajó roncsát fedezték fel az Egyesült Királyság déli partjainál. A régóta eltűnt rombolót a Project Explore búvár történészei találták meg, akik 5 éven keresztül kutattak a hajó lokációja után. Az Egyesült Királyság haditengerészetének közleménye szerint az HMS Tiger 1908-ban süllyedt el, miután gyakorlatozás során összeütközött egy másik hadihajóval. Amint egy 10.000 tonnás HMS Berwick célkaló gyakorlatilag félbevágta a csupán 400 tonnás Tigert. A hajó orra szinte azonnal elsüllyedt, a farát pedig mintegy 3 perccel később nyelte el a víz. Az 57 fős legénységnek kevesebb, mint a fele élte túl az ütközést, a hajó kapitánya is odaveszett. Rendkívül ritkán látott vadászati technikát örökítettek meg az ausztráliai Queensland partjainak közelében élő delfineknél, írja a Science Alert. Az indiai óceáni palackorú delfinek rendkívül intelligens állatok, amelyek eszközhasználatokról ismertek. Ezt azonban eddig nagyon kevésszer sikerült csak megfigyelni. A Sunshine Coast Egyetem kutatói azonban most bemutattak néhány friss, történelminek nevezhető felvételt a Marine Mammal Biology című folyóiratban megjelent tanulmányukban. Alexis Levengood vezető kutató elmondása szerint a szokásos delfin megfigyeléseket végezték, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a Harvey-öbölben az egyik delfin kiemelt egy óriási kagylót a vízből. Az angolul shellingnek, magyarul kagylózásnak nevezhető technikát eddig hivatalosan csak a nyugat-ausztráliai Cápa-öbölben dokumentálták, sehol máshol a világon. Levengood és csapatának videói tehát az első vizuális bizonyítékok arra, hogy Ausztrália keleti partján élő delfinek is gyakorolják ezt a vadászati stratégiát. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak munkások építkezés során egy ládában Belgiumban. Aranyások, maradjatok távol, már nincs ott semmi látnivaló, mondta a helyi rendőrség munkatársa, és arra kért mindenkit, maradjanak távol az építkezéstől. Az még nem dölt el, kié lesz a nagyértékű arany. A ládába rejtett kincsek értéke legkevesebb 9 millió euró, vagyis 3,3 milliárd forint, írja az MTI. A munkálatokat végző építőipari cég alkalmazottainak bejelentését követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs és ki a tulajdonosa. Az ügyészség célja annak kiderítése, hogy az arany hogyan került oda, és hogy legálisan szerezték-e be. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában. A Golden Globe-díjas színész a hatalmas terepjárójával hajtott át a piros lámpán, aminek következtében frontálisan ütközött egy piros a Toyota Prius-szal.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Díszdoktori címmel tünteti ki a Buenos Aires-i Egyetem a 8-szoros aranylabdás futballsztárt Lionel Messit. A ceremóniára a 39 éves klasszis válogatottbeli búcsú mérkőzése előtt kerül sor szerdán, amikor a nyári világbajnokságon ezüstérmes dél-amerikaiak Benint fogadják a fővárosi Estadio Monumentában. A tanulmányaival 13 évesen felhagyó Messi kitüntetését azzal indokolta az 1821-ben alapított intézmény, hogy kivételes pályafutása a kiválóság, a kitartás, az alázat és az etikus magatartás, valamint az argentin nemzeti színek iránti elkötelezettség példája, és mindezek olyan értékek, amelyeket az egyetem már régóta képvisel.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék nem várható, enyhe lesz a légmozgás. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Eszter és Havasi Maja. A suliváltás alapból nem könnyű, de vajon akkor is ilyen nehéz, ha csak pár hónapot maradsz? Vajon mi lehet az oka annak, hogy egy diák hátrahagyva jól ismert közösségét megpróbál beilleszkedni egy már összeszokott társaságba? Iskolánkban és más helyeken is számos diák döntött már iskolája elhagyása mellett. De miért határozhattak így? Ennek számos oka lehet. Nem volt jó az osztályközösség, a tanárok szemetek voltak, a körülmények nem voltak megfelelőek, vagy esetleg nem is abba az iskolába akartak volna menni, és évközben könnyebb váltani. Az is előfordulhat, hogy a szülők nem nézték jó szemmel, hogy a gyerekük állandó stresszben él, nincs ideje semmire, nincs ideje gyereknek lenni.
1: Viszont az új osztályközösségben nehéz lehetett beilleszkedni. Végül is egy már összeszokott, egymást ismerő társaságba került bele. Akkor lényegesen könnyebb lehet, ha van valaki az új osztályban, akit ismer, mert jobban bele tud folyni az új légkörbe a segítségével. Az is nagyban meghatározza a viszonyát az új osztálytársaival, hogy azok hogyan fogadják. Ha ellenségesen vagy zárkozottan, akkor nem lesz túl könnyű barátokat találnia. A mi osztályunkban az első fél év folyamán négyen is jöttek, és tökéletesen be tudtak illeszkedni. De ezt mindenki máshogy éli meg. Miért nem kérdezzük meg őket? Miért váltottál sulit?
2: Azért váltottam iskolát, mert nem arra számítottam, amit akartam, mert ugye azt hittem, hogy kicsit lazábban veszik, de tévedtem.
1: És nehéz volt beilleszkedni?
2: Hát szerencsére nem, mert több ismerősöm is itt volt, és jó fejek az osztálytársaim, úgyhogy nem volt nehéz.
1: Miért váltottál sulit?
3: Én úgy gondolom, hogy a tárak hozzáállása az nagyon fontos, és hogyha valaki nem úgy tanítja az anyagot, ahogy azt kellene, akkor a gyerek nem tud figyelni, és így a motivációja elveszik, és ilyenek. És hát nem a megfelelő tanáraim voltak szerintem.
1: És nehéz volt beilleszkedni?
3: Nem, abszolút gyorsan ment az egész, jó fejek az osztálytársaim, úgyhogy nem volt ilyen problémám.
0: Ha nehezedre esik a beilleszkedés, hoztunk neked néhány tippet. Mosolyog sokat, legyél barátságos, de ne tapadj. Ne zárkozz el, mesélj magadról.
1: Ha be szeretnél illeszkedni, ne akarj mindenkinek megfelelni. Add önmagad, úgy sokkal jobban fognak szeretni. Legyen önbizalmad, de ne te legyél maga az egoizmus megtestesülése. A kevesebb, az néha több. Kezd kicsiben, először ne az egész osztályt, hanem csak néhány embert próbálj megismerni.
0: A sulit váltasz, sok sikert a beilleszkedéshez!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Most az 51-es körzetről fogsz tőlünk hallani. Az 51-es körzet az Egyesült Államokban, Nevada államban található katonai bázis, amit sokan az elhallgatott titkok bázisának is neveznek. Hivatalosan itt katonai gépek és fegyverek tesztelését végzik, ám az elmúlt évtizedekben számos eltitkolt és különös esemény miatt népszerűvé vált az UFO hívők körében is. Az 51-es körzet története egészen 1947-re nyúlik vissza. Az Új-Mexikóban található Roswellben ebben az évben zuhant le egy ismeretlen eredetű objektum, ami azóta a legtöbbet emlegetett UFO esetté vált, bár konkrét bizonyítékot senki nem tudott felmutatni. Az amerikai szervek közlése szerint egy meteorológiai ballon zuhant le, habár ezt később cáfolták, miszerint ezek atomtitkok kikémlelésére szolgáló kémszonda részei voltak. A szóbeszédet leginkább a három megtalált idegen maradványa váltotta ki.
1: A 90-es évek végére újra felkapottá vált a téma, és számos könyv jelent meg az ügyben. Többen is azt állították, hogy az UFO maradványokat még mindig az 51-es körzetben őrzik. Ezzel ellentmond az, hogy a bázis csak 7 évvel az állítólagos UFO szerencsétlenség után 1955-ben nyitották meg. Az ügy viszont az ezredforduló után sem csendesült el. Bill Richardson elnökjelölt, akkori szenátor próbált utána járni az ügynek az állandó megkeresések miatt, de azt a választ kapta a Védelmi Minisztériumtól, hogy az akta titkos, és ő sem tekinthet bele. 2011-ben az FBI közzétett egy addig titkosított 1950-ből származó jelentést, miszerint a légierő egyik nyomozója megállapította, hogy három úgynevezett repülőcsészealjat találtak Új-Mexikóban. Továbbá az is nyilvánosságra került, hogy a Roswell-i incidenssel megbízott ezredes még a halála előtti esküvel megerősített nyilatkozatában azt állítja, hogy UFO és az idegenek maradványait az 50-es évek óta az 51-es körzetben őrzik.
0: Erre az esetre a mai napig nincs konkrét bizonyíték vagy cáfolat, viszont több esetet már sikerült tisztázni a bázison. A II. Világháború után Amerika számos új, forradalmi vadászgépet fejlesztett ki, ilyen volt például az U-2 típusú gép. Ez a vadászgép képes volt elérni a 27.500 méteres magasságot, ami a mai napig egyedülállónak számít. Emellett itt fejlesztették ki az F-117-es gépet is, amely a radarok számára teljesen láthatatlan volt. Ezzel magyarázható a környéken hallott hangrobbanások és sok más ismeretlen hang. A terület védelméről is elég sok plegykát hallhatsz. Sokak szerint azokat, akik a körzet területére lépnek, le is lőhetik. Az viszont biztos, hogy a nap 24 órájában több száz kamerával figyelik a terület határait, továbbá az 50 kilométeres körzetébe tiltott a repülés.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics, Richard és Pápa Ivett. Most a bipoláris és a borderline személyiségzavarról beszélünk. A bipoláris zavar jellemzője a mániás és a depressziós epizódok változása. Vagyis túlfűtött, gyors életet él, a szokásosnál feldobottabb, kevesebbet alszik, tele van tervekkel, és sikereket él meg az ember. Ezután hirtelen depresszióba esik, nem akar csinálni semmit, kiszámíthatatlanná válik, és elveszíti az embereket maga körül. A depressziós időszak több héten át tarthat.
1: A hullámvasút jellegű érzelmeket nehezen viselik a hozzátartozók, ami a zavarral küzdő egyén megoldhatatlan problémájává válik. Nem figyel a környezete visszajelzésére, újabb és újabb ingerekre van szüksége. Ezek pedig rosszul érintetik a bipoláris zavartól szenvedő szemét körülvevő embereket. A mániás és a depresszió szakszóról egyaránt elmondható, hogy az öröm és a lehangoltság általában ok nélkül nem a személy életkörülményeivel összhangban jelentkezik. A mániás időszakban sem feltétlen boldogságot jelent, hanem dühöt és izgatottságot, főleg, ha nem tehetik meg azt, amit túlfűtött hangulatukban elterveztek.
0: A bipoláris és borderline zavar közötti legfontosabb különbség, hogy még az előbbi egy hangulatzavar,

0: esetben igyekszik harcolni az ellen, hogy elhagyják.
1: A kezelési idő elég eltérő lehet. A beteg szemléletváltására van szüksége ahhoz, hogy a gyógyszeradok csökkenthető, végül elhagyható legyen. A bipoláris zavar tünetei eredményesen kezelhetőek lítiumterápiával. A lítium adagját vér és vizelt vizsgálat alapján szakemberek állapítják meg. A gyógyszerezés kiegészítik egyéb pszichoterápiákkal, melyek lehetnek egyéni vagy csoportosok is. Az egyik legfontosabb tényező a családi kapcsolatok tisztázása, mert a visszaesés gyakran előidéző tényező, hogy a környezete nem támogatja, hanem mindenáron kímélni, óvni akarja a beteget. Valamilyen nagy stresszhatás, rendszertelen alvás, alkohol és drogok használata is ronthatja a helyzetet.
0: Borderline személyiségzavarral sokáig azt gondolták, hogy nem gyógyítható, csak bizonyos tünetei csökkenthetők. A mentalizációs terápiát 2006-ban mutatták be, remények szerint pedig ezzel lehet majd gyógyítani a betegséget. Mivel a borderline egyik legfőbb oka, hogy a személy nem tanulja meg helyesen értelmezni a másik ember szándékait, ebben segít a terápia. A mentalizáció tudatolvasást jelent, amely velünk született, de gyermekkorunkban tanuljuk meg alkalmazni. Ha a szülői háttér nem ideális, a tudatolvasás félresiklik. A borderline pszichoterápiája során a személy kapcsolatteremtési zavaraira, önismeretére és általános üresség érzésére helyezik a hangsúlyt.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Megszülettek az első génmódosított ikrek Kínában.
1: Egy kínai kutató beavatkozása révén jött világra a világ első két génmódosított csecsemője. Az ikerlányok DNS-ét egy olyan eszközzel módosították, amivel akár az élet alapjai is átírhatók. Ha a kutató állításai igazak, az komoly tudományos etikai vitát fog maga után vonni. Egy amerikai kutató is részt vett a kínaiak projektjében, de az efféle génmódosítás az Egyesült Államokban tiltott, mivel a módosított DNS-t az alanyok utódai is megörökölhetik. Ha a gének a beavatkozás miatt károsodtak, az az egész családfára kihathat. A kutatók többsége szerint ez a fajta beavatkozás túl veszélyes ahhoz, hogy gyakorlatba ültessék, és elítélték a kínai kutatók munkáját, emberkísérletnek minősítve azt.
0: A kínai kutató elmondta, hogy a megtermékenyítési eljárás során 7 pár embrióját módosította. Közülük egy jutott el a terhességig. A kutató azt mondta, hogy a célja nem egy örökölt betegség megelőzése volt, hanem úgy módosította a babák DNS-ét, hogy ellenállóak legyenek az écet okozó HIV vírussal szemben. Az érintett szülők nem járultak hozzá, hogy elárulják.

0: árulják a nevüket. Interjút adni sem voltak hajlandóak, még a hollétüket is titokban tartják. Emiatt ezeket az állításokat független forrásból nem erősítették meg, és a módszertant sem publikálták egyetlen egy tudományos folyóiratban sem. A kutató egy hongkongi konferencián beszélt az eredményeiről.
1: Felelősnek érzem magam abban, hogy ne csak az első legyek, de példát is mutassak. A társadalom majd eldönti, mi legyen a következő lépés, mondta az AP hírügynökségnek. A kijelentését sokan felháborodva fogadták. Kiran Mushunuru, a Pennsylvániai Egyetem génszerkesztésben járt a szakértője szerint, az embereken végzett kísérletek sem morális, sem etikai szempontból nem védhetők. Dr. Eric Topol, a Kaliforniai Translational Institute vezetője szerint az eljárás még túl kezdetleges stádiumban van, az ezzel kapcsolatos kutatások még csak a használati utasítás kialakításánál tartanak. Ugyanakkor George Church, a Harvard Egyetem kutatója megvédte a HIV ellen védelmet nyújtó génszerkesztés gyakorlatát. Szerinte a HIV növekvő közegészségügyi veszélyt jelent, így a kísérlet létjogosultsága igazolható.
0: A Déli Tudományos és Műszaki Egyetem közleménye szerint a kutató fizetés nélküli szabadságon van már egy jó pár hónapja, és az intézmény nem tudott erről a kutatási projektről. Az intézmény továbbá nyílt levelet is közzétett az üggyel kapcsolatban, amelyet különböző kínai egyetemeken és az intézetekben dolgozó több mint 120 kínai tudós és a Kínai Tudományos Akadémia tagjai is aláírtak, ami szerint az emberekkel végzett kísérletezés őrültség, aminek súlyos következményei lehetnek.
1: A kínai egészségügyi és orvosetikai hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Az elmúlt években a kutatók felfedeztek egy módszert, amivel viszonylag egyszerűen szerkeszthető az emberi DNS, amellyel beiktathatók a hiányzó gének, vagy kikapcsolhatók azok, amik problémákat okozhatnak. Csak a közelmúltban kezdték arra használni a módszert, hogy halálos betegségekben szenvedő felnőtteket kezeljenek vele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Borbála, Radics Luca, Szűcs Vitus Koppány és Pétervári Dávid. Ma Krebs Györgyivel beszélgetünk, a Herosz székesfehérvári telep vezetőjével. Körbevezetett minket, és nagyon sok mindent megtudtunk a hely működéséről, és közben számtalan állatsorsról mesélt nekünk. Ezek közül hoztunk el nektek egyet.
1: El tudná nekünk mesélni egy konkrét kutya történetét?
2: Most, aki akkor így hirtelen eszembe jut, az egy 10 éves kis szuka kutya, egy picike kis fekete-barna kutyus. Ugye az állatoknak a nagy részét azt utcára dobva találjuk, nem tudunk az előéletükről semmit, nem tudjuk, hogy miért kerülnek ki az utcára. Annak ellenére, hogy kötelező például a csíp, nincsen bennük csíp, és akkor ilyenkor tulajdonképpen mi csak annyit tudunk az állatról, amit itt mi megismerünk. Ahogy már itt elmondtam az egyik kollégádnak, minden állatnál először egy állategészségügyi protokoll van, tehát meg kell nézni, hogy egészséges-e, betege, végig kell menni az oltásokon, ivartalanításon, és utána kezdünk el az állatoknak gazdát keresni, tehát ezt a kis lédi kutyát is lefényképeztük, kikerül a Facebook oldalra, kikerül a honlapra. De közben mi nagyon sokat foglalkozunk vele, tehát ezt a kis kutyát is vittük sétálni, kicsit szoktatni kellett a pórászhoz, tehát így megismerjük az egyéniségét, és hát őt az a szerencse érte, hogy mivel vannak németországi barátaink és német támogatóink, Németországban nézte őt ki valaki, és össze kellett hangolni, tulajdonképpen az önkéntesek segítségét is kellett kérni, hogy ez a kutyus eljuthasson Németországba, mert az egyik német támogatónk jött Magyarországra, de nem Fehérvárra, ezért megoldottuk azt, hogy az önkéntes, ugye itt az állatorvos az ilyenkor csipezi a kutyát, útlevelet állít ki neki, tehát van az utazásnak is különböző feltételei. Ez a Lédinél megtörtént, és akkor az egyik önkéntesünk elszállította egy találkozó pontra, ahonnét a német barátunk pedig kivitte Németországba, és most már kaptunk róla képeket, elfoglalta az otthonát. Tehát egy utcai kis kidobott idős kutya, aki koszos volt, nem foglalkoztak vele, most él egy németországi kanapén, és láthatóan nagyon jól érzi magát. És hát az ilyen történetekért tudjuk mindig újra és újra csinálni, mert hát ezért dolgozunk, hogy ilyen sorsa legyen minden állatnak.
0: Ha számodra is fontos az állatvédelem, akkor keresd fel a Heroszt akár honlapjukon, akár személyesen a Takarodó úton.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Hunor és Pál Nagy Botond. Mi köze a csimpánzoknak a mobiltelefonokhoz? Gondolom sokakban felmerülhet, hogy az okostelefonnak milyen hátrányai, előnyei lehetnek. Lehet az okostelefonok terén is tudatosnak lenni? Erre a kérdésre fogunk most válaszolni Nagy Réka ökoanyú bolygómentő kézikönyvének segítségével. Először is kezdjük ott, hogy az okostelefonok újrahasznosíthatók-e.
1: A telefon gyártásához egy koltán nevű anyagra van szükség, amit csak Afrikában tudnak kibányászni. Ezek a bányák ugyanott vannak, ahol például hegyi gorillák, bonobók és csimpánzok is élnek. A bányászat drasztikusan megváltoztatja az élőhelyüket. A Jane Goodall intézet célul tűzte ki, hogy megvédi ezeket az élőlényeket és erdőiket. Hogyan teszik mindezt? Összegyűjtik a használt mobiltelefonokat, hogy aztán újra hasznosítsák őket, különösen bennük található érceket, így csökkenni fog az újonnan bányászott ásványok iránti kereslet. Természetesen a telefonok többi részét is igyekeznek felhasználni más termékekhez.
0: És mégis mennyi mobilról beszélünk? 2018-ban 5,1 milliárd mobil jutott 7,6 milliárd emberre. Becslések szerint ez az arány tovább nőhet. 1996 óta 6 millió ember halt meg a koltánbányászat következtében. Az okostelefonok ma már az életünk részei. A trendek miatt akár gyakran le is cseréljük őket, és bár néha nem is vagyunk tisztában vele, mégis ártunk a környezetünknek. A gyártók felelőssége is nagy, ők gyakran szándékosan rövidítik az élettartamot, vagy látványfunkciókat találnak ki, hogy vásárlásra ösztönözzenek minket.
1: De mégis mit tehetünk? Érdemes átgondolni, hogy valóban le kell cserélnünk a telefonunkat. Akkor is, ha olcsónak tűnik az új, mert lehet, hogy valaki nagyon kevés pénzt kapott az alapanyagért. Leselejtezett telefonodat elajándékozhatod, vagy leadhatod a már említett Jane Goodall intézetnek is.
2: Táskarádió.

0: Visszajött a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Mit mutat a NASA űrteleszkópja? A tudósok új részleteket fedeztek fel egy távoli bolygón, ami átalakíthatja az idegen élet utáni kutatást. A NASA James Webb űrteleszkópja lehetővé tette a tudósok számára, hogy minden eddiginél részletesebben lássák egy naprendszerünkön kívüli WASP-39b nevű bolygó légkörét. Az új kutatás más bolygókon pedig egy napon lehetővé teheti a Földön kívüli élet felfedezését, vélik a tudósok. A kutatók szerint az eredmények mindent megváltoztathatnak, és olyan technikák kezdetét jelentik, amelyekkel lehetővé válik az idegen élet jeleinek detektálása.
1: A NASA James Webb űrteleszkópjának tavaly indítása óta a tudósok azt remélik, hogy a teleszkóp segítségével más bolygók légkörének részleteit is tanulmányozhatják, és jobban föltárhatják a környezetüket. Teljesen új információkat találtak a WASP-39b atmoszférájáról, felhőiről és kémiai összetételéről, amelyekből kiderül, hogy alakult ki a bolygó.
0: A NASA teleszkópja már is megváltoztatta a kozmoszról alkotott elképzeléseinket, mivel olyan lenyűgöző képet tett közzé, amelyek minden eddiginél részletesebben mutatták a galaxisokat és a csillagokat. A teleszkópokkal azonban a tudósok más objektumokat is vizsgáltak vele a naprendszerünk bolygóitól kezdve a világegyetem legtávolibb galaxisáig. Figyelik az élethez szükséges körülményeket. A WASP-39b bolygó a feltételezések szerint a Szaturnusz pejhes változatához hasonlít, amely mintegy 700 fényévre van tőlünk.
1: A tudósok már több mint 10 éve tudnak erről a bolygóról. Ez részben azért is izgalmas, mert feltételezhetően nagy mennyiségű víz, széndioxid és más vegyi anyagok vannak a légkörében, ami hasznosnak bizonyulhat egy idegen élet keresésében. A légköre azonban még mindig nagy részt ismeretlen.
0: Hogy jobban megértsék, a tudósok James Webb segítségével figyelték a bolygót, amint 2022. júliusában négyszer elhaladt a csillaga előtt. Ennek során láthatták a légkörben jelenlévő színeket, amelyekből következtetni tudtak arra, hogy mi lehet benne. A tanulmány arra is utal, hogy a bolygót felhőfoltok borítják, méghozzá szétszórtan, nem pedig egyetlen nagy takaróként a bolygó felett. Ezek a felhők nem vízből állnak, mint a Földön, hanem olyan anyagokból, mint a szulfidok és szilikátok.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Schneider Zajákos és Pinter Dominik. A tehetséges, egyedi stílusú szókimondó és megosztó dalszerző mi lett az egykori visszafogott szerény énekessel a kedvesem óta? Most mindent megtudhatsz a sokoldalú By Alexről.
1: 1984. június 4-én Kisvárdán született Márta Alex néven. 2012-ben lett művészneve By Alex. Népszerű magyar énekesként a zenei világ minden ágán tevékenykedik. Például dalszerző, producer, frontember és már 6. éve az X-Faktor egyik zsűrije.
2: Alex az Eurovíziós Dalfesztivál 2013-as magyar nemzeti válogatójában a Dal című műsor miatt robbant be a köztudatba. Kedvesem című száma képviselte Magyarországot 2013-ban, mellyel 10. helyezést ért el. Ekkor jelent meg első szólólemeze Szörpoholista címmel. Ezt követően több kislemezzel jelentkezett, melyekből 2020 végén egy koncertalbum lett Rehab címmel. Szóló karrierjében senki se néven is munkálkodott.
0: By Alex mostanra Magyarország egyik legismertebb zenészei közé tartozik. Zenekara, a By Alex és a Slap évek óta a legnagyobb magyar fesztiválokon van jelen. Emellett rendszeresen teltházasak a klubkoncertjeik is. Alex több műfajt képvisel zenéjében, mint pop, hip-hop, alternatív és punk. Zenekara mellett szóló előadóként is tevékenykedik. 2016 óta zsűri tagja és 3-szoros győztes mentora a nagy sikerű X-Faktornak.
1: Elég megosztó személyiség szókimondó és egyedi stílusa miatt. Tehetsége zenei téren tagadhatatlan. Sikeres pályája mellett tanulmányi eredményeire sem lehet panasz. A Miskolci Egyetem bölcsészkarán filozófusként diplomázott.
2: Munkássága alatt a mai napig nagyon sok elismerésben és díjazásban részesül. Többek közt 2013-ban legjobb új és legjobb férfi előadónak, majd 2014-ben az év dalára és legjobb videóklip díjra is jelölték. 2013-ban elnyerte az év felfedezettje díjat is. Több slágerlistás dala is született, melyek különböző helyezéseket értek el. Ilyen például a Csókolom, Kedvesem, Hé Budapest és a Még Mindig. Annyi biztos, hogy mi a következő koncertjén ott leszünk. És te?
3: 97.5 All the time. Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Bódis Bence. Most bemutatjuk nektek Dua Lipát. Az albán származású, ám londoni születésű énekesnő nagyjából 3 éve robbant be a köztudatba. Gyermekként mindig édesapját, Dukagyin Lipát, az albán rock énekes lágereit hallgatta. 15 éves korában pedig már nem csak elkezdte posztolni a feldolgozásait kedvenc énekeseitől, hanem modellkarrierét is elkezdte építeni.
1: Pályafutása 2015-ben a Be The One című dallal kezdődött igazán, ami több európai ország number one slágere volt a toplistákon. 2016-ban már saját turnékba kezdett Európa szerte több országban. Ebben az évben is remek dalokat adott ki, például Sean Paul-lal, közös No Lie és Blow Your Mind című topslágert. A 2017-es év nagy áttörés jelentett neki, hiszen nem csak saját stúdióalbumot adott ki Dua Lipa néven, hanem az MTV Europe Music Awards-on bezsebelte a legjobb új előadónak járó díjat. Emellett az albumon több ismert dal is megjelent, mint a Lost in Light és a New Rules is.
0: 2018-ban pedig ő volt a Sziget Fesztivál egyik leginkább várt előadója. 75 ezer ember vett részt a koncerten, és mind az énekesnő, mind a közönség hatalmas élményt szerzett. A koncert után ezt posztolta Instára.
1: Elment a hangom az izgalomtól, de megoldottuk, és Istenem, ez a show hihetetlen volt. Az arcomra akarom tetováltatni a légi felvételeket, de addig is csak sírok.
0: Szintén 2018-ban látott napvilágot Kevin Harris-szel közös dala, a One Kiss, ami abszolút az egyik legnagyobb sláger volt ebben az évben.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás, Sarf Janka és Batta Levente. Ebben az adásban bemutatunk 10 érdekességet a mesterséges intelligenciáról. Első. Emberi agy modellezése. Néhány AI projekt célja, hogy a mesterséges intelligencia az emberi agyhoz hasonlóan működjön, így jobban megérthetjük az emberi gondolkozást is.
1: Második. AI a hétköznapokban. Az AI már életünk részévé vált, például a Google-ban, a Netflix ajánló rendszerében vagy a Siri és Alexa-ban. Harmadik. Önálló autók. Az önvezető járművek AI segítségével képesek navigálni és döntéseket hozni az út során, és így válhat egy autó önvezetővé.
2: Negyedik. AI a gyógyászatban. Az AI segítségével az orvosok pontosabb diagnózisokat állíthatnak fel, és személyre szabott kezelési tervet dolgozhatnak ki kevesebb idő alatt. Ötödik. Etikai kérdések. Az AI fejlesztése során felmerülnek etikai kérdések, például az adatvédelem, az elfogultság kerülése, és az, hogy milyen feladatokat bízhatunk teljesen a gépekre.
0: Hatodik. Számítási kapacitás. Az AI hatékony működéséhez nagy mennyiségű adatot és komoly számítási kapacitást igényel, amit a modern felhőszolgáltatások biztosítanak. Hetedik. AI és a művészet. Most már használnak AI-t zenék komponálására, képek generálására vagy szobrok tervezésére.
1: Nyolcadik. AI és a munkahelyek. Egyes iparágakban az AI gyorsabbá teszi a munkafolyamatokat, de kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hány munkahelyet fog ez veszélyeztetni. Kilences. Előítéletek az AI-ban. Ha az AI tanulási folyamata előítéles adatokon alapul, a gépek is továbbvihetik ezeket az előítéleteket, ami nagy kihívás jelent a fejlesztők számára.
2: Tizedik. Szuperintelligencia. Egyes kutatók szerint az AI egyszer képes lehet túlszárnyalni az emberi intelligenciát, amit szuperintelligenciának neveznek.
3: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá!

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. október 5-e. Mától lezárják a Nagyszombati utca Aranybulla sétány Budai út közötti szakaszát. Fiatal filmesek ostroma, 30 alkotást csap össze a FEDOK pályázatán. 5. alkalommal nyerte meg a Fehér Víz az országos vízi közműszerelő versenyt. A mikrofonnál Winter Diana. Várhatóan november 13-áig tart a lezárás a Nagyszombati utca Aranybulla sétány Budai út közötti szakaszán. Folytatódik a Nagyszombati utca Zsolnai út Budai út közötti szakaszának felújítása. Emiatt útzárat vezettek be. A lezárás ideje alatt a Nagyszombati utca a Budai út és Rozmaring utca irányából nem közelíthető meg. Kérik egyben és köszönik a lakosság és az autósok megértését és türelmét. Az útzár miatt a Sárosi utca és az Oszlányi utca a Poprádi utca irányából, a Prónai utca a Zsolnai út irányából közelíthető meg Zsák utca forgalmi renddel. A Nagyszombati út lezárt szakaszán található ingatlanokat gépjárművel nem lehet majd megközelíteni, ezért kérik az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy az autóikat a KRESZ szabályának figyelembevételével a környező utcákban vagy az Aranybulla emlékmű parkolójában szíveskedjenek elhelyezni. Az útzár miatt a 24-es jelzésű autóbuszok minden járata a Zsolnai úti végállomásig közlekedik, a Zsurló utcáig tartó járatszakasz kimarad. Fiatal filmesek ostroma, 30 alkotást csap össze a FEDOK pályázatán. Október 10-én szombaton tartják a FEDOK ünnepélyes eredményhirdetését. A Fehérvári Dokumentumfilmes Fesztiválra 30 alkotás érkezett, így az 5-tagú zsűri már gőzerővel dolgozik, hogy eldöntse, melyek lettek a legjobb alkotások. Az 5-tagú szakmai zsűri gőzerővel dolgozik. Az eredményhirdetést és az ünnepélyes díjátadót október 10-én 10 órakor tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi út 25-ös szám alatti kampuszán. A FEDOK Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált október 8-a és 10-e között rendezi meg a Térkőművészeti Alapítvány. 9 olyan lebilincselő, egész estés dokumentumfilmet láthat a közönség, amelyek garantáltan beszippantanak és elgondolkodtatnak a világ sokszínűségéről és a társadalmi kihívásokról. Az SFL dokumentumfilmes diákjainak Székesfehérváron forgatott terepgyakorlatos alkotásait is megnézhetik a látogatók. A vetítések után személyesen a rendezőkkel és a főszereplőkkel beszélhetik meg és ki a látottakat. A Hangszíntér Művészeti Iskola képzőművészeti tárlata mellett a filmes napokat esténként fantasztikus koncertek koronázzák meg. Október 9-én 7:30-tól fellép a világhírű Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint duó. Az október 10-i záró buliról pedig a 43 éves hamisítatlan dél-amerikai népzenét játszó Los Andinos gondoskodik. A filmfesztivál a közösségépítésről, a szemléletformálásról és a minőségi kultúráról szól. 5. alkalommal nyerte meg a Fehér Víz az országos vízi közműszerelő versenyt. Kiemelkedő eredménnyel zárta a Fehér Víz ZRT csapata a Szolnokon megrendezett 23. országos vízi közműszerelő versenyt. Kollégái közel maximális pontszámmal szerezték meg az első helyet. A siker egyben jubileum is, hiszen a társaság már 5. alkalommal nyerte meg a rangos országos szakmai megmérettetést. A kétnapos szolnoki megmérettetésen 27 csapat vett részt, amelyek gyakorlati és elméleti feladatok során bizonyíthatták szakmai felkészültségüket. A verseny első napján a gyakorlati tudás került előtérbe. A csapatoknak különböző szerelési feladatokat és szakmai kihívásokat kellett teljesíteniük, amelyek során a pontos és szakszerű munkavégzés mellett a gyorsaság és az összehangolt csapatmunka is meghatározó szerepet kapott. A második versenynapon az elméleti ismereteké volt a főszerep. A résztvevők szakmai tudásukról és felkészültségükről adtak számot. A Fehér Víz csapata mind a gyakorlati, mind az elméleti feladatok során kiválóan teljesített. Az elért eredmény a magas szintű szakmai tudás és tapasztalat mellett a precíz, fegyelmezett munkavégzés és az összehangolt csapatmunka visszaigazolása is. Az országos vízi közműszerelő verseny a szakmai megmérettetés mellett a hazai vízi közműágazat fontos találkozási pontja is. Lehetőséget biztosít a tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására, a szakmai kapcsolatok erősítésére, valamint arra, hogy a mindennapi szolgáltatás hátterében dolgozó szakemberek tudása és teljesítménye országos figyelmet kapjon. A Fehér Víz ZRT büszke arra, hogy kollégái ismét az országos mezőny élén bizonyították szakmai felkészültségüket. Izgalmas és változatos előadások a V54 októberi műsorán. Ősszel is különleges előadásokkal készül a színház szeretők számára a V54 Színház és Kultúrtér. A díjnyertes feszített víz mellett sci-fi tragikomédia, vendégelőadások és fanyar humorú darabok is szerepelnek a palettán. A színészek és a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. Október 9-én pénteken 19 órakor kezdődik az Örökségcsoport díjnyertes előadása a Feszített víz című nem tragédia, amely általános kérdéseket feszeget. A produkció a 2024-es Komlói Amatőr Színház találkozón elnyerte a legjobb előadásért járó fődíjat, a legjobb rendezésdíját, valamint a Magyar Színjátékos Szövetség aranyminősítését. Balog Mihály pedig színészi külön díjat kapott az alakításáért. Október 18-án vasárnap 19 órakor az Asher Oszkár Színház Isten bácsi című előadását nézhetik meg az érdeklődők, amely Ficskú Pál az Év árvája című elbeszélése alapján készült. A 18 éven felülieknek ajánlott előadás két árva lány megpróbáltatásokkal teli történetén keresztül járja körbe a témát. Együttélésünket, a saját vagy mások, akár az emberiség végezetének minden jelen lévő megfoghatatlan fenyegetésével. Október 25-én vasárnap 19 órakor az Örökségcsoport előadásában kerül színre Molnár Ferenc Marsall című egyfelvonásos színműve Somos Ákos rendezésében. A Marsall a Molnári Színház legjobb hagyományait idéző színmű, sok szellemes, feszült párbeszéd, izgalmas viszonyok, féltékenység és persze fordulat, nem is csak egy. Minden indulat, kérdés és válasz mögött és előtt a polgári jómodor tartja mederben a történéseket. Egészen addig, amíg és amikor eljutunk a csúcspontra, míg mindig marad kérdés, mi történt egyáltalán. A legvégéig nem tudhatjuk, ki nevet a végén, és milyen lesz az a nevetés. Csak egy dolog biztos, a színpadon az orvos mindig a darab végén érkezik. Majd október 30-án pénteken 19 órakor Brian Friel Pogánytánca kerül műsorra a Marconi projekt előadásában, Micskó Zoltán rendezésében.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Kanadai támadót igazolt a Hidrofehérvár AV19, újabb támadóval bővül a Hidrofehérvár kerete, Michael Farren személyében észak-amerikai és európai tapasztalattal is rendelkező több poszton bevethető játékos érkezik. A 26 éves kanadai támadó junior pályafutása jelentős részét a VHL-ben töltötte, majd első európai idényében 2021-22-ben a Steel Wings Linznél játszott az Alps Hockey Ligában, ahol 38 mérkőzésen 17 gólt és 22 gólpaszt, összesen 39 pontot jegyzett. Kis Dávid szerint Ferenc játék stílusa és személyisége egyaránt illeszkedik ahhoz, amit a szakmai stáb keresett.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Völgyi Glória Bella. A mai adásban a nyelvtanulásról lesz szó.
1: Többségünk számára a nyelvtanulás időnként komoly nehézségeket tartogat. Azért, hogy át tudj lendülni ezeken, jó, ha ismersz olyan módszereket, melyek megkönnyítik számodra a tanulást. Az alábbi hatékony nyelvtanulási tippek segítenek elindulni.
0: Kifejezéseket tanulj, ne szavakat! Az egynyelvű szótár növeli a hatékonyságot. Rengeteg oka is van annak, hogy miért érdemes kifejezéseket vagy rövidebb mondatokat tanulnod szavak helyett. Néhány ezek közül. Ami rendszerben van foglalva, könnyebben rögzül, mint ami nincs, és később is könnyebb előhúzni ezeket, ha nem különálló szavakat próbálsz memorizálni, akkor egyik szó maga után húzza a másikat. Nyelvhelyesen tanulsz, így kevesebb szabályt kell külön megtanulnod. Mivel ezek a kifejezések egy idő után maguktól jönnek, beszéd közben lesz ideje az agyadnak a következő mondaton gondolkodni.
1: Készíts posztiteket! Vegyél egy csomag posztitet, írj rá a tanulandó nyelven, és kezd el a szobádat, lakásodat kidekorálni. Természetesen ne csak szavakat, hanem kifejezéseket írj. Például a polc a falon van, a hűtő szürke és magas, vagy a kedvenc székem zöld színű. Meglátod, pillanatok alatt tisztában leszel nem csak a berendezési tárgyak neveivel, de egy csomó nyelvtani formula is tudat alatt rögzülni fog.
0: Hozd magad helyzetbe a hobbiddal. Használd okosan a hobbid. Keresd rá lehetőséget, hogy amit szívesen csinálsz, azt idegen nyelven tedd. Ha főzni szeretsz, keresd külföldi recepteket, amennyiben szükséges, szótárazd ki, hogy megértsd, de nem magyar nyelvűt használj. Ha a kertészkedés érdekel, tanulj meg ezzel kapcsolatos kifejezéseket, és miközben dolgozol, gyakorold ezeket.
1: Rendszeresség. Az egyik legfontosabb dolog, amit tehetsz az eredményes nyelvtanulás érdekében, az az, hogy folyamatosan foglalkozol az adott nyelvvel. Nem kell minden nap órákat tölteni a nyelvtannal és a szótárral. Elég, ha csak munkába a jövetmenet rászánsz 10 percet, de azt minden egyes nap megteszed. Az eredményessége kiemelkedő. Ráadásul az interneten számos ingyenes nyelvtanfolyamot találsz, ami csak napi 5-10 perces leckéket jelent, de már ezekkel is nagyon sokat tudsz fejlődni.
0: Hallgass a nyelvet! Szeret zenét hallgatni? Használd ki ezt is a tanulás során. Egyszerűen próbáld leírni azt, amit hallasz, majd fordítsd le magadnak. Amellett, hogy rendkívül szórakoztató, amikor a saját leíratodat összehasonlítod a neten megtalálható eredetivel, sokat lehet tanulni abból, hogy a fordítás során megpróbálod kitalálni a meg nem értett részeket. Szeretsz sorozatokat nézni, de ha leülsz a tévé elé, bűntudatod van, hogy elfecsérelted az időt. Semmi baj, csak nézd meg a legújabb részt azon a nyelven, amit meg szeretnél tanulni, és már is hasznos időtöltéssé válik. Sőt, az sem baj, ha már láttad ezt a részt, hiszen úgy legalább azt is tudod, hogy nagyjából miről szól, így könnyebben megérted idegen nyelven.
1: Gyakorolj bárhol. A hatékony nyelvtanulási tippek mit sem érnek gyakorlás nélkül. Szerencsére ehhez bárhol és bármikor találhatsz alkalmat. Buszon utazva például próbáld magadban a tanult nyelven elmondani, hogy ki mit visel, hová mész, hány megálló van addig, vagy épp milyen színeket látsz. Munkában menet elmondhatod magadnak, hogy milyen az időjárás, miket kell ma megcsinálnod, mit ennél szívesen, vagy mit fogsz este csinálni. Gondolkodni bárkinek bárhol és bármikor szabad.
0: Készíts magadnak kreatív szótárat. Egy füzetbe szépen színessel és képekkel díszítve írd ki magadnak a szavakat vagy kifejezéseket, amiket meg szeretnél tanulni, és így mikor majd használnod kell őket, könnyebben be fog ugrani, hogy hogyan, milyen színnel írtad le, és egy adott szó mellett milyen kép szerepelt. Ha olyan nyelvet tanulsz, ahol fontosak a nemek, írhatod úgy, hogy egy nemet társítasz egy színhez, például a nőnemi szavakat rózsaszínnel, a himnaműeket pedig kékkel írod. Ha neked is van valami praktikád, ami bevált, írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla és Pál Péter. Elhoztunk nektek pár érdekes tényt a sport hatásairól. A sport egészséges, de nem csak szép vonalakat és erős izmokat kölcsönöz, hanem javítja az állóképességet és az erőnlétet. Az egészséges életmód részeként segít az érrendszeri panaszok, a cukorbetegség, valamint számos egyéb betegség megelőzésében. Manapság egyre több jótékony hatását fedezik fel. Mik is ezek pontosak?
1: Testi és szellemi frissesség. Ha sikerül megőrizni a szív és keringési rendszer egészségét időskorban is, akkor a szellemi frissesség is tovább megmarad. Ezt igazolják az Amerikai Egyesült Államokban több mint 20 ezer idős ember bevonásával végzett vizsgálatok. A szellemi hanyatlás egyik rizikófaktora a magas vérnyomás, ami rendszeres, sporttal sok esetben megelőzhető. A karate megőrzi a fiatalságot. Egy egyetem kutatása azt igazolja, hogy a karate órákat látogató emberek szellemileg frissebbek és kevésbé fogékonyak a depresszióra, mint például a tornát vagy akár a szellemi tréningeket választó embertársaik.
0: A szabadban sportolni hatásosabb. A szabadban, a természetben folytatott sporttevékenység igen hatásos a stressz leküzdésében, a depresszió ellen, sőt a haragtól és a dűtől is segít megszabadulni. Ugyanannyi idő alatt sokkal jobb eredmény érhető el, mintha a négy fal között fitnessteremben edzenénk. A könnyen belátható állítás 11 tanulmány kiértékelését alátámasztja, amelyben több mint 8000 önkéntes adatai szerepelnek. Az edzettség véd a stressz ellen. A rendszeres mozgás segítségével karbantartható a szív és az érrendszer, így az Alzheimer-kor korai stádiumában lassítja az agy leépülésének folyamatát. Erre a következtetésre a Kansas-i Egyetem tudósai jutottak.
1: A jó erőnlét segít megelőzni a daganatos betegségeket. Aki hetente legalább 2 órát intenzíven sportol, filmkutatók szerint 1/3-ával csökkenti a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. Önmagában ez azonban természetesen nem elég. Abba kell hagyni a dohányzást, és kiegyensúlyozottan kell táplálkozni. Az USA-ban folytatott kifejezetten ez irányú kutatások azt is igazolják, hogy a sport segít az emésztőrendszeri daganatok megelőzésében. Aki sportol, jobban tanul.

0: könnyen feladhatja. Pedig a sport akkor is védi a szívet, ha nem csökkenti a test súlyt, már önmagában szívvédő hatásáért is megéri rendszeresen sportolni. Több alvás, több erőllét. Azok a fiatal nők, akik többet és jobban alszanak rosszul alvó kortársaiknál, rendszerint fittebbek is náluk. Ezt az eredményt hozta a több mint 2000 tajvani egyetemista lány bevonásával végzett kísérlet. Aki aktív életet él, jobban alszik, és annak, aki jobban alszik, több energiája lesz az aktív életre.
1: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Fratli Zsófia, a világ legveszélyesebb helyei. A türkmén fővárostól 260 kilométerre fekszik a világ legnagyobb égő krátere, a pokol kapuja, ami meglepően a legtöbb félelmetes helyel ellentétben nem természeti képződmény, hanem egy emberi hiba miatt jött létre.
1: Ugyanis 1971-ben földgázzal teli barlangra bukkantak a Karakum-sivatagban, amit a geológusok hasznosítani szerettek volna. Fúrás közben azonban beszakadt a talaj, és maga alá temett az egész fúrótornyot. Azután felgyújtották a beomlott barlangot, hogy megállítsák mérgező gázok kiáramlását, bízva abban, hogy pár nap alatt elég a benne lévő anyag. Azonban a kitérjedt gázmezőknek köszönhetően a kráter a mai napig ég. A terület számtalan turistát vonz ide, annak ellenére, hogy csak speciális tüzelőcipőben látogatható, és bármikor bárki szakadhat a föld.
0: A Death Valley egy USA-ban található életveszélyes völgy, ahol évente egyszer még futóversenyt is tartanak. A neve annyit jelent, hogy a halálvölgye, ami igazából elég közel van a valósághoz, ugyanis általában több mint 56 Celsius fok van, ráadásul bármikor a fejünkre eshet egy cikla a völgyet körülvevő hegyekről. A Kígyók szigete egy Brazíliában található sziget, ahol négyzetméterenként akár 5 kígyóval is találkozhatunk. Az ott élő kígyók nagy részének életveszélyes a harapása. A szigeten természetesen megtalálható a világ legveszélyesebb hüllője is, az aranylándzsa kígyó, aminek a mérge szétmarja az emberi húst, a marása pedig perceken belül halálhoz vezethet. A sziget el van zárva az emberektől, és csak a tudósok léphetnek be a földjére, ők is csak védőfelszerelésben.
1: A Netontó extrém sós vize a lemlő vulkáni lávának köszönhetően tele van egy olyan lúgos vegyülettel, ami nagyon rövid idő alatt képes konzerválni

benne lévő szerves és szerveten anyagokat. Ezt a vegyületet használtak az egyiptomiak is, hogy a múmiák örök időkre megtartsák az alakjukat. Innen már nem nehéz kikövetkeztetni, hogy mi történne velünk, ha megfürdenénk benne. Az Észak-Szentel-sziget Indiában található, és még a gyilkos brazil metropolisnál is veszélyesebb, halkosokról van szó. Az itt ülő emberekről először 1296-ban Marco Polótól születtek feljegyzések, aki úgy írta le őket, mint a világ legvadabb és legbarátságtalanabb törzsét. A helyzet nem sokat változott, annak ellenére, hogy többször is megpróbáltak közeledni feléjük az évszázadok során, de az őslakosok mindig csak nyílzáporral válaszoltak. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Takács Olivia és Simon Eszter. Érdekes dolgok az emberi agyról. Agyunk az egyik legösszetettebb és legmisztikusabb szervünk. Testünk olyan része, amiről egyszerre tudunk nagyon sokat, és ugyanakkor kétségbejtően keveset is. Az alvás elengedhetetlen az agy számára, olyannyira, hogyha nem pihenjük ki magunkat, az agy kikapcsol pár másodpercre. Az agy alvás közben dolgozza fel a töménytelen mennyiségű információt, és ez alatt hozza létre az emlékképet is. Egy másfél órás alvás alatt az agy rendezi az adatokat, tehát ha emlékezni akarunk valamire, iktassunk be egy kis alvást. Az agy képes megmásítani az emlékeket. Ilyenkor többnyire védekeznek az olyan emlékek ellen, amik nagyon megviselnének minket. A kutatások azt is bebizonyították, hogy minél többet tudunk, annál többet tanulunk.
1: A stressz bizonyítottan negatív hatással van az agy kognitív folyamataira. Kognitív folyamatnak nevezzük az észlelés, emlékezés, az információ feldolgozás folyamatait, amely alapján az ember problémát old meg, értelmezi a világot. Seje János dolgozta ki a stressz elméletet, miszerint különböző lelki megterhelések kapcsán a tünetek egy jelentős része ugyanolyan. Ezt nevezte el stressz-szindrómának.
0: A műtétek során alkalmazott altatás nem azonos az alvás állapotával. Egyesek szerint jobban hasonlít a kómára. Nem véletlenül kell épp ezt az állapotot létrehozni, ugyanis a műtétek során alkalmazott altatásnak több szerepe van, amit meg kell oldani. A műtétre nem szabad emlékezni a páciensnek, nem szabad fájdalmat éreznie, mozognia és nem szabad felébrednie, amik általános alvás esetén másképp vannak. Emellett a légzésnek, keringésnek és a testhőmérsékletnek változatlannak kell maradnia. Tehát ilyenkor nem kapcsolják ki az agyat. Mellesleg agyunk kapacitása egyelőre nem elég ahhoz, hogy megértse, feltérképezze saját magát, saját működését.
1: Az agy a születés után is folyamatosan fejlődik, érik. 7 éves korra fejlődik ki az agy 95%-a, ezután az életkor után pedig már fizikailag nem nő nagyobbra. A kamaszkori viselkedés részben az agyi fejlődés szeszélyének köszönhető. Az agy szürke állománya a kamaszkort megelőzően fejlődik ki teljesen, és a tinédzserkor alatt nyeri el végső formáját, a döntéshozásért és ítélő képességét felelős első leveny. Az agy a végső formáját körülbelül 20 éves korára éri el.
0: Bizonyos esetekben a neuronok korlátozott számban képesek regenerálódásra, mint az agyban lévő többi sejt is. Sőt, képes adaptálódni a sérült idegekhez, és képes új idegi kötődéseket létrehozni még felnőtt körben is. Az agyban több mint 100 milliárd idegsejt van. Ezek másodpercenként 100 000 milliárd adatot dolgoznak fel. A memória kapacitása pedig 2,5 millió gigabyte.

0: fejtő táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fűries Csenge és Hedrik Mira. Pedig annyival több van bennem, de valahogy nem merem megmutatni, kipróbálni, megpályázni, stb. Ismerős?
1: Az önbizalom hiány sokak életét megnehezíti és megakadályozza, hogy kihozd magadból mindazt, amire egyébként képes lennél. Sokféle formában jelentkezhet, például nem mersz új dolgokba belevágni, mert félsz, hogy hibázni fogsz, vagy folyamatosan elégedetlen vagy magaddal, esetleg nem mersz nemet mondani, és mindig mások igényeihez alkalmazkodsz. Az önbizalmat valamilyen mágikus és vele született dolognak tekintjük, amiből a szerencséseknek több jutott. Akinek meg nem volt akkora szerencséje, az folyamatosan küzdködhet a nem vagyok elég jó érzésével. Akármennyire is eleve elrendeltnek tűnik, az önbizalom fejleszthető. Ehhez azonban először fel kell ismerni magunkban azokat a viselkedésformákat, amelyek arra utalnak, hogy hadilábon állunk az önbizalommal.
0: Első, folyamatos bocsánatkérés, mindenért avagy elnézés, hogy élek. Azaz alig mersz bárkitől bármit kérni, nehogy kellemetlenséget okoz. Még akkor sem mered megtenni, ha egyébként a lelked mélyén tudod, hogy igazad lenne és jogosan elvárható, amit szeretnél. Például nem mersz szólni a munkahelyeden, hogy túl sok a feladat, amit kaptál, és már nem győzöd. Vagy nem mered felvetni a barátaidnak, hogy találkozzatok olyan helyen, ami neked is könnyebben megközelíthető. A bocs, hogy felvetem, vagy ne haragudj, hogy ezzel zavallak, és hagyd csak, majd én megcsinálom típusú mondatok, árulkodó jelek, hogy te is a bocs, hogy élek érzéssel küzdesz.
1: Második. Határozatlanság és döntésképtelenség. A nem túl magas önbecsülés egyik jele, hogy még a hétköznapi egyszerű dolgokban sem tündesz könnyen. Például azzal kapcsolatban, hogy mit vegyél fel, vagy milyen filmet nézzetek meg. Nem beszélve a nagyobb döntésekről. Ezeket ezerszer is átrágod, és még ha döntesz is valami mellett, utólag folyton megkérdőjelezed a döntésedet. Emiatt sokszor azt érzed, hogy mennyi lehetőséget kihagytál, vagy hogyha akkor, annak idején máshogy döntesz, akkor most sokkal jobb helyzetben lennél.
0: Harmadik. Konfliktus kerülés. Ami pont az egyik kiváltó oka annak, hogy időnként apró hazugságra kényszerülsz. Annyira félsz attól, hogyha bárkivel konfliktusba kerülsz, akkor már nem fogsz nekik megfelelni, hogy mindenáron megpróbáld elkerülni a vitás helyzeteket. Mind a magánéletben, mind a munkában nagyon félsz ezektől, és inkább ráhagysz olyasmit is a másikra, amivel egyébként nem értenél egyet. Hosszú távon viszont ez megint csak rombolja az önbizalmadat, hiszen könnyen előfordulhat, hogy egyrészt semmi rossz nem történne, ha időnként kiállnál magadért, másrészt az is, hogy esetleg neked volt igazad, csak nem mertél véleményednek hangot adni.
1: Negyedik, apró kis füllentések, amivel igazából nem is akarsz ártani senkinek. Nem is azért csinálod, hogy átverj valakit, sőt, valójában nem is szeretnél hazudni. Csak éppen annyira meg akarsz felelni másodnak, hogy nem mersz konfrontálódni, és inkább azt mondod, amit hallani akarnak, nehogy valami kellemetlenséget okoz nekik. Lehet, hogy az egész csak annyi, hogy egyetértesz akkor is, ha amúgy más lenne a véleményed. Vagy a jobb a békesség kedvéért rámondod valamire, hogy megtetted, holott nem, hogy békén hagyjanak.
0: Az önbizalom hiány nem ritka többek között 5 és 11 éves korban. Jellemző a félénkség, sebezhetőség és a szorongás. Törekszik arra, hogy megfeleljen mindannak, amit elvárnak tőle, és zavarja, ha különbözik a többiektől. Az önbizalom hiányt valóban nagyon nehéz leküzdeni, pedig nincs egészség enélkül.
1: Ha ismersz önbizalom hiányost, vagy te vagy az, akkor segíts, vagy kér segítséget.

0: Szeretettel Áskerádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukai Alexandra. A legtöbb ember lelkesen várja nyarat és a jó mozis estéket, ezért elhoztam pár filmet, ami segít ráhangolódni a nyárra. Első, Outer Banks. Egy baráti társaság egy kis szigeten élménydúsan tölti a nyarat, míg érdekes nyomokra nem bukkannak és nyomozni kezdenek. Eközben a teen drámák sem szorulhatnak háttérbe, valamint az, hogy a szigeten élő két csapat nem vegyülhet.
1: Kettes, egy pörgős nyár. A vadóc Summer imádja áthágni a szabályokat, ezzel rengeteg problémát okozva elfoglalt anyjának. Viszont anyja visszavág, mivel a munkája elküldi Summert egy kisvárosi családhoz egész nyárra. A kalandok pedig csak most kezdődnek igazán Summer számára.
0: Harmadik, az elveszett város. A feltörekvő romantikus regényíró mit sem sejt arról, hogy mekkora kalandba keveredik. Egy őrült milliárdos elrabolja őt, hogy segítsen megtalálni egy rég elveszett kincset.
1: Négyes, Ohana, az igazi kincs nyomában. A brooklyni család elutazik egy Hawaii-szigetre, hogy meglátogasson egy rokont. Ám a kalandvágyó Pili belerángatja barátait egy őrült kalandba. A cél, hogy megkeressenek egy kincset.
0: Ötödik, Igen nap. A merész és kalandvágyó házaspár ráeszmél, hogy a gyerekeik nem is tekintik őket olyan bátornak, mint amilyenek. Ezért úgy döntenek, bevállalnak egy kihívást, miszerint egy napig mindenre igen mondanak.
1: Hatodik, Nem erészel eljönni a bát Vicvámra. A két legjobb barátnő már régóta emlékezetet Bitvácvát tervez. Ám Stacy szerelme a híres fiú, akiben mindenki belezúg, mindent tönkretesz. Ettől az egész barátság gajra megy.
2: Te is beleférsz. Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Csókás Dávid, Gál Zsombor, Török Marcell, Porkolá Boldizsár, Széplaki Emma és Durján Boglárka.
1: Ellátogattunk Iszka-Szentgyörgyre, a Mosolyvár lovardába, a tulajdonos Kálmán Kata megmutatta, hogyan zajlik a lovas terápia. Édesanyja mesélt lánya balesetéről is.
2: Hol is kezdődött úgymond ez az egész lovardának a története?
3: A lovardának a története a férjemnek a nagyszüleihez nyúlik vissza egészen. Ez a birtok, ahol most vagyunk, ez az ő tulajdonuk volt, és amit itt látunk a szemünk, ameddig ellát, ez mind az ő tulajdonuk volt. És amikor a férjem nagypapája már idős volt, akkor megkérte a férjemet, hogy ezt a területet sose adja el, és a férjem ezt megfogadta, úgyhogy innentől kezdve a terület a férjem tulajdonái, illetve a Katán használja, mint lovarda, és ő a tulajdonosa is.
2: Kata, mint gyermek milyen volt?
3: Ezt szeretném nektek mesélni, hogy képzeljétek el, amikor megszületett, akkor első éven anyósom kérte, hogy hadd vehessen neki babát, mert hogy a családban nagyon sok fiú volt, és mondtam neki, hogy persze, nagyon örömmel fogadjuk, gözbabát vett, ami akkoriban 2000-ben ez nagyon nagy szónak számított, és az én kislányom, amikor megkapta karácsonykor a babát, akkor így bedobta a sarokba. Úgyhogy a baba ott landolt, viszont a ló az előkerült, és onnantól kezdve nem érdekelte se a baba, se semmi, csak a lovak. Úgyhogy a lószeretet az már egészen pici kora óta megvan neki. Mondhatni, beleivódott, ő így született, hogy a lószeretet az már benne van a vérében.
2: Hogy érte meg szülőként, hogy a lányának balesete volt?
3: Az első pillanatban sokkot kaptam, majd a következő pillanat az volt, hogy jó, és akkor hogyan tovább, hogyan tudunk rajta segíteni, mi van vele. Az első műtét, ami 4 órán keresztül tartott, éjféltől hajnali 4 óráig minden percét érzem még most is a bőrömön. A férjemmel együtt kint ültünk a folyosón a kórházban, és vártuk, hogy mikor tolják ki a műtőből. Amikor kitolták a műtőből, akkor a doktornak ez az egyetlen egy mondat hangzott el a száját, hogy hát sikerült, de ennyire szétroncsolódott könyökkel még nem találkozott. Ez volt az első, és utána nagyon-nagyon sok napok, hosszú hetek terápiája következett. Nem is tudtam igazából akkor felfogni, csak így utólag, hogy mi is történt velem. Hála jó Istennek, nagyon szépen begyógyult a könyöke, és azt gondolom, hogy ez a baleset sem volt véletlen, hisz azt gondolom, hogy ezzel a balesetével ő majd másokat is tanítani fog, nevelni fog, illetve formálni fog.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, ne revesz ki Máté és Szigő Barnabás. 71,8 milliárdot fizetett a Facebook, úgy tűnik ellopták az élő közvetítés ötletét. Egy texasi bíróság szerint a Facebookot is magában foglaló, mert a szabadalomsértést követett el az élő videó közvetítésre vonatkozó technológia elkészítésével, az ugyanis más ötletén alapult.
1: Szabadalomsértés miatt közel 175 millió dollárt, vagyis kb. 71,8 milliárd forintot kell megfizetni a Meta nevű óriás cégnek egy friss bírósági döntés nyomán, írta erről a College Times. A portál szerint az ügy a cég szolgáltatásain, vagyis a Facebookon és az Instagramon elérhető élő felvétel készítés miatt indult. A bírák úgy vélik, hogy a Facebook ezt a technológiát nem magától találta ki, mert az ötlet eredetileg egy veterán amerikai katona fejéből pattant ki.
0: A Tom Kétis nevű férfi társalapítóként szállt be egy Voxer nevű cégbe, ami arra keresett megoldást, hogyan lehetne egyszerűbbé tenni a harctéri kommunikációt, információáramlást. A bírósági dokumentumok szerint Kétis 2001. szeptemberében Afganisztánban volt, ahol őrmesterként szolgált. Egy nap, amikor Kunár tartományban jártak, az egységet támadás érte, ami elmondása szerint rendkívül nehézkessé tette a másokkal való gyors információcserét.
1: Ügyvédjei szerint a katona Afganisztánból hazatérve 2006-ban kezdett új kommunikációs megoldásokon dolgozni. Ennek eredményeként készült el egy olyan szolgáltatás is, ami a Facebookon most elérhető élő videó közvetítéshez hasonló. Azaz, a használója nem csupán látja, hallja is, ami történik. De miért is lett a Facebookból Meta, és ezt Mark Zuckerberg hogyan is képzeli el a jövőben?
0: A mindennapokban egyelőre semmi nem változik a Metával, de Mark Zuckerbergék egyre határozottabban állnak rá az egy évvel ezelőtt kijelölt útra, ami újra milliárdok életét változtathatja meg. 2021. október 19-én csütörtökön magyar idő szerint este futott végig a sajtón a hír, miszerint a Facebook Inc. Mark Zuckerberg Facebook alapító bejelentése után a Meta Platforms Inc. néven fut tovább, a jövőben pedig a metaverzum felépítésére koncentrál.
1: Ez lényegében egy szimuláció lesz, amelyben a felhasználók valós időben az avatarjaikon keresztül léphetnek kapcsolatba egymással. A cég nevének megváltoztatása azt jelzi, hogy nem egyszerűen egy új szolgáltatás indul. Zuckerbergék azt szeretnék, ha a jövőben a Meta lenne a meghatározó felületük.
0: Mostantól elsősorban metaverzum és nem Facebook vagyunk, idézi Zuckerberget a Vox. A Meta névről aztán azt mondta, azért szereti, mert a görög eredetű szó annak a jelképe, hogy mindig lehet tovább építkezni. Meg talán azért is, mert a feleségével Priscilla Chan-nál közösen vezetett jótékonysági szervezet is megszerzett egy Meta nevű startupot. Ez mesterséges intelligencia segítségével használja a tudományos kutatásokban. A cég honlapján ettől függetlenül hangsúlyoz, hogy nincs köze a Facebookhoz.
1: Mit mutatott meg Zuckerberg? A Facebook alapító a Connect Conference nevű rendezvényen jelentette be a cég névváltoztatását. Ezen a Vox beszámolója szerint látványos animációkban és prezentációkban mutatta be, hogyan fogunk játszani, dolgozni, járni, edzeni vagy akár tanulni a virtuális 3D környezetben, ha egyszer tényleg elindul a metaverzum.
0: Ehhez a Facebook új virtuális és kiterjesztett valóságot létrehozó hardvert fejleszt. Az avatárok ígéret szerint nagyon élethűek lesznek és egészen újfajta játékélmény is társul majd mindehhez. Arról nem tudni, mikor indítaná el a metaverzumot a Facebook, azt viszont már elmondta Zuckerberg, hogy a fejlesztésre legalább 10 milliárd dollárt fognak elkölteni. Évek óta erre készültek.
1: A Facebook 7 évvel ezelőtt vette meg a VR szemüvegeket gyártó Oculus-t, amely 3D-s virtuális valóságban játszható videójátékokhoz készíti ezeket. A névváltoztatás után az Oculus-t vezető Andrew Bosworth bejelentette, ezután ők is besorolnak a Meta márka név mögé, az eredeti nevüket többé nem használják. A VR cég 7 évvel ezelőtti megszerzése már megágyaztatott a metaverzum tervének, amelynek megvalósítását felgyorsíthatja, hogy a Facebook körül az utóbbi időben egyre több a botrány, ráadásul a fiatalabb generáció körében már kevésbé népszerű. Közöttük a TikTok jobban hasít és veszélyezteti a Facebook piaci pozícióját. 97.5 Táskarádi.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Olyan hideg lávabolygóra bukkantak, ami hasonlít a korai földre. Havi 10 alkalommal ingyen használhatják a MoBubit a Budapest Go bérletesek. Alagutakat keres és 5G-s hálózatot épít a NASA a Holdon. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Tudósok nemrégiben felfedezték az eddigi leghidegebb lávabolygót, amely légkörrel rendelkezik, és amely sok szempontból nagyon hasonlíthat a Földre, korai korszakában, írja a space.com. A HD 3167b jelű szuperföld egy 154 fényévnyire lévő csillag körül kering rendkívül szorosan. Olyannyira, hogy egy év a bolygón, vagyis egy keringés a csillag körül mindössze egy földi napnak felel meg. A kutatók szerint kifejezetten izgalmas, hogy ez nem csak egy láva borította szikla, hanem egyben a legkisebb lávavilág, amelyet valaha láttak. Ennek ellenére mégis sikerült megtartania a légkörét. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MoBubit azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van, közölte a Budapesti Közlekedési Központ, azaz a BKK szerdán. A közlekedés szerint az alkalmazásban vásárolt, érvényes havi, negyedéves vagy egy éves bérlettel rendelkezők MoBubi kuponokat igényelhetnek, amelyel díjmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után 10, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak. A negyedéves bérlettel rendelkezők 3 egymást követő hónapban, az egyéves bérletesek pedig 12 hónapon keresztül kapnak havi kuponcsomagot. A holdbázis felépítéséhez szükséges újabb rendelkezéseket hozott meg a NASA. Az űrügynökség szeptember 30-án 3 új kutatóműszer bevezetéséről, illetve egy 5 g-os kommunikációs rendszer kiépítéséről döntött. Közlésük szerint a három eszköz olyan vizsgálatot fog végezni a hold felszínén, amelyek biztosítják, hogy a később odaérkező űrhajósok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek ott tartózkodásuk alatt. A déli sarki holdi környezetfigyelő állomás például egy olyan műszer, amely megfigyeli a felszínre hulló mikrometeoritokat, nyomon követi a könnyen gázzá alakuló illékony anyagok mennyiségét a környezetben, illetve érzékeli a szeizmikus mozgásokat is. A képességeknek köszönhető számos, a holdbázist és az űrhajósokat potenciálisan fenyegető veszélyforrást képes felmérni. Megérkezett a Matthew Perry-ről készült The One About Matthew Perry szeptember 29-én bemutatott előzőse. A jó barátok Chandler Bingét alakító színészről szóló 3 részes dokumentumsorozat október 27-én kerül fel a Netflixre, a most bemutatott, nagyjából 2 perces kevcsináló pedig a hírnév mögötti embert helyezi előtérbe. A Mary Robertson rendezte sorozatban, amelyről szeptember elején már beszámoltunk, Perry húga, Mia Perry Bowick is felidézi közös emlékeiket, és korábban nem látott családi fotók és videók is előkerülnek. Bowick a Netflix által közölt nyilatkozatában arról beszélt, hogy bátyja teljes emberként szeretné bemutatni, nem csupán Chandlerként vagy a függőségeivel küzdő színészként. Régi barátok, korábbi barátnők és alkotótársak is megszólalnak a sorozatban. A jó barátok meghallgatásáról és Chandler figurájának kialakulásáról Verena Littlefield, az NBC egykori vezetője, valamint a sorozat első évadának írója Jeff Strauss mesél.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Az évtizedik hónapjában már nem csak a Hidrofehérvár AV19 és a FH19 mérkőzésein szurkolhatnak a jégszerelmesei, de közönségkorcsia keretében maguk is kipróbálhatják a Metaréna jegét. A korizni vágyoknak októberben 6 alkalommal is lesz erre lehetősége. Az események ideje alatt korcsia kölcsönzésre is lesz lehetőség, valamint működik a ruhatár és az értékmegőrző is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék még mindig nem várható. Enyhe lesz a légmozgás. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin, Vasászti és Schuller Vivi. Hogyan induljon jól a reggel?
1: Biztosan veled is előfordult már, hogy bal lábbal keltél fel. Senki sem kívánja azokat a reggeleket, amikor minden nehezen indul, semmihez sincs kedved. Csak azt látod a lelki szemeid előtt, hogy mennyi órád lesz a suliban, vagy hogy mennyi feladatod lesz a napokban. Lássuk, mit tehetsz, hogy bal láb helyett jobbal kelj fel.
2: Az előző esti teendők. Kapcsold ki a kütyüket. A tévé, az internet és az egyéb elektronikus eszközök könnyen rabul ejthetik az embert, az időérzékünk csapdába esik, és hip-hop órák telnek el, már éjjel egy óra van, és már megint aludni kellene. A reggeli ébredés mindenképpen megkönnyíti, ha elegendő órát szánsz az alvásra. Egy 12-18 éves fiatalnak napi 8-10 óra alvásra van szüksége.
0: Egy kutatás szerint azok a fiatalok, akik este 9 után is használtak valamilyen elektronikus eszközt, jóval kevesebbet aludtak, mint amennyi szükséges lett volna. Illetve több koffein tartalmú italt is fogyasztottak, mint a kütyüket mellőző társaik. Az elégtelen alvás mennyiségtől pedig egyenes út vezet a fárasztó ébredéshez. Sőt, mi több, ha előző éjszaka tanultál, az alvás segíti az emlékezést is. Az információk könnyebben bevésődnek, és könnyebben fel tudod idézni az anyagot, ha eleget aludtál előző este.
1: Ahhoz, hogy a reggeled jól induljon, sok mindent megtehetsz azért, hogy optimistán, jó hangulatban kezd a napodat. Mielőtt még felkelsz, nyújtózz egy jó nagyot. A testednek is fel kell ébrednie. Gondold át, milyen nagyszerű dolgok történnek veled. Fontos, hogy csak pozitív gondolatokra koncentrálj. Kik azok, akikkel találkozni fogsz? Lehet, hogy egy unalmas iskolai nap lesz, de újra beszélhetsz a legjobb barátnőddel. Már is van miért felkelni.
2: Gondold át, hogy kik azok, akik szeretnek téged, kikkel kapcsolatban vannak pozitív emlékeid. Vedd számba, hogy milyen teendőid lesznek, és közülük melyek a fontosabbak. Ha felkeltél, igyál egy jó nagy pohár vizet, a szervezetnek szüksége van a folyadékpótlásra. A tested már ébredezik, de még mindig nem ébredtél fel teljesen. Hallgass meg a kedvenc zenédet, és táncolj rá egyet. Legyen ez a szám is pozitív, pörgős és életerővel teli.
0: Tornáz! A reggeli tornának több jótékony hatása is van. A mozgás oldja a stresszt, a napot kellemesen indul, mert boldogsághormonok öntik el a testedet. A reggeli torna hatására egész nap aktívabb leszel, a koncentrálás is könnyebben megy majd.
1: Következő tippünk, hogy jól induljon a reggeled, hogy reggeliz. Kutatások bizonyítják, hogy a reggeliző fiatalok soványabbak a nem reggeliző társaiknál. Az energiájuk is több, és jobban tudnak koncentrálni. A felmérések azt is bizonyítják, hogy minden jobb reggelire, mint a semmi. A reggeli az emlékezetre és a figyelemre is kedvező hatással van.
2: Reggeli tévézés helyett olvas. Olvass egy pozitív könyvet, vagy gyűjtsd össze a kedvenc idézeteidet, vagy bármit, ami erőt ad számodra.
0: Sokan panaszkodnak arra, hogy ennyi minden nem fér bele a reggelekbe, örülnek, ha felveszik a ruhájukat és útnak indulnak. Az igazság azonban az, hogy mi magunk döntünk arról, hogy mire van időnk. Tervezés és szervezés kérdése, hogy a reggelbe beleférjen egy kis torna, olvasás vagy reggeli. Szállj időt magadra és meglátod, a jutalom sem marad el. A reggelek jobb lábbal indulnak majd, és a nap során is aktívabb, pozitívabb leszel.
1: Írjátok meg Facebook oldalonkon, ti mit tesztek a jó reggelek érdekében?
3: Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka és László Vivien. Ha szereted az izgalmakat, és mindig is vonzottál a különleges vagy akár ijesztő lényekhez, akkor a mai adás pont neked fog szólni, hiszen most megismerheted az egyik leghírhettebb titokzatos lény történeteit, és a szörnyvadászat izgalmait is átélheted.
1: Szerintem sokan ismeritek Bigfootot, azaz nagylábat. Észak-Amerika állítólagos szörnyetege, melynek létezését lábnyomán kívül semmiféle fizikai bizonyíték nem támasztja alá. Egy több mint 2 méter magas, teste erőtől duzzadt, izmos lény. Azt gondolnánk, nehezen tud elbújni az emberi tekintetek elől. De ez nem igaz. A Bigfoot 911 nevű nagylábkutató szervezet több éve kutatja ezt a különleges élőlényt. Különböző hívások érkeztek ehhez a szervezethez, mint például:
0: segítség, megölték a kiskutyámat, és egy óriási férfi van a hátsó kertemben. Lehet, hogy nem is ember, inkább mint valami furcsa lény, vagy valami egy nagy fekete ruhában.
1: A férfi a hívás alatt teljesen józan volt, és elég komolyan hangzott. Az illető tényleg nagyon félt, és videóra is vette a lényt, de mire kimentek a kutatók, semmi nyomot nem találtak.
0: Később a Bigfoot 911 segítségére egy észak-karolinai háziasszony készített egy úgynevezett nagylábcsalogatószert. És honnan tudhatjuk, hogy ez működik? Helyszíni teszteket végeztek, és így újabb hívások jöttek, amelyben jelentették nagyláb észlelését. Dorka, te mit gondolsz, szerinted létezik nagyláb?
1: Szerintem létezik, de nem egyedül van. Biztos vagyok benne, hogy a Földön több ilyen titokzatos élőlény is él. És te mit gondolsz, Vivi?
0: Teljesen egyetértek veled, én is hiszek a hasonló különleges lényekben. Mi hiszünk benne, de megkérdeztünk benneteket is, hogy ti mit gondoltok.
2: Őszintén, én hiszek benne, bár nem abban a két lábon járó nagy yetiben, hanem egy olyan majomfélében, ami magasabb egy gorillánál, és képes két lábon járni, és hasonlít egy emberre.
3: Én azért nem hiszek nagy lábban, mert nem létezik olyan élőlény, ami ilyen nagy és ilyen szőrös.
4: Hiszek nagy lábba, mert valaminek biztos, hogy kellett lennie ahhoz, hogy létrejöjjön ez a mítosz, ez az elképzelés, hogy ő létezik. Nem hiszem, hogy abban a formában, ahogy őt ábrázolják, hogy valami nagy szőrös, jegesmedveszerű lény, aki lépked ilyen hatalmas nagy lábakkal, de szerintem létezik valami, ami ekkora nyomot tud hagyni, vagy legalábbis valami értelmes magyarázat arra, hogy ezek a nyomok miért jöttek létre.
5: Végül is a hány féle ember annyi féle szokás, én nem hiszek a nagy lábban.
6: Én személy szerint nem hiszek a nagy lábban, de a tudósok szerint egy jegesmedve és egy barna medvének a keveréke, de én nem hiszek ebben a tényben, szóval nem.
7: Én sem hiszek a nagy láb legendájában, mivel hogyha élnem, akkor már rég megtaláltak volna az erdőben, hisz nem lehet olyan sűr egy erdő, hogy ne legyenek rá egy hatalmas szőrös izére.
8: Szóval hiszek benne, mivel vannak rá teljesen meggyőző bizonyítékok. Észak-Amerikában tele vannak az erdőke, megrágott őszdarabokkal, meg szarvasokkal, meg nem tudom mivel, de tele vannak ilyen megrágott emlősökkel.
1: És hogy mit tartogat Bigfootnak a jövő? Szerintünk hamarosan megtalálják.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Magyarországon először élőben közvetítettek egy agyműtétet, ahol a beteg is végig ébren volt. Karácsony Istvánnál 3 évvel ezelőtt derült ki, hogy Parkinson kóros. Először motorozás közben vette észre, hogy a bal lába magától remeg, de erős koncentrációval ekkor még le tudta állítani a reszketést. Ma már van, hogy éjszaka is azért riad fel, mert testének bal része tetőtől talpig bénultan remeg. Az operáció során 2 elektródát ültettek be a 2 agyfél tekéjébe, hogy így megszüntessék a rohamait. Ő és a Pécsi Idegsebészeti Klinika orvosai is beleegyeztek, hogy a szeretlekmagyarország.hu végigkövesse a beavatkozást. Karácsony Istvánnal folyamatosan beszélgettek az orvosok, hogy megfigyeljék, a beavatkozás milyen hatással van az érzékszerveire.
1: Jó, számoljon hangosan. 1, 2, 3, 4, 5.
2: 2, 3, 4, 5, 6.
1: Jó. Érez most valamit?
2: Most nem.
1: Kicsit megyünk följebb. És most érez valamit?
0: A műtétre 2 újságíró, Kálló Péter és Pintér Luca jutott be. Ők csinálták a Facebook Live-ot. A Táskarádiónak elmesélték, hogy hatalmas élményben volt részük.
3: Egy nagyon-nagyon jó fej, férfi alant sikerült kapnunk.
4: Akitől egyébként nagyon-nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, igen, mert elképesztő bátorságot és nyugalmat árasztott magából.
3: Meg az egész betegség úgy fogja fel, hogy hát ez van, de van egy megoldás, amit ő kihasznál, ő él ezzel.
0: Bár a műtét látványa sokak szerint még a képernyőn keresztül is megrázó, az újságírók a helyszínen nem lettek rosszul, hangsúlyozta Kálló Péter.
4: Láthattam, hogy ilyen, hogy így feltárnak egy koponyát, és ez nyilván nem egy olyan felteres volt, hogy levették a koponyat fedőt, hanem csak egy lukat furtak, de akkor is ez baromi izgalmas volt, hogy ez hogyan történik, és tök érdekes, és ez valójában hogy néz ki, és hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy a csonthártya

0: rengeteg kritika éri a magyar egészségügyet, és úgy unblock én azért azt vettem le, hogy az jön vissza, hogy azért mégiscsak vannak itt világszínvonalú orvosok, akik ilyen beavatkozásokat hajtanak végre, és jó, hogy ezt megmutattuk. A célunk az, hogy minél több emberhez Parkinson kóros az eljusson az, hogy van ilyen megoldás, időben kell megnézni, nyilván át kell esniük rengeteg szűrőn, hogy egyetlen ez a műtét sor kerülhessen.
1: Az újságírók arra hívták fel a figyelmet, hogy a különleges Facebook Live célja nem a kattintás vagy like vadászat volt, hanem egy fontos üzenetnek akartak hangot adni.
2: Aki azt mondja, hogy ez kattintás vadász, az inkább azon gondolkozzon el, hogy mondjuk kattintás vadász-e a szuper szenzáció összetört autó, meg az összes mocsok, ami árad ma a magyar internetből, vagy pedig kattintás vadász-e az, hogy megmutatunk egy iszonyatosan durván bátor embert, aki végigcsinálja, és hajlandó megmutatni országvilág előtt, hogy milyen az ő koponya műtéte, vagy agyműtéte, és felvállalja a betegségét, és ezzel a betegséggel nem csak, hogy együtt él, hanem saját betegtársain megmutatja, hogy lehet rá megoldás, és hogy ne ijedjenek meg egy ilyen műtéttől, mert egyáltalán nem egy szörnyű, véres valami, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon tiszta és nagyon egyszerű, és nagyon úgy értem az egyszerű, hogy ez egy bonyolult eljárás, de hogy ahhoz képest egyszerű, hogy milyen súlyos lehet, milyen súlyos következményei vannak ennek a betegségnek.
0: És hogy egyébként mennyire pozitív ő, meg az ő példája, tehát nyilván írtunk neki SMS-t, hogy reméljük jól van, meg tudtuk, hogy fel kell, de mi felébresztették, de ott már mi nem voltunk ott, és mondta, hogy jól, és hogy minden oké, és hogy nagyon szépen köszöni.
1: facebook.com/táskarádió. A betegről, Karácsony Istvánról hamarosan egy rövid filmet is készítenek, amiben bemutatják az operáció előtti állapotát, a műtét izgalmait és azt, amikor bekapcsolják a fejében lévő elektródákat.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. 7 plusz egy érdekesség a Földről, amit nem hallhattál az iskolában.
1: Az éltető víz. A Földet azért is nevezik kék bolygónak, mert felszínének többségét, egész pontosan 71%-át víz borítja. De tudtad, hogy ennek a rengeteg víznek mindössze 3%-a ivóvíz? Nem sok, ugye? Ezzel szemben tengereinkben és óceánjainkban annyi só van, hogy be lehetne vele teríteni a Föld teljes szárazföldjét, 152 méter magasan.
0: A Hold egyszer a Föld része volt. A svéd tudósok tanulmánya szerint körülbelül 4,6 milliárd évvel ezelőtt a Föld bolygó ütközött egy Theia névre hallgató, Földével megegyező sugarú pályán mozgó kőzet bolygóval. A Föld lecsapódó darabkáiból született meg a bolygónk egyetlen állandó természetes holdja.
1: A gravitáció furcsaságai. Mindenki tudja, hogy a Föld egyik különlegessége, ami élhetővé teszi, az a gravitáció. Ám a lábunkat, a Földhöz szegező erő nem egyforma a bolygó egyes részein. Az Andokban például nagyobb a gravitáció, a Hudsonöbölben pedig kisebb. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a Föld, mint tudjuk, nem tökéletesen gömb alakú.
0: Lila bolygó? A tudósok szerint sok-sok évvel ezelőtt a bolygónk lila színű volt az űrből. Mégpedig azért, mert az ősi mikróbák a zöld színű klorofilltól eltérő molekulát alkalmazhattak, hogy hasznosítsák a napsugarakat, méghozzá egy olyat, mely az organizmusokat lila színnel látta el.
1: Egy nap alatt a szomszédba. Tudjuk, hogy a Föld időzónákra osztható fel, ennek köszönhető az a furcsaság, hogy az amerikai Samoa részét képező Rose Atoll sziget, habár mindössze 2000 kilométerre fekszik a Kiribati részét képező Kiribati szigettől, a két szomszédos sziget közötti időeltolódás mégis pontosan 24 óra.
0: Egy völgynyi Mars a Földön. Évi csupán 200 mm-es csapadék mennyiségével, belső vidékein pedig még kevesebbel az Antarktisz tartják a világ legnagyobb sivatagának. A legextrémebb sivatagi régió a megmurdó szárazvölgy. A leáramló 320 km/h sebességgel süvítő szél képes felszárítani a területen lévő összes nedvességet. Ennek következtében a megmurdó szárazvölgyeket a Marshoz leginkább hasonlító földi tájnak tartják.
1: Aranyos bolygó. Tudtad, hogy a Földön rengeteg arany van? Gyakorlatilag annál is több, mint amivel a teljes felszínét be tudnánk borítani. De van egy apró pökkenő. Az öme a tengerekben és óceánokban található, és ott is apró pikkelyekre bomlottak, és így nem éri meg a befektetett energia, hogy összegyűjtsék ezeket.
0: A legnagyobb élőlény. Nos, ha legekről van szó, biztosan sokan a valóban hatalmas kék bánára gondoltok, de az első hely valóban nem őt illeti. A legnagyobb élőlény a Földön ugyanis egy gomba. Pontosabban egy oregoni legalább 2400 éves mézgombatelep a Kékhegységben. 130 méteres hosszával, a bánát kenterbe verő 180 tonnás súlyával, közel 10 négyzetkilométert borít be nyúlványaival. Ti hallottátok már ezeket az érdekességeket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fűrjes Csenge és Hedik Mira. Miért jó sportolni? Javítja az állóképességet. A testmozgás rengeteg előnnyel jár. Ismert tény, hogy javítja a fizikai állóképességed, növeli a tüdőt kapacitását, a rendszeres testmozgás hatására a szívizom megerősödik, nő a szív teljesítő képessége, és csökken a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata. Az immunrendszer működése erősebb, ami által a szervezeted ellenállóbbá válhat a betegségekkel szemben. A rendszeresen végzett testmozgással a kettes típusú cukorbetegség kordában tartható. Az emésztőrendszer is pozitív hatással van. Gyorsítja az emésztést és a táplálék áthaladását a bélcsatornán, valamint csökkentheti a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát.
1: A sportolás pozitívan befolyásolja a csonttömeg megtartását, így mérsékelhető a csontritkulás is. Az izmaid megerősödnek, javul a testtartásod, fejlődik a testkoordinációd és csökkenthet az ízületi merevséged. A rendszeresen végzett sporttevékenység segít megelőzni az elhízást, valamint segít a fogyni vágyóknak elérni a kívánt testsúlyt. Könnyebben elégedhetők a felesleges kalóriák, illetve segít elérni a testsúly csökkentéséhez szükséges kalóriadeficitet.
0: A rendszeresen végzett mozgás nem csak a testünkre, hanem a hangulatunkra, a pszichés jólétünkre is pozitív hatással van. Elősegíti a hangulatjavító szerotonin hormon, valamint a fájdalomcsillapító és jó érzés generáló endorfin hormon felszabadulását az agyban. Tehát a rendszeres edzés hatására hangulatunk pozitív irányba változhat. A depresszív állapot kezelésében is az egyik alapvető technika a viselkedés aktiválása. A depresszív állapotban lévő személyek nem szívesen mozdulnak ki otthonról. Gyakran még az ágyból sincs kedvük kikelni. Annak érdekében, hogy változás álljon be az állapotukba, olyan tevékenységekre sarkalják őket a terápiájuk során, amiket korábban szívesen végeztek. Akár a rövidebb időtartamú rendszeres sport tevékenység is képes pozitív változást hozni a depresszív állapotban lévőknél, csak fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő motivációt.
1: Ha alvási problémákkal küzdesz, a sportolás erre is jó megoldás lehet. A rendszeres edzés által fizikailag is lefárasztod a tested, ennek következtében könnyebben fogsz tudni elaludni. Fontos, hogy az edzést ne csúsztass túl későre, mert akkor fennáll a veszély, hogy a szervezeted annyira felpörög, hogy emiatt nem fogsz tudni elaludni. Az edzés főleg, ha egy olyan monoton gyakorlatsorról van szó, mint a futás, úszás, segítségedre lehet az éppen aktuális nehézségek feldolgozásában, megoldásában. Edzés közben átgondolhatod az adott problémát, azt, hogy mit érdemes tenni az adott helyzetben, és mit nem. Attól, hogy egy kicsit távolabbról tekintesz a problémára, olyan megoldási lehetőségek válhatnak elérhetővé számodra, amelyekre eddig nem is gondoltál.
0: Egyéni vagy csoportos edzés. Mindkét edzésformának vannak pozitívumai. Az egyéni edzés során jobban magadra tudsz koncentrálni. Saját korlátaidat döntheted meg edzésről edzésre. Viszont ennek egyik veszélye az lehet, hogyha túl megengedő vagy önmagaddal, akkor a várva várt fejlődés elmaradhat. Annak érdekében, hogy megfelelően haladj, érdemes kezdetben egy sportoló barát vagy egy személyi edző segítséget kérni. Csoportos edzés előnyei közé tartozik, hogy közösségben járhatsz, egy csapat része lehetsz, motiválhatjátok egymást, és összemérheted az erőléted másokéval. Akár egyéni, akár csoportos edzés formát választasz. Fontos, hogy először mérd fel a saját igényeidet, hogy a személyiségedhez melyik edzésforma illik a legjobban.
1: A rendszeres edzés által fejleszteted a kompetencia érzésedet, hiszen megtapasztalod, hogy alkalmas vagy valamire. Általa szembesülhetsz azzal, hogy veled nem csak történnek az események, hanem képes vagy hatni és befolyással lehetsz saját magadra és az életedre. Ráébredhetsz, hogy ha szeretnél változtatni, az csak rajtad múlik, és ha képes vagy elindulni a cselekvés útján, akkor magabiztosabbá és elégedettebbé válhatsz. Rendszeres edzés által közelebb kerülhetsz, vagy el is érheted az általad megálmodott testalkatot. Ez az önbizalmadra is hatással lesz, ami hosszú távon az életed több területén is pozitívan megnyilvánulhat. Legyen szó a magánéletedről, vagy a munkádról.
2: 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. 2004. február 13-án pénteken mutatták be az amerikai mozik az 51. randi című romantikus vígjátékot, mely az Adam Sandler, Drew Barrymore páros közösen forgatott három filmje közül a második a sorban. Bár vegyes kritikákat kapott, 198,5 millió dolláros összbevételével anyagilag sikeresnek bizonyult, és az idők során sokak kedvencévé vált. Ez javarészt a romantikus vígjáték műfajnak, a Hawaii helyszínnek és a keserédes befejezésnek köszönhető, pedig az eredeti forgatókönyvben pedig egyik sem szerepelt, de még a címe sem ez volt. Hoztunk 5 érdekes dolgot, amit megváltoztattak a filmen és a forgatás alatt történt.
1: Első. Drew Barrymore mindenáron együtt akar dolgozni Adam Sandlerrel. Amikor a Columbia Pictures megvásárolta a forgatókönyvet George Wing forgatókönyvírótól, Drew Barrymore és Nancy Juvenen a Bamba nő, a Charlie Angyalai filmek producere is érdeklődtek a projekt iránt. Mikor kiderült, hogy a produkció Adam Sandler érdeklődését is felkeltette, Barrymore leült az írógépéhez és írt egy levelet a közös munka reményében, amit személyesen vitt be a színész irodájába. Ők ketten az 1998-as Nászokászában játszottak együtt, tökéletes párost alkotva. Ahogy a Dating Scene című dokumentumfilmben a színésznő elárulta, a szíve mélyén hitte, hogy ezt a filmet meg kell csinálniuk. Barrymore és Juvenen keményen lobbiztak azért, hogy részesei lehessenek a produkciónak, ami össze is jött nekik. Sandler nem csak színészként, hanem producerként, valamint forgatókönyvíróként is kivette a részét a munkából.
0: Második. A rendező épp hogy befejezte előző filmjét. 2003. április 11-én mutatták be az amerikai mozik a Ki nevel a végén című vígjátékot Adam Sandler és Jack Nicholson főszereplésével. Miközben 2002-ben Peter Segal rendező a film utómunkálatait végezte, Sandler odaadta neki az 51. randi forgatókönyvét és megkérdezte, lenne-e kedve megrendezni a filmet. Segal még azelőtt igent mondott a felkérésre, mielőtt a Ki nevel a végén befejezte volna. Ez a döntés aztán alaposan meg is viselte, mert mindössze 48 órát pihenhetett, mielőtt belekezdett az 51. randi forgatásába. 2014-ben a BBC-nek adott interjúba elmondta, hogy nem csinálná újra, és utalt Steven Spielbergre, aki úgy kezdett bele a Schindler listája forgatásába, hogy közben fejezte be a Jurassic Parkot.
1: Harmadik. Természetvédelmi terület és működő szarvasmarhafarm, valamint egy népszerű turisztikai látványosság és forgatási helyszín a Hawaii Oahu sziget partján Kaneohéban. Itt forgatták a Jurassic Park és a Jurassic World filmeket, a Kong Koponya szigetet, valamint a Lost eltűntek, és a Hawaii Five-O sorozatokat. Az étterem, ahol Lucy minden nap reggelizett, eredetileg egy ház egy makadám dió farmon, amit a filmhez alakítottak át. Ugyanezt a házat használták a nap könnyeihez. A strand, ahol Harry és Lucy szerelmi jeleneteit forgatták ugyanaz, mint a Most és mindörökké, valamint a Sorsdöntő nyár című filmekhez használtak.
0: A negyedik. 9-11 miatt nem forgathattak a repülőtéren. A stáb eredetileg repülőtéren is szeretett volna forgatni, de a 2001-es szeptember 11-i terrortámadás utóhatásaként éppen narancssárga kód volt érvényben, így nem kaptak rá engedélyt. Alternatív megoldásként egy Pearl Harbor közeli hajókikötőt választottak a forgatás helyszínéül. A zöld, kék, sárga, narancssárga és piros színnel jelölt kódok a terrorfenyegetések súlyosságát jelentik. A narancsriasztási fokozat a második, ami gyakorlatilag kizárja a forgatás lehetőségét. Piros kóddal találkozhattunk a még drágább az életemben is.
1: 5. Drew Barrymore cápáktól hemzsegő vízben is úszkált. Drew Barrymore a forgatás alatt rendszeresen úszott a Kaneohe-öböl vizében, még nem egy helyi lakos felvilágosította őt arról, hogy a hely hemzseg a cápáktól.

0: 95.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. A 2014-ben bemutatott Csillagok között talán az egyik legtudományhűbb és legmélyebb sci-fi, amit láttam, és kedvenc rendezőm Christopher Nolan filmjei közül ez volt a kedvencem, meg úgy a többi film között is. Ez a történet attól jó, hogy remek színészeket vonultat fel, például Matthew McConaughey, Anne Hathaway, hogy remek karaktereket játszassanak, akik nem csak lelketlen asztronauták, hanem emberek, akik jobban akarják tenni a jövőt. A másik kedvencem a filmben a zene, amit nem más, mint a legendás Hans Zimmer komponált. Emellett a film látványvilága és története is nagyszerű.
1: A történet röviden az, hogy a Földet állandó porviharok és természeti katasztrófák sújtják, melyek lassan tönkreteszik a mezőgazdaságot, és így az embereket is. Egy volt űrhajóst, Coopert felkéri a NASA, hogy egy csapattal keressenek lakható bolygót a Szaturnusz közelében, így hát Cooper reménykedve abban, hogy megmenti gyerekeit és a Föld többi lakóját, elindul az ismeretlenbe.
0: Most jöjjön pár érdekesség a forgatásról. A film egyik producere a híres elméleti fizikus Kip Thorne. Neki hála a filmben olyan elméletek vannak, amikkel a fizikus foglalkozik, és így a film tényleg olyan, mintha a jövőben játszódna. A fizikus ragaszkodott ahhoz, hogy hülyek legyenek a fizikához, szóval nyugalom, nem lesznek hangos csattanások az űrben és hasonlók, szóval az erre érzékenyeknek kötelező ez a film.
1: Az izlandi forgatás során Anne Hathaway krónikus lehűlésben szenvedett, mert egy jelenetben, amikor a jeges vízben forgattak, ő ruhája véletlenül nyitva maradt.
0: Izlandon meglátogatták a Vatnajökull Gletschert, mely fontos helyszín volt a filmhez, de amikor oda mentek, olyan erősen fújt a szél, hogy vissza kellett menniük a szállásukra. Christopher Nolan rendezőnek annyira tetszett a Gletscher, hogy azért is lőtt pár fotót a szálló parkolójában.
1: A filmben csak egyszer mondták ki a Csillagok között kifejezést, ezzel szemben az egyik szereplő nevét 79-szer mondják ki.
0: A legnyakatakertebb filmek listáján dobogós helyet képvisel a Csillagok között, mivel a filmben nem egy megdöbbentő csavar van. Összességében elmondhatom, hogy ez a kedvenc filmem, minden benne van, ami kell. Mély történet, jó szereplők, epikus zene, szép látvány, minden, ami kell egy jó sci-fibe.
1: Máté, mi tetszett különösen ebben a filmben?
0: Főleg az, hogy a színészek teljesen természetesen tudták eljátszani a szerepüket, és a zene hatására, amit komponáltak hozzá, tényleg igazán emberinek hatottak a karakterek.
1: És kinek nem ajánlanád?
0: Hát aki esetleg nem szereti azokat a filmeket, amíg nem nincs tele akcióval, mivel van néhány látványos jelenet a filmben, de nem olyan nagyok, mint egyes akciófilmekben.
1: Hányszor láttad az Interstellart?
0: Hát úgy teljesen az egészet, tulajdonképpen egyszer, meg úgy nagy részt ilyen részletekben láttam, amikor ment esetleg a tévében. De tényleg ajánlom mindenkinek, ez egy nagyon jó film. Táskarádió.

0: 95.5 Táskrádiót te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. A mesterséges intelligencia fogja megmondani a Warner Bros-nál, mikor mutassanak be egy új filmet.
1: Hogy az új filmeknél vállalt kockázat minél kisebb legyen, a világ egyik legnagyobb stúdiója a számítógép segítségét is igénybe veszi majd bizonyos döntések előtt.
0: Egyre több feladat jut a mesterséges intelligenciának a filmiparban is, miután a különféle algoritmusok már vannak olyan fejlettek, hogy egy-egy mozi sikerít még a bemutatásuk előtt megjósolják. Valahogy így működik a Synalytic nevű Los Angeles-i startup programja, amelyet a világ egyik legnagyobb filmstúdiója, a Warner Bros. Is kinézett magának.
1: A stúdió néhány napja tett bejelentése szerint nem csak megnézik, élesben is alkalmazzák majd a szoftvert, mielőtt egy projekt zöld utat kapna, a stúdió lemodellezi vele a film várható bevételét. Így többek közt arra is választ kapnak, mikor legyen a bemutató. A Synalytic szerint a fejlesztés pusztán kiegészítő eszköz, és a Warner is ugyanígy tekint rá.
0: A készülő filmek egyik leggyakoribb problémája, hogy a stúdiók sokszor későbbre halasztják a bemutatót, mert úgy vélik, egy-egy projekt nyáron például sokkal sikeresebb lehet. Ezt próbálják megerősíteni a szoftverrel, amely fejlesztői szerint rendkívül okos, ugyanis rengeteg adat figyelembevételével készíti el az elemzést.
1: A filmipar nagyobb szereplői és kockázatkerülőbbek lettek az elmúlt években, miután egy-egy jobbnak gondolt ötletük csúfos kudarccal végződött. Egy jól működő, a problémákat jelezni képes algoritmus viszont segíthet választ adni a felmerülő kérdésekre, ha bár többen úgy látják, egy program nem képes átlátni a filmesek néha nagyon zavaros gondolkodását.
0: A Warner által használt program egyébként nem lesz állandó eszköz, a stúdió ugyanis bizonyos kreatív munkákhoz fogja csak használni. A végszót pedig minden esetben az ember hozza meg.
1: Maradjunk a technikai újításoknál. Egy új gép akár egy hétig is életben tud tartani egy emberi májat.
0: A donormájat egy héten át életben tartó gépet fejlesztettek ki zürichi kutatók. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a sérült szervet is megmentsék, és regenerálva transzplantálják az orvosok.
1: Egy szivattyú helyettesíti a szívet, egy oxigéngenerátor a tüdőt, a dialízis egység a veséket. Hormon és tápanyaginfúziók helyettesítik azt, amit normál esetben a belek és a hasnyálmirigy biztosít. A rekeszizom légzés közbeni emelkedését és süllyedését ritmikus mozgások imitálják. Amikor a Liver for Life elnevezésű projekt 2015-ben kezdetét vette, egy donormájat legfeljebb 24 órán át lehetett életben tartani.
0: Most az újonnan kifejlesztett eszközzel 7 napon át lehet életben tartani egy májat. A szakértők eredményeikről a Nature Biotechnology című szaklapban számoltak be. Ez a megnövekedett túlélési idő lehetőséget teremt arra, hogy a májat még a transzplantáció előtt kezeljék, például regenerálják. Ezáltal a hiányos májakat is meg lehet menteni és beültetni.
1: A szakértők a gépezetet disznómájak segítségével fejlesztették ki. A műszert 10 olyan emberi donormájjal tesztelték, melyek nem feleltek meg egy szerv átültetés minőségű kritériumainak, ezért elutasították őket az európai transzplantációs központok. Ezek közül 6 a géppel történt kezelése után ismét kiemelkedő működésképességet mutatott. A tudósok szerint akár már idén beültethető lehet egy az új eljárással kezelt máj.

0: Itt a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 118 éve elsüllyedt hadihajó roncsát találták meg. Ritka vadászati technikát örökítettek meg a delfineknél. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak egy ládában Belgiumban. A mikrofonnál Bali Villő. Csak nem 120 éve elsüllyedt hadihajó roncsát fedezték fel az Egyesült Királyság déli partjainál. A régóta eltűnt rombolót a Project Explore búvár történészei találták meg, akik 5 éven keresztül kutattak a hajó lokációja után. Az Egyesült Királyság haditengerészetének közleménye szerint az HMS Tiger 1908-ban süllyedt el, miután gyakorlatozás során összeütközött egy másik hadihajóval. A mintegy 10 000 tonnás HMS Berwick célkaló gyakorlatilag félbevágta a csupán 400 tonnás Tigert. A hajó orra szinte azonnal elsüllyedt, a farát pedig mintegy 3 perccel később nyelte el a víz. Az 57 fős legénységnek kevesebb, mint a fele élte túl az ütközést, a hajó kapitánya is odaveszett. Rendkívül ritkán látott vadászati technikát örökítettek meg az ausztráliai Queensland partjainak közelében élő delfineknél, írja a Science Alert. Az indiai óceáni palackorú delfinek rendkívül intelligens állatok, amelyek eszközhasználatokról ismertek. Ezt azonban eddig nagyon kevésszer sikerült csak megfigyelni. A Sunshine Coast Egyetem kutatói azonban most bemutattak néhány friss, történelminek nevezhető felvételt a Marine Mammal Biology című folyóiratban megjelent tanulmányokban. Alexis Levengood vezető kutató elmondása szerint a szokásos delfin megfigyeléseket végezték, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a Harvey-öbölben az egyik delfin kiemelt egy óriási kagylót a vízből. Az angolul shellingnek, magyarul kagylózásnak nevezhető technikát eddig hivatalosan csak a nyugat-ausztráliai Cápa-öbölben dokumentálták, sehol máshol a világon. Levengood és csapatának videói tehát az első vizuális bizonyítékok arra, hogy Ausztrália keleti partján élő delfinek is gyakorolják ezt a vadászati stratégiát. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak munkások építkezés során egy ládában Belgiumban. Aranyások, maradjatok távol, már nincs ott semmi látnivaló, mondta a helyi rendőrség munkatársa, és arra kért mindenkit, maradjanak távol az építkezéstől. Az még nem dölt el, kié lesz a nagyértékű arany. A ládába rejtett kincsek értéke legkevesebb 9 millió euró, vagyis 3,3 milliárd forint, írja az MTI. A munkálatokat végző építőipari cég alkalmazottainak bejelentését követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs és ki a tulajdonosa. Az ügyészség célja annak kiderítése, hogy az arany hogyan került oda, és hogy legálisan szerezték-e be. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában. A Golden Globe-díjas színész a hatalmas terepjárójával hajtott át a piros lámpán, aminek következtében frontálisan ütközött egy piros a Toyota Prius-szal.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Díszdoktori címmel tünteti ki a Buenos Aires-i Egyetem a 8-szoros aranylabdás futballsztárt Lionel Messit. A ceremóniára a 39 éves klasszis válogatottbeli búcsú mérkőzése előtt kerül sor szerdán, amikor a nyári világbajnokságon ezüstérmes dél-amerikaiak Benint fogadják a fővárosi Estádio Monumentában. A tanulmányaival 13 évesen felhagyó Messi kitüntetését azzal indokolta az 1821-ben alapított intézmény, hogy kivételes pályafutása a kiválóság, a kitartás, az alázat és az etikus magatartás, valamint az argentin nemzeti színek iránti elkötelezettség példája, és mindezek olyan értékek, amelyeket az egyetem már régóta képvisel.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék nem várható, enyhe lesz a légmozgás. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.

0: All right.
1: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Olyan hideg lávabolygóra bukkantak, ami hasonlít a korai földre. Havi 10 alkalommal ingyen használhatják a MOBUBIT a Budapest Go bérletesek. Alagutakat keres és 5G-s hálózatot épít a NASA a Holdon. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Tudósok nemrégiben felfedezték az eddigi leghidegebb lávabolygót, amely légkörrel rendelkezik, és amely sok szempontból nagyon hasonlíthat a Földre, korai korszakában, írja a space.com. A HD 3167b jelű szuperföld egy 154 fényévnyire lévő csillag körül kering rendkívül szorosan, olyannyira, hogy egy év a bolygón, vagyis egy keringés a csillag körül mindössze egy földi napnak felel meg. A kutatók szerint kifejezetten izgalmas, hogy ez nem csak egy láva borította szikla, hanem egyben a legkisebb lávavilág, amelyet valaha láttak. Ennek ellenére mégis sikerült megtartania a légkörét. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOBUBIT azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van, közölte a Budapesti Közlekedési Központ, azaz a BKK szerdán. A közlekedés szerint az alkalmazásban vásárolt, érvényes havi, negyedéves vagy egy éves bérlettel rendelkezők MOBUBI kuponokat igényelhetnek, amelyel díjmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után 10, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak. A negyedéves bérlettel rendelkezők 3 egymást követő hónapban, az egyéves bérletesek pedig 12 hónapon keresztül kapnak havi kuponcsomagot. A holdbázis felépítéséhez szükséges újabb rendelkezéseket hozott meg a NASA. Az űrügynökség szeptember 30-án 3 új kutatóműszer bevezetéséről, illetve egy 5 g-os kommunikációs rendszer kiépítéséről döntött. Közlésük szerint a három eszköz olyan vizsgálatot fog végezni a hold felszínén, amelyek biztosítják, hogy a később odaérkező űrhajósok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek ott tartózkodásuk alatt. A déli sarki holdi környezetfigyelő állomás például egy olyan műszer, amely megfigyeli a felszínre hulló mikrometeoritokat, nyomon követi a könnyen gázzá alakuló illékony anyagok mennyiségét a környezetben, illetve érzékeli a szeizmikus mozgásokat is. A képességeknek köszönhető számos, a holdbázis és az űrhajósokat potenciálisan fenyegető veszélyforrást képes felmérni. Megérkezett a Matthew Perry-ről készült The One About Matthew Perry szeptember 29-én bemutatott előzőse. A jó barátok Chandler Bingét alakító színészről szóló 3 részes dokumentumsorozat október 27-én kerül fel a Netflixre, a most bemutatott, nagyjából 2 perces kevcsináló pedig a hírnév mögötti embert helyezi előtérbe. A Mary Robertson rendezte sorozatban, amelyről szeptember elején már beszámoltunk, Perry húga, Mia Perry Bowick is felidézi közös emlékeiket, és korábban nem látott családi fotók és videók is előkerülnek. Bowick a Netflix által közölt nyilatkozatában arról beszélt, hogy bátyja teljes emberként szeretné bemutatni, nem csupán Chandlerként vagy a függőségeivel küzdő színészként. Régi barátok, korábbi barátnők és alkotótársak is megszólalnak a sorozatban. A jó barátok meghallgatásáról és Chandler figurájának kialakulásáról Verena Littlefield, az NBC egykori vezetője, valamint a sorozat első évadának írója Jeff Strauss mesél.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Az évtizedik hónapjában már nem csak a Hidrofehérvár AV19 és a FH19 mérkőzésein szurkolhatnak a jégszerelmesei, de közönségkorcsia keretében maguk is kipróbálhatják a Metarena jegét. A korizni vágyoknak októberben 6 alkalommal is lesz erre lehetősége. Az események ideje alatt korcsia kölcsönzésre is lesz lehetőség, valamint működik a ruhatár és az értékmegőrző is.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma a felhős időben csapadék még mindig nem várható. Enyhe lesz a légmozgás. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: true.
1: 16 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: 118 éve elsüllyedt hadihajó roncsát találták meg. Ritka vadászati technikát örökítettek meg a delfineknél. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak egy ládában Belgiumban. A mikrofonnál Bali Villő. Csak nem 120 éve elsüllyedt hadihajó roncsát fedezték fel az Egyesült Királyság déli partjainál. A régóta eltűnt rombolót a Project Explore búvár történészei találták meg, akik 5 éven keresztül kutattak a hajó lokációja után. Az Egyesült Királyság haditengerészetének közleménye szerint az HMS Tiger 1908-ban süllyedt el, miután gyakorlatozás során összeütközött egy másik hadihajóval. A mintegy 10 000 tonnás HMS Berwick célkaló gyakorlatilag félbevágta a csupán 400 tonnás Tigert. A hajó orra szinte azonnal elsüllyedt, a farát pedig mintegy 3 perccel később nyelte el a víz. Az 57 fős legénységnek kevesebb, mint a fele élte túl az ütközést, a hajó kapitánya is odaveszett. Rendkívül ritkán látott vadászati technikát örökítettek meg az ausztráliai Queensland partjainak közelében élő delfineknél, írja a Science Alert. Az indiai óceáni palackorú delfinek rendkívül intelligens állatok, amelyek eszközhasználatukról ismertek. Ezt azonban eddig nagyon kevésszer sikerült csak megfigyelni. A Sunshine Coast Egyetem kutatói azonban most bemutattak néhány friss, történelminek nevezhető felvételt a Marine Mammal Biology című folyóiratban megjelent tanulmányokban. Alexis Levengood vezető kutató elmondása szerint a szokásos delfin megfigyeléseket végezték, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a Harvey-öbölben az egyik delfin kiemelt egy óriási kagylót a vízből. Az angolul shellingnek, magyarul kagylózásnak nevezhető technikát eddig hivatalosan csak a nyugat-ausztráliai Cápa-öbölben dokumentálták, sehol máshol a világon. Levengood és csapatának videói tehát az első vizuális bizonyítékok arra, hogy Ausztrália keleti partján élő delfinek is gyakorolják ezt a vadászati stratégiát. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak munkások építkezés során egy ládában Belgiumban. Aranyások, maradjatok távol, már nincs ott semmi látnivaló, mondta a helyi rendőrség munkatársa, és arra kért mindenkit, maradjanak távol az építkezéstől. Az még nem dölt el, kié lesz a nagyértékű arany. A ládába rejtett kincsek értéke legkevesebb 9 millió euró, vagyis 3,3 milliárd forint, írja az MTI. A munkálatokat végző építőipari cég alkalmazottainak bejelentését követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs és ki a tulajdonosa. Az ügyészség célja annak kiderítése, hogy az arany hogyan került oda, és hogy legálisan szerezték-e be. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában. A Golden Globe díjas színész a hatalmas terepjárójával hajtott át a piros lámpán, aminek következtében frontálisan ütközött egy piros a Toyota Prius-szal.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Vízdoktori címmel tünteti ki a Buenos Aires-i Egyetem a 8-szoros aranylabdás futballsztárt Lionel Messit. A ceremóniára a 39 éves klasszis válogatott beli búcsú mérkőzése előtt kerül sor szerdán, amikor a nyári világbajnokságon ezüstérmes dél-amerikaiak Benint fogadják a fővárosi Estádio Monumentában. A tanulmányaival 13 évesen felhagyó Messi kitüntetését azzal indokolta az 1821-ben alapított intézmény, hogy kivételes pályafutása a kiválóság, a kitartás, az alázat és az etikus magatartás, valamint az argentin nemzeti színek iránti elkötelezettség példája, és mindezek olyan értékek, amelyeket az egyetem már régóta képvisel.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma a felhős időben csapadék nem várható, enyhe lesz a légmozgás. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most, top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Olyan hideg lávabolygóra bukkantak, ami hasonlít a korai földre. Havi 10 alkalommal ingyen használhatják a MOBUBIT a Budapest Go bérletesek. Alagutakat keres és 5G-s hálózatot épít a NASA a Holdon. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Tudósok nemrégiben felfedezték az eddigi leghidegebb lávabolygót, amely légkörrel rendelkezik, és amely sok szempontból nagyon hasonlíthat a Földre, korai korszakában, írja a space.com. A HD 3167b jelű szuperföld egy 154 fényévnyire lévő csillag körül kering rendkívül szorosan, olyannyira, hogy egy év a bolygón, vagyis egy keringés a csillag körül mindössze egy földi napnak felel meg. A kutatók szerint kifejezetten izgalmas, hogy ez nem csak egy láva borította szikla, hanem egyben a legkisebb lávavilág, amelyet valaha láttak. Ennek ellenére mégis sikerült megtartania a légkörét. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOBUBIT azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van, közölte a Budapesti Közlekedési Központ, azaz a BKK szerdán. A közlekedés szerint az alkalmazásban vásárolt, érvényes havi, negyedéves vagy egy éves bérlettel rendelkezők MOLBUBI kuponokat igényelhetnek, amelyel díjmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után 10, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak. A negyedéves bérlettel rendelkezők 3 egymást követő hónapban, az egyéves bérletesek pedig 12 hónapon keresztül kapnak havi kuponcsomagot. A holdbázis felépítéséhez szükséges újabb rendelkezéseket hozott meg a NASA. Az űrügynökség szeptember 30-án 3 új kutatóműszer bevezetéséről, illetve egy 5 g-os kommunikációs rendszer kiépítéséről döntött. Közlésük szerint a három eszköz olyan vizsgálatot fog végezni a hold felszínén, amelyek biztosítják, hogy a később odaérkező űrhajósok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek ott tartózkodásuk alatt. A délisarki holdi környezetfigyelő állomás például egy olyan műszer, amely megfigyeli a felszínre hulló mikrometeoritokat, nyomon követi a könnyen gázzá alakuló illékony anyagok mennyiségét a környezetben, illetve érzékeli a szeizmikus mozgásokat is. A képességeknek köszönhető számos, a holdbázis és az űrhajósokat potenciálisan fenyegető veszélyforrást képes felmérni. Megérkezett a Matthew Perry-ről készült The One About Matthew Perry szeptember 29-én bemutatott előzőse. A Jó barátok Chandler Bingét alakító színészről szóló 3 részes dokumentumsorozat október 27-én kerül fel a Netflixre, a most bemutatott, nagyjából 2 perces kevcsináló pedig a hírnév mögötti embert helyezi előtérbe. A Mary Robertson rendezte sorozatban, amelyről szeptember elején már beszámoltunk, Perry húga, Mia Perry Bowick is felidézi közös emlékeiket, és korábban nem látott családi fotók és videók is előkerülnek. Bowick a Netflix által közölt nyilatkozatában arról beszélt, hogy bátyja teljes emberként szeretné bemutatni, nem csupán Chandlerként vagy a függőségeivel küzdő színészként. Régi barátok, korábbi barátnők és alkotótársak is megszólalnak a sorozatban. A Jó barátok meghallgatásáról és Chandler figurájának kialakulásáról Verena Littlefield, az NBC egykori vezetője, valamint a sorozat első évadának írója Jeff Strauss mesél.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az évtizedik hónapjában már nem csak a Hidrofehérvár AV19 és a FH19 mérkőzésein szurkolhatnak a jégszerelmesei, de közönségkorcsia keretében maguk is kipróbálhatják a Metarina jegét. A korizni vágyoknak októberben 6 alkalommal is lesz erre lehetősége. Az események ideje alatt korcsia kölcsönzésre is lesz lehetőség, valamint működik a ruhatár és az értékmegőrző is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a szél megélénkülhet, csapadék nem várható. Több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 118 éve elsüllyedt hadihajó roncsát találták meg. Ritka vadászati technikát örökítettek meg a delfineknél. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak egy ládában Belgiumban. A mikrofonnál Bali Villő. Csak nem 120 éve elsüllyedt hadihajó roncsát fedezték fel az Egyesült Királyság déli partjainál. A régóta eltűnt rombolót a Project Explore búvár történészei találták meg, akik 5 éven keresztül kutattak a hajó lokációja után. Az Egyesült Királyság haditengerészetének közleménye szerint az HMS Tiger 1908-ban süllyedt el, miután gyakorlatozás során összeütközött egy másik hadihajóval. A mintegy 10 000 tonnás HMS Berwick cirkáló gyakorlatilag félbevágta a csupán 400 tonnás Tigert. A hajó óra szinte azonnal elsüllyedt, a farát pedig mintegy 3 perccel később nyelte el a víz. Az 57 fős legénységnek kevesebb, mint a fele élte túl az ütközést, a hajó kapitánya is odaveszett. Rendkívül ritkán látott vadászati technikát örökítettek meg az ausztráliai Queensland partjainak közelében élő delfineknél, írja a Science Alert. Az indiai óceáni palackorú delfinek rendkívül intelligens állatok, amelyek eszközhasználatokról ismertek. Ezt azonban eddig nagyon kevésszer sikerült csak megfigyelni. A Sunshine Coast Egyetem kutatói azonban most bemutattak néhány friss, történelminek nevezhető felvételt a Marine Mammal Biology című folyóiratban megjelent tanulmányukban. Alexis Levengood vezető kutató elmondása szerint a szokásos delfin megfigyeléseket végezték, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a Harvey-öbölben az egyik delfin kiemelt egy óriási kagylót a vízből. Az angolul shellingnek, magyarul kagylózásnak nevezhető technikát eddig hivatalosan csak a nyugat-ausztráliai Cápa-öbölben dokumentálták, sehol máshol a világon. Levengood és csapatának videói tehát az első vizuális bizonyítékok arra, hogy Ausztrália keleti partján élő delfinek is gyakorolják ezt a vadászati stratégiát. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak munkások építkezés során egy ládában Belgiumban. Aranyások, maradjatok távol, már nincs ott semmi látnivaló, mondta a helyi rendőrség munkatársa, és arra kért mindenkit, maradjanak távol az építkezéstől. Az még nem dölt el, kié lesz a nagyértékű arany. A ládába rejtett kincsek értéke legkevesebb 9 millió euró, vagyis 3,3 milliárd forint, írja az MTI. A munkálatokat végző építőipari cég alkalmazottainak bejelentését követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs és ki a tulajdonosa. Az ügyészség célja annak kiderítése, hogy az arany hogyan került oda, és hogy legálisan szerezték-e be. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodás szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában. A Golden Globe díjas színész a hatalmas terepjárójával hajtott át a piros lámpán, aminek következtében frontálisan ütközött egy piros a Toyota Prius-szal.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Vízdoktori címmel tünteti ki a Buenos Aires-i Egyetem a 8-szoros aranylabdás futballsztárt Lionel Messit. A ceremóniára a 39 éves klasszis válogatottbeli búcsú mérkőzése előtt kerül sor szerdán, amikor a nyári világbajnokságon ezüstérmes dél-amerikaiak Benint fogadják a fővárosi Estadio Monumentában. A tanulmányaival 13 évesen felhagyó Messi kitüntetését azzal indokolta az 1821-ben alapított intézmény, hogy kivételes pályafutása a kiválóság, a kitartás, az alázat és az etikus magatartás, valamint az argentin nemzeti színek iránti elkötelezettség példája, és mindezek olyan értékek, amelyeket az egyetem már régóta képvisel.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a szél megélénkülhet, csapadék nem várható, több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello! Hello.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vörös Csenge és Hedrik Míra. Mi a bakancslista? A bakancslista szó a feldobja a bakancsot, azaz meghal, kifejezésből jött létre. Az azonos értelmű angol eredeti kick the bucket, bucket list szó szerinti fordításban felrúgni a vödröt, vödörlista.
1: Tanulj meg fényképezni, készíts képes összeállítást a nyaradról. Süss pizzát, készíts új összeállítású feltétet, és találj ki neki egy jó kis nevet. A sütőt felnőtt felügyelettel használd. Szervezz mozizást otthonra, pattogtass kukoricát, és hívd el a barátaidat. Nézd meg egy naplementét, játsz vízilufival, készíts képes lapot a barátaidnak, és add is postára. Fess kavicsot, készíts a lufiból zsonglőrlabdát, menj biciklizni, kacsázz egy tóparton, készíts fürdősót, és merülj el egy kád vízben. Dekoráld a pólódat, menj pecázni, társas játékozzatok.
0: Készült belőle egy film is, a bakancslista, eredeti címe The Bucket List, 2007-ben bemutatott amerikai vígjáték, dráma, melynek rendezője és producer Rob Reiner, forgatókönyvet Justin Zekman írta.
1: A főbb szerepekben Jack Nicholson és Morgan Freeman látható. A film főhőse két idős férfi, akik mindketten halálos betegek. Eltérő társadalmi helyzetük ellenére összebarátkoznak a kórházban, és kívánságlistával, bakancslistával közös utazásra indulnak, hogy beteljesítsék régóta dédelgetett álmaikat, mielőtt feldobnák a bakancsot, azaz meghalnának.
0: Nektek van bakancslistátok? Írjátok meg nekünk Facebookon!
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik ki is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskolarendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: A te rádiód.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fónai Dorka és Nár Barbara. Mikor mész az utcán, teljesen természetes, hogy a szemüveget viselő emberek jönnek veled szembe. De azon elgondolkodtál már, hogy honnan ered ez a látásunkat javító kis szerkezet? Nem voltam mindig ilyen elterjedt a szemüveg. Ebben az adásban megismerhetitek a történetét.
1: Még ma sem született határozott megállapítás a szemüveg származási helyéről, de még csak irányáról sem. Egyes feljegyzések szerint már az ókori római katonák is viseltek kezdetleges napszemüvegeket, még más források úgy gondolják, hogy a kínaiak készítettek színes üveglencsés szemüvegeket. Ők azonban az azoknak tulajdonított mágikus hatás miatt. Az arabok szerint csak azoknak volt megfelelő teljesítésű a szemük, kik a göncölszekér útjának középső csillaga melletti kis alkost is látták. A többieknek látásjavító eszköz kellett volna viselniük.
0: Tudományos megközelítés először talán az ókorban történt, amikor a fény egyenes irányban történő terjedését és a fénytörésének törvényét a 90-150 között élő csillagász Claudius Ptolemaeus leírta. Elmélete ugyan nem volt hibátlan, mégis őt tekintjük első mérföldkőnek az optika történetében. A nyugati források szerinti első hiteles felfedezés a neves angol származású kísérleti fizikustól Roger Bacon ferenceni szerzetestől ered, aki 1262-ben elsőként mérte meg a homorú tükrök fókusztávolságát, és neki tulajdonítható a távcső gondolata is.
1: Eredményes megvalósítás legközelebb 1280 körül történt, amikor Alessandro di Spin, a firenzei mester kifejlesztette az Európa szerte hamar népszerűvé vált első szemüvegeket. Az alapvető ismeretek felfedezése azonban egymástól függetlenül azonos időben is történt, s olyan nagyságok foglalkoztak vele, mint Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes vagy Isaac Newton. A továbbfejlesztés először az amerikai államférfi és tudós Benjamin Franklinnak jutott eszébe, aki a bifokális szemüveg elkészítésével próbálkozott úgy, hogy egy keretbe két különböző törőerejű féllencsét erősített, a felső távolra nézéshez, az alsót olvasáshoz, miket a keret tartott össze.
0: Az anatómiai és a szemészeti optikai ismeretek párhuzamosan fejlődtek a szemorvoslással és hatottak is egymásra. Amikor az 1800-as évektől a szemészet az orvostudomány külön tudományágává vált, külön osztályhoz is jutott a kórházakban. A látási hibák okainak feltárása és azok korrigálása akkor indult fejlődésnek, amikor a 18. század közepén Hermann von Helmholtz munkája nyomán ismeretessé vált a szem szerkezete és a látás fiziológiája. Az ő nyomdokaiba a svéd származású Alvar Gullsten lépett, aki a szem fénytörésének vizsgálatával foglalkozott, és munkáját 1911-ben Nobel-díjjal is jutalmazták.
1: A klinikai felfedezések és ismeretek nem csak elősegítették, hanem szükségesítették a szemészeti optikai tudományok, az üveggyártóipar, a lencsecsiszolás fejlődését is. 1884-ben Jénában megalakult a mai Zeiss gyár őse, és hamar követendő példájává vált a későbbi optikai üzemeknek. Szintén a század elején élt az optika tudományának másik kiemelkedő alakja, a Jénai Egyetem optikai tanszékének professzora Richard Rowe, aki a szemüveglencsék csiszolásának technikájában érte ki magasú eredményeket.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Kovács Réka és Fresh Zsófia. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület beszámolt arról, hogy az Európai Bizottság mézvizsgálata során 320 mintából 147 bizonyult hamisnak. Ez majdnem az 50%-a, azaz a boltban megvásárolható mézeknek körülbelül fele lehet, hogy hamisítvány.
1: A termelők évek óta figyelmeztetik a hatóságokat arra, hogy a piacon óriási arányban vannak jelen mézhamisítványok, és hogy a hamis méz kedvező árának következtében a termelői mézre egyre kisebb a kereslet.
0: A kaptárokból elnevezési projekt 2021. októberében indult el az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság kezdeményezésében. Az akció célja, hogy a harmadik országokból származó mézekből Európa határain belül mintát vesznek, majd ezeket megvizsgálják, kifejezetten idegen cukrok után kutatva.
1: A minták összegyűjtése 2022. február végéig tartott, a munkálatokba pedig az Európai Csalás Elleni Hivatal munkatársait is bevonták.
0: 15 tagországban, köztük Magyarországon is, összesen 320 mintát gyűjtöttek össze, melyek eredetileg 20 különböző országból származtak. Nem kevesebb, mint egy évig tartott a mézek vizsgálata, a sokkoló eredményt, miszerint a minták 46%-a hamisnak bizonyult.
1: Az Európai Csalás Elleni Hivatal által elvégzett helyszíni ellenőrzések, mintavételek és egyéb alapos vizsgálatok alapján az exportőrök és az importőrök közötti bűnrészességet és számos jogellenes gyakorlatot állapítottak meg. A legtöbb hamis méz Kínából és Törökországból származott.
0: Mi árulja el, ha mézünk hamis? Rengetegféleképpen lehet mézet hamisítani. Valamikor a hamisítók felgyorsítják a méz érlelését, de olyan is előfordul, hogy a mézet ugyan a méhek állítják elő, de nem nektárból, hanem a kaptárba jutatott cukorszirupból.
1: Egy másik lehetőség, ha valódi mézhez mézszerű anyagokat kevernek, ezzel növelik a méz össztömegét, így termelői méz árában adhatják el, ahol persze a kínai mézként emlegetett anyag, ami igazából csak egy színezett, talán aromákkal ellátott szimpla cukorszirup.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: Kávétől Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fűrjes Csenge és Hedrik Míra. A horrorokról és a thrillerekről fogunk beszélni.
1: A horror olyan irodalmi műfaj, amelynek középpontjában a félelem áll. Habár alapvetően irodalmi művekről van szó, megjelenhet más ágazatokban is, melyek közül a legtipikusabb a film. A horror különálló műfaj, aminek semmi köze sincs a háborúk vagy a természeti katasztrófák borzalmaihoz. Lásd még katasztrófa film. Habár ezek önmagukban jelentenek szörnyűséges dolgokat, irodalmi értelemben nincs kapcsolatuk a horror műfajával és témáival.
0: A horror célja az emberi félelemmel való játék, a félelem felkeltése. Fontos tulajdonsága, hogy mint irodalmi műfaj, az olvasó önmaga is belemegy ebbe a játékba, miközben végig tudja, hogy a félelem csupán a képzelet szülötte, és így alaptalan. A horrornak nem célja semmilyen erkölcsi tanulság elérése, pusztán a borzongással keltett szórakoztatás. Ebből a szempontból a horror igen eltér a klasszikus irodalmi műfajoktól. Manapság ismert horrorfilmek, például az Apáca, na meg persze a Démonok között, na és vannak a sorozatok.
1: Mostanában a legnépszerűbb film a Mosolyog. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, miről is szól. Miután tanulja lesz az egyik páciensével kapcsolatos bizarr, traumatikus incidensnek, Dr. Rose Cotter olyan rémisztő jelenségeket tapasztal, melyeket nem tud megmagyarázni. Ahogy az életén kezd elhatalmasodni a rettegés, a túléléshez Rose-nak szembe kell nézni a felkavaró múltjával, hogy ki tudjon szabadulni ebből a borzalmas új valóságból.
0: Thriller. A thriller elsősorban filmes műfaj, neve az angol thrill szóból jön, ami borzongás jelent. Ennek megfelelően az ismeretlentől való félelmet, ezt az archetipikus élményt idézi fel, mely az ősidőktől kezdve hat az emberre. Többnyire igaz a műfaj szereplőire, hogy megéreznek egy bizonyos bajt, ami fenyegeti őket, de sokáig nem szembesülnek azzal, ahogy a néző sem. Ezzel jön létre a kívánt feszültség, izgalom a nézőben. Ha nektek van kedvenc horrorfilmetek, írjátok meg nekünk a Facebookon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Arany Szabó Irén és Muhel Bíbor. A fiú, aki látta és érezte magában azt, hogy többre hivatott. A fiú, aki szerint egyszerűen neki több jár. A fiú, aki önerőből elérte céljait és megváltoztatta életét. Baukó Attila, vagyis Azari a sokak számára ismert név országszerte, bár már azt is lehet mondani, hogy a világ számos pontján sem idegen a neve. Ismertsége évről évre robbanásszerűen nőtt, és beférkőzött minden kedves hallgató szívébe, mind mély szövegével, mind egyéni dallamával. Rögtön 3 év alatt hódította meg az országot, és döntött meg csúcsrekordokat. Attila, nem lehet tagadni, egy igazi ős tehetség, és a magyar zenei kultúrában legendává vált, de vajon milyen út vezetett idáig?
1: Első kedves zenei emlékei 6 éves koráról vannak meg, amikor édesapja hazahozta neki a Kerek Rockerek című filmet. A film elsősorban azért tetszett neki, mert korhatáron felüli volt. Bár azt gondolja, hogy semmi olyan jellegű dolog nem volt benne, amit egy gyereknek nem szabad látnia, leszámítva a káromkodásokat. Viszont a filmben játszott metal zenék és a gitárok voltak azok, amik igazán mély benyomást keltettek benne, és formázták meg a zenélés gondolatát. Később nagyobb befolyás nem érte ezen a téren, csak szimplán rengeteg metált és idővel más zenéket hallgatott napi szinten. Kreativitását és lelkesedését a szülei mindig is támogatták, ezért is tart ott, ahol tart.
0: Bár zenei karrierét 2019-ben kezdte, a művész úr addig sem bújt el a világ elől. 2014-ben indította el a Paul Street nevezető YouTube csatornáját, amiről sokan tudnak, de az új Azaria rajongóknak ez esetleg új információ lehet. 12-13 évesen ült először kamera elé, és hozta létre csatornáját, melyre az unalom és a magány vette rá, de ugyanakkor megvolt benne az is, hogy úgy érezte, nem volt kivel megosztani érzéseit és gondolatait. Saját felületén olyan témájú videókat csinált, amilyen dolgok foglalkoztatták, és amikkel kapcsolatban megosztotta saját gondolatait, meglátásait is. Legismertebb videósorozata a Rejtélyek nyomdokában címmel futott, de emellett számos vicces vagy személyes videót készített, aminek hatalmas sikere lett, 2023 áprilisára a közönsége 500 ezer főre nőtt. Idővel videóiban egyre gyakrabban mutatta meg a zenei tehetségét, majd több évnyi vívódás után úgy döntött, külön választja a két érdeklődését és művészi foglalkozásait a 2018-ban megalapított Azaria csatornájára töltötte fel.
1: Első komoly zenei elhatározásai 2017-ben kezdődtek, amikor angol órákon angol dalszövegeket kezdett el írni a füzetébe. 2019-ben adta ki első Blind című kislemezét, melyet barátjával Hundred Sins Pócsi Botondal közösen alkotott meg. Azonban a karrierje csak 2 évvel az első kislemez megjelenése után lobbant lángra, amikor kiadta Dash Molnár Attilával a Rét nevezetű közös számukat. A dal azonnal felkapott lett, de ez nem minden. Következő közös számuk a minden egy még nagyobb sikert aratott. A Maha Stream Top 40 slágerlista 9. helyén indított, de nem kellett sokat várniuk, nem sokkal később a lista legtetejére került a dal. Viszont van egy kérdés, ami ott lebeg mindenki szeme előtt. Ha már korábban is voltak zenéi, és rendelkezett egy szolidabb követési táborral, akkor miért nem indult be azonnal a karrierje? Attila állapítása szerint a dalszövegek nyelve miatt.
0: A Rétig csak is angol szövegű dalokat írt, és hiába rendelkezett az összes korábbi száma ugyanolyan jellegű zenei stílussal, mint a Rét, úgy véli, az angol nyelvű dalok nem érintették meg úgy a közönséget, ellenben sokat számít az, amikor valakit a saját anyanyelvén szólítanak meg. Bár mindkét szám közel áll a szívéhez, és boldog emlékek törnek fel benne, amikor felidézi őket, de a sikerhez az angol szöveg írásról, a magyar írásra váltás volt a kulcs. Ez az elmélet bebizonyosodott, amikor 2021-ben kiadták a Ló túloldalán nevezetű közös albumokat, és jobban teljesített, mint a kicsivel korábban kiadott egyéni Camouflage albuma, amely csak angol nyelvű számokat tartalmaz. De miért erőltette annyira az angolt? Attila őszintén bevallotta, mindig is úgy érezte, hogy az angol dalszövegekben jobban ki tudja fejezni az érzéseit és a gondolatait. Ezért is volt nehéz a váltás számára, de igyekszik minél jobb számokat írni most már magyarul is.
1: De ne felejtsük el megemlíteni elért sikereit. 2021. novemberében elnyerte az MTV Europe Music Awards regionális díj legjobb magyar előadó díját. Alig egy évvel később teltházas koncertet adott a Papp László sportarénában, majd első magyar előadóként triplázott a budapesti Puskás arénában, mely az eddigi legnagyobb dobása volt.
0: Azaria dalai sokak számára jelentenek menedéket, és legalább annyira fontosak a rajongók számára, mint magának az alkotónak. Baukó Attila még fiatal, és meg annyi zene, koncert és csodás emlék vár rá, és a közönségre egyaránt.
2: Minden este 6-10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Csak előnytelen unalmas fotók készülnek rólad, és ezen változtatni szeretnél? Mi segítünk.
1: Budapesten található a Selfie Múzeum, melyben gyönyörű, figyelemfelkeltő fotókat tudsz barátaiddal egymásról készíteni. A kreatív flamingós, unikornisos vagy egy cukormedencében úszkálós képpel garantáltan lájkok sokaságát tudhatod magadénak.
0: A két szinten elterülő 400 négyzetméteres múzeumban olyan díszletek és installációk között készíthetsz egyedi fényképeket, melyeknek csak a képzeltet szabhat határt. 11 különböző teremben élheted ki kreativitásodat.
1: A készítőknek ezen felül még rengeteg ötletük volt, ezért úgy döntöttek létrehoznak nem messze az elsőtől még egy helyet, ahol ki lehet élni a fotomániánkat.
0: Te is álmodsz számára arról, milyen belefeküdni egy pénzzel teli kádba, vagy fehér lovakon vágtatnál vissza az időben? Ezt itt megteheted. Ráadásul ez a múzeum ad otthont egy különleges koktélbárnak is, ahol szomjunkat oldhatjuk.
1: Villő, ha jól tudom, de már voltál ott. Milyen volt? Kicsit mesélj nekünk róla.
0: Igen, én voltam az első Selfie Múzeumos helyen, és nagyon élveztem. A flamingók voltak a kedvenceim, és amikor bele lehetett ugrani a cukorgyöngyös medencébe.
1: Az jó lehetett. És mindenki, aki elmegy ebbe a múzeumba, ugyanolyan képeik lesznek?
0: Nem, egyáltalán nem lesz ugyanolyan képe mindenkinek, hanem a kellékek adottak, meg a háttér és saját kreativitásodat élheted ki benne.
1: Nekem megjött a kedvem hozzá, és nektek írjátok meg nekünk. Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Vas Eszter és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 7 dolgot, amivel feldobhatod a sulis napokat.
1: Első ilyen dolgunk a bandás termékek. Szerintem érdemes arra figyelni, hogy egy olyan bandát válassz, akit valóban szeretsz, mert az eléggé hülyén néz ki, hogyha egy olyan bandának a logóját hordod, akiknek azt se tudod, hogy milyen a zenéjük.
2: Második, a cuki hátizsákok. A régi iskolatáskák szerintem már a múlté, hiszen most már mindenben a divat hódít, és minden üzletben már felelhető az új hátizsákok, akár műből, bőrszörméből, sérjemből, vagy bársonyból készülnek. Szerintetek milyen egy jó iskolatáska?
1: Én igazából személy szerint azokat a táskákat szeretem, amiket jól meg lehet pakolni, és rengeteg titkos zseb van bennük.
0: Igen, meg aminek jól tart a pántja, meg az sem árt, hogyha esetleg vízállós, leöntöd véletlenül.
2: Ja, és nem szakad el az első könyv után.
0: A harmadik ilyen dolog a farmer. Hogyha elhordod a tavalyi farmerodat, akkor mindenképpen jól jön egy új, kényelmes darab, mert ezeket még a lusta napjaidon is hordhatod. Ti milyen fajtákat szerettek hordani?
1: Én leginkább a skinny fazonú gatyákat szeretem, de ezekből sajnos nem találok magamra jót, mivel hogy köztudott, hogy én egy kicsikét húsisabb típus vagyok.
2: Nekem igazából mindegy, csak jó legyen. Mindig úgy megyek be, hogyha farmert vásárolok, hogy legyen a méretembe, de hát vagy bő a dereka, vagy hosszú a szára, szóval ez mindig a mamánál köt ki, aki átszabja kb. A fél nadrágot.
1: Negyedik ilyen dolgunk a kényelmes cipő. Eléggé fontos az szerintem, hogy a divatos cipőnk egyben kényelmes is legyen, mivel hogy néha futni kell a buszra, és hát eléggé rossz egy magas sarkúban futni.
2: Ötödik a motivációs határidőnapló. Most már az okostelefonok világába szerintem jól jöhet akár még egy kézzel vezetett napló is, amiben a vizsgák időpontját, a házikat vagy a baráti találkozókat tudod fölírni, hiszen rend a lelke mindennek.
0: Hatodik ilyen dolog a termosz. A hideg napok alatt is, de néha a nyári melegebb napokon is megkívánhatsz egy meleg italt, és erre a termosz nagyon jó ötlet.
2: A múltkor tök náthásra mentem suliba, és annyira megkívántam a teát, de nem volt nálam termosz, és a suliban pedig a negyedórás szünet alatt nem készül el a tea, vagy leforrázom az egész torkomat, úgyhogy tök rossz volt, hogy nem tudtam inni.
1: És az utolsó dolog, amivel feldobhatod a napodat, az a toll. Magyarországon még elég sok olyan hely van, ahol elvárt az, hogy ne laptopba jegyzetelj, hanem kézzel írj, és ezért eléggé jól fel tudja dobni a napjaidat az, hogyha valami cuki tollal írsz.
0: Igen, mint az Eszti kacsás tolla.
2: Imádom azt a tollát. Kíváncsiak vagyunk, hogy te melyiket használod ezek közül. Írd meg a Táska Rádió Facebook oldalára. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Noémi, Hódis Anna és Csóka Mira. És most bemutatjuk J.K. Rowling nagy sikerét, a Harry Pottert. Harry Potter egy nagy sikerű könyv és filmsorozat, amely egy fiatal varázsló tanoncról szól. Barátjaival, Ronnal és Hermionéval, Voldemorttal, a legnagyobb fekete mágussal harcolnak, miközben a Roxfordban, a varázslók iskolájában izgalmas kalandokban vesznek részt.
1: Az író 1965-ben született, és az Egyesült Királyságban élt, és él ma is. A Harry Pottert mindig egy kávézóban írta. Sajnos nem volt olyan jó anyagi helyzetben, hogy bármit vehessen, ezért mindig egy csésze kávét kért. Miután kész lett a művével, több kiadónál is próbálkozott, de mind elutasította. Végül egy kiadó elfogadta, és végre napvilágot látott a könyv. J.K. Rowling egy csapásra meggazdagodott, és ma már többet is megengedhet magának, mint egyetlen csésze kávét 2 óra alatt.
2: 7 könyv és 8 film készült el. A könyv részletes és vicces, a film pedig tele van látványos elemekkel, és ahhoz képest, hogy 2001-es gyártmány, személy szerint úgy gondolom, hogy korszerű a kivitelezés. Mégis szerintem a könyvet érdemesebben olvasni, mivel a filmből néhány dolgot kihagytak.
0: A Harry Potter 7 részből áll. Az első a Harry Potter és a bölcsek köve, amiben az ifjú Harrynek már 11 éves fejjel szembe kell néznie a Voldemorttal és megvédenie a bölcsek kövét. A második a titkok kamrája, amiben a Roxfordban furcsábbnál furcsább dolgok történnek, és kiderül ki Mordekár sötét utódja. A harmadik Azkabani fogoly, amiben a varázsló börtön legveszélyesebb fogja megszokik.
1: És vajon kinyeri a trimágos tusát? Kiderül a 4. részből, a tűz serlegéből, amiben Voldemort igazi alakját is megismerhetjük. Az 5., amikor a Roxfordban sem lehet már mindenki felhőtlenül boldog, ráadásul Harrynek külön megpróbáltatásokat kell kiállnia, ez a Főnix rendje. A félvér hercegben Voldemort sötét múltjára is fény derül, na és persze megtudjuk, ki a félvér herceg. Az utolsó részben már nem lehet elkerülni a végső csatát. A sötét vagy a világos oldal győz? Kiderül a Halál erekjei című 7. részből.
2: Harry Potternek van egy mellékága is, a legendás állatok. Ebből jelenleg 3 rész van, de csak film. Ez a sorozat Albus Dumbledore, a Roxford igazgatójának múltjáról szól. A 3. rész a legendás állatok Dumbledore titkai, mert megtekinthető a moszikban. Az 1. és a 2. rész pedig az interneten számtalan helyen. Táskorában.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Olyan hideg lávabolygóra bukkantak, ami hasonlít a korai földre. Havi 10 alkalommal ingyen használhatják a MOBUVIT a Budapest GO bérletesek. Alagutakat keres és 5G-s hálózatot épít a NASA a Holdon. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Tudósok nemrégiben felfedezték az eddigi leghidegebb lávabolygót, amely légkörrel rendelkezik, és amely sok szempontból nagyon hasonlíthat a Földre, korai korszakában, írja a space.com. A HD 3167b jelű szuperföld egy 154 fényévnyire lévő csillag körül kering rendkívül szorosan, olyannyira, hogy egy év a bolygón, vagyis egy keringés a csillag körül mindössze egy földi napnak felel meg. A kutatók szerint kifejezetten izgalmas, hogy ez nem csak egy láva borította szikla, hanem egyben a legkisebb lávavilág, amelyet valaha láttak. Ennek ellenére mégis sikerült megtartania a légkörét. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOBUVIT azok, akiknek a Budapest GO alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van, közölte a Budapesti Közlekedési Központ, azaz a BKK szerdán. A közlekedés szerint az alkalmazásban vásárolt, érvényes havi, negyedéves vagy egy éves bérlettel rendelkezők MOBUVIT kuponokat igényelhetnek, amelyel díjmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után 10, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak. A negyedéves bérlettel rendelkezők 3 egymást követő hónapban, az egyéves bérletesek pedig 12 hónapon keresztül kapnak havi kuponcsomagot. A holdbázis felépítéséhez szükséges újabb rendelkezéseket hozott meg a NASA. Az űrügynökség szeptember 30-án 3 új kutatóműszer bevezetéséről, illetve egy 5 g-os kommunikációs rendszer kiépítéséről döntött. Közlésük szerint a három eszköz olyan vizsgálatot fog végezni a hold felszínén, amelyek biztosítják, hogy a később odaérkező űrhajósok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek ott tartózkodásuk alatt. A déli sarki holdi környezetfigyelő állomás például egy olyan műszer, amely megfigyeli a felszínre hulló mikrometeoritokat, nyomon követi a könnyen gázzá alakuló illékony anyagok mennyiségét a környezetben, illetve érzékeli a szeizmikus mozgásokat is. A képességeknek köszönhető számos, a holdbázis és az űrhajósokat potenciálisan fenyegető veszélyforrást képes felmérni. Megérkezett a Matthew Perry-ről készült The One About Matthew Perry szeptember 29-én bemutatott előzőse. A Jó barátok Chandler Bingét alakító színészről szóló 3 részes dokumentum sorozat október 27-én kerül fel a Netflixre, a most bemutatott, nagyjából 2 perces kevcsináló pedig a hírnév mögötti embert helyezi előtérbe. A Mary Robertson rendezte sorozatban, amelyről szeptember elején már beszámoltunk, Perry húga, Mia Perry Bowick is felidézi közös emlékeiket, és korábban nem látott családi fotók és videók is előkerülnek. Bowick a Netflix által közölt nyilatkozatában arról beszélt, hogy bátyja teljes emberként szeretné bemutatni, nem csupán Chandlerként vagy a függőségeivel küzdő színészként. Régi barátok, korábbi barátnők és alkotótársak is megszólalnak a sorozatban. A Jó barátok meghallgatásáról és Chandler figurájának kialakulásáról Verena Littlefield, az NBC egykori vezetője, valamint a sorozat első évadának írója Jeff Strauss mesél.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az évtizedik hónapjában már nem csak a Hidrofehérvár AV19 és a FEHA 19 mérkőzésein szurkolhatnak a jégszerelmesei, de közönségkorcsia keretében maguk is kipróbálhatják a Metaréna jegét. A korizni vágyoknak októberben 6 alkalommal is lesz erre lehetősége. Az események ideje alatt korcsia kölcsönzésre is lesz lehetőség, valamint működik a ruhatár és az értékmegőrző is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a szél megélénkülhet, csapadék nem várható. Több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Indul a Táskarádió esti showja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Gondolkodtál már azon, miért lesz egy zeneszám a kedvenced? Vagy hogy mi befolyásolja a zenei ízlésed, és hogyan alakul ki egyáltalán?
1: Egyes elméletek szerint a kedvelt zenei ízlés nem a véletlennek köszönhető, hanem a személyiségünknek. A Spotify évek óta foglalkozik ezzel a témával és az összefüggéseknek a feltérképezésével.
0: De mit is árulhat el rólad, hogy milyen zenéket szeretsz? Raymond Cattell vezette kutatás megállapította, hogy a hasonló zenei ízlésű emberek hasonló személyiségjegyeket hordoznak, hasonló tulajdonságaik vannak, és hasonló a gazdasági, illetve társadalmi hátterük. Emellett számít az is, hol nőttünk fel, milyen zenét hallgatnak a családjaink, barátaink. De épp ennyire befolyásolja a zenei ízlésünket az aktuális élethelyzetünk is.
1: Ha popzenét hallgatsz, akkor extrovertált, őszinte és a hagyományokhoz ragaszkodó személy vagy. Keményen dolgozol, és magas az önértékelésed, viszont kevésbé vagy kreatív.
0: Ha a rap és a hip-hop a kedvenced, magas az önértékelésed, vagy az önbizalmad, és igazán társkedvelő ember vagy, míg az agresszió nem jellemző rád.
1: Rock és heavy metal kedvelők, kreatív, általában introvertált személyiség, vagy akire agresszió nem, viszont gyengétség és kedvesség annál inkább jellemző.
0: Dance rajongóként, magabiztos és társaság kedvelő személyiség vagy, aki nyitott az új tapasztalatokra, azonban a kedvesség nem a fő erényed.
1: Klasszikusok kedvelőjeként introvertált, de jó önértékeléssel bíró személyiség vagy, erős kreatív hajlammal. Feltett szándékod a nyugalom és a világ lecsendesítése magad körül.
0: Jazz, blues és soul rajongóként magabiztos, kreatív, intelligens, könnyed személyiség vagy, aki igazi extrovertáltként szeret kapcsolatba kerülni az embertársaival.
1: Az emberek a zenén keresztül rengeteg információt közölnek a külvilággal, szóval ha valakit meg akarsz jobban ismerni, csak figyelj oda, hogy mely zenékkel tud azonosulni.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: Itt a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf, Janka, Bali, Villő és Hedrik Mira. Hogyan élj túl egy tornádót? A tornádókat nem mindig könnyű észrevenni, ugyanis a szél bármilyen erős is, láthatatlan, átlátszó. Talán hallani lehet, de a mai világban kifigyel már oda a szél zúgására, ha hallgathat metal rock zenét is. De se baj, ha nem hallod, nem sokára látni fogod, ugyanis a tölcsér által felszívott víz, por és törmelékek hatására nagyon is láthatóvá válik. A tornádók erősségét az Enhanced Fujita skálán mérik 0-tól 5-ig, ám ezt csak visszamenőlegesen tudják kikalkulálni a szélsebesség és a tornádó által okozott károk felmérése alapján.
1: Az évtizedek során a tornádókról készült videókon látható, hogy akár a házak tetőszerkezeteit, autókat is, tehát szinte bármit fel tud kapni és pár mérföldet arrébb cipelni. A túlélők beszámolói alapján, bár traumatizáló lehet az élmény, a legrosszabb tornádok esetében is 99% körüli a túlélés aránya. Ami azért nem rossz ahhoz képest, hogy hány zongorát és gerendát vághat hozzád.
2: A tornádó akkor szippanthatja be az embert a tapasztalatok szerint, ha nem marad olyan felület, amiben megkapaszkodhatnánk, mint például egy lebetonozott közlekedési tábla. A tölcsérbe kerülve a szél sebességével megegyezően keringhetnek a tárgyak, amelyek ellen alig ha lehet védekezni. Egy texasi nő 2019-es beszámolója szerint például több tárgy és egy gerenda is eltalálta, mégis túlélte. A zongorát tuti nem élte volna túl, szóval szerencséje volt.
1: A leérkezés után azonban a lehulló törmelékek és tárgyak miatt nagyon kell vigyázni, ez ugyanis akár veszélyesebb is lehet, mint maga a tornádó. Az NOAA szerint tornádó esetén kerülni kell az ablakokat, és a lehetséges, mielőbb védett helyre kell húzódni, például pincehelyiségbe.
3: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Lendvai Martin és Bognár Lilla. A globális gazdasági növekedés lassulni fog idén.
1: A PVC Global Economy Watch előrejelzése szerint a világgazdaság egészen lassulni fog 2019-ben azáltal, hogy a 7 legfejlettebb országból álló G7 országokban hosszú távon visszaáll az átlagos növekedési ütem. A PVC előrejelzése szerint várhatóan mérséklődik Amerika és Kína növekedése, a fejlett gazdaságok munkaerőpiacai továbbra is szűkülnek, India pedig a következő évtizedekben tovább javíthatja helyezését a globális GDP rangsorban. A PVC szakértői szerint véget ért a legjelentősebb gazdaságok növekedésének 2016 vége és 2018 eleje között tapasztalt fellendülése. Az USA-ban a költségvetési ösztönző intézkedésének köszönhető növekedés várhatóan gyengülni fog, a magasabb kamatlábak valószínűleg visszafogják majd a fogyasztói kiadásokat, az erős dollár pedig továbbra is fékezni fogja a nettó export bővülését. Amerika növekedése a 2018-ban becsült 2,8%-ról 2019-ben várhatóan körülbelül 2,3%-ra fog mérséklődni.
0: Kína növekedése is lassulni fog 2018-hoz képest. Jól lehet, a kormány arra fog törekedni, hogy a lassulást minimálisra csökkentse, az amerikai vámok hatása, illetve az adósság szintek féken tartásának szüksége miatt a növekedés 2019-ben valószínűleg lassul. Polesek Csaba, a PVC Magyarország üzleti tanácsadás üzletágának cégtársa a közleményben elmondta, tavaly a legfontosabb gazdasági hírek arról szóltak, hogy a fejlett gazdaságokban közel 4,5 millió új munkahely jött létre. Várakozásaik szerint ez a trend 2019-ben fokozatosan mérséklődik, és néhány gazdaságban, mint például az USA-ban, Kanadában és Németországban a munkanélküliség aránya el fogja érni a szerkezeti szempontból legalacsonyabb szintet, miközben a bérek növekedése fokozatosan megindul, tette hozzá. Ha a Brexit rendben zajlik, arra számítanak, hogy az Egyesült Királyságban is változatlan szintű marad a munkanélküliség. A Brexit során jelentkező rendellenességek azonban a munkanélküliség erős emelkedését eredményezhetik, vélekedett a szakértő.
1: Az Egyesült Királyság várhatóan vissza fog esni a világ legjelentősebb gazdaságainak rangsoraiban. 2019-ben India és Franciaország is valószínűleg túl fogja szárnyalni, és a világranglista 5. helyéről a 7. helyére fogja kényszeríteni. Míg az Egyesült Királyság és Franciaország a hasonló szintű fejlődés és a nagyjából azonos lélekszámú népesség miatt rendszeresen egymást előzgette a rangsorban, India jobb helyezése valószínűleg állandósulni fog. A PVC előrejelzése szerint 2019-ben a reál GDP az Egyesült Királyságban 1,6%-kal, Franciaországban 1,7%-kal, Indiában pedig 7,6%-kal fog emelkedni. Na és ti mit gondoltok erről? Írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen a 0620 944 5135-ös számon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Simonetta, Nagy Dorina és Gulyás Evelin. A génmódosítás úgy néz ki, nem ismer határokat. Hallottál már a világító macskáról?
1: A világító halak már régóta ismertek, de egy teljesen új vívmány kápráztatja el az embereket mostanában. Sok kudarcot vallott kísérletbe telt, mire kitalálták a japáni Mayo Klinika és Yamaguchi Egyetem doktorai a megfelelő formulát a foszforeszkáló macskák létrehozására. Kutatók medúzagéneket ötvöztek a még megtermékenyítetlen cica petesejtekkel, és létrehozták az UV-fény alatt különböző színekben pompázó különös kis kedvencet.
2: Ezek a cicák nem minden ok nélkül jöhettek létre. Sokan azt hinnétek, hogy unatkozó tudósok szórakozásából kezdtek bele a projektbe, de igazából a cicák nagy szerepet játszanak a HIV és AIDS betegség lefolyásának és gyógyításának kutatásában. A foszforeszkáló gén ugyanis védelmet nyújt a genetikailag manipulált állatok számára a HIV vírus macska változatától, a FIV-től. Az eljárás hasonló módon kivitelezhető lehet embereken is, de ez még csak elmélet. Előbb ki kell találni, hogy az emberek hogy legyenek védettek a vírussal szemben, de ne kezdjenek el világítani UV-fény alatt.
0: Eleinte nem lehetett sehol beszerezni ezeket a különleges állatokat, de most már, ha valaki talál egy helyet, ahol világítós cicákat tenyésztenek, $120, vagyis nagyjából

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Schuller Vivi és Czajner Atina. Most megmondjuk neked, hogyan is tartsd meg a motivációdat az edzésekhez. Mindenki kezdett már életmódváltásba, de a legtöbben az első vagy a többedik nehézségnél feladják. Most azt szeretnénk megosztani veled, hogy mi az, amiből erőt nyerhetsz.
1: Első tippünk, hogy tartsd be a magadnak tett ígéretedet. Ha úgy döntesz, hogy reggel elmész futni, akkor is menj el, ha esik az eső vagy a hó. Ne azért, hogy posztolhassd az Instán, hanem azért, hogy magadban ne kelljen csalódnod. Ha nem tartod be a magadnak tett ígéretet, csalódott leszel. Megéri ennyit plusz fél óra alvás? Inkább kelj fel és légy magadra büszke.
0: A második tipp, hogy keresd motivációt. Lehet ez egy régi ruha, amiben szeretnél beleférni, vagy egy félmaraton. Lehet egy barát motiválására is elkezdeni az edzést, vagy ha minden napra más találsz ki, és ez izgalmasabbá teszi.
1: A harmadik, hogy keresd olyan sportot, amit tényleg szívesen csinálsz. Ez a pont különösen fontos, hiszen amire a szabadidődből áldozol, az csak is olyan dolog lehet, ami feltölt és energiát ad. Nem muszájból csináld.
0: Negyedik tipp, tűzd ki kisebb célokat. A nagy célodat oszd fel kis célokra, így nem fogod feladni, mert nem tűnik olyan elérhetetlennek.
1: Az ötödik motivációs cél, hogy kapcsolj ki, lassíts le és éld meg a pillanatot. Állj meg egy pillanatra és lásd meg a csodát. A nyáron a kacsákat a tó partján, a gyönyörű őszi természetet, a csodálatos színeket, tavasszal az ébredő természetet, a finom illatokat. Azt, hogy milyen érzés, amikor futás közben bőrigázol a nyári esőben, és olyan nagy hóban futsz, hogy elmerül benne a cipőd, meg kell tapasztalni.
0: Hatodik tippünk, keresd példaképeket vagy valakit, aki motivál. Lehet az olyan személy is, akivel nem találkoztál még személyesen, csak a motiváló posztjai erőt adnak. De lehet, hogy egy barátod, ismerősöd kedves szavai is motiválnak.
1: A hetedik tippünk, hogy keres valakit, akivel közösen tudtak edzeni. Így mindig várni fogod a közös edzést, és kisebb az esélye annak is, hogy nem indulsz el. Lemondani nem ér.
0: Légy magadra büszke, jutalmazd magad. Ez a legfontosabb pont. Minden edzés vagy egy teljesített kicsi mérföldkő után dicsérd meg magad. Vegyél egy forró fürdőt, kezd el olvasni a kedvenc könyved, vagy tegyél bármit, amihez igazán kedved van.
1: Ha neked is van valami ötleted, hogy hogyan legyen motivációd az edzésekhez, írd nekünk a Facebook oldalunkon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Elbel Brigitta, Farkas Réti Raimond és Kozári Lenke. A mai fiataloknak gyakran törik össze a szíve. A tinik gyakran esnek szerelembe, és ez sokszor beteljesületlen marad, vagy pedig hamar véget ér. Ennek a folyamatnak 4 szempontja van. Az első az, hogy sokként ér, és képtelen vagy feldolgozni az elutasítást. A következő a mély bánat, amit sokan sírással vezetnek le. A harmadik, hogy lassan beletörődsz és teljesen elfogadod, hogy ez a szerelem nem fog beteljesedni. Az utolsó fázis, hogy teljesen elengeded, és akkor már talán jöhet az újabb szerelem. Ez a szint általában a legnehezebb, de most megtudhatod tőlünk, hogy hogyan lehet ezeket még könnyebben átvészelni, ha esetleg számodra az elengedés nagyon nehéz.
1: Amikor az érzelmek hullámvasútján érezzük magunkat, szörnyen érzed magad, és azt veszed észre, hogy kezded elveszíteni a talajt a lábad alól, és minden csúszik ki a kezedből. Megfogadod, hogy soha többé nem bízol senkiben, és nem fogsz vonzódni senkihez sem. Még a legjobb barátaid sem tudnak kizökkenteni és jókedvre deríteni, és a megnyugtató szavak inkább csak tovább idegesítenek. Éld át a gyászt, a bánat és a düh érzéseit is, hidd el, jót fog tenni. Mondd ki érzéseid, és ne fogd vissza a sírás sem. Engedd el a negatív érzéseket a könnyekkel. Ne aggódj, ez az állapot nem fog sokáig tartani, hiszen jól tudod te is, hogy még a legnagyobb vihar után is kitisztul az ég.
2: Mikor úgy érzed, itt az ideje a kibeszélésnek. A szakítás utáni első pár napban érthető, ha szeretnéd kikerülni a társaságot és elbújni otthon mindenki elől, ebben nincs is semmi meglepő. Azonban előbb-utóbb eljön az a pont, amikor el kell kezdened vigaszt keresni és az hozzád közel álló emberek segítségét kérni. Igaz, hogy a barátok és az ismerősök sem mindig tudnak választ adni arra a kérdésre, hogy hogyan gyógyítsd a sebeket, amelyeket összetört szív okozott. Azonban az bizonyos, hogy ha hozzád közel állóknak beszélgetsz az érzéseidről, megkönnyebbülést, vigaszt fogsz találni. Életük során valószínűleg ők is találták már magukat hasonló szituációban, és pontosan tudják, hogy milyen érzés a szerelmi bánat, így akár hasznos tippekkel is elláthatják a gyógyulással a kapcsolatban.
0: Amikor már látod a fényt az alagút végén. Ilyenkor a legrosszabb perióduson már túl vagy, és hamarosan eléred azt a pontot, amikor le tudod zárni életednek ezt a bizonyos fejezetét. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy többé nem vár rád a boldogság. Épp ellenkezőleg, gondolj arra, hogy a sors új lehetőségeket adott a kezedbe. Kezd el életed következő szakaszát, koncentrálj saját vágyaidra és álmaidra. Egy kismértékű egészséges önzőség mindenkinek kijár és nem árt. Tanulj meg örülni a kis dolgoknak is, bármilyen mértékű sikert érj el és értékeld azt.
1: Amikor búcsút mondasz a múltnak, idővel a fájdalom, amit most érzel, eltűnik. Helyébe viszont vágyat fogsz érezni arra, hogy új embereket ismerj meg és új társat találj. Mielőtt újból belekezdenél a randizásba, bizonyosodj meg arról, hogy a régi emlékek a múltból nem lesznek indokolatlanul nagy hatással az új kapcsolatra. Szedd össze azokat a dolgokat, amely az előző társra emlékeztet, legyen az ajándék, személyes táj vagy fénykép, és tedd őket egy dobozba. Tegyél ugyanígy a számítógépen telefonon található képekkel. Ezzel a lépéssel megszabadulsz a fájdalmas emlékektől, és szimbolikusan is hozzákezdesz az új életednek.
2: Amikor végleg meggyógyítja az összetört szíved, és újra kezdesz élni. Az összetört szív szindrómájának 5. utolsó fázisában felismered, hogy az ilyenfajta fájdalom az életnek egy fontos leckéje. Amikor visszatekintesz az elmúlt időszakra, egyértelmű lesz, hogy milyen hibákat követtél el, és milyeneket a társad. Élvezd a pillanatot, figyelj magadra, találj új dolgokat, amelyek érdekelnek, és áldozd több időt arra, hogy jól érezd magad. A legfontosabb pedig, hogy legyél nyitott, és ismerkedj új emberekkel.
3: 97.

0: 87 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andra, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Bőri Virág és Hedrik Mira. Vendégünk az Exatlonból és az Ázsia Expressből ismert Rozs Geri, aki mesélt nekünk az ázsiai kalandjairól.
1: Kedvenc feladatairól és legnehezebb megpróbáltatásairól is. Mi volt a legnehezebb kihívás?
2: Az Ázsiába belegondolok, volt egy-kettő olyan feladat, ami nem csak, hogy nekem nem tetszett, hanem a gyomromnak is. És ez nem is ilyen félsz, nem félsz dolog, inkább tényleg olyan, nem tudtam hova tenni, hogy most például bort miért kellett fölcipelni, nem tudom hány száz méter magasba, úgyhogy ne lötyögjön ki, nem tudom miért kellett 8 kancsóból megkóstolni bizonyos italokat, és eltalálni, hogy melyik a bor. Tehát én az alkoholos feladatokkal ugyannyira nem voltam kibékülve. Amitől tényleg így tartottam, vagy egy picit óckodtam, az tényleg ezek az alkoholos feladatok. Tehát értem én, hogy egy picit bele kellett vinni olyan tényezőt, ami kimozdít valamilyen irányba, egy picit megkavarja a gondolkodásodat, de szerintem ezt másról is el lehetett volna érni, akár egy nagyon logikai, vagy nagyon nehéz logikai feladattal, vagy bármi másról, csak ne ezzel. A grúziai hajsza során is volt egy ilyen, amikor össze kellett hívni 16 főt, amikor 8-an laktak abba a kis kertben amúgy, és ott is ugye nem tudom hányszor el kellett mondani grúzul az asztali áldást, akkor minden asztali áldás után egy kis kortyocskát le kellett verni. Nekem ezek olyan nagyon nem gyerebe feladatok voltak. Meg is lett az eredménye, mert ugye utána kavarogtunk a Timivel egy órát szerintem, hanem másfelet ott a roncstelep környékén, meg se találtuk konkrétan a zászlót. Én ott vesztem el teljesen igazából annál a hajszálá, ezért is tartottam az ilyen feladatoktól.
1: Volt kedvenc kihívásod?
2: Az előbb említett feladatok kivételével az összesen az voltam úgy, tényleg. De ami nagyon tetszett, és most biztos, hogy közben játszik bennem az, hogy azért, mert olyan eredményt értünk el, amiért. Az első napos az például nagyon tetszett, amikor ugye az előbb említett rákocskákra le kellett szedni a kulcsot, át kellett merni egyik vödörből a másikba a vizet, ugye 3 méter távolságra, nem is merni önteni konkrétan. Utána még ugye meg kellett találni egy térképet, ami alapján megtaláltuk a kis ládikát. Az nagyon egy izgalmas feladat volt. Ott a Valmár fiúkkal nagyon durva harcot vívtunk a végén, ugye petékot már elkezdték tépkedni a szalagot, amivel körbe volt kötve a kis ládikó. Törökországban lévő feladatok nagyon tetszettek, illetve azért Grúziát is kiemelném, tehát ott is volt egy-kettő olyan, ami igencsak az ízlésemnek megfelelt, hogy így fogalmazzak. Tényleg minden feladat kivéve a boros, mindegyik, egytől egyik bejött.
3: Hogy élted meg, amikor először kiestél?
2: Egy nagy titkot árulok el, nem vágták be a műsorba sajnos, de én ott elbőgtem magam, miután amúgy Nóri lekonferált minket. Én egyáltalán nem itt terveztem az Ázsiát, tényleg bíztam benne, hogy legalább a negyedik hétig elmegyünk, hiszen tudtuk, hogy ugye 6 hétből fog állni ez az egész verseny. Én ott azért pityeregtem egy picit, tehát konkrétan tényleg így éltem meg, és a vasírásban benne volt a feszültség, a bánat, maga igazából az itthoniak hiánya, de aztán jött a jó hír, ami konkrétan visszadobott az életbe. Ez mentett meg igazából. Szerintem még mindig rosszul is állném. Lehet, hogy most is elsírnám magam, hogyha csak egy hétig szerepeltem volna az Ázsiában, amikor konkrétan 3 évig készültem rá mentálisan, hogy mikor megyek már ki. Rossz voltam úgy tényleg, tehát első kiesőnek lenni nagyon rossz. Ez ugyanolyan, mint amikor elindulsz egy versenyen, és már az elején, az elődöntőben el kell búcsúznod a versenytől.
1: Milyen volt visszatérni Timivel?
2: Amikor megtudtam, hogy Timi lesz a párom, én egy picit tartottam az egésztől. Timi, mint sportember, amúgy nagyon jó ember. A magánéletben is biztos, hogy az, bár annyira nem ismerkedtünk meg, ettől függetlenül amúgy nagyon jó viszonyt ápolunk azóta is. Hát azért voltak nehézségek, és én ebbe bele is gondoltam, hogy azért egy hölgyel végigmenni egy ilyen versenyen nem lesz könnyű dolog. Mindenbe belegondoltam abban a pillanatban, amikor megtudtam, hogy a Timi lesz a párom. Abban is, hogy itthon hogy fognak rá reagálni, ami körülbelül 70%-ban dolgozott bennem, hogy úristen, az akkori párom mit fog majd szólni ehhez, de hál' Istennek ő is nagyon jól kezelte. A másik másik 30% pedig tényleg ez a... Nem tudtam, hogy bizonyos feladatokra hogy fog reagálni, bizonyos szituációkra hogy fog reagálni, emiatt volt bennem egy ilyen kis félsz. Igazából, amit konkrétan az első héten leküzdöttünk, tehát a Tim is nagyon elfogadó volt velem kapcsolatban, ez visszafele is nagyon szépen működött, nem véletlenül az utolsó párosból konkrétan ugye a grúz szakasz végéig felküzdöttük magunkat ugye az első helyre, tehát ez egyértelműen magáért beszél. Nagyon jó volt köztünk az összhang amúgy.
1: Sok sikert kívánunk neki a további feladataihoz.
4: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedrick Mira, Kovács Réka. A Váratlan utazás egy kanadai kosztümös filmsorozat. Evonleyban játszódik, ami egy kis falu a Kanada melletti Prince Edward szigeteken. A sorozat Lucy Maud Montgomery könyvei alapján készült. Az írónő maga is a történet helyszínén nőtt fel, árvaként. Igaz, ő mindkét szülőjét elveszítette, nem csak anyját, mint a történet elején hősünk. A szerzőt nagyszülei vették magukhoz, és a szigeten nőtt fel.
1: Maga a történet Sarah Stanley-ről szól, aki apja jogi ügyekbe keveredése miatt rokonaihoz utazik, arra az időre, amíg szülője rendezi a dolgait. Heti néni meghalt anyjának nővére elég szigorúan bánik a körülötte élőkkel, beleértve a saját felnőtt húgát, Oliviát is. A kislány nevelésébe besegít még Alec, a fivérük és népes családja. Sarah nem könnyen szokik hozzá a kisvárosi környezethez.
2: Szerencsére családja segítségével beilleszkedik. Unokatestvérei, Felicity, Félix és Cecily igyekeznek mindenben támogatni. Olivia néni is próbálja ellensúlyozni Heti néni vasszikorát, de ha nem számítjuk a sziklaszilárd felszínt, Heti nénit is foglalkoztatja a húga beilleszkedése. A kislányt viszont kemény fából faragták és barátokra is lel.
0: A sorozat első évada inkább a gyerekek sorsára koncentrált, de miután a főszereplő Sarah Polley kilépett a sorozatból, leginkább a King család sorsára, a falubeli emberekre és a változó világra került a hangsúly. A sorozatban sok befutott sztár vendég szerepelt, többek között Ryan Gosling, Christopher Lloyd, Michael York és Diana Rigg, valamint sokan mások.
1: A történetből készültek filmek, sorozatok, sőt még egy anime is. Érdekes, hogy a sorozatot kizárólag kanadai finanszírozásból akarták elkészíteni, mivel szerették volna növelni a kanadai tévéműsorok arányát az amerikaiakkal szemben. Ironikus, hogy végül pont a Disney segített kifizetni a sorozat költségeit.
2: A szériát 16 Emmy-díjra jelölték, de a rajongók nagy felháborodására Sarah Polley-t nem díjazták. Egyébként a színésznő az 5. évad után kiszállt a sorozatból, főként egészségügyi okokból. Később már csak 2 epizódban láthattuk. A kislány egyébként a karakteréhez hasonlóan elveszítette édesanyját, aki a sorozat castingolását intézte. Később egy epizódot is dedikáltak a tiszteletére. Felnőttként a színésznő komoly művészfilmes karriert futott be.
1: A váratlan utazást ajánljuk azoknak, akik aranyos és szórakoztató sorozatélményre vágynak, és azoknak is, akik már esetleg hallottak az írónő más regényeinek feldolgozásairól is.

0: 95.5 Társkarádió, te is beleférsz a mikrofonnál szép laki Emmai Szigül Barnabás. Minden napjaink önvezető járművei. Az automatizálás és a digitalizáció egyre több szektorban jelent kihívást, és egyben megoldást is a különböző folyamatok menedzselésére. Világunk egyre jobban fejlődik, és megállíthatatlan a járművek területén is. Most elhoztunk nektek pár példát, ami lassan napjainká válik. Nem kivétel ez alól a szárazföldi autózás sem, Magyarországon az autózásban már egyre inkább elterjednek az elektromos és önvezető autók, valamint zajlik újabbak tesztelése.
1: A villamos vonalakon ugyan még nem jelentek meg, van rá példa, hogy teszteltek pár önvezető villamost a világban, ám ez még nem elterjedt. A metróvonalakon mindennapi életünk részévé vált az autonóm, vezető nélküli kocsik használata. Erre példa a budapesti M4-es vonal Alstrom szerelvényeire is, addig a vasúti közlekedésben nem találkozunk ilyen irányú fejlesztésekkel. Pedig egy magyar mérnökcsapat már rendelkezik az ehhez szükséges technológiával, ami nem csak műszaki megoldást nyújt, de az ágazatok fokozottan sújtó szakember hiány enyhítésében is szerepet játszhat.
0: A Parallel Systems moduláris felépítés önjáró szerelvényeinek segítségével sokkal gazdaságosabbá lehet tenni a rövidtávú vasúti áruszállítást, egyben megoldást találva a vasutak egyik rendszer szintű problémájára is. A következőekben bemutatunk pár járművet, ahova ezt a tudást majd fel lehet használni.
1: Metrók esetében önvezetést jóval könnyebb megvalósítani, lévén, hogy azok zárt pályán közlekednek, nincsenek kereszteződések, körforgalmak és optimális esetben gyalogosok, kutyák és elektromos rollerrel ingázó környezettudatos polgárok sem vágtatnak át vadul a síneken. Percenként jön gyors, viszonylag környezettudatos. Amiért szintén fontos ez a tervezés, az az, hogy a metróvezetők arra panaszkodnak, bezártság érzetet tapasztalnak magukon az egyfolytában alagútban ingázás miatt, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki utálná a munkáját. Összességében viszont az önvezető metrónak nincs tehát különösebb dolga, mint a kijelölt megálló helyeken megállni, biztosítani az utasok számára a le- és felszállás lehetőségét, majd a folyamat végeztével tovább gördülni a következő állomásra.
0: Vezetés támogató rendszer. Így hívják azt a több részből álló szerkezetet, amit a Siemens épített be egy fővárosi kombinóba. Egyrészt azért abba, mert ez a típus a cég sajátja, másrészt azért, mert ezek a szerelvények a világ egyik leggyakrabban használt vonalán közlekednek a nagy körúton, vagyis a legbiztosabb körülmények között tesztelhető. Az STA rövidítésű kütyű a járművezető munkáját segíti azzal, hogy felismeri a kockázatos forgalmi szituációkat, és ezekről azonnal figyelmeztetést ad. A rendszer jellegzetességét az adja, hogy a járműre telepített szenzorok a villamos haladási irányát, valamint a forgalmi közeget is pásztázzák. A lezajlott úgynevezett néma üzemmódú, vagyis a hang- és fényjelzés nélkülöző tesztelést az egyik utasforgalomban lévő kombinón végezték, az elsődleges cél pedig az adat- és tapasztalatgyűjtés volt, ezek kiértékelése után pedig a cél a rendszer finom hangolása. Ma már több új, szintén fővárosi KAF villamos is ezt a rendszert használja, valamint a Hódmezővásárhely és Szeged között húzódó tramtrain hálózat hibrid villamos motorvonata is ezt használják.
1: Összegezve az önvezetés már szélesebb körben jelenik meg, kötött pályás járműveknél is, például vonatoknál, metróknál vagy éppen villamosoknál. Többek között ezek a járművek fogják meghatározni jövőnket és határozzák meg már mindennapjainkat.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 118 éve elsüllyedt hadihajó roncsát találták meg. Ritka vadászati technikát örökítettek meg a delfineknél. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak egy ládában Belgiumban. A mikrofonnál Bari Villő. Csak nem 120 éve elsüllyedt hadihajó roncsát fedezték fel az Egyesült Királyság déli partjainál. A régóta eltűnt rombolót a Project Explore búvár történészei találták meg, akik 5 éven keresztül kutattak a hajó lokációja után. Az Egyesült Királyság haditengerészetének közleménye szerint az HMS Tiger 1980-ban süllyedt el, miután gyakorlatozás során összeütközött egy másik hadihajóval. A mintegy 10 000 tonnás HMS Berwick cirkáló gyakorlatilag félbevágta a csupán 400 tonnás Tigert. A hajó óra szinte azonnal elsüllyedt, a farát pedig mintegy 3 perccel később nyelte el a víz. Az 57 fős legénységnek kevesebb, mint a fele élte túl az ütközést, a hajó kapitánya is odaveszett. Rendkívül ritkán látott vadászati technikát örökítettek meg az ausztráliai Queensland partjainak közelében élő delfineknél, írja a Science Alert. Az indiai óceáni palackorú delfinek rendkívül intelligens állatok, amelyek eszközhasználatokról ismertek. Ezt azonban eddig nagyon kevésszer sikerült csak megfigyelni. A Sunshine Coast Egyetem kutatói azonban most bemutattak néhány friss, történelminek nevezhető felvételt a Marine Mammal Biology című folyóiratban megjelent tanulmányukban. Alexis Levengood vezető kutató elmondása szerint a szokásos delfin megfigyeléseket végezték, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a Harvey-öbölben az egyik delfin kiemelt egy óriási kagylót a vízből. Az angolul shellingnek, magyarul kagylózásnak nevezhető technikát eddig hivatalosan csak a nyugat-ausztráliai Cápa-öbölben dokumentálták, sehol máshol a világon. Levengood és csapatának videói tehát az első vizuális bizonyítékok arra, hogy Ausztrália keleti partján élő delfinek is gyakorolják ezt a vadászati stratégiát. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak munkások építkezés során egy ládában Belgiumban. Aranyások, maradjatok távol, már nincs ott semmi látnivaló, mondta a helyi rendőrség munkatársa, és arra kért mindenkit, maradjanak távol az építkezéstől. Az még nem dölt el, kié lesz a nagyértékű arany. A ládába rejtett kincsek értéke legkevesebb 9 millió euró, vagyis 3,3 milliárd forint, írja az MTI. A munkálatokat végző építőipari cég alkalmazottainak bejelentését követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs és ki a tulajdonosa. Az ügyészség célja annak kiderítése, hogy az arany hogyan került oda, és hogy legálisan szerezték-e be. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában. A Golden Globe-díjas színész a hatalmas terepjárójával hajtott át a piros lámpán, aminek következtében frontálisan ütközött egy piros a Toyota Prius-szal.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Díszdoktori címmel tünteti ki a Buenos Aires-i Egyetem a 8-szoros aranylabdás futballsztárt Lionel Messit. A ceremóniára a 39 éves klasszis válogatottbeli búcsú mérkőzése előtt kerül sor szerdán, amikor a nyári világbajnokságon ezüstérmes dél-amerikaiak Benint fogadják a fővárosi Estadio Monumentában. A tanulmányaival 13 évesen felhagyó Messi kitüntetését azzal indokolta az 1821-ben alapított intézmény, hogy kivételes pályafutása a kiválóság, a kitartás, az alázat és az etikus magatartás, valamint az argentin nemzeti színek iránti elkötelezettség példája, és mindezek olyan értékek, amelyeket az egyetem már régóta képvisel.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap a szél megélénkülhet, csapadék nem várható, több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezerén indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Génszerkesztéssel állították meg a merrák sejtjének terjedését.
1: A meldaganatok egyik legagresszívebb formája a tripla negatív merrák sejtjeinek terjedését állították meg laboratóriumi kísérletekben a CRISPR nevű génszerkesztést használva. A Manchesteri Egyetem, a Glasgow-i Egyetem és a Sheffield Egyetem kutatócsoportja az úgynevezett tripla negatív merrákot vizsgálta. Ez az altípus nem reagál azokra a kezelésekre, amelyeket a daganat más altípusai ellen alkalmaznak.
0: A rosszindulatú meldaganatok mintegy 15%-a tripla negatív. Ez az altípus nagy valószínűséggel terjed át más szervekre, és nagyobb eséllyel újul ki a kezelések utáni első években. A CRISPR génszerkesztési technológiával a kutatócsoport eltávolította két fehérje, az RUNX és a CBF beta egyikét a rákos sejtekből. Bármelyiket is vágták ki a genetikai ollóval, a rák terjedése megállt, noha a CFV beta nevű fehérje kimetszése úgy tűnt, nagyobb hatást fejt ki.
1: Amikor a két fehérje bármelyikét visszaszerkesztették a sejtekbe, a rák folytatta a terjedést. Paul Shor, a Manchesteri Egyetem munkatársa, a kutatás vezetője elmondta, a felfedezés fontos mérföldkő az áttéteket képező rák terjedésének megértésében, noha hosszú még az út, amíg az eredményekből hatékony terápiákat lehet kifejleszteni. Hozzátette azonban, hogy a két fehérje más, egészséges szövetekben is megvan, tehát olyan szert kell találni, amely ezeket kíméli. Fontos, hogy nem tudjuk még, minden tripla negatív sejtre igaz-e a felfedezett hatás, mivel a betegségnek több típusa is van, mutatott rá a kutató.
0: Folytassuk az egészségünkkel. Együnk-e vörös húsokat, vagy ne? Mit mond a tudomány?
1: A vörös és a feldolgozott húsok fogyasztása némileg megnövelheti a szívbetegségek és a halál kockázatát egy új tanulmány szerint. A vörös húsok fogyasztásának kérdése akkor került újra fókuszba, mikor tavaly ősszel egy tudós csapat azzal állt elő, hogy a legtöbb ember számára értelmetlen visszafogni a vörös húsok és a feldolgozott húsáruk fogyasztását, mivel a bizonyítékok gyengék, a kockázat kicsi.
0: Ennek ellentmond a JAMA Internal Medicine című szaklapban közölt eredmény, amely szerint a vörös húsok, feldolgozott húsok, kivéve ugye a szárnyasok és halak, heti kétszeri fogyasztása 3%-kal megnöveli a korai halálozást eredményező bármely ok kialakulásának kockázatát.
1: Az Amerikai Északnyugati Egyetem és a Cornell Egyetem tudósai 6 nagy létszámú úgynevezett kohorsz vizsgálat eredményeit összegezték. Ezek között mintegy 3 évtized utánkövetéses vizsgálatainak eredményei is szerepeltek. Ez összesen 29.682 átlagosan 54 éves résztvevőt jelentett. A kohorsz vizsgálat a populáció egy feltételezett kockázati tényezőnek kitett csoportjának időbeni utánkövetésével méri az adott időszakban az új betegek számát. A tanulmány ugyanakkor nem vizsgálta a résztvevők főzési módszereit. Ráadásul étkezési szokásaik idővel változhattak is, mivel a táplálkozásukról szóló információkat csak egy alkalommal gyűjtötték be.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salfi Anka és Bali Villő. A legbizarabb félelmek, amiket biztos, hogy még nem ismersz. Nincs olyan ember, aki ne félne valamitől. Érdekes lehet a neveiket is tudni, vagy épp azt, hogy miben szenved pár ismerősöd. A világon mindentől lehet félni, de nem mindennek van neve. Itt van néhány.
1: Anatidaefóbia. Félem a kacsáktól, vagy egy bizonyostól. Ezek az emberek úgy érzik, hogy mindig figyeli őket egy kacsa. Futhatsz, de nem bújhatsz el, és a kacsa mindenhol jelen van. A vörös szeme rászegeződik, igen kellemetlen lehet. Érdekes, hogy egy ilyen ártatlan lénytől is lehet félni, de ez nem választás kérdése. Ha valaki ilyenben szenved, akkor semmi vész. Az egyik külföldi regényben is egy egész család retteg a kacsáktól.
0: Kerofóbia, a szórakozástól való félelem. A boldogságtól való idegenkedés vizsgáló jelenlegi pszichológiai kutatás feltételezi, hogy a boldogságnak többféle fajtája létezik. Mint ilyen, az egyének különböző érzései lehetnek, és különböző fokú idegenkedései lehetnek a különböző boldogság típusok iránt. Először meg kell határoznunk, hogy pontosan melyik boldogságfajtától félünk.
1: Luposlipafóbia. Attól való félelem, hogy zoknit viselve a frissen viaszozott konyhapadlon farkasok fognak kergetni a konyhaasztal körül, ami a The Far Side című Gary Larson képregény sorozatból van. Őszintén annyira hihetetlen ez a félelem, hogy nem is hiszem, hogy létezne, de ki tudja. Ha te nagyon rettegni kezdesz ettől, hadd emlékeztesselek, hogy farkasok nem kúszálnak a kámerre, és biztos nem a te lakásodba fognak betörni, pont amikor frissen van viaszozva a konyhapadló. Ha meg mégis, akkor vedd le az oknit és törd meg az ördögi kört. Terinofóbia, a tollakkal csiklandozástól való félelem. Ez a fóbia általában gyerekkorban kezdődik, amikor traumatikus élmény történik egy tollas dologgal. Legyen az egy párnacsata, esetleg egy kakassal való szerencsétlen összecsapás. Egyes terinofóbok félnek a tollaktól, mivel a madártetemhez kötődnek. Esztétikai okokból a tollak tisztátalannak, piszkosnak tűnhetnek, vagy a fóbiás fertőzés jeleként is szolgálhatnak. Ennek eredményeként a tollal való csiklandozás rendkívüli kényelmetlenséget, vagy folyamatos félelmetes gondolatokat okozhat a toll csiklandozása utáni megbetegedésről.
0: A paraska vede katriafóbia nem káromkodás, hanem a péntek 13-tól való félelmet jelenti, és érdekes módon sokan szenvednek benne. Amerika lakosságának 10%-a hisz ebben, hiszen Franklin D. Roosevelt is rendkívül babonás volt. 13-án sosem utazott, és nem ülhetett 13 ember egyszerre egy asztalhoz. Hippopotam monstrus sesquipedaliofóbia. Ez az igen hosszú szó a hosszú szavaktól való félelmet jelenti, így remélem, hogy ha valaki ebben szenved, nem próbálja kideríteni a nevét. Elvileg azért van ilyen neve, mert a fóbia megértése segíthet legyőzni azt, és teljes életet élni. Ha már innen nézzük, még csatolhattak volna hozzá pár szótagot, nem?
1: Heliofóbia a napfény elkerülését jelenti. Ezek szerint tényleg léteznek vámpírok, hiszen hogy máshogy kerülnék el ezek az emberek a csodás napsütötte délutánokat.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jászmin. Hallottátok már azt a kifejezést, hogy táplálkozási rendellenesség? Ma fogunk pár érdekes információt mondani erről, hiszen ez egy nagyon fontos téma, amiről keveset beszélünk.
1: Mit nevezünk táplálkozási zavarnak? A táplálkozási zavar gyűjtőfogalom. Nehéz definiálni, pontosan mi tartozik bele. Általánosságában minden, ami táplálkozással kapcsolatos zavar. Ugye rengeteg egyéb formáját is meghatározták, már hogy két fő csoportja van. Az anorexia és a bulimia. Előbbinél az érintett testképe torzul, indokolatlanul túlkövérnek látja magát, emiatt drasztikus mértékű fogyásra törekszik. A bulimia ismétlődő falásrohamokkal járó betegség, amelynek során az étkezések feletti kontrollt veszi el. Az érintett vagy nem tudja abbahagyni az evést, vagy nem tudja kontrollálni, hogy mit és mennyit eszik. A súlygyarapodás megakadályozandó, a beteg hánytatja magát, ha a sajtót vagy vízhajtót szed, koplal vagy túlzott mértékben végez testmozgást.
2: Nem lehet pontosan meghatározni, mi okozza a táplálkozási zavarokat, de kialakulásokban pszichés problémák, személyiségbeli zavarok egyaránt szerepet játszhatnak. Azt például lehet tudni, hogy az anorexiás lányok nagy része olyan családból származik, ahol magasak a velük szemben támasztott elvárások. A táplálék elutasítása a kamaszoknál a lázadás jelét jelentheti. Nem elhanyagolható a társadalmi nyomás hatása sem, a soványság divattá követendő példává válása. A kamaszoknál a nemi hormonok hatása a lelki és a testi identitás keresésének nehézsége is közrejátszhat a táplálkozási zavarokat eredményező mentális problémák kialakulásában.
0: A táplálkozási tünetek főként attól függnek, hogy melyik típusról van szó. Anorexiánál például jellegzetes szimptóma a táplálék elutasítása és az ebből következő fogyás, illetve az elhízástól, kövérségtől való rettegés. Arról is felismerhetjük, ha valaki ezzel küzd, hogy tévesen ítélik meg testméreteiket, például aki sovány, az túlsúlyosnak gondolja magát. Ez nagy hatással van az önértékelésükre. A szülőknek azt tűnhet föl, hogy a serdülő gyerekük elkezd fogyókúrázni, keveset eszik, az eredménnyel mégsem elégedett. Árulkodó jel az is, hogy az érintett tovább folytatja a fogyókúrát, akkor is, amikor már nem kellene.
1: Ezeket a problémákat muszáj, hogy észrevegyük és kérjünk segítséget, hiszen ha csak mindig elhalasztjuk, akkor komolyabb probléma is előfordulhat belőle. A problémák depresszióval is együtt járhatnak, ezért szükség lehet antidepresszánsok szedésére is a pszichoterápia mellett. Persze ilyesmire a táplálkozási zavarok többségénél nincs szükség, a problémák pszichoterápiával javarészt gyógyszerek nélkül is kezelhetők. Leggyakrabban családterápiával kezelik, méghozzá azért, mert a háttérben a család, leginkább az anya felől érkező nyomás, illetve az emiatt kialakuló teljesítménykényszer és kontrollra való törekvés áll.
2: Hogyha meg szeretnénk ezt előzni, akkor fontos a család harmónia megteremtése és a családtagok közti megfelelő párbeszéd kialakítása. Nagyban segítheti a táplálkozási zavarok megelőzését. A kamaszoknál cselekedni kell arra, hogy a szülők már a kezdeti jelekre is figyeljenek, illetve megfelelően kezeljék azt, ha gyerekük például elutasítja az ételeket. Ugyancsak fontos, hogy a szülők jó példát mutassanak. Például, ha elégedetlen a testükkel egy-két zsírpárna miatt, akkor se hangoztassák folyamatosan azt, hogy fogyniuk kell, mert ez a magatartás a gyerekekben káros folyamatokat is elindíthat. A szülőknek törekedniük kell arra is, hogy támogassák a gyerekük önértékelését. Egészséges testképet például már az apró dicséretek is erősítik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit eszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint. Nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Fési Amira Bonita és Naár Barbara.
1: Biztosan te is azt hiszed, hogy egészségesnek lenni sok erőfeszítést, pénzt és időt igényel. Valójában viszont az életünkön változtatni sokkal egyszerűbb, csak be kell iktatnod pár új szokást a napi rendedben. A mai adásban ezeket hoztuk el nektek.
0: Manapság nagyon sok embert érint a migrén, és van, akinél már a gyógyszer sem segít. Ha te is köztük vagy, ez a természetes gyógymód biztosan segíteni fog. Amikor érzed, hogy közeleg a migrén, csak igyál meg egy pohár szőlőlevet. Ilyenkor ugyanis fejfájásodat az agyadban lévő kémiai anyagok egyensúlyának zavara okozza. A szőlőben található A, B2 és C vitamin is, ezek mind a migrén ellen hatnak. Azonban a legnagyobb szerepet a B2 vitamin játsza, mivel ez egyensúlyba hozza a kémiai anyagokat az agyadban, illetve csökkenti a fejfájásodért felelős vas szintjét a véredben.
2: Másodikként hajad szépségének megőrzésére hoztunk egy tippet. Az igazság az, hogy nem csak az számít, hogy milyen sampont használsz, hanem az is, hogy mit eszel. A titok pedig a lazac. Ebben a halfajtában ugyanis sok D-vitamin és omega-3 zsírsav található, melyek létfontosságok a haj és a fejből hidratálásához. Az omega-3 ezen kívül egészségesen tartja a hajhagymákat, csökkenti a gyulladást, kezeli a korpát és mérsékli a szárazságot. Összefoglalva tehát, minél több lazacot eszel, annál egészségesebb leszel te és a hajad is.
1: Ha te is gondolkodtál már abban, hogy leadnál pár kilót, a citromos sós víz nagyban segítségedre lehet. Közismert, hogy ez nagyon egészséges, de sajnos nem olyan finom, mint egy pohár narancslé vagy energiaital. A citrom és só azonban két olyan varázslatos összetevő, ami kimossa a szervezetedből a méreganyagokat és gyorsítja a fogyásodat is. Ennek okai, hogy csökkentik az étvágyadat, így gátat szabva annak, hogy felesleges kalóriákat vigyél be, valamint felpörgetik az anyagcserédet is.
0: Negyedikként egy egyszerű otthoni praktikát ismerhetsz meg. A sárgás körmök sajnos egy mindennapi jelenség, de egyáltalán nem szép. Ha természetesen szeretnéd fehéríteni őket, javasoljuk neked a fogkrémet. Ez ugyanúgy erősíti és fehéríti a körmeidet, mint a fogaidat, hiszen ebben is keratin található. Ezt a praktikát nagyon egyszerűen véghez tudod vinni. Csak kenj egy fogkefére kevés fogkrémet, majd dörzsöd vele a körmeidet. Hagyd hatni egy percig, majd mosd meg a kezeidet.
2: Ha meg szeretnéd növeszteni hajadat, készíts saját hajszérumot. Ennek egyik összetevője a ricinos olaj, amiben megtalálható a fejből hidratáltságát biztosító E-vitamin, omega-9 és omega-6 vitaminok. Ezen kívül ásványi anyagokkal is találkozhatunk benne. Második összetevője az avokádóolaj, amely vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, emiatt megvédi a hajad a töredezéstől. A szérum utolsó összetevője a kókuszolaj, ami megelőzi a fehérjék csökkenését a hajadban. Emellett még véd a napsugárzástól és a környezet káros hatásaitól is. Ennek elkészítése nagyon egyszerű. Mindegyik összetevőből tegyél egy tégelybe egy harmad részt, és alaposan rázd össze. Ezután már használhatod is.
0: Az utolsó tippünk a fogfehérítéssel kapcsolatos. A ragyogó mosoly meg a biztosságot ad, azonban ha fogaidat rejtegetned kell, az sokat levesz az önbizalmadból. Ha te is magabiztosan szeretnél mosolyogni, egyél sok zöldséget és gyümölcsöt. Ugyanis ezek antioxidáns tartalmuknál fogva csodásan képesek eltüntetni a foltokat a fogaidról. Ilyen gyümölcs például az eper, ami fehéríti a fogakat, valamint a bor és kávé foltokat is képes eltüntetni. Másik ilyen gyümölcs az alma. Ez természetes folteltávolítóként működik, mivel fokozza a nyáltermelést, ezzel segítve az öntisztulási folyamatot. Ajánljuk még neked a narancsot, illetve az összes többi fanyar gyümölcsöt, mert ezek semlegesítik a szájüreg savasságát, ezzel meggátolva a fogszúvasodást.
2: Te próbáltál már ehhez hasonló lifehackeket? Ha igen, írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalán.
3: Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna, Fésű Amira Bonita, Kassai András. Kaufmann Anikó pszichológussal beszélgetünk a mobilfüggőségről. Mit nevezünk függőségnek?
1: Sziasztok! Függőségről akkor beszélhetünk, hogyha megváltoztatja valakinek a viselkedését, az érzelmeit, a gondolkodását, súlyosabb esetben mondjuk nem tudja ellátni a napi teendőit, a munkáját, vagy a tanulást például valaki. Tehát nyilván függőség sokféle lehet, sokféle megnyilvánulási formája lehet, illetve ennek vannak azért fokozatai, tehát van, amikor ez egy kicsit enyhébb, van, amikor viszont akár nagyon súlyos is lehet egy függőség.
2: És ez milyen súlyos lehet ez a függőség?
1: Mobillal kapcsolatban?
2: Igen.
1: A mobiloknak ugyanaz az előnye, mint a hátránya, tehát az a nagy probléma velük, hogy nagyon könnyen tudjuk őket használni. Tehát picik is, könnyen használhatók, és mindig ott vannak velünk. Tehát körülbelül reggel felkelünk a mobilunkkal, és onnantól kezdve folyamatosan velünk van, és este is nagyjából ezzel fekszünk le. Tehát ezzel az a nagy probléma, hogy nagyon könnyen rá tudunk erre úgymond kapni, hogy egy folyamatos információáramlásban vagyunk, folyamatosan meg tudjuk nézni az e-maileinket, az SMS-einket, állandóan elérhetőek vagyunk. Van egy csomó ugye ingyenes alkalmazás, amit le tudunk tölteni, segíti az életünket. Ez viszont kialakíthat egy függőséget, tehát most már beszélünk konkrétan a mobil függőségről, ami azt jelenti, hogy van, akinél ez akár nagyon súlyos is lehet. Tehát most az új vizsgálatok alapján, tehát az utóbbi években elkezdték ezt kutatni is, és ott már kiderült az, hogy sajnos mint a kábítószerek akár olyan változásokat is hozhat az agyba ez a fajta függőség, illetve a szorongást és a depressziót növelheti.
3: Milyen következményei lehetnek?
1: Sokféle következményt nézhetünk. Nézhetjük ugye a fizikális dolgokat is, tehát hogyha például valaki folyamatosan mobilozik, tehát azon játszik, tehát akkor felvesz például egy olyan testtartást, tehát hogy fizikálisan is ugye lesz egy görbe hát, egy beszűkült tudatállapot egy kicsit, ez növelheti a stresszt, növelheti a szorongást, akár ugye a látásra például rossz hatással van, tehát hogy a szemét is akár veszélyezteti, tehát testileg és lelkileg kihat sajnos egy erősebb ilyen függőség. Tehát, hogy itt igazából az a lényeg, hogy mennyi a mennyisége ennek az óraszámnak, amit mondjuk eltöltünk a mobilunkkal, és ezt mondjuk milyen helyzetben. Tehát, hogyha valaki például leül több órára, és ugyanabba a testtartásba áll fel mondjuk 3 óra után, akkor nyilván ott még a fizikai dolgokra is kihat.
0: Hogyan tud egy mobilfüggő megszabadulni a szenvedélyétől?
1: Vannak fontosabb paraméterek, amiket érdemes mondjuk betartani. Tehát vannak olyan dolgok, amire tudunk figyelni. Tehát, hogy például kijelölök olyan tiltott zónákat, ahova nem viszem a mobilomat. Tehát mondjuk a fürdőszobába, vagy a konyhába, hogyha éppen vacsora van, vagy valami olyan helyzet van, tehát bizonyos szituációkban, családdal, barátokkal, stb. Nem viszem magammal a mobilt. Aztán érdemes például lehalkítani, tehát vagy levenni bizonyos értesítéseket, tehát hogy ne legyen mindig az a ott a figyelmem, ne legyen mindig az bennem, hogy na vajon most mi történik, ki fog írni, mi jött, elérhető vagyok-e, milyen információról maradtam le, hogyha nem figyelek oda. Tehát, hogy ne legyen egy állandó készenlétem a telefon felé. Tehát ezt meg tudom úgy oldani, hogy például bizonyos értesítéseket kikapcsolok. Aztán lehet olyat csinálni, hogy vannak ingyenes alkalmazások, amit szintén le lehet tölteni arra, hogy mondjuk lássam azt, hogy mennyit mobiloztam, tehát érdemes megnézni azt, hogy mondjuk mennyi időt töltöttem a neten, mennyit foglalkoztam a bizonyos dolgokkal. Ha viszont súlyos függőségről beszélünk, akkor viszont szakemberhez kell fordulni, tehát hogy van, akkor már, tehát hogyha egy súlyos függőség van, akkor azért ezt már egyedül nem feltétlen tudja megoldani az, akit ez érint, tehát akkor addiktológus, szakember, pszichiáter vagy pszichológus az, aki tud ezekbe segíteni.
0: És kihatással lehet a gyerekek koncentráció képességére?
1: Mindenképpen, mert egyrészt a mobil beszippant, tehát hogyha elkezdek vele foglalkozni, akkor szinte észre se veszem, hogy még ezt is megnézem, azt is megnézem, amazt is megnézem. Úgy nem is tudok ugye akkor másfele koncentrálni. Mivel mindig egy ilyen ügyeletes készenlétben vagyok, hogy most érkezik esetleg egy bejövő hívás, SMS, cseten valaki éppen keresni fog, stb. Így még, hogyha nem, nincs is a kezembe, és nem foglalkozok vele, akkor is elviszi a figyelmemet, tehát nem tudok úgy odafókuszálni például az adott feladatra. Tehát tanulni mondjuk nagyon nehéz úgy, hogy tudom, hogy ott van a közelben a telefon, és akkor bármikor történhet valami, akkor nem fogok tudni odafigyelni például a matek házira, mert a koncentrációm az nem ott van.
3: Az elmúlt percekben Kaufmann Anikó pszichológussal beszélgettünk a mobilfüggőségről. Köszönjük, Anikó!
1: Köszönöm!
4: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Tudtad, hogy a régi mobilod akár fel is gyulladhat, ha nem használod és rosszul tárolod? Ideje kivenni a poros fiókból és visszaereszteni az újrahasznosítás körkörös áramlatába. Szerencsére egyre tudatosabbak vagyunk a különböző hulladékok szétválogatása és helyes leadása tekintetében, hogy újrahasznosíthatóak legyenek. Azonban az elektronikai hulladékokat még mindig nem kezeljük helyesen, és ez veszélyes következményekkel járhat. Egy friss országos kutatás arra derített fényt, hogy a magyarok nagy többsége rengeteg használaton kívüli elhulladékot tárol otthonában.
1: A magyarok, mint kiderült, vagy nem tudják, hogy mit kell csinálni a már nem használt elektronikai eszközökkel, vagy tartaléknak őrizgetik a lecserélt holmikat, esetleg egyszerűen csak nem akarnak foglalkozni a kérdéssel, így a fiók mélyére süllyesztik. Néhány hulladékot szó szerint is, ugyanis a lakosság 63%-a pont itt tárolja a régi mobiltelefonját. Ezen kívül a leggyakoribb elhulladéknak egy 2019-es kutatás szerint a háztartási kisgépek és a kisméretű számítástechnikai és telekommunikációs eszközök számítanak. Tehát valószínű, hogy ha átmész a szomszédba, akkor ő is kidobásra várakozó mikrót, porszívót, vízforralót, GPS-t, routert, számológépet vagy mobilt rejteget a spájzban. Mert hova máshova sovasszuk el, a jó lesz ez még valamire vackokat, a fiókon kívül persze. A régi, nem használt mobilok veszélyesek lehetnek, ha nem megfelelően tároljuk őket. Inkább adjuk le újrahasznosítási pontokon.
0: Hogyan lehet újrahasznosítani a mobilokat? Ezzel a trenddel csak két probléma van, de azok legalább jó nagyok. Egyrészt a 10-15 éves használaton kívüli mobilokban olyan anyagok vannak, amelyek, ha nem megfelelően tárolják vagy a kommunális szemétbe kerülnek, károsak lehetnek a környezetre, de az egészségünkre is. Az is előfordulhat, hogy a készülék magától feldúzzad, megreped és felgyullad, ha a lítium-ion akkumulátorháza korrodálódik és reakcióba lép a levegőben található oxigénnel és nedvességgel. Könnyen el tudjuk képzelni, hogy ez milyen következményekkel járhat, ha éppenséggel egy fakomót fiókjában kerül sor mindenre.
1: Másrészt hatalmas gondot jelent a környezet számára, hogy az elektronikai hulladékok egyre csak halmozódnak és nem kerülnek vissza a körforgásos gazdaságba. Egyes számítások szerint körülbelül 350 millió tonna elhulladék hányózhat a Földön. Összehasonlításképp ez több mint 55 ezerszer meghaladja a budapesti Erzsébet híd 6300 tonnás tömegét. Tavaly közel 58 millió tonnával gyarapodott az elhulladék mennyisége, és évente előre láthatóan 2 millió tonnával több fog keletkezni. Sajnos azonban ennek együttöde sem kerül vissza a körforgásos gazdálkodásba. A begyűjtött elhulladék 17,4%-a hasznosul újra.
0: Ez azért aggasztó, mivel a Föld természeti erőforrásai végesek, mint amilyenek például a mobilokhoz felhasznált arany, ezüst, réz, alumínium és palládium forrása is. Sokkal gazdaságosabb lenne egy-egy anyagot újrahasznosítani, mint kibányászni. Szemléltetésképp 5 g aranyért 1 tonna ércet követ kell megmozgatni, míg egy tonna leselejtezett mobiltelefonban nagyjából 120 g arany van. Ezt azonban csak speciális technológia segítségével lehet kinyerni a használt eszközeinkből, amellyel Európában mindössze 3 kohó rendelkezik.
1: Összességében tehát sokkal jobban járunk, ha összegyűjtjük a használaton kívüli elektronikai eszközeinket, és hulladékudvarba vagy elektronikai szaküzletbe visszük. Vigyázzunk magunkra, egymásra és a környezetre. Hasznosítsunk újra, amit csak lehet.
2: Ne is beleférsz! Táskarádió.

0: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kuruc Regina és Hedvig Mira. A kutyák szinte az idők kezdete óta részei az emberek életének. Most megnézzük, hogy a kutyák hogy tudnak segíteni az emberek számára.
1: Sokak tartanak otthon háziállatot, leginkább kutyát, de vajon miért? Egyrészt lelki okok miatt, egyrészt pedig azért, mert az állat segítség számukra mindennapokban. Ilyenek például a segítő kutyák a vakok és gyengéllátók számára. Ők amúgy a látószemek, vigyázók ezek egy sérült ember számára. Sokszor szinte tökéletes páros tudnak alkotni.
0: Az élet más területein is megmutatkozik a kutya-ember kapcsolatának pozitív hatása. A terápiás kutyákat kifejezetten erre a célra, ahogy az elnevezésből egyenesen következik, terápiára és fejlesztésre nevelik már kiskoruk óta. Iskolákban, óvodákban egyre gyakrabban alkalmazzák a kutyás terápiákat, foglalkozásokat a gyerekek fejlesztésére, mindezt igen nagy eredményekkel. Ezen alkalmakkor a kutya aktív, motiváló résztvevője a folyamatnak. Az ilyen foglalkozások oldják a stresszt, a szorongást, fejlesztik a részképességeket és pozitívan hatnak a társas kapcsolatok kialakítására is. A gyermekeknél kiskorban, a beszédindításban is tudnak segíteni.
1: Egy pszichiáter véletlen folytán rájött arra, hogy a kutyák pszichiátriai kezeléseknél is jól lehet használni. Így a felnőttek gyógyulásában hatékony segítők tudnak lenni. A kutyák jól tükrözik a beteg érzelmeit, reakcióit, és akár közös kommunikációs csatornává is tudnak válni, segítve egy pszichiáter terapeuta munkáját. Sőt, kutatások igazolják, hogy optimalizálják a vérnyomást, és a depresszióra is pozitív hatással vannak négylábú barátaink.
0: Vannak olyan beteg személyek, akiknek sokszor a mellettük lévő kutya mentette meg az életüket. Ezek a rohamjelző kutyák. Ők egy-egy rosszullét, epilepszia, diabétesz előtt jeleznek a gazdájuknak, akik gyógyszerbevételével meg tudják előzni a bajt. Ezek az állatok speciális kiképzésükből fakadóan roham alatt segítség hívásával tudnak segíteni a gazdájuknak.
1: Beláthatjuk, hogy a kutyák, és úgy általában az állatok nem csak lelki társai tudnak lenni az embereknek, hanem nagyon sok élethelyzetben a fejlődésünket, a gyógyulásunkat is szolgálják.
2: 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Olyan hideg lávabolygóra bukkantak, ami hasonlít a korai földre. Havi 10 alkalommal ingyen használhatják a MOBUVIT a Budapest GO bérletesek. Alagutakat keres és 5G-s hálózatot épít a NASA a Holdon. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Tudósok nemrégiben felfedezték az eddigi leghidegebb lávabolygót, amely légkörrel rendelkezik, és amely sok szempontból nagyon hasonlíthat a Földre, korai korszakában, írja a space.com. A HD 3167b jelű szuperföld egy 154 fényévnyire lévő csillag körül kering rendkívül szorosan, olyannyira, hogy egy év a bolygón, vagyis egy keringés a csillag körül mindössze egy földi napnak felel meg. A kutatók szerint kifejezetten izgalmas, hogy ez nem csak egy láva borította szikla, hanem egyben a legkisebb lávavilág, amelyet valaha láttak. Ennek ellenére mégis sikerült megtartania a légkörét. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOBUVIT azok, akiknek a Budapest GO alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van, közölte a Budapesti Közlekedési Központ, azaz a BKK szerdán. A közlekedés szerint az alkalmazásban vásárolt, érvényes havi, negyedéves vagy egy éves bérlettel rendelkezők MOLBUBI kuponokat igényelhetnek, amelyel díjmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után 10, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak. A negyedéves bérlettel rendelkezők 3 egymást követő hónapban, az egyéves bérletesek pedig 12 hónapon keresztül kapnak havi kuponcsomagot. A holdbázis felépítéséhez szükséges újabb rendelkezéseket hozott meg a NASA. Az űrügynökség szeptember 30-án 3 új kutatóműszer bevezetéséről, illetve egy 5 g-os kommunikációs rendszer kiépítéséről döntött. Közlésük szerint a három eszköz olyan vizsgálatot fog végezni a hold felszínén, amelyek biztosítják, hogy a később odaérkező űrhajósok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek ott tartózkodásuk alatt. A déli sarki holdi környezetfigyelő állomás például egy olyan műszer, amely megfigyeli a felszínre hulló mikrometeoritokat, nyomon követi a könnyen gázzá alakuló illékony anyagok mennyiségét a környezetben, illetve érzékeli a szeizmikus mozgásokat is. A képességeknek köszönhető számos, a holdbázis és az űrhajósokat potenciálisan fenyegető veszélyforrást képes felmérni. Megérkezett a Matthew Perry-ről készült The One About Matthew Perry szeptember 29-én bemutatott előzőse. A jó barátok Chandler Bingét alakító színészről szóló 3 részes dokumentum sorozat október 27-én kerül fel a Netflixre, a most bemutatott, nagyjából 2 perces kevcsináló pedig a hírnév mögötti embert helyezi előtérbe. A Mary Robertson rendezte sorozatban, amelyről szeptember elején már beszámoltunk, Perry húga, Mia Perry Bowick is felidézi közös emlékeiket, és korábban nem látott családi fotók és videók is előkerülnek. Bowick a Netflix által közölt nyilatkozatában arról beszélt, hogy bátyja teljes emberként szeretné bemutatni, nem csupán Chandlerként vagy a függőségeivel küzdő színészként. Régi barátok, korábbi barátnők és alkotótársak is megszólalnak a sorozatban. A jó barátok meghallgatásáról és Chandler figurájának kialakulásáról Verena Littlefield, az NBC egykori vezetője, valamint a sorozat első évadának írója Jeff Strauss mesél.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az évtizedik hónapjában már nem csak a Hidrofehérvár AV19 és a FH19 mérkőzésein szurkolhatnak a jégszerelmesei, de közönségkorcsia keretében maguk is kipróbálhatják a Metaréna jegét. A korizni vágyoknak októberben 6 alkalommal is lesz erre lehetősége. Az események ideje alatt korcsia kölcsönzésre is lesz lehetőség, valamint működik a ruhatár és az értékmegőrző is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a szél megélénkülhet, csapadék nem várható. Több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Eszter. Elhoztunk neked pár tippet a jó alvás érdekében.
1: A mindennapokban ezer dolog vonhatja el a figyelmünket. A gyors tempó és a könnyen elérhető ingerek hatására sokkal nehezebben lehet elaludni. Vannak azonban egyszerű megoldások, amelyek hatására könnyebben el tudunk aludni.
2: Az első ilyen, hogy aludjunk mesztelenül. A pizsama melegíthet, felgyűrődhet, begyűrődhet, sokkal szerencsésebb, ha inkább lehűtjük magunkat alvás közben, és hagyjuk, hogy a melatonin, azaz az alvási ciklust irányító hormon tegye a dolgát.
0: Ne dohányozzunk! Sokan azt hiszik, hogy az alvás előtt elszívott utolsó szál cigarettától lenyugszanak, pedig a biokémia szerint pont az ellenkezője történik. A nikotintól ugyanis felgyorsul a szívverés, agyunk pedig ébrenléti fázisra kapcsol. Pedig ugye pont az ellenkezőjét akarjuk elérni.
1: A harmadik tippünk, hogy kapcsoljunk ki. Sokan lefekvés előtt az ágyban még tévéznek, interneteznek, de rosszul teszik. A készülékekből érkező mesterséges fény képes megzavarni testünk belső óráját. Kerüljük ezt a fajta fényt az éjszakai órákban, amennyire csak lehetséges.
2: Ne nézzük az órát. Ha az óra percmutatóját nézzük lefekvés után, hiába várjuk, hogy elaludjunk. Így önkéntelenül is azt számoljuk, hogy hány órát tudunk aludni, amitől még stresszesebbek leszünk és nehezebben alszunk el. Fordítsuk a fal felé a számlapot inkább.
0: Következő tippünk a jó alvás érdekében, hogy ne ígyunk alkoholt közvetlenül lefekvés előtt. Ugyan könnyebben tudunk alkohol hatására elaludni, de a szervezetünk az éjszaka második felében megzavarodik ennek hatására. Ilyenkor ugyanis olyan légzési szünetek állhatnak be, amelyek miatt könnyen felébredhetünk és ébren is maradhatunk.
1: Írjuk le, ha zavar valami. Volt már olyan, hogy elkezdtünk agyalni valamin és újra meg újra lejátszottuk a fejünkben, hogy hogyan alakulhat életünk annak hatására? Lefekvés előtt ilyenkor tanácsos leírni 5 olyan dolgot egy papírra, ami nagyon aggaszt minket, ettől ugyanis valamennyire letesszük ezek terhét, és könnyebb lesz elaludni.
2: Az utolsó tippünk pedig, hogy ne feledkezzünk meg az edzésről sem. Az edzés hatására kevesebb stressz és izomfeszültség lesz bennünk, javul a kedvünk. Miért nem csinálja ezt mindenki? A legjobb idő erre délután 4 és 7 között van, de fontos, hogy lefekvés előtt 4 órával már nem mozogjunk ennyire intenzíven, mert testhőmérsékletünk és adrenalin szintünk annyira magas lesz, hogy nehéz lesz elaludni.
0: Ha bármilyen jó tipped van a jó alvás érdekében, írd meg nekünk Facebook oldalunkon.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Kígyó nélkül sikerült gyógyító kígyómérget előállítani.
1: A kígyómérgek gyógyszer alapanyagként és az ellenmérgek kutatásához is fontosak, de eddig csak a kígyók méregfogának lefejésével juthattunk hozzájuk. Holland kutatók most kígyó organoidokat őssejtekből petri csészében növő mini szerveket hoztak létre, amelyek mérget termelnek.
0: A hollandiai Hubrecht intézet Hans Clevers vezette kutatócsoportja nemzetközi együttműködéssel olyan módszert fejlesztett ki, melynek segítségével laboratóriumi körülmények között lehetséges kígyómérget előállítani.
1: A módszer alapját szövegkultúrában tenyészhető miniszervek képzik, amelyek a kígyó méreg mirigyének miniaturizált másai, és annak rendje és módja szerint termelik a kígyó mérgek toxinjait. Ezek egyaránt lehetővé teszik a kígyómarások pusztító következményeinek enyhítését és a mérgek gyógyászati célú kutatásokat.
0: Mindmáig évente legalább 100 000 emberrel végez kígyómarás, és további 400 000 tartósan károsít. Miközben mérgeik, amelyeket az ókori görögök óta hasznosít az orvoslás, számos létfontosságú gyógyszer alapanyagai. A kígyóméregből készülő, vagy azok által inspirált gyógyszerek között szerepelnek például vérnyomás csökkentők és vérzéscsillapítók.
1: Mostanáig azonban komoly technikai nehézségekbe ütközött a kígyómérgek teljes potenciájának kihasználása a gyógyszer fejlesztés és ellenméreg kutatás számára. Az egyik akadályt a kígyómérgek lefejésének körülményes és veszedelmes procedúrája jelentette, de hasonlóan nehézkes a mérgek szerkezetét és termelését befolyásolni egészen addig, amíg a folyamat a kígyóban zajlik.
0: Kleversnek és a laboratóriumában dolgozó három doktorandusz hallgatónak az organoidok e miniatűr szervutánzatok adták az alapötletet, amelyeket ma már világszerte számos laboratóriumban növesztenek és tanulmányoznak. Az organoidok rendszerint apró üreges sejtlabdacsok, amelyek tartalmazzák egy szerv létrehozásához szükséges valamennyi alapvető sejttípust, és a hosszas tenyésztés során az eredetihez hasonló szöves struktúra alakul ki bennük.
1: Kicsit módosítani kellett az emberi organoidok növesztésére optimalizált tenyésztési körülményeket, de végül sikerült olyan feltételeket találni, amelyek mellett a méreg-mirigy labdacsok korlátlan ideig fenntarthatók a laborban. Mivel a kígyók testhőmérséklete alacsonyabb az embernél, a méreg-mirigy organoidok 37 Celsius fok helyett 32 Celsius fokon érzik jól magukat.
0: Az organoidokat nagy felbontású mikroszkóp segítségével vizsgálva a kutatók megállapították, hogy az őket alkotó sejtek tele vannak olyan tömör struktúrákkal, amelyekkel a méreg termelő sejtek méregtároló hólyagocskáraira emlékeztetnek. Többféle analitikai módszerrel sikerült is megerősíteni, hogy az organoidok valóban termelik a kígyóméreg összetevőinek túlnyomó többségét, köztük a hatásért felelős toxinokat.
1: A kutatók azt is észrevették, hogy az organoidok tápoldatába adagolt faktorok változtatásával befolyásolni tudják a méreg összetételét. Más kutatócsoportokkal együttműködve bizonyították, hogy az organoidok által termelt idegmérgek aktívak, vagyis a kígyók valódi mérgéhez hasonlóan le tudják állítani az idegsejtek tüzelését. A méregnek ez a funkciója a természetben az áldozat megbénítását szolgálja.
0: A Clevers csoport eleményei messzire ható következményekkel bírnak a kígyó mérgekkel folytatandó további kutatásra. Az organoidok megtermelhetik az eddigi fáradtságos és veszélyes kígyófejéssel kinyert mérget, az ellenmérgek és a mérgeken alapuló gyógyszerek fejlesztése számára.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancpolcer Csepke és Pajor Natália. VP a cserkészet alapítója. 1857. február 22. London. Itt és ekkor született Lord Robert Stevenson Smith Baden-Powell, a cserkészet alapítója, becézve BP.
1: BP már fiatalon is életre kész volt. Négy bátyával túrázott és hajóutakat tettek meg. Tanult a Carthouse intézet ösztöndíjasaként. 19 évesen lett hivatásos katonatiszt, alhadnagy a 13. huszárezrednél. Ez volt az a lovas osztag, ahová beosztották, és ami épp Indiában állomásozott.
0: 1883-ban alig 26 évesen már százados, 1884-ben Afrikában Zulu földet térképezi, utána Málta kormányzójának szánsegéde és örnagya lesz. 1895-ben afrikai katonai expedíciót vezet az Aszné törzs földjén. Felderítő tapasztalatait az Astu Scouting segédkönyv a Felderítőknek című munkájában teszi közzé.
1: 1899-ben Dél-Afrikában háború dúlt, amiben BP is részt vett. Mafeking város védelmét bízzák a fiatal ezredesre. Két zászlóalj fölött parancsnokol. 1250 fegyveressel védi a dél-afrikai, angolok számára kulcsfontosságú kis települést. 217 napon át mindaddig, míg 1900. május 17-én meg nem érkeznek a felmentő csapatok.
0: Ezek után visszatér Angliába, ahol észreveszi, hogy könyvét, a segédkönyv Felderítőknek-et leginkább a fiatalok olvassák. Ez ösztönzi arra, hogy elkezdjen anyagot gyűjteni az új könyvébe, a Scouting for Boys-ba. 1907 nyarán megtartja az első cserkésztábort a Brown Sea-nél, amin körülbelül 20 fiú vett részt. 1908-ban sikeresen megjelent az új könyve, a Scouting for Boys, azaz cserkészet fiúknak.
1: 1912-ben összeházasodik Olivval, emellett december 28-án megalakult a Magyar Cserkész Szövetség. Viszont 1948-ban, április 8-án betiltották, ami szerencsésen 1989-ben újra engedélyeztek. Eközben 1928-ban megalakult a Cserkész Lányvilágszövetség. A cserkészek 4 évente tudnak találkozni külföldi társaikkal egy bizonyos cserkész dzsamborin. A világ első cserkész dzsamboriét 1920-ban Londonban tartották meg. 1933-ban a 4. cserkész dzsamborit itt Gödöllőn, vagyis Magyarországon tartották meg.
0: A cserkész foglalkozások a mai napig tartanak. Minden korosztály szívesen látnak lányokat, fiúkat is egyaránt. Alapelvük az elfogadás. Foglalkozásokon terjesztik ismereteiket, kézügyességüket. Ha szeretnél csatlakozni, vagy csak szintén érdekel, akkor nézz utána a www.cserkész.hu weboldalon.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Extrém madárnevek. Rengeteg madár létezik, és azt kell mondjam, a felének kisé érdekes neve van. Persze vannak normálisak is, mint a veréb, de mennyivel menőbb már a jé, ott egy veréb helyett azt mondani, hogy jé, ott egy csíkosbegyű bolyhosfarkú madár.
1: Van például olyan, hogy flitteres drungó. Ez a kékes-fekete madár piros szemmel a verebek osztályába tartozik, és villes farkáról ismerhető fel. Leginkább Ausztráliában őshonos.
0: Vagy itt van a szélesfarkú halfarkas, aki egy tengeri madár, időnként mégis megjelenik a szárazföldön. Főleg ősszel fordul elő valamilyen vízfelület mellett. Úgy néz ki, mint egy sirály barna szárnyal.
1: Következő a sápatlábú fazekas madár. Ez a 18 centis madár, halvány és sötétbarna foltos, hosszú lábakkal és sárga szemekkel. Leginkább esőerdőkben él, de gyakran kimerészkedik erdőkbe vagy legelőkre is.
0: Itt van még a szürkefejű hernyófalú. Ennek is érdekes neve van, igaz? Ez a pici 12 cm-es madár sárga és szürke, egyettől függő, hogy mennyire arányos a két cím. Az összes kontinensen előfordul és azt teszik, amit talál.
1: A csíkos farkú kacikának is elég eredeti neve van, azt meg kell hagyni. Ez a madár kicsit nagyobb, 33 cm is lehet. Leginkább Dél-Amerikában fordul elő, így az esélye, hogy találkozunk vele, elég kicsi.
0: A következő a csónakcsőrű ricsóka. Na ez a madár épp oly érdekesen néz ki, mint amilyen érdekes a neve. Piros hasa van, fekete háta és elég nagy türki színű csőre, ami eléggé feltűnő, főleg ha felfelé nézünk. Nem valami nagy, csak 23 cm-es lehet, általában párban vagy kisebb csoportokban él.
1: Itt van még a bormellő karvaj. Ez a madár is megéri a pénzét, elég pufók, a hasát fekete-fehér csíkos toll fedi, a háta barna. Ragadozó életmódot folytat, mint az összes karvaj.
0: A fehérfülű nyávogó madár is ide számít. A zöld szárnyú, de mint a nevében is említett, fehérfülekkel rendelkező madár 24 cm-es körülbelül. Leginkább gyümölcsökkel és rovarokkal étkezik, de nyilván nem valami finnyes. Kivéve, ha elkezd nyávogni, ha nem tetszik neki valami. Vajon a macskáktól tanulták?
1: Az utolsó a kontyos zacskó madár. Ez az általában 47 cm-es madár, a kék szemével elbűvölően néz ki, már ha nem számítjuk az éles csőrét és a farktolla belső élénk citromsárga színét. Talán még így is elbűvölő.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön. Valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, az mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.

0: szerint a táskarádióta is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. Most többet megtudhattok Tom Feltonról.
1: Thomas Andrew Felton 1987. szeptember 22-én Londonban született. Sharon Felton és Peter Felton negyedik gyermekeként. Tom 11 éves korában halászként kezdett el munkálkodni. Surreybe költözött családjával 13 évesen, majd tanulmányait a Harvard of Infigem középiskolában folytatta. 2004 májusában ott hagyta az iskolát 16 évesen, miután letette vizsgáit.
0: Tom már kisgyermekként is tehetséges énekesnek bizonyult, mivel 7 éves korában már több kórusban is énekelt. Felton karrierjét reklámok forgatásával indította el. Olyan vállalatoknak a reklámjába szerepelt, mint például a Comerical Union és a Berkeley Card. 1998-ban szerepet kapott a Buck cím sorozatban, ahol James hangját kölcsönözte. 1997-ben szerepet kapott a Csenőmanók című filmben. 1999-ben beválogatták a Szilánkos képek című sorozatba. Még ebben az évben szintén játszott az Anna és a királyban.
1: 2001 őszén vált igazán híressé, mikor is megkapta a lehetőséget arra, hogy megszemélyesítse az ellenséges Draco Malfoyt a J.K. Rowling által írt filmadaptációban a Harry Potter és a bölcsek kövében. Tom eredetileg Ron Weasley szerepére jelentkezett, azonban a rendező Dracót látta meg benne. A film forgatása alatt több tapasztalatot szerzett, mint amelyet iskolás évei alatt el tudott volna sajátítani. A rákövetkező évben szintén szerepet kapott a Harry Potter és a titkok kamerájában, 2003-ban pedig elnyerte a Disney Channel's Kids Awards for the Best DVD Harry Potter and the Chamber of Secrets-et.
0: 2004-ben elindította a saját hivatalos rajongói klubját, és autogram osztó eseményeken is részt vett. Felton mind a 8 Potter filmben szerepelt, és helyenként elvállalt egy-egy epizód szerepet más filmekben is. Szerepet kapott például a Home Farm Twins című sorozatban, az Eltűnt című filmben, és a White Order című filmben is. De látható volt a Majmok bolygója lázatásában.
1: Most megtudhatsz pár érdekességet. A The London Sun szerint némi rokonságban áll John Proctorral, akit a 17. században boszorkánysággal vádoltak Salemben. Fia Trondike Proctor feleségül vette Hannah Feltont. Az idősebb Proctor szerepet kapott az 1996-os Szalmi boszorkányok című sorozatban is, és mindennek fejében Tom is varázsot alakított a Harry Potter filmekben.
0: És még pár dolog, amit nem tudtál róla. Kisgyermekként csincsillája volt, akit Stanleynek nevezett el. A Harry Potter forgatása előtt egyik könyvet sem olvasta el. Draco Malfoy szerepe miatt szőkére kellett festenie a haját, eredeti hajszíne világos barna. Tom szívesen foglalkozott volna hallgazdálkodással is. És még tudtok pár érdekességet róla, írjátok meg nekünk Viberen.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 118 éve elsüllyedt hadihajó roncsát találták meg. Ritka vadászati technikát örökítettek meg a delfineknél. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak egy ládában Belgiumban. A mikrofonnál Bali Villő. Csak nem 120 éve elsüllyedt hadihajó roncsát fedezték fel az Egyesült Királyság déli partjainál. A régóta eltűnt rombolót a Project Explore búvár történészei találták meg, akik 5 éven keresztül kutattak a hajó lokációja után. Az Egyesült Királyság haditengerészetének közleménye szerint az HMS Tiger 1980-ban süllyedt el, miután gyakorlatozás során összeütközött egy másik hadihajóval. A mintegy 10 000 tonnás HMS Berwick cirkáló gyakorlatilag félbevágta a csupán 400 tonnás Tigert. A hajó óra szinte azonnal elsüllyedt, a farát pedig mintegy 3 perccel később nyelte el a víz. Az 57 fős legénységnek kevesebb, mint a fele élte túl az ütközést, a hajó kapitánya is odaveszett. Rendkívül ritkán látott vadászati technikát örökítettek meg az ausztráliai Queensland partjainak közelében élő delfineknél, írja a Science Alert. Az indiai óceáni palackorú delfinek rendkívül intelligens állatok, amelyek eszközhasználatokról ismertek. Ezt azonban eddig nagyon kevésszer sikerült csak megfigyelni. A Sunshine Coast Egyetem kutatói azonban most bemutattak néhány friss, történelminek nevezhető felvételt a Marine Mammal Biology című folyóiratban megjelent tanulmányokban. Alexis Levengood vezető kutató elmondása szerint a szokásos delfin megfigyeléseket végezték, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a Harvey-öbölben az egyik delfin kiemelt egy óriási kagylót a vízből. Az angolul shellingnek, magyarul kagylózásnak nevezhető technikát eddig hivatalosan csak a nyugat-ausztráliai Cápa-öbölben dokumentálták, sehol máshol a világon. Levengood és csapatának videói tehát az első vizuális bizonyítékok arra, hogy Ausztrália keleti partján élő delfinek is gyakorolják ezt a vadászati stratégiát. Több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak munkások építkezés során egy ládában Belgiumban. Aranyások, maradjatok távol, már nincs ott semmi látnivaló, mondta a helyi rendőrség munkatársa, és arra kért mindenkit, maradjanak távol az építkezéstől. Az még nem dölt el, kié lesz a nagyértékű arany. A ládába rejtett kincsek értéke legkevesebb 9 millió euró, vagyis 3,3 milliárd forint, írja az MTI. A munkálatokat végző építőipari cég alkalmazottainak bejelentését követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs és ki a tulajdonosa. Az ügyészség célja annak kiderítése, hogy az arany hogyan került oda, és hogy legálisan szerezték-e be. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában. A Golden Globe-díjas színész a hatalmas terepjárójával hajtott át a piros lámpán, aminek következtében frontálisan ütközött egy piros a Toyota Prius-szal.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Díszdoktori címmel tünteti ki a Buenos Aires-i Egyetem a 8-szoros aranylabdás futballsztárt Lionel Messit. A ceremóniára a 39 éves klasszis válogatottbeli búcsú mérkőzése előtt kerül sor szerdán, amikor a nyári világbajnokságon ezüstérmes dél-amerikaiak Benint fogadják a fővárosi Estádio Monumentában. A tanulmányaival 13 évesen felhagyó Messi kitüntetését azzal indokolta az 1821-ben alapított intézmény, hogy kivételes pályafutása a kiválóság, a kitartás, az alázat és az etikus magatartás, valamint az argentin nemzeti színek iránti elkötelezettség példája, és mindezek olyan értékek, amelyeket az egyetem már régóta képvisel.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a szél megélénkülhet, csapadék nem várható, több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Olyan hideg lávabolygóra bukkantak, ami hasonlít a korai földre. Havi 10 alkalommal ingyen használhatják a MOBUBIT a Budapest GO bérletesek. Alagutakat keres és 5G-s hálózatot épít a NASA a Holdon. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Tudósok nemrégiben felfedezték az eddigi leghidegebb lávabolygót, amely légkörrel rendelkezik, és amely sok szempontból nagyon hasonlíthat a Földre, korai korszakában. Írja a space.com. A HD 3167b jelű szuperföld egy 154 fényévnyire lévő csillag körül kering rendkívül szorosan. Olyannyira, hogy egy év a bolygón, vagyis egy keringés a csillag körül mindössze egy földi napnak felel meg. A kutatók szerint kifejezetten izgalmas, hogy ez nem csak egy láva borította szikla, hanem egyben a legkisebb lávavilág, amelyet valaha láttak. Ennek ellenére mégis sikerült megtartania a légkörét. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOBUBIT azok, akiknek a Budapest GO alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van, közölte a Budapesti Közlekedési Központ, azaz a BKK szerdán. A közlekedés szerint az alkalmazásban vásárolt, érvényes havi, negyedéves vagy egy éves bérlettel rendelkezők MOBUBI kuponokat igényelhetnek, amellyel díjmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után 10, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak. A negyedéves bérlettel rendelkezők 3 egymást követő hónapban, az egyéves bérletesek pedig 12 hónapon keresztül kapnak havi kuponcsomagot. A holdbázis felépítéséhez szükséges újabb rendelkezéseket hozott meg a NASA. Az űrügynökség szeptember 30-án 3 új kutatóműszer bevezetéséről, illetve egy 5 g-os kommunikációs rendszer kiépítéséről döntött. Közlésük szerint a három eszköz olyan vizsgálatot fog végezni a hold felszínén, amelyek biztosítják, hogy a később odaérkező űrhajósok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek ott tartózkodásuk alatt. A déli sarki holdi környezetfigyelő állomás például egy olyan műszer, amely megfigyeli a felszínre hulló mikrometeoritokat, nyomon követi a könnyen gázzá alakuló illékony anyagok mennyiségét a környezetben, illetve érzékeli a szeizmikus mozgásokat is. A képességeknek köszönhető számos, a holdbázist és az űrhajósokat potenciálisan fenyegető veszélyforrást képes felmérni. Megérkezett a Matthew Perry-ről készült The One About Matthew Perry szeptember 29-én bemutatott előzése. A Jó barátok Chandler Bingét alakító színészről szóló 3 részes dokumentumsorozat október 27-én kerül fel a Netflixre, a most bemutatott, nagyjából 2 perces kevcsináló pedig a hírnév mögötti embert helyezi előtérbe. A Mary Robertson rendezte sorozatban, amelyről szeptember elején már beszámoltunk, Perry húga, Mia Perry Bowick is felidézi közös emlékeiket, és korábban nem látott családi fotók és videók is előkerülnek. Bowick a Netflix által közölt nyilatkozatában arról beszélt, hogy bátyja teljes emberként szeretné bemutatni, nem csupán Chandlerként vagy a függőségeivel küzdő színészként. Régi barátok, korábbi barátnők és alkotótársak is megszólalnak a sorozatban. A Jó barátok meghallgatásáról és Chandler figurájának kialakulásáról Verena Littlefield, az NBC egykori vezetője, valamint a sorozat első évadának írója Jeff Strauss mesél.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az évtizedik hónapjában már nem csak a Hidrofehérvár AV19 és a FEHA 19 mérkőzésein szurkolhatnak a jégszerelmesei, de közönségkorcsia keretében maguk is kipróbálhatják a Metarena jegét. A korizni vágyoknak októberben 6 alkalommal is lesz erre lehetősége. Az események ideje alatt korcsia kölcsönzésre is lesz lehetőség, valamint működik a ruhatár és az értékmegőrző is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a szél megélénkülhet, csapadék nem várható. Több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táska Rádióban.
1: A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. Avar harcosok sírjait fedezték fel a kecskeméti katonai repülőtéren. Bolygóütközések nyomait figyelték meg magyar kutatók a James Webb űrtávcsővel. Mikrofonnál Hedrik Mira. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbusus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak, mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek. Életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotóforákról kapták, amelyeket feltehetőleg a zsákmány állatok odacsalására és vagy más ragadozók elijesztésére használtak. Az Ethmopterus bulbusus egyelőre mindössze egyetlen példánya alapján ismert, amelyet 400-500 méteres mélységben találtak. Az egyet testhossza mindössze 21,5 cm volt, így könnyen elférhetett egy felnőtt ember tenyerébe. 9 kora avarkori sírra bukkantak a kecskeméti katonai repülőtér területén, amelyben az emberi maradványok mellett számos síremlékleletet is találtak. A Kecskeméti Katona József Múzeum közleménye szerint a temetkezések a 7. század első felére keltezhetők, és avarharcosokat, valamint hölgyeket helyezhettek bennük nyugalomra. A sírokat még 2026 nyarán tárták fel Fazekas András Kristóf régész vezetésével. A szakértők úgy gondolják, hogy 5 nő és 2 férfi végső nyughelyét sikerült felfedezniük. 2 sír esetében viszont nagyfokú bolygatottságuk miatt egyelőre nem sikerült meghatározni az elhunytak nemét. A csontmaradványok mellett több mint 100 tárgyat is találtak, köztük ékszereket, fegyvereket és más viseleti elemeket. A kutatók elmondása szerint a sír mellékletek igen nagy változatosságot és relatív gazdaságot mutatnak. A férfi sírokban bronz és ezüst lemezveretekből, valamint szívégekből álló övgarnitúrákat azonosítottak, illetve fegyvereket. Utóbbi szempontjából a 7. sír volt a leggazdagabb, amelyben az eltemetett harcos csontvázának bal oldalán felajzottan reflex íj szarvainak és a markolatának csontmerevítője is megőrződött. Idegen csillagok körüli extrém törmelék korongokat vizsgált a James Webb űrtávcső, amelyekben vélhetően hold és akár Mars méretű objektumok ütköznek össze egymással, hatalmas mennyiségű forró port hozva létre. A kutatásban magyar szakértők, a Konkoly Tegen Miklós Csillagászati Intézet munkatársai is részt vettek. A csillagok körüli környezet folyamatosan változik, kezdetben egy gázban gazdag, éppen kialakulóban lévő bolygókat is tartalmazó protoplanetáris korong veszi körül őket. Ez később egy gázban szegény törmelékkorongá alakul, amelyen rendszerenként eltérő tulajdonságokkal bírhat. Az extrém törmelékkorongok például szokatlanul nagy mennyiségű meleg port tartalmaznak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Gyönyörű őszi idő várta szombat reggel az ifjú focistákat a Tórózsáki úti szabadidőparkban. 6 iskola diákjai csaptak össze a 14. Aszalvölgyi focikupán. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogrammal is várták a családokat délelőtt.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a szél megélénkülhet, csapadék nem várható, több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Megyeri Maja és Radics Dorka Hiromi. A mai adásban a démonokról és az angyalokról lesz szó.
1: A démon eredetileg Istent jelentett. Később az isteneknél alacsonyabb, embereknél magasabb rendű lényeket jelölték ezzel a névvel. A démonok mitológiailag az istenek és az emberek között állnak, és lehetnek jó szándékúak, vagy akár gonoszak is. Azonban legyen akármilyen jellemű, a legtöbb démon képes tudatbefolyásolásra, mások megszállására. Szinte minden nép mitológiájában találkozunk velünk. Az ókori egyiptomiak képzelete szerint mérhetetlen sok ilyen démon van, akik mindenütt az ember közelében laknak, vízben, földben és levegőben.
0: A Biblia a démonokat nem misztikus, hanem létező, de láthatatlan lényekként mutatja be. A démonok olyan szellemi lények, akik a Sátán királyságában, a gonosz angyalok alatti hatalmi szinten vannak. Testük nincs, föld közelben élnek, a legfőbb céljuk az, hogy az emberek testébe költözhessenek, és a bűnös kívánságaikat rajtuk keresztül végrehajthassák. Jézus Krisztus szolgálatainak szerves része volt a démonok kiüzetése az emberekből. Egyes esetekben így gyógyítva meg az embereket.
1: És most egy kicsit az angyalokról. Az angyalok a zsidó, a keresztény és a muszlim vallásban Istennél alacsonyabb, az embernél magasabb rendű szellemi lények. A Biblia szerint az angyalok Isten teremtményei, semmiféle megkülönböztetett tiszteletet nem igényelnek. A jó angyalok Isten akaratát adják hírül az embereknek és segítenek rajtuk. A bukott gonosz angyalok démonokként vagy ördögökként is ismertek. Maga a Sátán is angyal volt, a fény angyala, de fellázadt Isten ellen, emiatt egy mennyei háború veszteseként letaszították. Az angyalok erejükre és hatalmukra nézve is magasabb rendűek az embereknél és kapcsolatokban állnak velük.
0: A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természet fölötti szellemi lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, a beszédre való képességgel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek. Szellemi testük van, képesek testben megjelenni a föld szférájában, és így részt venni a földi eseményekben. Vannak jó, illetve gonosz angyalok. Életterüket tekintve pedig a menny és az ég különböző szintjein kívül, a föld felszínén és a föld mélyében is megtalálhatóak. Számuk meghaladja a 100 milliót, ám pontos adatokat a Biblia nem közöl velünk.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigol Barnabás és Széplaki Emma. Ha nem akarsz romlott rizst enni, akkor ezt hallgasd meg. A legtöbben automatikusan megeszik a maradék rizst, és egy pillanatig sem gondolják, hogy bármi baj lehetne belőle, hiszen nem tartozik a gyorsan romló élelmiszerek közé. Az interneten újra és újra felbukkan, hogy a maradék rizs fogyasztása változatos problémákhoz vezethet. De mégis, hogy lehet veszélyes egy olyan élelmiszer, mint a rizs, amit szárazon vásárolunk meg, majd alaposan átfőzzük? Talán csak alaptalan hisztériakeltés az egész?
1: Egy baktérium a bűnös. Kutatások szerint a rizssel kapcsolatos aggodalom sajnos nem alaptalan. Nyers formájában ugyanis egy baktérium is előfordulhat benne, melynek spórája főzést is képesek túlélni. A gond akkor kezdődik, ha elkészítése után a rizs túl sokáig marad szóba hőmérsékleten, mivel a baktérium így elszaporodhat és méreganyagokat termelhet.
0: Ha pedig ezek bejutnak az emberi szervezetbe, hány ingert, hányást, hasi fájdalmakat és hasmenést okozhatnak, amik egyenlők egy ételmérgezéssel. Bár a tünetek sok esetben enyhék maradnak, fiataloknál, időseknél és immunbetegségben szenvedőknél akár életveszélyes állapot is feléphet.
1: Ha tehát olyan rizssel akad dolgot, ami nem frissen készült, vagy nem lehet megfelelően átmelegítve, az valóban kockázatos lehet. Minél hosszabb ideig áll szobahőmérsékleten, annál nagyobb a baktériumok elszaporodásának, vagyis a megbetegedéseknek a valószínűsége.
0: Megelőzésként annyit tehetsz, hogy a rizst mi hamarabb megeszed, ha pedig marad belőle, egy órán belül beteszed a hűtőbe. Ott se tárold azonban egy napnál tovább, és fogyasztása előtt gondosan forrósíts fel. Fontos tudni, hogy a baktérium nem okoz azonnali rosszulétet, az első tünetek jelentkezéséig akár 16 óra is eltelhet.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Tavaly november 30-án megjelent az első olyan mesterséges intelligenciai alapú chatbot, ChatGPT 3.5-ös, ami ténylegesen használhatónak tűnik. 5 nap alatt rekordszámú felhasználója lett az alkalmazásnak, működésnek 5. napján már 1 millióan regisztráltak. Ugyanehhez a Facebooknak 10 hónapra, a Netflixnek 2 évre volt szüksége.
1: A ChatGPT olyasmit tud, amire eddig egyetlen más keresőmotor sem volt képes. Képes az egyszerűbb kérdések megválaszolása mellett olyan komplexebb feladatokat is teljesíteni, mint a versírás vagy a programozás. A chatbot képes egy emberhez hasonló módon válaszolni a neki feltett kérdésekre és beszélgetést folytatni.
0: A működése pofon egyszerű. Regisztráció után bármilyen utasítás vagy kérést feltehetünk a szoftvernek. Minél pontosabb paramétereket adunk meg, annál részletesebb választ ad. Pillanatok alatt megír egy közepesen jó amerikai egyetemi felvételit, diadalszövegeket, novellát, vagy akár befektetési tanácsokat is ad.
1: A szoftver mögött álló San Franciscó-i székhelyű non-profit OpenAI nevű szervezet 2015-ben alapították, többek között Elon Musk közreműködésével. Az első GPT modell 2018-ban mutatták be, Musk helyett 2019-ben összeférhetetlenségek miatt a Microsoft szállt be a projektbe 1 milliárd dollárral. Az OpenAI elsődleges célja az általános mesterséges intelligencia kutatása és fejlesztése. A ChatGPT segítségével olyan megoldásokat szeretnének nyújtani, amelyek elősegítik a hatékonyabb és értékesebb kommunikációt az emberek és a gépek között. Előnyei.
0: Elsősorban drasztikusan lecsökkenti a háttérkutatás időtartamát, mert porolhatóvá lett több órányi kutatás, adattömegek átnyálazása, csak még tanulmányok írására is képes. Képes emberhez hasonló nyelvi válaszokat produkálni. Ez az előny lehetővé teszi az üzleti szervezetek számára, hogy könnyebben kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel, javítsák a vásárló élményt, ezáltal növelik az üzleti eredményeket. A ChatGPT akár a közösségi médiában is használható. Lehet olyan chatbotot készíteni a Facebook oldalon, amely képes megválaszolni a látogatók kéréseire, megjegyzi a preferenciáikat és javaslatokat ad a termékek vagy a szolgáltatások kapcsán. Még a korlátai.
1: A keresőmotoroktól eltérően a ChatGPT nem kutatja át a világhálót az aktuális eseményekkel kapcsolatos információk után, és a tudása 2021 előtt tanult dolgokra korlátozódik, így egyes válaszai elavultak lehetnek. Hajlamos hibás szavakat, válaszokat adni, és gyakran ugyanazokat a kifejezéseket használja. Ha a kérdés egyik változatát kapja, a robot azt állítja, hogy nem tudja a választ, de átfogalmazzuk a kérdést, akkor képes megugrani az akadályt. Nehéz belőle konkrét véleményt kicsikarni, hiszen emberek millióinak véleményéből tanul az algoritmus, amik minden oldalról érkeznek, így a válaszai általában semlegesek lesznek. Veszélyes lenne?
0: A ChatGPT megjelenésével egy időben természetesen megjelentek a kétségbe esett hangok is. Mi szerint elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a mesterséges intelligencia tömegével fogja kiváltani szellemi munkaerőt. Bizonyára lesznek olyan munkák, amiket a ChatGPT hatékonyabban végezel, de a fejlesztés lehetséges társadalmi hatásait még nem ismerjük. A szoftver még gyerekcipőben van ahhoz, hogy hosszú távú következtetéseket vonjunk le működésről. Egyelőre ingyenesen elérhető, de már érkezik a ChatGPT fizetős változata is, amely a ChatGPT Pro nevet fogja viselni.
1: Te már tesztelted a ChatGPT-t? Írd meg nekünk!
2: 97.5
3: All the time!
2: Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszter és Czajner Attila. Most megosztunk veled egy gólya kisokost, azaz 5 plusz 1 tippet arra, hogy él túl az egyetem első fél évét.
1: Először is menj gólyatáborba! A gólyatábor nem csupán egy felejthetetlen élmény, hanem a barátságok kialakulásának helye. A barátságok már pedig nagyon hasznosak az egyetemen. Nem csupán a legstréberebb szaktársadat ismerheted meg, akitől bármikor kunyarálhatsz jegyzeteket, hanem olyan felsőbéveseket is, akikhez bármikor fordulhatsz, ha problémád van. Ha pedig nem vagy bulis arc, akkor se izgulj, hiszen nem muszáj a sárga földig innod magad, és kötelező feladat sem létezik egy gólyatáborban.
2: Érdeklődj a tanárok felől. Ami az egyik tanárnál 2-es, a másiknál 5-ös, így nem mindegy, melyik tanárhoz veszed fel az órákat. Ezért, ha már ismersz felsősöket, érdeklődj, melyik tanárnál mire lehet számítani, milyen tárgyat tart több tanár is, és közülük melyiket ajánlják.
0: Harmadik tippünk, hogy tervezd meg előre az órarendedet. A tárgyfelvételnél fontos a gyorsaság, ezért tervezd meg előre a Neptunban az órarendet, hogy csak két kattintással legyél a tökéletes órarendtől.
1: Ahhoz, hogy túléld az egyetemet, előre tanulmányozd a Neptunt. Mielőtt bármit is tenni kéne rajta, lép be, nézd meg, hogy mit hol találsz. Ez hatalmas előnyt jelent majd a fél év aktiválásánál, a tárgyfelvételnél, a vizsgajelentkezésnél. Fontos, hogy amit lehet aktiválni a fél éved, azonnal tedd meg, mert a tárgyfelvételnél hátrányt jelent az a fél perc, amíg átállítja magát a Neptun.
2: Növesz acélidegeket. A Neptun sokszor ki fog dobni, a TO nem mindig tudja elintézni a dolgod. A második ZH sem sikerül majd. Az egyetem tele van hajtépi pillanatokkal is, neked meg kell tanulni ezeket kezelni, különben hamarabb akarod majd hagyni az egészet.
0: Plusz egy tippünk arra, hogy hogyan él túl az egyetem első fél évét, hogy ne az utolsó pillanatban ülj letanulni. Ugyan nagyon csábító dolog minden héten bulizni, skippelni a feleslegesnek tartott órákat, és inkább kávézgatni tanulás helyett, de próbáld meg egy kicsit megerőltetni magad a szorgalmi időszak elejétől. Ugyanis a vége is nehéz lesz. Egyik nap ZH, másik nap kis előadás, aztán hip-hop, itt is van a vizsgaidőszak. Sokkal könnyebb lesz a dolgod, ha legalább az érdekesebb tárgyakból elkezded nézegetni a jegyzeteidet már szeptembertől. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. A 8 évig fogságban tartott lány Natasa kampus története. Kinyitottam a bejárati ajtót és kiléptem. Az utolsó lépcsőfordulóban megálltam, és azon gondolkodtam, amit anyám több tucatszor is elismételt. Sose válj el haraggal. Ki tudja, látjuk-e még egymást? Megfordultam, de aztán mégis győzött bennem a csalódottság, amelyet az előző este okozott. Nem adok neki több puszit, és a hallgatásommal büntetem. Azon kívül meg, ugyan mi történhet? Részlet Natasa Kampus 3096 nap című könyvéből.
1: Korunk egyik leghosszabb gyermekrablásának áldozata, Natasa Kampus esete bár ritka, de nem az egyetlen. Számunkra talán azért ő a legismertebb az ilyesfajta szörnyűségeket átélő gyermekek közül, mert egészen közel hozzánk, a szomszédos Bécsben tűnt el a lány, és egy ideig Magyarországra is kiterjesztették keresését. Az elrablás napja 1998 márciusa, amikor is a 10 éves Natasát az iskolában menet rabolt el az akkor híradás technikusként dolgozó Volgán Priklopil. A lányt egy speciálisan kialakított pincebörtönbe zárta, aki ekkor még nem is sejtette, ez a helység lesz az otthon az elkövetkezendő több mint 8 évre.
0: Fogvatartása alatt súlyos verbális és fizikai bántalmazásnak volt kitéve, mindemellett a férfi, aki mellesleg erősen paranoiás volt, uralmat akar gyakorolni a lány felett. Mindeközben a Natasa utáni való nyomozás sem volt egyszerű. Az ügyet nehezítette, hogy a kislány nem szerető családban nőtt fel, olyannyira, hogy a nyomozó még egy olyan kijelentést is elejtett a médiában, hogy a kislánynak valószínűleg jobb sora van az elrablójánál, mint otthon.
1: A menekülés napja 2006. augusztus 23-án jött el, ami pusztán a szerencsének köszönhető. Aznap az akkor már 18 éves lánynak a férfi autóját kellett kiporszívózni a garázsban, amit természetesen Priklopir felügyelt. Azonban megcsörrent a telefonja, és a porszívózajától nem hallotta a másik felet, ezért elsétált a ház másik oldalára, hogy zavartanul lefolythassa a hívást.
0: Addig a pillanatig mindig szemmel tartott, de akkor történt valami. Óvatosan a kapu felé lopakodtam, alig kaptam levegőt, a végtagjaim teljesen lebénultak. A kapu mindig zárva volt, vagy el volt torlaszolva, de aznap nem. Mesélt a meneküléséről Natasa egy interjúban. A rendőrnőt, aki először beszélt a lányjal a szabadulása után, megdöbbentette a lány intelligenciája,

0: műveltsége és gazdag szókincse. Kampus elmondta, hogy az elrablása után 2 évvel Priklopil elkezdett neki könyveket, újságokat, magazinokat vinni, később pedig egy rádiót is kapott. A lány elmondása szerint a folyamatos tanulás, művelődés tartotta benne a hitet, hogy nem marad örökké rabságban. Szabadulása után Natasa ma már 31 éves, és csak nagyon ritkán hallani róla. Azonban nemrég nyilatkozott egy lapnak jelenlegi életéről. Többek között elárulta, hogy minden idejét a jótékonysági munkának szenteli, többek között a PETA arcaként segíti a bebörtönzött állatok sorsát. Mindemellett azt is megtudhattuk, hogy a ház, ahol Priklopil fogságban tartotta, máig az ő tulajdonában áll, ugyan a pincét már feltöltette. Sokak döbbenetére Natasa rendszeresen ellátogat oda, elmondása szerint sokat segített a gyógyulásában és a társadalomba való beilleszkedésben.
1: Könyve, mely a 3096 nap címet viseli, 2010-ben jelent meg, melyből azóta már film is készült. 2016-ban írta meg Kampus második könyvét, 10 év szabadság címmel, melyben arról ír, hogyan alakította ki életét a fogság után. Mindezek után sem hagyott fel az írással, ugyanis úton van a 3. könyve is, mely az internetes zaklatásról szól. Végezetül pedig kijelenthetjük, hogy nem élte volna túl az egészet, ha nem lenne ennél 1000-szer belevalóbb. Nem csak, hogy bántották, de sokkal jobban, mint amire egy ember egész élete során számíthat. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Berzevici Dávid, Bacher Bence, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Horváth Winter Oliver, Mordarvas Mihály és Csókás Dávid. A mai adásban Rozs Gerivel a kezdetekről beszélgetünk.
1: Milyen végzettséget szereztél?
2: Testnevelő edzőn szereztem alapdiplomát. Szeretném magam még tovább képezni, hiszen még bőven van bennem, én úgy gondolom, 32 évesen nem kell megállni, nem is szabad megállni, legyen az akár a tanulás folyamata, vagy legyen az akár a sportolás folyamata.
3: Jártál edzeni iskola közben, és ha igen, mennyit?
2: Igen, nagyon sokat jártam edzeni, általános iskolában ugye atletizáltam, ez mind általános iskolai kereteken belül, illetve azon kívül is megtörtént. Fehérváron az Arak, az Alba Régi Atlétikai Klub keretein belül. Középiskolában ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk még az általános iskolánál, hiszen még az általános iskolához köthető egy Shotokan karate edzés. Én a hatodikos koromban álltam neki Shotokan karatézni, ez elkísért egészen középiskola, talán 10-11. Osztályig. Ebben az időszakban ez volt a fő csapás irány, szimplán csak olyan indítatásból, hogy kellett egy kis önfegyelmet tanulnom. Tényleg igen, energikus, kirobbanó fiatal gyerek voltam. Aztán ez a Shotokan karate, mivel ezt tetszett a küzdősport, gondoltam, hogy próbáljunk ki valami durvábbat is. A Székesfehérváron megalakult Pitbull Teamhez mentem el MMA-zni, ahol aztán tényleg megtanultam a földharc, illetve a küzdősport, illetve a küzdelmek csínyát-bínyát. És utána találtam rá a saját testsúlyos edzésre, ez a mai napig kíséri az életemet. Ettől függetlenül, mivel ugye tesi egyetemet végeztem, hát ugye elkerülhetetlen a testnevelés. Ezer meg egy ága, itt gondolok csak a gyakorlati órákra, de emellett szerettem belekóstolni minden másba, legyen az akár vízisport, hegymászás, amit még szintén hobbi szinten a mai napig űzök. Szóval tényleg igen, igen sok mindenbe sikerült belekóstolnom. Középiskolához még annyit csatolnék hozzá. Én eredetileg pákozdi lakos voltam, ugye ez nem messze található. Én nagyon sokat jártam a pákozdesehez, mint labdarúgó, tudom, nagyon frankó, tehát a pákozdese színeiben, mint ifi, mint felnőtt csapatban tudtam bizonyítani.
1: Berekedtél-e már életed folyamán?
2: Hát bíztam benne, hogy az ilyen kérdéseket elkerüljük majd. Engem régen mindenki próbált úgy beskatujázni, hogy én voltam az, aki mindig kereste a bajt. Nem, szó sincs ilyenről tényleg. Én az a szerencsétlen gyerek voltam, aki hál' Istennek meg tudta magát védeni, de valamilyen úton módon mindig megtalálta őt ez a bizonyos verekedés. Hál' Istennek nem sok volt, és hál' Istennek nem is olyan durvák. Több mindent nem szeretnék erről megosztani. Bízom benne, hogy ti nem fogjátok megtapasztalni, illetve tényleg a fehérvári közösség és társadalom érett annyira, hogy ne, hogy is mondjam, tettek el érjék el azt, amit szóval is el lehet érni igazából, bár tudjuk, mennyire bántó értéke van a szónak, de bízunk abba, hogy békésen meg tudjátok majd beszélni. Én mindig is azt mondtam amúgy, és csak édesanyámat tudom idézni, hogy háborúhoz elég egy kell, tehát kettőnál a vásárra meg tudjátok beszélni, tényleg bízom majd a pozitív kimenetelben, de leginkább tényleg abban, amit az előbb mondtam, hogy nem fogjátok ezt megtapasztalni.
4: Ha újra átélhetnéd a gyerekkorodat, akkor mind változtatnál?
2: A best of kérdés a tiéd a mai nap folyamán eddig. Tényleg. Nagyon sokat szoktam ezen gondolkozni, hogy hova utazhatnék vissza, ha már lenne időutazás, és mi az, amit átélnék. Egy picit most le kell túrnom az emlékek, illetve a lelkem legaljába. Mindenféleképpen azt mondanám, hogy azt a korszakot élném át újra, amit édesapámmal töltettem, hiszen 9 éves korom után sajnos ez már nem adatott meg nekem. Illetve minden, ami boldog élmény, tényleg a nyári strandolástól elkezdve Sukorón, hiszen mi oda jártunk Pákozról Sukoróra strandolni. Tényleg ezek a nagyon pici kis diákcsények, nyári élmények. Ide csatlakoztathatnám még egy-két fesztivál élményemet is. Azok nagyon jók voltak, hiszen most már nem adok annyi teret a szórakozásnak, most már inkább tényleg kicsit elfogult vagyok magammal szemben is. De ha nagyon tágfogalmú, hogy időintervallumra vagy kíváncsi, akkor ez a 16 és 21 éves korom közötti időszakot élném újra.
5: 97.5 Táskarádió.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Tokodi Blanka. Mi is az a BTS? A BTS más néven Bangtan Boys, angolul Bulletproof Boy Scouts, annyit tesz, mint golyóálló cserkészek. Héttagú dél-koreai fiú együttes, mely 2013. június 12-én alakult. A tagok Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V és Jungkook a No More Gym című számukkal

Az elején még a rajongótáboruk száma elenyésző volt, ma már viszont világhírűek, nem nagyon van olyan hely, ahol még nem hallottak volna róluk. Már több világkörüli turnéjuk volt, és idén pedig Európában.

0: A csapat megalakulása viszont közel sem volt olyan egyszerű. A fiúknak több évig is eltartott, mire gyakornokokból eljutottak a debütálásig. Azaz rendszeres táncórák és énekórák előzték meg a megalakulásukat. Első albumjuk, melyel debütáltak, 2013-ban jelent meg, Too Cool for School címmel. 105 ezer példány fogyott. A 2014-ben kiadott School Love Affair lemez első helyezett volt a Kamos Sláger listáján, és több mint 200 ezer példányban kelt el. Leghíresebb albumjaik a Wings és a Love Yourself. Az együttes szókimondó rap szövegeiről és erős koreográfiáikról híresek. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal is, mint Keoni Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. Legfőbb jellemzőjük, hogy nem company made-ek, ami annyit takar, hogy maguk készítik saját dalaikat, a dalszövegírástól kezdve a producerkedésig. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, teljes angol nyelvű számai nincsenek is, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni.
1: Rajongóik neve Army. Az Army szó is jelképes jelentéssel bír, hiszen a szó angolul annyit tesz hadsereg. A hadsereg és a golyóálló mellény mindig együtt vannak. Ez azt sugallja, hogy az együttes és a fanjai sosem válnak el. BTS második Billboard jelölését és Diageo lehette be olyan sztárok elől hapolva a győzelmet, mint Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato vagy Shawn Mendes, amikor megnyerte a Top Social Artistnak járó díjat. Ugye nem ez volt a 7 tagból álló fiú csapat első nemzetközi sikere, kétségkívül ez hozta meg nekik a legnagyobb nemzetközi média visszhangot, illetve elismerést.
0: Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard Top 10-be, és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twitterről saját emojit is kaptak hashtagük mellé 2016 májusában.
1: 2018-ban a Love Yourself World Tour keretén belül több európai, ázsiai és amerikai országba is ellátogattak. A turnén a legutóbb kiadott lemezük számait játszották telt házas közönségnek. Több videó is készült a stadionon kívül a fanok hangos énekléséről és a tagok biztatásáról.
0: Hogy összefoglaljuk a hallottakat,
1: a BTS jó, és szeressétek!
2: Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.
3: Olyan ő, hogy megáll.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Havasi Maja és Molnár Eszter, amiről nem tudnak a szülők. Te átélted már? Mai témánk egy kicsit szomorú, főleg azoknak, akiknek volt már benne részük. A depresszió mentális vagy pszichiátriai megbetegedés. Vannak különböző fajtái és fokozatai, például a súlyos depresszív zavar, amit klinikai depressziónak is hívnak. Számos dolog kiválthatja, de ez személyfüggő. Egy közeli barát vagy családtag elvesztése, iskolai vagy társadalmi problémák, és ami a fiataloknál gyakran megfigyelhető és bizonyára te is tapasztalhattad már, az az elhagyatottság érzése.
1: Ha valaki depressziós, akkor ő is, meg a környezete is máshogy éli meg. Rengeteg eset van, amikor a család és a barátok észre sem veszik, ha valaki ezzel a mentális problémával küzd. Egy külső szemlélőnek ez olyan, mintha az illető mindig fáradt, levert, kedvetlen lenne. A depresszióval küzdők általában nem mutatják ki, de észre lehet venni például az öltözködésükön, vagyis mindig fekete vagy sötét ruhákban járnak, takarják a kezüket meg az arcukat. De ne tévesszük össze a napi fáradtságot vagy a mindennapok nehézségeit a depresszióval.
0: A depressziósoknak gyakran vannak pánikrohamaik, szuicid gondolataik, és elzárkoznak a külvilág elől. Félnek megmutatni magukat. A depressziónak mellékterméke az, hogy az illető kárt tesz magában, bántja magát. De azt sose felejtsd el, hogy ez nem megoldás, hiába tűnik annak. Ha bántod magad, attól nem lesz könnyebb, és a problémáid sem fognak eltűnni vagy megoldódni. Csak okot adsz a környezetednek az aggódásra.
1: Manapság elég gyakori probléma a tizenévesek körében a depresszióra való hajlam. Ráadásul erre még az iskola, a bántások, megjegyzések, kiközösítés és a társadalmi elvárások is rátesznek egy lapáttal. Sokakat a stressz és a megfelelési kényszer lök a depresszióba. Aztán ott a másik oldala a dolognak. Ne felejtsük el, hogy a depresszió nem vicces, és viccelni sem jó vele. Ennek ellenére akadnak olyanok, akik csak úgymond divat depressziósok, és csak figyelemre vágynak. Ők azok, akik műhelyeket csinálnak a csuklójukra, siránkoznak, hogy mennyi bajuk van, de mikor rákérdezel, kiderül, hogy a cicababának elfogyott a szájfénye, vagy az elkényeztetett gazdag kölyök nem kapta meg a legújabb iPhone-t.
0: Sajnos miattuk a felnőttek többsége már nem kezeli komoly problémaként ezt a betegséget. Csak ráfogják arra, hogy ezek a mai fiatalok állandóan csak panaszkodnak, és hogy a gyerekeknek nem lehetnek komoly gondjaik a tanuláson kívül. Ez nem csak súlyos tévedés, hanem hiba is, mert akinek tényleg segítségre lenne szükségük, azok nem kapják meg. És ugye azzal mindenki tisztában van, hogy mi a vége annak, ha nem tudnak kimászni ebből az állapotból.
1: Egy szó mint száz, ha látod valakin a depresszióra utaló jeleket, azonnal segíts neki, vagy csak ülj le vele beszélgetni. Egy kedves szó, vagy akár egy ölelés, egy biztató mosoly nagyon sokat segít. Hallottál arról a fiúról, aki New Yorkban öngyilkosságot követett el?
0: Nem, mi történt?
1: Volt egy srác, aki nagyon súlyos depresszióval küzdött, és elhatározta, hogy öngyilkos lesz, de mielőtt elindult volna, írt egy búcsúlevelet, amiben leírta, hogyha útközben valaki rá mosolyog, akkor nem ugrik le. És hát sajnos senki nem mosolygott rá.
0: Egyébként azt olvastam, hogy elméletileg 2020-ra a depresszió lesz az egyik leggyakoribb elhalálozási ok, főleg a fiatalok körében.
1: Tehát ne felejtsétek, egy kedves mosoly is nagyon sokat számít, figyeljetek oda egymásra.

0: Torik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Óvodáknak, iskoláknak hirdettek alkotópályázatot a távhőszolgáltatás napja alkalmából. 30 alkotás csap össze a Fedok pályázatán. Megérkezett az új éhezők viadala film első dala, a mikrofonnál Nagy Fanni. A távhőszolgáltatás napja alkalmából hirdettek alkotópályázatot óvodák és iskolák számára. A gyerekek a megújuló energiákkal kapcsolatban készíthetnek fotót, videót vagy rajzos, festett alkotást. A beküldési határidő október 7-e. Érdemes a lájkokat gyűjteni értékes nyereményekért, illetve a legtöbb rajzot beküldő óvoda vagy iskola is több 100 000 forintot érő ajándékot kap. A gyerekeknek azt kell elképzelniük, hogy a bolygónk melege hogyan fűti az otthonainkat és szolgálja a mindennapi kényelmünket. Az ötleteikről készíthetnek egy rövid fotót, videót, vagy rajzolhattak, festhetnek is. Olvasható a Szép Hő ZRT honlapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége felhívásában. Október 10-én szombaton tartják a Fedok ünnepélyes eredményhirdetését. A fehérvári dokumentumfilmes fesztiválra 30 alkotás érkezett, így az 5 tagú zsűri már gőzerővel dolgozik, hogy eldöntse, melyek lettek a legjobb alkotások. 30 alkotás érkezett a Fedok fehérvári dokumentumfilm fesztivál pályázatára. A két kategóriában kiírt felhívásra az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok. Az 5 tagú szakmai zsűri gőzerővel dolgozik, hogy a 3-3 dobogós és az 1-1 külön díjas alkotást kiválassza. Noah Kahan, a Stick Season énekese nagy rajongóként írt dalt az aratás hajnalához. A Draw You Out mögött Hey Mitch és Leonard Dove története áll, a hivatalos dalszöveges videó pedig már meg is érkezett. Megérkezett a Draw You Out, az éhezők viadala, az aratás hajnala című filmhez készült album első kislemeze. A dalt a Stick Season-nel ismerté vált amerikai énekes dalszerző Noah Kahan írta Aaron Dessnerrel, aki a felvétel elkészítésében is társa volt. A számot kifejezetten az új film ihlette. Megtalálták a középkori premontrei prépottság nyomait az ELTE Régészettudományi Intézet kutatói nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A Premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók India északi részén. A Pelsoft Publishers közleménye szerint az állat a Gengichis indonepalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös apró hal tűnik elő egy kézi kút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Székesfehérváron 16 helyszínen várják ingyenes Nordic Walking foglalkozásra az érdeklődőket egész októberben. A mozgásformát életkortól és nemtől függetlenül bárki végezheti, és nem kell hozzá speciális előképzettség. Nem okoz izomlázat vagy ízületi fájdalmakat, javítja a szív és az érrendszer teljesítményét.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a szél megélénkülhet. Csapadék nem várható. Több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csabai Vince, Szabó Eszter és Prizs Boglárka. A Vízvilágnapját minden évben március 22-én tartják. Az ENSZ által 1993-ban hozták létre, hogy felhívják a figyelmet a víz fontosságára és azokra a kihívásokra, amelyekkel a világ vízkészletei szembesülnek. Célja, hogy összehangolja a vízkészletek védelmére, fenntartható használatára és fejlesztésére vonatkozó erőfeszítéseket a világ minden tájáról.
1: Minden évben más témával foglalkozik, és világszerte számos rendezvényt, konferenciát, oktatási programot, kampányt és más tevékenységet szerveznek, hogy felhívják a figyelmet a víz problémákra, és ösztönözzék az embereket a cselekvésre.
2: Mekkora az ivó vízkészletünk? A föld területének 71%-át víz borítja. Ennek körülbelül 2,5%-a édesvíz, a többi sósvíz. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró formájában található részét, nem számítva az édesvíz 98%-a felszín alatti víz, ezért különösen fontos megóvni. Magyarország ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik. Kanada rendelkezik a legnagyobb édesvíz tartalékokkal, a források 25%-ával.
0: Miért fontos a víz? Az emberi test körülbelül 60%-a vízből áll, ezért fontos szerepet játszik az anyagcserében, emésztésben, hőszabályozásban és a testtömeg szabályozásában is. A víz nem csak a szervezetünk számára kell, hanem fontos szerepet játszik az élelmiszertermelésben, az iparban és a gazdaságban is.
1: A mezőgazdaságban a növények növekedéséhez és fejlődéséhez szükséges, az iparban pedig számos folyamat alapanyaga. A víz az energiatermelésben is fontos szerepet játszik, illetve a háztartásokban is elengedhetetlen.
2: Azonban a víz egyre inkábban korlátozott erőforrás, és az éghajlat változások hatására egyre nagyobb a vízhiány veszélye. Ezért rendkívül fontos, hogy fenntartható módon gazdálkodjunk a vízforrásainkkal, és megóvjuk őket a káros hatásoktól. Ennek kulcsa a víz észszerű és hatékony használata, és a vízszennyezés elleni védelem.
0: Rengetegen isznak palackozott ásványvizet, ám ennek vannak előnyei és hátrányai is. A palackozott ásványvíz előnyei közé tartozik, hogy könnyen hozzáférhető, kényelmesen vihető magunkkal, általában hosszú ideig eltartható, emellett tiszta és biztonságos. Tartalmazhat fontos ásványi anyagokat, amelyek jótékony hatással vannak az egészségre. Az ásványvíz palackozása és forgalmazása munkahelyet teremt, és hozzájárul a gazdasági növekedéshez.
1: Azonban vannak hátrányai is. Az egyik legnagyobb probléma a környezeti hatása, mivel a palackokat egyszer használatos műanyagból készítik, amelyek sokszor nem újrahasznosíthatók. Az ilyen palackok gyakran kidobódnak a természetbe, és sok évtizedig eltart, amíg lebomlanak. Ezért a palackozott ásványvíz túlzott fogyasztása jelentős környezeti terhelést jelent. Emellett sokkal drágább a csapvíz, és a minősége sem mindig jobb.
2: Hogyan óvjuk meg a vizeket? A víztakarékosság fontos szerepet játszik a vízkészlet megőrzésében és a fenntartható jövő elősegítésében. Íme néhány tipp.
0: Zuhanyozzunk fürdés helyett. Egy átlagos fürdő több vizet igényel, mint egy tusolás.
1: Vegyünk rövidebb zuhanyt, a zuhanyzás rövidítése jelentősen csökkentheti a vízfelhasználást.
2: Zárjuk el a csapot. Amikor fogmosás, borotválkozás, samponozást és bármilyen más tevékenységet végzünk, amikor nem használjuk a vizet, zárjuk el a csapot.
0: Használjunk öntözőrendszert. Ha van kertünk és a növényeinket öntözni kell, használjunk öntözőrendszert, amely automatikusan öntözi a növényeket és segít a víz megtakarításában.
1: Javítsuk meg a szivárgó csöveket és csapokat. A szivárgó csövek nagy mennyiségű vizet pazarolnak el. Ha észleljük, érdemes minél hamarabb megjavítani őket.
2: Használjunk ökobarát tisztítószereket. A vegyszeres tisztítószerek használata növeli a vízszennyezést. Használjunk inkább természetes alapanyagokból készülő ökobarát tisztítószereket.
0: Öblítsünk csak szükség esetén. Ha mosogatunk vagy mosógépet használunk, csak akkor öblítsünk, ha feltétlenül szükséges.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: akrobátron, itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok.
1: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Az elektronikus zene segített megfékezni a moszkítókat.
2: A dubstep és hardcore elektronikus zenei stílus rajongóihoz hasonlóan a Skrillexet hallgató nőstény szúnyogok is egy kissé megőrültek és összezavarodtak, amikor a rovar kutatók csapata tesztelte őket. A kísérlet során a rovarokat 10 percig egy olyan burra alá helyezték, ahol a Skrillex zenéje szólt, és azt tapasztalták, hogy jóval kevesebb vért szívtak, és a párosodástól is elment a kedvük a csendben tartott kontrollcsoporthoz képest.
1: A kutatók egészen újszerű módon szerették volna visszaszorítani a halálos korterjesztő moszkítókat. Arra voltak kíváncsiak, hogy a hangos zenével, mint a rovarölő szerek környezetbarát alternatívájával képesek-e manipulálni a szúnyogok viselkedését. Úgy gondolták, hogy miután a párosodás és a vérszívás olyan halálos betegségek terjesztésének egyik fő eszköze, mint a Zika vírus, ezzel az új módszerrel mérsékelhetik a pusztító kórok terjedését.
2: Tanulmányukban a kutatók hipotézisüket úgy tesztelték, hogy elektronikus zenét dübörögtettek az éhes nőstény szúnyogok búrájának közelében elhelyezett hangszóróból, akiket 12 órás éhezés után zártak be oda. A kísérleti búra alá bezártak egy hímet, az esetleges párosodás véget, és egy hörcsögöt, ha a moszkítók megéheznének. A szakemberek több 10 perces kísérletet végeztek, amelyek során a 10 éhes nőstény szúnyogot folyamatosan cserélték és zenét játszottak le nekik. A kutatók favoritja a Skrillex egyik dala volt, és azért ezt választották, mert túlzott hangereje és folyamatosan növekvő hangmagassága miatt a zajosság elsődleges jelöltjévé tette.
1: Amikor a csapat összehasonlította a Skrillex zenéjét hallgató szúnyogok párosodási és táplálkozási viselkedését egy olyan kontrollcsoporttal, amelyeknek az üvegketrecében a tökéletes csend honolt, azt találták, hogy a durva zajnak kitett moszkítók lényegesen kevesebbet párosodtak és jóval kevesebb vért szívtak, mint a csendes térben elhelyezett társaik.
2: Annak ellenére, hogy a szúnyogok utolsó vérszívása óta eltelt 12 óra, a zenét hallgató egyedeket oly mértékben zavarta a Skrillex vibráló zajhatása, hogy a legtöbb állat egyszerűen nem volt hajlandó táplálkozni, csak a zene elhallgatása után 2-3 perccel tértek magukhoz, magyarázták a kutatók. A csendben tartott moszkítók átlagosan 30 másodperc múlva már a ketrecbe helyezett hörcsög vérét szívták.
1: A Skrillex szúnyogok azonban nem csak a táplálkozást felejtették el, hanem a párosodást is. Ötször kevesebbszer párosodtak, mint a csendes üvegbúra lakói. A kutatók szerint a zene agresszív rezgése okozhatta a zavart a rovaroknál, amik általában megpróbálják úgymond szinkronizálni a szárnyveréseiket. Mind a hím, mind a nőstény szúnyogok a szárnyaik rezgetése révén kibocsátanak egy hangot, és a sikeres párzáshoz a hímeknek harmonizálnia kell a partnere repülési hangjával, amelyre a nőstények igen érzékenyek, írták a tanulmány szerzői.
2: A most kapott eredmények megerősítik a korábbi kutatások konklúzióit, amelyek kapcsolatot találtak az emberi eredetű zaj és a rovarok megváltozott viselkedése között. Hasonló tanulmányok kimutatták azt is, hogy a levéltetvek például azonnal abba hagyják az étkezést, ha egy rock klasszikus AC/DC dal dübörögtettek mellettük.

0: 95 táskaradióta is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 7 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. A világon a legtöbb Guinness rekordot az amerikai Ashrita Foreman döntötte meg egész pontosan 577-et. Ebből már csak 196 az övé, de azért az is soknak számít, ahhoz képest, hogy összesen 40 000 Guinness rekord létezik. Egyébként 1979-ben döntötte meg az első Guinness rekordját, ami 27 000 terpeszugrás volt egymás után.
1: Most következik az egyetlen magyar Guinness rekord a listában. A világ legnagyobb könyvért járó díjat az Akteleken kiállított nagykönyv kapta, ami 1420 kg, ebből a fedőlap 430 kg. Egy oldalának magassága 4 méter 18 centi, szélessége 3 méter 77 centiméter. Az Aktelek élő világáról szól, és a világ minden tájáról járnak ide a szakértők csodálni. A könyv 4 évig készült, és a lapozásához 8 ember szükséges.
0: Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat, de nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került, amiért 132 000 forintot kéne kifizetni a napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es iker, 7-3-as iker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugár meghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet. Ami még így is elég lassú egy emberhez képest, a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centimétert haladt másodpercenként.
1: Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztuk neked a legbizarabb függőségeket.
1: Függeni nem csak drogtól, alkoholtól, dohányzástól vagy szerencsejátéktól lehet. Hallottál már a jégfüggőségről vagy a fogfehérítéstől való függőségről? Melyek a legbizarabb függőségek?
0: Az első a tanorexia, azaz a szolárium függőség. A tanorexia egy olyan, az egészségre ártalmas függőség, amely hasonlóságokat mutat a szenvedélybetegségekkel. Már van némi bizonyíték arra, hogy az UV-sugárzás barnító hatása komoly függőséget okoz. Ennek biológiai alapja is vannak, ugyanis a barnulás során a testben endorfinok szabadulnak fel, ami egy idő után nagy dózisban függőséget okozhat.
1: Következő a plasztikai sebészet függőség. Azok az emberek, akik nem estek át plasztikai műtéten, nem tudják megérteni azt, hogy más embereknek hogyan okozhat ez függőséget. Nagyon egyszerű. Azoknál, akiken már végeztek el plasztikai műtétet, az eredmény arra ösztönöz, hogy újra és újra és újra késsel lefeküdjenek. Ezek a műtétek azt hitetik el a pácienssel, hogy ha tovább csinálja, akkor minden műtét után gyönyörűbb lesz.
0: A harmadik ilyen bizarr függőség a pagopágia, a jégfüggőség. A pagopágia egy megszállottság, vagyis aki ebben szenved, kényszeresen jeget akar rágni, amikor csak tud. Ez többnyire a vashiány miatt alakul ki. A vas pótlásával kezelhető a betegség, a vitaminok növelhetik a vörösvérsejt termelést, a C-vitamin pedig segít a vas felszívódásában.
1: Következik a számomra talán legbizarabb dolog, a temetés függőség. Ez egy annyira egyedi függőség, hogy még orvosi elnevezése sincsen. Egy 42 éves brazil férfi, aki ennek a szenvedélynek a rabja, 20 éve minden temetésen részt vett, ami a városában lezajlott. Még a munkahelyéről is kilépett annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni a szenvedélyének. Luis Squarisi minden reggel, amikor felkel, bekapcsolja a rádióját, és meghallgatja, hogy történt a haláleset. Nála ez a függőség 1983-ban apja temetésén kezdődött, és azóta sem hagyott alább.
0: A fogfehérítés függőség. Úgy néz ki, hogy manapság az emberek nem tudják megállni a fogfehérítést. Vannak olyanok, akik havonta többször is fehérítik a fogaikat. Ez már függőségnek tekinthető. Mivel a fehérítés egyszerű, az embereket tényleg egyszerűen magával ragadhatja és függőséget okozhat.
1: Az utolsó dolog a földevés függőség. A földdel való táplálkozás az antropológiai folyóiratok és orvosok által rendkívül jól dokumentált függőség. Ezt picának is nevezik. Ezt a függőséget általában az ásványanyag szegény étrend váltja ki. Bár tekinthető társadalmi szokásnak is, ugyanis a primitív népek, illetve a nyomornegyedek lakói napi rendszerességgel fogyasztanak sarat.
2: 97.5.
3: All the time.
2: Táskora.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Léna, Hedrik Mira, Matkó Rebeka, Virághalmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Vörös Csenge.
1: Ellátogatott hozzánk az Aska megalapítója Molnár Tamás Nizsazsa és egyik négylábú kedvence Fidó. Ellátott minket sok tanáccsal, többek között megtudhattuk, hogy a kutya választja a gazdát.
2: Volt-e már olyan kis kedvenc, aki annyira a szívedhez nőtt, hogy nem tudtad elengedni?
3: Muszáj elengedni, de volt olyan igen, akiket mi megrígattunk egy kicsit, meg úgy beleszakad a szívünk egy kicsit, meg iszonyatosan is örülünk neki, hogy elmegy. Ezek azok a kutyák, akik leginkább hosszabb időt töltenek velünk. Tehát van olyan kutya, hiszed vagy nem, bár mondjuk az én életemben ez annyira nem számít különlegességnek, ha azt mondom, hogy több mint 10 000 kutya volt már a kezeim között. Tehát nem biztos, hogy mindenkire így elsőre azt fogom mondani, hogy tudom, hogy ki ő. De mondjuk, ha valaki nálunk lakik 1 évet, 5 évet, vagy nehogy Isten 9 évet, mert erre is volt példa. Tegnap, mikor voltam egy iskolába és vetítettem, egy előadást tartottam a gyerekeknek, és akkor ott föltűntek a gazdához került kutyák között olyanok is, ahol mondjuk éppen Pütyike, aki 9 évet volt velünk, hát elpityeredtem ott hirtelennyében, mert ugye eszembe jutott, hogy édes Isten, 9 évet élt nálam ez a kiskutya, és most milyen boldog a gazdájánál. Úgyhogy igen, akik sokat vannak velünk, azokat konkrétan hozzánk nőnek, mind a sajátjaink. Hiszen minden egyes állatot úgy kell kezelnünk, pont ugyanolyan lelkiismeretesen, mintha a sajátunk lenne, csak nekünk nevelőszülő szerepbe kell maradnunk. Tehát tudnunk kell azt, hogy amikor eljön érte az ő családja, akkor a fájó szívvel is, de el kell engednünk azt a gyereket, mert hogy sokkal boldogabb lesz egy családba, aki csak az övé, mert nekik nagyon fontos, hogy legyen saját emberük, mint hogyha ott marad velünk, és akkor mi milyen boldogok vagyunk, hogy már 5 éve neveljük. Nem ez a cél, az a cél, hogy kiengedjük.
4: Volt-e már olyan, hogy visszavittek egy kutyát, és hogyha igen, akkor miért?
3: Igen, történt ilyen a történelmünkben, nem sok, hála a jó égnek. Jellemző

0: A családtagok, hogyha bármi történik, természetesen bárki neveli ezt a gyereket, nem így szokott lenni, tehát ilyenünk volt. És igen, mi is bele tudunk nyúlni a történetbe, úgy, hogy mondjuk nem jól mérjük fel a gazdát, hogy most mi voltunk akkor figyelmetlenek, és vagy arra figyeltünk, hogy a kutya nagyon akarta azt az embert.
1: Egy négy fős családba, ahol van egy kis gyerek, oda milyen fajta kutyát ajánlasz?
0: Fajtát nem feltétlen tudunk mondani, ahogy mondtam neked, hogy a családnak az aktivitása nagyon fontos. A négyfős családban, tehát két kisgyerek, két felnőtt, akkor tudni kell, hogy ők milyen életet élnek. Egy biztos és nagyon fontos tényező, hogy olyan kutyát, aki szereti a gyerekeket. Mert bizony van olyan kutya, aki nem szereti a gyerekeket, és ennek olyan okai lehetnek, hogy például gyerekek bántották, rugdalták. Telephelyünkön mindig van olyan kutya, akiről tudjuk, hogy nem szereti a gyerekeket. Ezt ugye nagyon hamar ki tudjuk szúrni, amikor jönnek a látogatók a viselkedésből. És amikor jönnek iskolák, mindig el is mondom, hogy minden kutyához be lehet nyúlni, abba az egy kertlecbe nem. Szerintetek hova akar benyúlni összes gyerek? Oda.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Naár Barbara és Ványi Viktória. Mai vendégünk Gönczi Gábor, televíziós műsorvezető, illetve a Smilog Circus nevű együttes rondembere és énekese. Mi szerettél volna lenni gyerekkorodban? Mindig is a média vonzott, vagy más szakma is szóba jött?
1: Abszolút nem volt benne ez a pakliban. Azt tudtam, hogy nagyon szeretek szerepelni. Ez már kiderült gyerekként is, hogy mindig, amikor valahova elvittek engem a szüleim, ahol többen voltak, akkor mindig szerettem produkálni magam. Felmentem a színpadra, ha olyan helyen voltunk. Énekeltem az általános iskolában, a kórusban, ott szólót is énekeltem. Tehát azt tudtam, hogy ilyen szereplős vagyok. De az, hogy mit szeretnék csinálni, az nagyon sokára alakult ki. Nyilván volt egy csomó vágyam menet közben. Amikor gimnazista voltam, akkor német tanár szerettem volna lenni. Ennek az volt az oka, hogy nagyon jól ment a német nyelv, jó a nyelvérzékem, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagy dolog, hogy nekem ez ilyen jól megy, akkor majd én ezt fogom tanítani. De aztán utána meg elmentem egy lovasiskolába lovagolni, akkor azt mondtam, hogy én valami lovas akarok lenni, lovasrendőr, vagy valami lóval kapcsolatos dolog, de ha egy picit még visszább megyünk az időben, akkor meg amikor apukám elvitt az első céllövöldébe. Na, hát és akkor én megirigyeltem, hogy az az ember, aki a kezünkbe adja a puskát, hogy annak mennyi értékes ajándéka van ott a háta mögött, hogy akkor én céllövöldés leszek, mert akkor nekem lesznek ezek, és nem kell érte megharcolni. Úgyhogy volt mindenféle dolog. Hát aztán persze később a közgazdaságtan felé kacsintgattam, akkor elmentem a külkerfőiskolára, ott le is diplomáztam, és elvileg bankárként diplomáztam le. De aztán ez rövid úton kiderült, hogy nem érdekel. De közben meg már volt a zenekarom, és akkor a zenekar vitt rá végül is arra az útra, amin most is járok.
0: És ez pontosan hogy is történt a zenekarod? Hogy kapcsolódik ennyire a média világához? Hogy kerültél bele ebbe a munkába?
1: Amikor elkezdtünk zenélni, az pusztán abból fakadt, hogy nagyon szerettük a Queen zenekart, meg Freddie Mercury nekem az volt a gyerekkori bálványom, és őt utánoztam, az ő dalait kezdtem el énekelni, és nagyon szerettem volna alapítani egy olyan zenekart, amiben mi Queen-t játszunk. És akkor összehoztam egy bandát, nem volt nehéz, mert zenei általánosban jártam, kórusban énekeltem, ott mindenki zenélt, mindenkinek a kezébe volt egy hangszer, tehát egyszerűen csak össze kellett gyűjtenem az akkori legjobb barátaimat, és mondtam, hogy akkor most mi Queen-t fogunk játszani. Ez elég gyorsan kiderült, hogy nem megy, azért ez nem olyan egyszerű Queen-t játszani, de akkor meg zenélni meg jó volt, és akkor azon gondolkoztunk, hogy akkor mi legyen, hogy zenélni akarunk, Queen-t játszani nem tudunk. És akkor elkezdtünk olyanokat játszani, amit tudtunk is, meg szerettünk is, ez volt a rock and roll, és ebben elég gyorsan, elég sikeresek lettünk, azt jól tudtuk játszani, meghirdettük az első sulibulikat, teltház volt mindig, és végül is ebbe így belebonyolódtunk, megmaradt a zenélés, nagyon sok koncertünk lett, utcabálok, ezt imádtuk csinálni, és amikor én a külkerről kijöttem, akkor rájöttem, hogy hát minden akarok lenni, csak bankár nem, hanem valami olyasmi kellene, mint amilyen a zenélés is, de hát azért, hogy meg is lehessen belőle élni. És akkor találtunk egy újsághirdetést, hogy műsorvezetőket képeznek egy iskolában, ez volt a Komlósi Gábornak az újságíró iskolája, és akkor én erre elmentem. Még a külker utolsó hónapjaiban ez a dolog elindult, tehát mielőtt lediplomáztam volna, én már jártam egy újságíró iskolába, és az meg nagyon tetszett. És akkor lediplomáztam, akkor nem bankban kezdtem el dolgozni, hanem az egyik tévénél. Akkor még nem volt olyan sok tévé, mert akkor még csak 20 évvel, 24 évvel ezelőtt voltunk, akkor még csak egy nagy tévé volt, annak két csatornája, az M1 meg az M2, és nagyjából így ennyi, meg volt néhány rádió. És akkor én az MTV-nek a reggeli műsorában kezdtem el dolgozni, ez volt a Napkelte, és akkor ott az nekem nagyon tetszett. És akkor rá fél évre megindultak a kereskedelmi csatornák, az RTL meg a TV2, és akkor én ott elmentem az RTL-hez. És hát végül is egy 5 évvel ezelőttig én ott dolgoztam.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Szoktál energiaitalt inni? Rengeteg a kérdés, korunk egyik népszerű üdítője az energiaital körül. Már csak azért is egészségtelen, mert egy dobozban annyi finomított cukor van, hogy kifolyna a markunkból, és a koffeinről, plusz egyéb adalékanyagokról még szó sem esett. A fáradtság ellen egyesek szerint nem rossz módszer legurítani egy-egy dobozzal, de mérték nélküli fogyasztásuk veszélyes lehet, gyerekeknek pedig egyáltalán nem javasolt. Az energiaitalok hatásairól dr. Simich Rita beszélt. Mi is valójában az energiaital? Jelenleg nincs pontos meghatározása, inkább egy gyűjtőnév, amiről általában egy 0,33-as színes fémdobozban lévő termék jut eszünkbe. Az összetétel lényegében mindegyikben ugyanaz, változó arányokkal. A koffein éri el a kívánt felpörgető hatást, a szénsav ezt még jobban elősegíti és ihatóvá teszi. A különböző ízfokozók adják az ízt, és van benne cukor is. Az energiaital fogyasztása persze nem tilos, ezek bevizsgált, engedélyezett termékek, amelyek jelen pillanatban bárki számára elérhetők és fogyaszthatóak. A gond a mennyiséggel van. Régebben taurint is tartalmaztak az energiaitalok, de ma már nem, mivel ezek a termékek a népegészségügyi termékadó ismertebb névén chipsadó hatája alá tartoznak, létrejöttek az úgynevezett lebutított változatok, amelyekben csak az említett összetevők a jellemzők. A drágábbak egy része tartalmazhat hozzáadott vitaminokat is, állítja a szakember.
1: Az energiaital egyszerűen olcsón pörget fel, és főleg a fiatalok körében a divat miatt is nagyon fogy. A szülők nem tudnak mindig a gyerek mellett lenni, én még a leginkább egészségbarát családba tartozó gyermekkel is előfordul, hogy társaságban ilyet iszik. Fontos, hogy az italok egyik alkotó része sem tiltható, vagy tiltott. A munkabégzés, tanulás, sportolás során azonban szomjoltása nem alkalmas. Arra a víz, a nyomelemeket pótló ásványvíz a jó megoldás. Egy gyereknek egyáltalán nincs erre szüksége. Sőt, a jelenlegi ajánlások alapján a gyerekek étrendje nem tartalmazhat koffein vagy más stimulálószereket. A kamaszok nem kis felnőttek, az ő szervezetükben forradalom van. Hogy fejlődnek, mindig változik valami, és ehhez igazodni nagyon nehéz. Ezért is alakulhat ki veszélyhelyzet, akár a koffein fogyasztásból is, mert nem egy stabil szervezetbe juttatjuk be, hanem egy változóba. Az összetevők azért problémásak, mert nincs minden egyére kidolgozott hatásmechanizmus. A termék a fiatal szervezetre talán intenzívebb és kevésbé egészséges hatással van. Sok a túlsúlyos, valamint az alultáplált gyerek, és a mai társadalmat figyelve sok az ingerlékeny gyerek, sokaktól a depresszió sem áll távol. Ezek mind olyan gondok, amelyekre hathat az energiaital. Egyre gyakoribb például a magas vérnyomás, mert az általános és középiskolások között is. És ez sokáig nem látszik, hogy a diabétes sem. Egy ilyen löket nekik problémás lehet. Ezért is érdemes megfontolni, hogy ígyunk-e energiaitalt. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kozár Ilenke, Elbert, Brigitta és Farkaséti Rajmond. A mai adásban a világ 10 legfurcsább szokásairól lesz szó.
1: Tájföldön, ha két autós összeütközik, első dolguk felmérni, hogy nem esett-e bajuk. A következő pedig az, hogy megölelik egymást és örömmel fejezik ki, hogy a másiknak nem esett baja. Hogy az autóban mi a baj, az már harmadlagos ügy.
2: A nálunk étletlenségnek számító csámcsogás az étkezésnél Koreában bevett szokás, ahogy elvárás a jó hangos böfögés is.
0: Teljesen természetesnek számít továbbá a fő zsírtartalmának minden további nélküli eltávolítása is. Legyen az az ember az utcán, étteremben, vagy éppen vendégségben. A művelethez ráadásul segédeszközt is használnak, ezek a fültisztító pálcikák, azonban korán sem hasonlítanak a hazánkban ismert típusokhoz, ráadásul többségük fémből is készül.
1: A távol-keleti népek nem csak étkezési, de higiénikus szokásai terén is képesek meglepetést okozni. Ilyen például a zsebkendő esete, melyet ők egyszerűen gusztustalannak és tisztátalannak tartanak, hiszen nem értik, hogy valaki képes az orrán származó váladékot a zsebébe hordani. A zsebkendő használat helyett ők így szipogást támogatják, ahogy azt teszik a svédek is, akiknél olyannyira nem megszokott a zsebkendő használata, hogy képesek meglepődni azon, ha valaki kér tőlük egyet.
2: A higiénikus szokások tekintetében az indiaiak sem állnak közel hozzánk. Nem, mint a véleményük szerint nem ügyelnének rá, csupán egészen más szemszögből közelítik meg a dolgokat. Még ugyanis mi el sem tudnánk képzelni az életünket például mellékhelység nélkül, addig Indiában sokan a mai napig nem használnak vécét. Ők inkább a szabadban engednek utat a természetnek, mondván, hogy nem ülnek rá egy olyan ülőkére, amelyen előttük már más is ülhetett.
0: Bár semmi hátborzongató és taszító nincs bennük, meg kell említenünk a bolgárokat is, akik annak ellenére, hogy kultúrájukban nem állnak túlságosan távol tőlünk, képesek meglepetést okozni. Még ugyanis Európa szinte összes országában igent jelent, ha bólogatunk, és nemet, a fejrázás, addig Bulgáriában éppen fordítva van mindez. Ha valamint helyeselnek, akkor jobbra-balra ingatják a fejüket, rosszulásukat pedig éppen ellenkező fejmozdulatokkal fejezik ki.
1: Ha Angliába jársz, és nem a legközelebbi barátod az illető, akivel találkozol, akkor eszedbe se jusson megölelni vagy megpuszilni. Az angolok számára ugyanis ez felér egy zaklatással.
2: Ha illemtudó ember módjára szeretnél megjelenni egy spanyol vendégségben, akkor felejtsd el a pontosságot. Spanyolországban ugyanis legalább fél órát illik késni.
0: Japánban nem mosolyognak az emberek nyitott ajkukkal, udvariatlanságnak számít ugyanis, ha valaki a fogát látni engedi.
1: A törökök nem nézik jó szemmel, ha egy idegen férfi megszólít egy nőt az utcán. A turisták jobban teszik, ha kerülik ezt, ha nem akarnak összetűzésbe kerülni a nő családjával. 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pintér Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne?

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül. Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. You're listening to
3: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 2 óra.